0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az OTP Bank NRT több más piaci szereplővel közösen csütörtökön ismét alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon a lakossági kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbításai miatt, közölte a bank a Budapest Értéktőzsde honlapján. Az OTP közleménye szerint ezen legújabb alkotmányjogi panasz lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop rendelet ismételten 30-áig meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja, amelyet a kormány 2025. november 26-án fogadott el. A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését. Legutóbb tavaly szeptemberben fordultak hasonló kéréssel a testülethez. Mint írják, a Covid veszélyhelyzetet követően a kamatstop rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn. A bankszövetség véleménye szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés, közölte a szervezet. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 80.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en tájékoztatott az oktatási hivatal. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák, az általános eljárásban résztvevők 1,77%-a a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az Oktatási Hivatal. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozva, hogy az ESZIA a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrend Földfizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, áprilisban 25 természetes eredetű földrengést és 109 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap során a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Április 16-án 1 óra 30 perckor egy 2,5-ös magnitudójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Hogyan élhet harmóniában a nagy vad és az erdő? Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás és az ökológiai vadgazdálkodás? Ezekre a kérdésekre ad majd választ mai vendégem, dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese.
2: Kritikus időszaka, amíg a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást. Az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengi minőségű fa. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élőhelye az erdőműveléssel a vadnak megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pontokon megnézzük, hogy milyen csemeték fordulnak elő, ezek mennyire rágottak, akkor előbb-utóbb képet tudunk alkotni arról, hogy a éppen aktuális mennyiségű vad, amit kilőttünk, az megfelelő, vagy emelni kell ezt a mennyiséget. Láthatjuk, hogy majd, ha emeljük a vadkilövési mennyiséget, ez a vadhatás előbb-utóbb csökkenni fog, és elérhet egy olyan szintre, ami már az erdő tűrőképességének megfelel, és az erdő zavartalanul tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos a vadászok szerepe. Tehát egy jól vadászó vadász nagyon sokat tud tenni a jövő erdeiért, a jövő erdeinek minőségéért, a jövő erdeinek működőképességéért. Tehát azért nagyon fontos, hogy a vadásztársadalmat meggyőzzük arról, hogy más út is van a vadgazdálkodásban, és ez az út nem rosszabb, mint a hagyományos út.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A vadfajok az ökoszisztéma szerves részét képezik. Ezért fontos dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese szerint, hogy a vadvilág és az erdő kezelése egymással szoros összhangban, ökológiai alapon történjen. A növényevő vadfajok hatással vannak környezetükre, azonban a fák rügyeinek termésének elfogyasztásával és téli kérek hántásával jelentős kárt is okozhatnak az erdőállományokban. Mivel a ZRT által kezelt területeken magas a védettségi arány, továbbá nagy hangsúlyt kap az erdők közjóléti szerepe, így a társaság a nagy vágás területeket kerülő, a kerítés nélküli felújításokat, valamint a folyamatos erdőborítást lehetővé tévő erdőgazdálkodási módszereket alkalmaz. Hogyan lehet harmóniában élni az erdőben maguknak a fáknak és a vadaknak? Mert ugye a konfliktus az valahol ott kezdődik, hogy a nagyvadfajoknak szükségük van élelemre, előszeretettel rágcsálják a cserjéket, a csemetéket, ami gondot okozhat. De hát van egy harmónia is, amikor harmonikusan tudnak együtt élni, ez hogyan valósítható meg?
2: Ez figyelembe kell vennünk azt is, hogy egy nagy kiterjedésű őserdő állapotokat tükröző természeti környezetben ez mondjuk a civilizációk előtt hogy valósult meg. Ugye alapvetően abban az időszakban az ember relatíve kis hatással bírt ezekre a mai értelemben vadászható állatfajok populációira. Természetesen az ember is vadászott, de az erdők és a különböző vadfajoknak az egyensúlyát részben a nagy ragadozók, részben a különböző természeti jelenségek szabták meg. Most az elmúlt évezredek, évszázadok során ez a természeti környezet nagyban megváltozott. Az ember által átalakított területek aránya megnőtt, csak gondoljunk arra, hogy a települések, utak területe mekkora nagyságrendű az országban, és az erdők természetes vegetáció aránya rendkívül visszaszorult. Ugye körülbelül 22%-nyi erdősültségről beszélhetünk, miközben a többi terület, mezőgazdaság, település, stb., ami nem a vadnak az eredeti élőhelye, bár ugye elközött azért a mezőgazdasági területek azért jelentős élőhelyként tudnak viselkedni. De ez az átalakulás, ezt a fajta együttműködést, az egyensúlyt olyan értelemben borította fel, hogy a nagy ragadozóknak, amelyeknek nagy zavartalan területekre van szükség, ezek eltűntek részben, hogy az ember is írtotta őket. A középkorban a farkas medvének a visszaszorítása alapvetően ugye ilyen módon történt meg, és eltűnt az a szabályozó szerep, amit egyébként ezek a fajok betöltöttek, és a jelenlegi viszonyok között, ami ugye mondhatjuk azt, hogy durván egy 100-150 éve térségünket uralja, alapvetően a vadászat az az egyedüli eszköz, amivel ezek a vadfajok szaporodása, ezeknek a populációja korlátozható.
1: Magyarán itt bocsánat, hogy a szavába vágok, a gímszarvasról, dámszarvasról, őzről, muflonról és a vaddisznóról van szó.
2: Alapvetően igen. Ők a legkonfliktusosabbak ebből a szempontból, hogy az erdő és a vad viszonyát megítéljük. És visszatérve az eredeti gondolathoz, ugye van egy olyan uralkodó nézet, vagy hát szokták mondani, hogy ha túl sok vad lesz majd, akkor a táplálék hiány ezt majd helyre teszi. Tehát az a probléma, hogy ha már odáig eljutunk, akkor addigra az erdő minősége, az erdő, mint ökoszisztéma nagyon súlyos károkat szenved. Lehet, hogy egy avatatlan szemlélőnek még erdő az erdő, de az a fajta vadhatás, amit egy túlzott vadállomány tud az erdőre gyakorolni, az alapvető változásokat okoz az erdő életében. Eltűnnek lényeges cserje és elegy fafajok, amelyek nagyon fontosak. Megszűnik az erdőben az önfelújulás, csak csemetével lehet az erdőt felújítani, ki kell keríteni területeket, és ez nagyon hátrányosan befolyásolhatja az erdők minőségét, az erdei ökoszisztéma működőképességét. Ami egyébként egyre inkább felértékelődik, különösen ugye a klímaváltozás következtében egyre inkább oda kell figyelnünk, hogy ezek az erdők mennyire képesek ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni, és olyan erdei ökoszisztémákra van szükségünk, amelyek stabilak, tele vannak az itteni termőhelynek, klímának megfelelő őshonos faj és cserjefajokkal, és ez a fajta átrendeződés, ez az alkalmazkodás, ez az erdőkre jellemző, rugalmas, alkalmazkodó képességgel végbe mehet. Viszont ez egy olyan nagyságú vadállományra, mondjuk úgy, hogy vadsűrűségre van szükség, ami nagyon közelít ahhoz az ős állapothoz, amiről korábban beszéltem, tehát amikor még egyensúlyban volt a természet és a benne élő vadállomány. Nagyon fontos azt rögzíteni, hogy az erdőnek természetesen része a vad, a vadállomány, de ugyanakkor az érdekei nem előzhetik meg az erdő érdekeit. Ez nagyon rossz lenne egyébként, hisz a vadállomány alapvető életfeltételet az a jó minőségű erdő biztosítja, hogyha ez az erdei ökoszisztéma minőségi értelemben leromlik, stabilitása csökken, ki lesz téve különböző természeti katasztrófáknak, ez nagyon nagy mértékben vissza fog hatni a vadállományra, hiszen az ő élőhelye fog jelentősen megváltozni, pusztulni, és ez közép-hosszú távon visszahat magának a vadfajoknak az élet lehetőségeire, minőségére is. Szóval ezt kell felismernünk, és amit mi szeretnénk megvalósítani, az az, hogy egy ökológiai alapokra helyezzük a vadgazdálkodásnak a működését, különböző indikátorokat fogunk a jövőben a vadállomány szabályozás alapvető keretei közé beintegrálni, ilyen például a vadhatás monitoring, a csemeték rágottsági indexe. Ez azt jelenti, hogy a vadász területen a Pilisi parkerdő által kezelt erdőben egy monitoring hálózatot hozunk létre. Ebben két alappont hálózat lesz, egy első rendű monitoring pont hálózat, amiben kerítetlen és kerített terület párokat fogunk vizsgálni. Tehát ez azt jelenti, hogy 12 méteres 12 méteres bekerített terület, mellette pedig egy ugyanilyen nagyságú terület kijelölve, és ezen figyeljük, hogy a kerített területen a vadhatástól mentesen, ott, ahová nem tud bemenni ezekből a vadfajokból egyetlen példány sem, ott milyen növényzet fejlődik, milyen fafajok, milyen cserjék, csemetéi jelennek meg, milyen sűrűségben, arányokban, és ehhez viszonyítjuk a kerítetlen területen megjelent fa és cserjefajokat, és ezek egyet számait. És természetesen figyeljük, hogy ezekből mennyi, milyen mértékben rágott a kerítetlen területen. Ezen felül a másodrendű vadhatás monitoring pont hálózat pedig egy transzekt vonalat jelent, egy ilyen 25 méteres vonalon megszámoljuk azokat a csemetéket, amelyek közelebb vannak ehhez a vonalhoz, mint amilyen a saját magasságuk, és ebből a matematikai megközelítésből kijön, kiszámolható, hogy az adott területre, adott fafajból hány darab, milyen magas, mennyire rágott csemete jellemző, és azt szeretnénk összhangba hozni, megfigyelni, értékelni, hogy ezek a trendek hogy változnak a vadállomány szabályozással összhangban. És ennek az eredménye az lesz, hogy be tudjuk szabályozni a vadállomány sűrűségét, a vadállomány nagyságát egy olyan szintre, amit az erdei ökoszisztéma működéséhez megfelelően alkalmazkodik. Tehát mit értünk ez alatt? Előfordulna az összes olyan fafaj, cserjefaj, ami a kerítetlen területen is jelen van. Ugyanakkor természetesen egyértelmű, hogy a kerítetlen terület nem szolgálhat abszolút célként, hiszen a vadállomány okozta hatás, az szükséges az erdőben, csak ennek a hatásnak nem szabad túllépni egy bizonyos értéket. Tehát a vadállomány a táplálkozásával, a mozgásával az erdőnek a működéséhez hozzájárul, hiszen bizonyos fafajokat jobban preferál, mondjuk a szarvas vagy az őz, és jobban megrág, ez elősegítheti olyan fafajoknak a előtérbe jutását, amelyeket kevésbé kedvel, és ennek az egész nagy összefüggésnek van értelme, ezt a természetben az evolúció során így alakult ki. Tehát mi azt szeretnénk a működésünk, a vadállomány szabályozási működésünk alapjává tenni, hogy valójában a természet működését szeretnénk lemodellezni, és azt ilyen viszonyok között lehetővé tenni, hogy olyan vad sűrűség álljon be a vadászterületen, ami egyébként a természetes viszonyokra nagyon jellemző. Hogy ezt mennyire tudjuk ezt az állapotot megközelíteni, ez a jövő kérdése, de mindent meg fogunk próbálni, hiszen ez egy alapvető érdekünk.
1: Jelen pillanatban nagyobb a vadállomány, mint amit mondjuk az erdő elbír viselni?
2: Hát ugye ez alapvetően a különböző statisztikákból, illetve a vadászati szakértőknek is a különböző szakcikkeiben megjelenő értékelésből kiderül, és a saját tapasztalatunk is az, hogy általában jellemző az, hogy a vadállomány nagyobb, mint amennyit az erdő tűrőképessége elviselne, tehát nekünk fontos, hogy ennek az érdekében lépéseket tegyünk. Nem véletlen, hogy sok esetben az erdőfelújítások védelmébe kerítéseket kell építeni. Természetesen az ország különböző erdőterületein más és más viszonyok jellemzőek. Vannak, ahol a helyzet kedvezőbb, van, ahol a helyzet azért durvább. Viszont a vadhatás monitoring kivételével nincs hozzá igazán jó segítség, hogy hogyan lehet ezt a szabályozást valójában jól lebonyolítani. Tehát kell ehhez valami konkrét mérce, egy olyan segítség, amivel azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a hatás, ez megfelelő. Eddig ugye a vadállomány szabályozásnak az alapvető mottója az az volt, hogy vadállomány becstést kell végezni. Sokszor ez a becstés az erdőben található fedettség látási viszonyok miatt nagyon nehézkes. Ugye sok esetben az erdőkben nappal rengeteg ember mozog, a vadállomány zavart, éjszaka aktív, inkább nappal beálló helyeken, sűrűségekben, védett helyeken tartózkodik. Tehát nagyon nehéz megítélni, hogy valójában mennyi vad van az adott területen. És hát ebből kiindulva, amit egy becslés jelent, ebből nagyon nehéz a valós mértékét a vadállománynak megsatszolni, és ezen a becslésen alapuló kilövést megtervezni szintén nagyon nehéz, és hogyha itt nem megfelelő a kilövésnek a mértéke, akkor ez hosszú éveken keresztül a vadállomány akkumulációjához, felhalmozódásához vezetett, és ennek az eredménye pedig az, hogy a mezőgazdasági kultúrákra, de az erdőre is fokozott vadnyomás nehezedik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön elfogadta az országgyűlési képviselők választásának adatairól szóló közleményét. A bizottság törvényben előírt kötelezettsége a választás eredményének közzététele, a közleményt a jogszabály szerint a magyar közlönyben kell nyilvánosságra hozni. Az április 12-i választást követően a jogorvoslatok május 1-én zárultak le. Az országos listán mandátumot szerzett képviselők és nemzetiségi szószólók megbízó leveleit hétfőn adták át az országházban. A Nemzeti Választási Bizottság a csütörtöki ülésén elfogadta a választás eredményéről szóló közleményét, amely a hivatalos jegyzőkönyvi adatok szerint tartalmazza az alapvető névjegyzéki adatokat, az egyéni választókerületi és listán szavazás részletes adatait, továbbá a megválasztott országgyűlési képviselők névsorát, írja a Nemzeti Választási Bizottság. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 18. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. A folytatásban is van esély több hullámban esőre, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Összességében a jövő hét közepéig nagy területen várható 10 mm-t meghaladó eső, de a záporos jelleg miatt nagy területi különbségek lehetnek. Az oszály akár jelentősen is mérséklődhet. A hőmérséklet hétfőre 24-29 fokig emelkedik, de a jövő hét keddi hidegfront jelentős lehűlést hoz. A talaj állapota az oszályos augusztusokat idézi, a felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, a talaj felszín poros. A 30-60 cm közötti réteg is kritikusan száraz állapotban van az Alföldön és a Mezőföldön, ahol a mélyebb rétegek eleve fel sem töltődtek a tél folyamán, de a Dunántúlon és északon is sokat veszítettek nedvességtartalmukból az elmúlt két hét során. A gyümölcsök többször és sokfelé szenvedtek komoly fagykárokat áprilisban és május első hajnalán is. Nagy károk keletkeztek, a Dunatisza közepén nagy területen teljesen lefagyott a szőlő, de sokfelé sérült a kajszi, az őszi barack, a szilva, a cseresznye, a megy és a dió. Az akác szintén sokfelé lefagyott, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével, a természetközeli erdőgazdálkodásról és az ökológiai vadgazdálkodásról. Egyet nem értek laikusként. Régen sem etették az erdőben az állatokat, tehát nem adtak neki külön takarmányt. Most valahogy az utóbbi években azt látom, hogy télen takarmányozzák az erdőkben az állatokat. Hát igen, ugyanakkor önök meg azzal küzdenek, hogy a nagy vadállomány kárt tesz a facsemetékben, nem tud megújulni, mert ugye mindent lerágnak. De egyébként ezt lehet látni a kiskertekben is, hogy az őzeket visszatartani nagyon erős kerítéssel lehet, mert mindenhova bemennek, és a rózsabokortól kezdve minden tövig rágnak.
2: Igen, azért itt két különböző dologot kell talán ehhez az egészhez hozzátenni. Egyrészt az, hogy mi a saját gyakorlatunkban ezt a vadtakarmányozást a minimálisra szorítjuk, gyakorlatilag vadtakarmányozást nem végzünk szabad területeken, tehát azt gondoljuk, az a véleményünk, hogy az erdő tűrőképességének megfelelő vadállomány takarmányozása fölösleges. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, és itt jön a képbe az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás harmonizációja, hogy a Pilisi Parkerdőnél törekszünk arra, hogy az erdőállományokban egyre inkább teret nyerjen a folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelés, tehát ezzel ott az örök erdő erdőművelési rendszert értem, ahol vegyes korú, tehát több korú erdők alakulnak ki, változatos fafaj összetételű erdők alakulnak ki. Itt nincsenek ezeken a területeken nagy területű véghasználatok. Ugye ezeknél a véghasználatoknál alakul az ki, hogy a környező szálerdőkben, ahol kevés újírat található, a vadállomány a levágott területeken fejlődő újulatra, csemetékre jár éjszaka táplálkozni. Ugyanakkor az erdő terület nagy részén az idősebb, középkorú állományok alatt pedig nagyon kevés táplálékot talál. Az örök erdő gazdálkodás során nem alakítunk ki vágásterületeket, mindenütt van idősebb fa, középkorú fa, fiatal csemete, tehát az egész erdőállományban folyamatosan van a vad számára elérhető táplálék. Tehát ez a fajta erdőgazdálkodás abban is segít, hogy a vad élőhelye erdőművelési szempontból legyen megfelelőbb, több táplálékot biztosít ez a fajta erdő, több helyen mindenütt rendelkezésre áll az újulat. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy itt a csemeték az árnyalás alatt lassabban fejlődnek, mint hogyha nincs fölöttük idősebb fa, tehát több ideig ki vannak téve a vadrágásának. Azt mondhatjuk, hogy ez a kritikus időszak, amíg a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást. Az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengébb minőségű fa. Vagy pedig akár el is pusztulhat, hogyha a rágás annyira folyamatos, hosszú távon nem tud megnövekedni, és el fog pusztulni. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élőhelye az erdőműveléssel a vadnak szintén megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pont

0: majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház is Erdélybe, az unitárius egyház.
1: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
0: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen

0: folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt, ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve hogy a katolikus egyház tiltotta a papi nősülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között, úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
1: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
0: Igen?
1: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
0: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
1: Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben. Milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről? Mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
0: Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. Stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartotta-e vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek. Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel, esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
1: Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16. 17. század, folytatják a munkát?
0: Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
2: Kedves hallgatóink, egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondta el rádiónknak Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a magyarországi és erdélyi reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16.-17. századi egyháztörténeti munkáról az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, Hegedűs Márk beszélgetett.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
3: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körű képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő, a Fidesz és a KDNP 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy személy nem volt még tagja az országgyűlésnek. A hivatal tájékoztatója szerint az új képviselőknek tartott előadáson többek között az országgyűlés működéséről, az ülésezési rendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzati ellenőrzésre szolgáló eszközökről adnak át ismereteket. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetésben biztosított összeget az országgyűlési választáson 1%-nál nagyobb támogatást szerző pártok között osztják szét. A pártok az elkövetkező 4 évben a most megállapított arányoknak megfelelően részesülhetnek a támogatásból. A törvény szerint az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át egyenlő arányban az országgyűlésben országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg a választások eredménye alapján a pártra, illetve a pártjelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint a költségvetési keret 25%-át a Tisztelet és Szabadság párt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Mi Hazánk Mozgalom és a Kereszténydemokrata Néppárt között osztják fel egyenlő arányban, írja az MTI. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be csütörtökön. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. Lemondásával kapcsolatban Révész János úgy fogalmazott, mivel a hatályos jogi környezetben az Országos Kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változni fog, úgy gondolja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mi hamarabb feladatának ellátásával. Főigazgatói feladatait Révész János 2024. január 1-től látta el. A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Az év negyedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,26 Celsius fok volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el az 1991 és 2020-as évek 11,45 fokos átlagától. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő. A hónap ugyanakkor rendkívül száraz volt, a csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csak 4,1 mm volt, ami 90%-kal maradt el az 1991 és 2020 közötti időszak 4,3 mm-es átlagától. Ezzel a második legszárazabb április és az összes hónapot is figyelembe véve a 12. legszárazabb hónap volt 1901 óta, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. május 9-e szombat van. Néhány mondatban a tartalomról. Istennel a küzdelmeinkben, ez volt a témája a Szikra ifjúsági találkozónak, amelyet Sátoraljaújhelyen rendeztek meg. A zempléni és bodrog közi református fiatalokat megszólító eseményen áhítat, dicsőítés, bizonyságtétel és közös játék adott lehetőséget arra, hogy közösségben dicsérjék Istent és válaszokat kapjanak az őket foglalkoztató kérdésekre.
2: Amikor új helybe kerültünk a feleségemmel, akkor én mondtam Tóth Tamás nagytiszteletúrnak, hogy Tamási, nem bírom ezt a nihilt, tehát kell a Zemplénbe is ifjúsági mozgalom, indítsuk újra a Szikrát. És akkor elhívtuk új helybe a fiatalokat, hát nagyon nehezen lehetett összeszedni őket, még alig jött 2-3 gyülekezet, és akkor hát a következőt azt még nehezebben szedtük össze, és akkor azt mondja, hogy hát ebből nem lesz, hogy mondom, Tamás, akkor addig szikrázunk, amíg ez nem kerül, úgyhogy új helyben újraindult a Szikra.
1: Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és a rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 9-e van, a Gergelyek neve napja. A görög név jelentése éber, őrködő. Sokfelé ezen a napon kezdődtek a szőlőmunkák. Zalai hagyományok szerint a Gergely napján metszett tőkéről sok bort születelnek. A kalendárium szerint a budapesti Torna Klub lejátszotta Magyarországon az első hivatalos futballmérkőzést, ez 1897-ben volt. Ekkor a budapesti Torna Klub két csapata csapott össze. Május 9-e Európa nap annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-ei nyilatkozatában javaslatot tett az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. A nap nevezete szülötte Batchányi János költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1763. május 9-én született. 1892-ben Zita magyar királyné látta meg a napvilágot. A Bourbon-házból származó parmai hercegnő házassága révén 1916 és 18 között Ausztria császárnője, Magyarország és Csehország királynéja. 1912-es születésű Ottlik Géza, Kossuth és József Attila díjas író, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alkotója, kiemelkedő tudású bridge versenyző, többszörös magyar bajnok és válogatott, valamint világhírű szakíró, a bridge játék megújítója is volt. 1935-ös születésű Berta Bulcsú, háromszoros József Attila díjas író, publicista. 1935-ben Csányi Vilmos Széchenyi díjas biológus, biokémikus, etológus született. Kutatási területe az állati és emberi viselkedés, valamint a biológiai és a kulturális evolúció kérdései. 1959-ben született Áder János politikus, jogász, köztársasági elnök, a Fidesz alapítója, egykori elnöke, az Európai Parlament képviselője. 1707-ben Dietrich Buxtehude dán zeneszerző, organista hunyt el. A barokk kor egyik legfontosabb zeneszerzője volt, orgonára írt művei a barokk orgona irodalom törzsanyagához tartoznak, gyakran hangzanak el hangversenyeken és templomi szertartásokon. 1805-ben Friedrich von Schiller hunyt el, német költő, drámaíró, filozófus és történész. Őt tartják a legjelentősebb német drámaírónak. 1892-ben Baross Gábor politikus, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója hunyt el. 1975-ben Ajtai Andor Kossuth díjas színművészt búcsúztatták. 1997-ben Takács Mária, vagyis ahogy a közönség ismerte, Takács Marika tévébemondónő hunyt el. 2015-ben Lámfalusi Sándor, jegybankár, tőkepiaci szakértő, az euró atya hunyt el. Kedves hallgatóink, május 9-én a kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

magvak, gyümölcs helyett. Egyszer egy fiatal fiú különös álmot látott. Egy boltba ment be. Miután a pult mögött egy angyalt látott, izgatottan megkérdezte, mondja kérem, mit árulnak itt? Az angyal udvariasan így válaszolt, mindent, amit csak szeretne. Az ifjú aztán így szólt, akkor azt szeretném, hogy legyen vége minden háborúnak a földön. Azt kérem, hogy legyen több készség az emberekben arra, hogy beszélgessenek egymással. Szeretném, ha megszűnnének a dél-amerikai nyomornegyedek, ha több képzési lehetősége lenne a fiataloknak, több ideje a szülőknek arra, hogy gyermekeikkel játszanak, és... Ekkor a szavába vágott az angyal, és így szólt, bocsássam meg, kedves ifjú, biztosan félreértett. Mi nem gyümölcsöket, hanem elvetni való magvakat árulunk. Valóban nagyszerű dolog lenne, ha valahol ezeket a nemes kívánságokat érvényesíteni lehetne. Istennél, befolyásos embereknél, politikusoknál, tömegeknél. Ha érdemben hatni lehetne az emberek gondolkodására, egymáshoz való viszonyulására, a döntésekre. Így ünnepek táján különösen úgy érezzük, valami ilyesmire lenne szükség, hogy igazi változás történjen, hogy mindenkinek ünnepe legyen. Persze hamar belátjuk, hogy ez valóban álom. Jobb nem is emlegetni, nem álmodozni, mert csak elkeseredik az ember. Mégis valahol ez a könnyebb, ez a legkönnyebb. Másoktól várni valami jót, fontosat, aztán belátni, hogy az emberek nem változnak, tehát jobb józannak maradni, a realitásokkal számolni, aztán az ilyen vágyakat, álmokat feladni. Azonban az iménti példa elgondolkodtató. Szépek és kellemesek a gyümölcsök, mindegyik egy-egy csoda, de egyik sem úgy terem, hogy egyszerre csak éretten ott piroslana a fán, vagy éppen a nappalinkban a gyümölcsös tálon. A történet sok esetben egy apró maggal kezdődik el, melyet reménységgel és odaszánással elültet valaki. Aztán gondozgatja, s mindent megtesz a növekedéséért, a gyümölcsért. Van, amelyik kevesebbet, van, amelyek nagyon sokat alszik kinn a téli hidegben és nyári hőségben, míg termőre fordul, és gyümölcsöt érlel. Türelem, szeretet, kitartás kell hozzá. Az igazi változások és eredmények mégis így születnek. Ezek is egy-egy kicsiny maggal kezdődnek, amelyet valaki egy döntés nyomán gondozni kezd. Magában hordja, türelmesen nevelgeti. Aztán egyszer elkezd gyümölcsöt érlelni, türelmet, kedvességet, megbocsátást, segítőkészséget, önzetlenséget, majd valaki másra is áthat, s talán egy mosolyt, jobb hangulatot, békességet, kitartást, reménységet ébreszt benne. Lehet aztán olyan mag, amely egész családokra, munkatársi vagy akár nagyobb közösségekre is jótékonyan kihat. A reggel sokszor a bevásárlás ideje, hogy meglegyen, amire a nap során szükség lesz. Talán többen éppen erre indulnak most el. Áldott lehet az az ember, aki olyan magvakat is magához vesz, amelyeket hosszabb távra is kész magával vinni, nevelgetni, hogy aztán először őt magát formálják, aztán mások is örömmel részesülhessenek a gyümölcseikből. Valószínűleg nem szűnik meg tőle minden háború a földön, de ha két ember között békesség lett rajta keresztül, már nagy eredmény született. Ettől biztosan nem tűnnek el még a nyomornegyedek, de ha valakivel megosztjuk azt, amink van, néki már enyhült a nyomora. Valószínűleg nem változik meg minden szülő és minden gyermek gondolkodása, de ha egy gyermekre hálásabban nézhet a szülője, vagy egy szülőre a gyermeke, már áldott gyümölcs termett. Ha valaki ilyen magvakat keres, minden bizonnyal találni is fog, hiszen a vetésre készen várnak ezek. A nevelgetésükhöz türelmet, aztán bőven termő napot, sőt, ilyen gazdag életet kívánok minden kedves rádióhallgatónknak.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön elfogadta az országgyűlési képviselők választásának adatairól szóló közleményét. A bizottság törvényben előírt kötelezettsége a választás eredményének közzététele, a közleményt a jogszabály szerint a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hozni. Az április 12-i választást követően a jogorvoslatok május 1-én zárultak le. Az országos listán mandátumot szerzett képviselők és nemzetiségi szószólók megbízó leveleit hétfőn adták át az országházban. A Nemzeti Választási Bizottság a csütörtöki ülésén elfogadta a választás eredményéről szóló közleményét, amely a hivatalos jegyzőkönyvi adatok szerint tartalmazza az alapvető névjegyzéki adatokat, az egyéni választókerületi és listán szavazás részletes adatait, továbbá a megválasztott országgyűlési képviselők névsorát, írja a Nemzeti Választási Bizottság. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 18. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrend Földfizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, áprilisban 25 természetes eredetű földrengést és 109 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap során a lakosság által is észlelt földmozgás történt, április 16-án 1 óra 30 perckor egy 2,5-ös magnitudójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Istennel a küzdelmeinkben ez volt a témája a Szikra ifjúsági találkozónak, amelyet Sátoraljaújhelyen rendeztek meg. A zempléni és bodrogközi református fiatalokat megszólító eseményen áhítat, dicsőítés, bizonyságtétel és közös játék adott lehetőséget arra, hogy közösségben dicsérjék Istent és válaszokat kapjanak az őket foglalkoztató kérdésekre. Jászter Beáta összeállítását hallják.
2: A Szikra ifjúsági mozgalom találkozóján beszélgetek Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztorral. A Szikra egy zempléni unikum, ahogy fogalmazott magánbeszélgetésünkben nagy tisztelet úr. Mit jelent a Szikra? Hát a neve nagyon beszédes.
3: Igen, hát a Szikra az egy mozaik szó. Fejér Zola nagy tisztelet úr találta ki egykor. Akkor, amikor Sárospatakról frissen kikerült lélektől indított lelkipásztorok a Krisztus tűzével mentek ki a gyülekezetekbe, és érezték azt, hogy itt a jövőbe is vetni kell, hogy a jövő generációját is meg kell ragadni. Erre kaptak egy vezetést, egy indítatást, és nagy tisztelt úr kitalálta, hogy a Szikra az egy fontos dolog, ez ugye be tudja, lángra tudja lobbantani az egész gyülekezetet, a régiót. Sies zempléni ifjú Krisztust akard. Ez ennek a mozgalomnak, vagy ennek a ifjúsági találkozónak a rövidítése. Bodrogközi lelkipásztorok találták ezt ki, egy nagyon jó bejáratott alkalma volt, egész Zemplénből sikerült aztán úgy fiatalokat hozni. A régi Szikrának az utolsó éveibe tudtam én magam is bekapcsolódni, aztán egy jó pár évig ez a Szikra így valahogy eltűnt, valahogy úgy kikerült a mindennapokból. És aztán, amikor új helybe kerültünk a feleségemmel, akkor én mondtam Tóth Tamás nagytisztelt úrnak, hogy Tamási, nem bírom ezt a nihilt. Tehát kell a Zemplénbe is ifjúsági mozgalom, indítsuk újra a Szikrát. És akkor elhívtuk új helybe a fiatalokat, hát nagyon nehezen lehetett összeszedni őket, még alig jött 2-3 gyülekezet, és akkor hát a következőt azt még nehezebben szedtük össze, és akkor azt mondja, hogy hát ebből nem lesz, én mondom, Tamás, akkor addig szikrázunk, amíg ez lángra nem kerül, úgyhogy új helyben újraindult a Szikra, és több gyülekezet is ide tartozik, csatlakozott hozzánk Tiszaladány, Karcsa, Sárospatak, Mád, megpróbálok nem kihagyni senkit, lehet, hogy kihagyok Mezőzombor, igen, azt hiszem, hogy nagyjából ennyien vagyunk, illetve most csatlakoztak újabbak is talán, Cigánd, igen, tehát Cigándot is szeretném idehozni, tehát nagyon-nagyon jó alkalom ez arra, hogy a fiatalok a megyéből találkozzanak, és ennek mindig van egy rendje, együtt vagyunk, van egy igei része, vagy egy előadás része, vagy egy igével és előadással egybekötött rész. A Ditch Band az, amelyik mindig itt szolgál nekünk, gitár, zongora, van, hogy hegedű, van, hogy dob, van, most ukulele is itt volt, és nagyon fiatalos énekeket éneklünk, azokat, amiket a fiatalok, a mostani keresztény fiatalok énekelnek, de vannak olyanok, amik református énekek, és egészen modern hangkiszerelésben énekeljük őket, és azt látjuk, hogy ezeket is ugyanúgy szeretik a fiatalok. És ennek a mostani Szikrának az apropója ez volt, hogy Istennel a harcaimban, és különösen nagy öröm a számomra, hogy egy fiatal az újhelyi ifiből, a Jákob Gréti bizonyságot tett arról, hogy hogyan dobott Isten mentőöveket újra és újra az ő életébe, és hogy hogyan húzta ki bizonyos élethelyzetekből, és hogy tudta átélni az Istennek a közelségét, és azt hiszem, hogy fiatalok itt nagyon sok mindenben önmagukra ismerhettek ebben a bizonyságtételben.
2: Igen, mert azt gondolná az ember, hogy ugyan mi baja lehet egy fiatalnak? Szép, fiatal, egészséges, előtte az élet, nincsenek küzdelmei, mert ott vannak a szülők, ott vannak a rokonok, ott van a segítő közösség, és ha igazán a fiatalok szemébe nézünk és megkérdezzük, hogy neked van harcod, neked van küzdelmed, akkor ha nagyon lassan és de egy idő után elkezdi sorolni azokat a problémákat, amiket mi is átértünk fiatalkorunkban, csak elfelejtettük. és ha nem tudunk nekik, mint ahogy Gréti mondta, mentővet dobni, akkor ezek olyan elfolytásokhoz vezetnek, hogy nem várhatjuk, hogy Isten országát építsék velünk. Igen. Tehát ebben is nagyon megerősítő a szikra.
3: Igen, hát és kimondottan tematizáljuk ezeket a dolgokat, ezeket a találkozókat, mindig a fiataloknak az éppen aktuális, korsajátos problémái köré építjük, hogy mit mond ezzel kapcsolatosan Istennek igéje, a Szentírás. Ugye itt most a Jákob tusakodása a jabbók révénél történetét vettük, az Ézsaúval való kibékülését, és indultunk azzal, hogy amikor mi harcaink vannak, akkor nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy meg kell győznünk az Istent, hogy mögénk álljon, és akkor majd biztos, hogy győzünk, holott Isten egy win-win győzelmet szeretne, hol mindenki győzzön, nem lenyomni akarja az egyik felet és a másikat felemelni, hanem azt akarja, hogy mindenki azt érezze, hogy de az Isten szereti. És olyan különös volt ez a lelki út most, hogy Jákob belül magában elkezdi ezt a harcot, B tervei vannak, C tervei vannak, sokféle terve van, mint valami stratéga, mindent előre kigondol, és aztán eljut odáig, hogy egyedül marad, és abban a jabók révénél ott meg kell küzdenie a Jákobnak a csaló felével, a Jákob felével, hogy igaza van a testvéremnek, és igaza van az, hogy hova jutottam, és magamnak köszönhetem, és társai, és idő még el tudja engedni ezt, de Isten nem engedi a lelki ismeretén keresztül, hogy ő ott csak könnyen, hogy túllépjen ezen az egészen, azt olvassuk az igében, hogy egész éjjel harcol vele egy valaki, egy angyal, vagy bárki, és hogy milyen döbbenetes az, hogy eljut odáig, hogy már ereje sincs, de csak kapaszkodik, és kapaszkodik, és kapaszkodik, az Istenbe kapaszkodik, és azt mondja, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. És ebben az Istenbe való belekapaszkodásban, amikor már semmilyen nincsen, már csak az Isten van a kezében, vagy az Istennek az angyala, vagy az a követ, vagy az a valaki, akkor azt mondja, hogy kap egy új nevet. Csaló volt a neve, Jákob volt a neve, és most kapja azt, hogy Izrael, vagy Izrael.

0: el, amikor már szemtől szembe állunk azzal a másikkal, hanem belül a szívünkben sokkal előbb. Úgyhogy én erre bátorítottam ma a fiatalokat, és erről szól ez a mai alkalmunk, hogy minden megpróbáltatás, nehézség, nyomorúság előtt akkor lesznek győztesek, úgy fognak belőle győztesként kikerülni, hogyha abban az Isten előtti elcsendesedésben, a lelkiismeret nagy harcában hagyják magukat legyőzni az Isten által, és kapnak egy új identitást, egy új nevet, hogy akkor mostantól kezdve felejtsük el azt, hogy te most Jákob vagy, most egy új neved van, én harcolok érted, és mire odaérsz, már minden készen lesz.
1: Jákob Grétával beszélgetek, aki a Szikra mozgalomnak az eseményén tanúságtevőként lépett a közönség elé. Idejártás átoralja Újhelybe általános iskolába, középiskolába elkerültél a városból, és most éppen Budapesten vagy egyetemista. Miért szereted magát a Szikrát, hiszen nem ez az első alkalom, hogy itt vagy?
2: Ezen az alkalmon több gyülekezetből is találkozhatnak a fiatalok, ami egy nagyon jó lehetőség, hogy azon túl, hogy Istennel találkozzunk, egymással is találkozzunk, ismerkedhessünk, és ez egy nagyon jó alkalom erre.
1: Tanúságtevőként jelentkeztél magadtól erre az alkalomra. A mai téma az az volt, hogy hogyan élünk a küzdelmeink közepette, hogyan él egy keresztény fiatal együtt a küzdelemmel. E köré fűzted nagyon logikusan és lelki oldalról megvilágítva a saját küzdelmeidet. Amennyit lehet, oszd meg ebből a rádióhallgatókkal.
2: Mindig vannak küzdelmeink az életben. És én is a bizonyságtételemben az általános iskola, gimnázium és egyetemből is hoztam példákat, és nagyon fontosnak tartom, hogy meglássuk, hogy Isten ott is ott van velünk, a küzdelmeinkben, nehézségeinkben, és életünk jól menő napjain túl a nehézségeinkben is velünk van, ami nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, és hogy ne higgyük azt, hogy akkor nincs velünk Isten.
1: Miért fontos számodra a hívő és tanúságtevő közösség? Hiszen arról is beszéltél a tanúságtételedben, hogy te kerested középiskolás korodban is, és most keresed egyetemista időszakaidban is azt a közösséget, ahol megélheted a hitet.
2: Nagyon fontosnak tartom, hogy az egyéni hiten túl, hogy közösségekben is tudjak erről beszélni, mások hite által is épülhessek. És ez ilyen közösségek, mint az IFI, ez a Szikra alkalom is, ez nagyon jó alkalom erre.
1: Arra lennék még kíváncsi, hogy a megküzdési stratégiáidban hogyan szerepelt a Biblia, és hogyan szerepeltek az imák. Legyen az olyan imádság, amit a templomban mondunk, vagy olyan imádság, amit akár egy költő, vagy akár egy dalszövegíró odaad nekünk a mindennapokban, hiszen azok is imádságok lehetnek.
2: Hát, ami nekem nagyon sokszor jött így a semmiből szinte, ilyen dicsőítő zenék, amik nagyon sokszor új szíven találtak, mint például Pinter Bélától, hogy homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Ez is egy olyan pillanatban jött az életembe, amikor nagyon megbántottak, és nagyon felzaklatott állapotomban voltam, és ez akkor nagyon sokat jelentett, hogy igenis ezt el kell engedni, de tudni kell megbocsátani, ami egy nagyon fontos dolognak tartok. Hát, hogy nehézségeink közepette is felismerhető Istennek a jelenléte és szabadító munkája, de sokkal nehezebben veszük észre. Mivel azt gondoljuk, hogyha velünk lenne a jó Isten, akkor nem lennénk ilyen nyomorúságos helyzetben, de Isten mindig velünk van. Ahogy Turmezei Erzsébetnek az egyik fordításában is olvashatjuk, hogy Isten nem ígért mindig kék eget, mindig virágos, vígösvényeket,ború nélkül derült, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért, de ígért erőt minden új naphoz, munkát hoz nyugalmat, világosságot utat hoz, bajban is kegyelmet és segítő kezet, mindig veled érző örök szeretetet.
1: Többször fogalmaztál úgy a bizonyságtételedben, hogy mentőövet kaptál.
2: Itt most három eseményre tértem ki részletesebben, de sok, nem tudom ezt számszerűsíteni.
1: Hogy veszi valaki észre azt, hogy most ez a mentő? Mert olyan sokan várjuk azt, hogy ja Isten,

0: nem segíts. Csak nem biztos, hogy észrevesszük.
1: Ez sok esetben szerintem utólag veszi észre az ember, hogy tényleg itt velem volt Isten, és megsegített. Mert amikor benne vagyunk a problémák között, akkor nehéz ezt felismerni, mert azzal vagyunk elfoglalva a problémáinkkal, és nem látunk azon túl.
0: Mesélj egy kicsit magadról, mit tanulsz Budapesten az egyetemen, mi szeretnél lenni? Meg egy kicsit arról a Gyufa nevű közösségről, ahova jársz.
1: Budapesten az Óbudai Egyetemen tanulok jelenleg építészmérnöknek. Most a második fél évenben vagyok. Az interneten keresgélve kutattam rá a Gyufa nevű közösségre egy gyülekezetnél. Ez is egy ilyen kisebb számú közösség, de nagyon lelkes, fiatal lelkészek tartják, akik szeretnék bővíteni a közösséget. Jelenleg is egy Amerikában vannak, egy ilyen missziói előadás sorozaton, hogy az egyetemek környékén van ez a gyülekezet, és hogy hogyan tudnák a fiatalokat oda vonzani. Ez az alkalom két hetente van, ezért még nem voltam túl sok alkalmon, de olyan az egész Biblián átívelő gondolatokkal foglalkoztunk ezeken az alkalmakon, mint hogy a nagy történetnek a része vagy, szeretve vagy, gyönyörű vagy, veled vagyok, amik hatalmas üzenetekkel rendelkeznek, és amiben szerintem sokszor megerősítésre is szorulunk, hogy tényleg szeretve vagyok,

0: A Ditch Band dicsőítő zenekar tagjaival beszélgetek itt Sátorai Jóhelyen, nem mindegyikkel, de néhány tagjával, Halász Mátyás együttes vezetővel, Balog Emőkével, Fejes Biankával és Jakab Nórával. A Szikra alkalmon vagyunk együtt, nagyon szépen énekeltetek, igazán szívhez szóló volt, de beszéljünk egy kicsit a Ditch Bandről. Mikor alakult?
1: A Ditch Band 10 éve alakult, 2015-ben. Ez egy olyan zenekar, ami a Sárospataki Refinek a dicsőítő zenekara. A zenészek azok mind diákok, és ezért van az, hogy nagyon gyorsan cserélődik a csapat, és mindig új emberekkel kell együtt dolgozni.
0: Én ahogy néztelek benneteket a sorokból, azt láttam, hogy ez nem számotokra nem csak egy szereplés, meg nem csak egy produkció, hanem olyan őszinte szívvel a szemetekből is áradt az a szeretet, amit a szátok mondott. Ezt nem lehet másképp, csak akkor, ha az ember hisz. Szeretném ezt egy ilyen körkérdésnek adni most számotokra, hogy mi a hitetek, és összekötve egy kicsit a mai nappal, ami arról szólt, hogy a küzdelem, a fiatalember és a küzdelem, hogy milyen gondolatokat fogalmaztatok meg akkor, amikor idejöttetek és elénk álltatok.
2: Hát igazából most én is egy nehezebb időszakon megyek keresztül, és ilyenkor a zene az sokat segít egyébként is, és mióta a Refibe járok, azóta így nagyon sokat erősödött a hitem, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy ide kerültem, és tényleg nagyon, nagyon nehéz ilyenkor, de tényleg Isten egy mencsvár, és a dicsőítés is, és tényleg minden dicsőség legyen az övé, mert hatalmas, és nagyon sokat cselekszik az életünkben.
3: Hát én is úgy érzem, hogy nagyon sokszor vannak olyan pillanatok, amik nagyon nehezek, és olyankor mindig valahogy oda jutok, hogy éneklek, valami zenét hallgatok, és úgy érzem, hogy ilyenkor, amikor ilyen alkalom van, akkor ezt meg tudom mutatni, hogy a zene segít ilyenkor.
1: Én személyesen megvallom, ma reggel sajnos nem volt túl sok kedvem eljönni, majdnem ott hagytam a kottát a koliba, és tényleg máshol állt a fejem, és én nagyon szeretem ezt a közösséget, és azokat a közösségeket, amik keresztények, mert az a biztos pont, ami Jézus Krisztus és Isten, az olyan erős, hogy amikor közelebb kerülünk, amikor beültem Morikáik mellé a kocsiba, és elindultunk ide a Szikra alkalomra, akkor egy olyan lelkiség és szellemiség áradt rám Isten felől, ami teljesen megnyugtatott, és új erőt adott arra, hogy rá tudjak figyelni, és felajánljam az időmet.
2: Én egy kicsit izgultam elsősorban, mert ahogy mondtam, Mátyás kocsival jöttem, és akkor hoztam a többieket, és ezért ez mindig egy nagy felelősség, hogy nehogy most éppen történjen valami, és most inkább az aggódás volt bennem, és nem inkább az ide való koncentrálás, hanem hogy az úton minden rendben legyen. De hál' Istennek minden rendben volt, és utána meg már olyan könnyeden jöttem be, hogy már itt már tényleg ilyen hazaérkezés van, amikor már együtt vagyok a többiekkel is a Ditch Bandből, vagy amikor már Szikrára érkezek, akkor már érzem, hogy nincsen is semmi gondom, csak tényleg itt az Isten jelenlét és a zene, és ilyenkor már úgy elmúlik minden.
4: Kedves hallgatóink, Istennel a küzdelmeinkben, ez volt a témája a Szikra ifjúsági találkozónak, amelyet Sátoraljaújhelyen rendeztek meg. Erről hallottak az imént. A riporter Jászter Beáta volt.
5: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
4: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A lendő tárcavezető jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetem állami és jogtudományi karának dékánja. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Görög Márta szakmai pályafutása garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. A professzor tagja a Magyar Jogászegylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának is. A leendő miniszter feladata lesz a jogalkotás szakmai színvonalának helyreállítása és az átlátható törvényalkotás erősítése. A tervek szerint nagyobb szerepet kapna a társadalmi és szakmai egyeztetés a jogszabályok elfogadása előtt. Magyar Péter szerint az új igazságügyi vezetés feladata lesz az uniós források felszabadításának elősegítése is. A posztra korábban Mellitei Barna Márton volt a jelölt, aki visszalépett. Döntését a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szerint a kormány kivezette Magyarországot a válságból. Erről az első negyedéves gazdasági adatok kapcsán beszélt pénteken egy YouTube csatornán adott interjúban, utolsó miniszterelnöki munkanapján. Orbán Viktor úgy fogalmazott, szomorúan élte meg a választási vereséget, mert nem tudta befejezni a megkezdett munkát. Célja egy szuverén, önálló Magyarország felépítése volt, amely saját gazdasági érdekeit védi. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, büszke az elmúlt 16 év eredményeire, köztük az állami vagyon növelésére és a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának bővítésére. Azt mondta, kormánya jelentős forrásokat csoportosított át a bankoktól és multicégektől a magyar családokhoz. Orbán Viktor szerint a következő kabinetnek nem szabad feladnia a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt, és nem lenne szabad adóemeléseket bevezetnie. Beszélt arról is, hogy a fiatalabb korosztály jelentős része már nem a Fideszt támogatta. A volt miniszterelnök kijelentette, minden esetleges vizsgálat elé nyugodtan áll, mert állítása szerint törvényesen és becsületesen végezte munkáját. Több programot szervez májusban a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért fennállásának 5. évfordulója alkalmából. Herceg Anita elmondta, május 11-én a támogatók számára táncszínházi előadást rendeznek a Magyar Nemzeti Táncszínház épületében. Május 17-én családi napot tartanak a támogatott gyermekeknek és családjaiknak a Margit-szigeti szabadtéri színpad helyszínén. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, zenei fellépések és pszichológiai előadás is. A kuratóriumi elnök közölte, az alapítvány az elmúlt 5 évben több mint 1640 gyermeket támogatott. Jelenleg csaknem 1100 olyan gyermek részesül segítségben, akik a koronavírus járványban veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány rendszeres pénzbeli és mentálhigiénés támogatást is nyújt, és továbbra is várja az adó 1%-os felajánlásokat. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. megnevezte az ügyészségen az úgynevezett Zsolti bácsit, a Szőlő utcai gyermekotthon botrány egyik áldozata. Bangó Sándor az ügy koronatanúja közösségi oldalán jelentette be, hogy részletes vallomást tett a hatóságoknak. A férfi, aki korábban arcával és nevével vállalta történetét, közölte az ügyészség kérésére, egyelőre nem hozza nyilvánosságra a titokzatos segítő kilétét, hogy ne veszélyeztesse a nyomozást.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Imádság. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. Máté evangélium, a 6. fejezet, 6. vers. Próbáltál már valaha elbeszélgetni egy-két éves kisgyermekkel? Amikor a mondat közepén jársz neki, eszébe jut, hogy épp ideje előszedni valamelyik játékát, vagy jó ötlet lenne körbekergetni a kutyát a ház körül. Néha pont így viselkedünk Istennel. Néhány elsietett percet, szétszórt gondolatot adunk csak neki, de nem szánunk rá időt, nem különítünk el egy nyugodt helyet arra, hogy teljes figyelmünket neki szenteljük. Elfeledkezünk arról, hogy az imádság helye egyben az ima meghallgatás helye is. A nagy gondunk az elkalandozó gondolatok harca. Olyan dolgok, amelyekről megfeledkeztünk, most hirtelen felszínre jönnek és figyelmünket követelik. Márpedig, ha, ahogy Jakab mondja, kétlelkűek vagyunk, akkor nem fogunk választ kapni imáinkra. Mi segíthet? Először is imádkozz hangosan. Ez megnehezíti a gondolatok elkalandozását. Először talán furcsának, kellemetlennek tűnhet, de hamar hozzászoksz majd. Másodszor írd le a figyelemelterelő gondolatokat címszavakban. Amikor elkezd kattogni az agyadban a távíró, írd le, ami eszedbe jut, aztán nyugodtan feledkezz meg róluk. Ha még később is eszedbe jutnak, vidd őket Isten elé imádságban. Harmadszor vezess imanaplót. Néha nem igazán tudjuk, mit is akarunk, vagy hogy mit gondolunk valamiről, amíg ki nem írjuk magunkból. Akkor egyszer csak meglátjuk, mint egy tükörben, ott vannak előttünk legmélyebb szükségeink és vágyaink, előttünk és Isten előtt. Mondd el neki bátran, mire vágysz, és engedd, hogy megtisztítsa vágyaidat. Mondd el neki kísértéseidet, és engedd, hogy erőt adjon. Mondd el neki, ha neheztelsz valakire. Kérd, hogy bocsásson meg, és adjon erőt neked is a megbocsátáshoz. Nincs nagyobb kiváltság az imádság lehetőségénél. Hát ne hanyagold el, használd ki! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. május 9-e szombat van. Ma a Gergelyek ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban mai műsorunk tartalmáról. Növekedés, gyülekezetépítés címmel rendezte meg Tiszán inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon a Nyilasmisi Ház auditoriumában és a Kossuth utcai református templomban. Az alkalmon készült összeállításunkat hallhatják hamarosan.
2: Nagyon felemelő volt azt látni, hogy nagyon jó volt a pozitív fogadtatásokat látni a lelkészek, presbiterek részéről, hogy erre szükség van. És én bízom benne, hogyha ez a rendezvény beváltja azokat a reményeket, amelyeket fűzünk hozzá, akkor ez motiválni fogja arra, hogy bizony kicsi lesz nemhogy a mi auditoriumunk, hanem akár még az Egyházkereti Székház nagy terme is a következő rendezvényre.
1: Már javában tartanak a tavaszi munkák az avasi arborétum fenyőkertje melletti lomboskert mintegy 158 parcelláján. A 4,5 hektáros területnek jelenleg körülbelül a fele betelepített. A fennmaradó rész közösségi kertként működik, amelyben főként zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, de különleges növények is megtalálhatók a területen. Bokros Istvánnal, az avasi arborétum baráti körének elnökével beszélgetünk.
3: Ez úgy indult, hogy a baráti kör tagjai, akik vállalták ugye a fáknak a gondozását, ugye azok gazdálkodtak ezen a területen, de aztán nagyobb lett az igény, meg ugye a terület is, ezért már gyakorlatilag bárki ugye bejöhet, aki vállalja a házi rendnek megfelelően és műveli a kertjét.
1: Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban, és számítunk a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Növekedés, gyülekezet építés címmel rendezte meg Tiszán inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon a Nyilasmisi Ház auditoriumában és a Kossuth utcai református templomban. A tanácskozás alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévő presbiterek találkozzanak egymással, valamint az erdélyi és a felvidéki testvérszervezetekkel, ezzel is kifejezve, hogy a presbiteri közösség összetartozik hitben és nemzetben egyaránt. Helyszíni összeállításunkban elsőként Barna Sándort, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Kedves testvérek, bizonyára észrevettétek már, hogy a dolgok mennyire meg tudnak változni, attól függően, hogy mi van bennük. Gondoljunk egy házra, hogyha üres, hogyha személytelen, hogyha hideg, és milyen más, amikor belakják a holmiával, melegségével, emlékeikkel. Valahogy ez jutott eszembe, mert ilyen a mi életünk is, hogy Isten nem csak megmentett minket Jézus Krisztusban, hanem nem hogy üresen, változatlanul, hanem betölt, kegyelmével, jelenlétével, céljával, és amikor ezt teszi, akkor átalakít minket. Ahogy az imént hallottuk, és itt két fogalom van, egyik a megigazolás, a megtérés. A megigazolás egy olyan jogi fogalom, hogy nincsen többé károsztatásunk bűneink miatt. Jézus Krisztus minden úgymond, ami ellenünk szól a bűneink alapján, azt ő felvitte a keresztre. És ez egy jogi fogalom, a másik pedig a megszentelődés, és ebben azt a hasonlatot szeretném használni, hogy Péter apostol a gyermekképét. Hogy egy kisbaba nem tett semmit ahhoz, hogy ő megszülessen. Ez a újjászületés, ez Isten kegyelme és ajándéka. Elhívott, kiválasztott, hallottuk, vagyis, hogy Isten a világ, a diszkriminációt elítél, Isten gyakorolja, ő kihív, elválaszt, megszentel. De a megigazulás az már egy olyan folyamat, amiben részünk van, hiszen a gyermek is megtanul járni, enni, inni, beszélni, cipőjé, bekötni. A megszentelődés az olyan fogalom, ami ránk is vonatkozik, amiben növekednünk kell, amiben előrébb haladhatunk, fokról fokra. Nem tudom, hogy ismerjük ezt a kifejezést, hogy Pán Péter szindróma. Nem ez a pszichológiának a leghivatalosabb kifejezése, ez úgynevezett pop pszichológiának az elnevezése. Egy jelenség, amely mindig is létezett, de például a mai fiatal generációra nagyon sokszor mondják, hogy soha nem nőnek föl. Aki ebben a Pán Péter szindrómában szenved, az még egy olyan férfi, aki nem kötelezi el magát, aki nem akar önálló lenni, aki tulajdonképpen azt várja, hogy apa, anya gondoskodjon rólam, én csak jól akarok érezni magam, nem akarok felelősséget vállalni, elköteleződni ebben a világban, vagyis hogy nem növekszik. A Korintus levélben azt mondja Pál, hogy amikor gyermek voltam, akkor úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy éltem. De aztán felnőtt, és elhagytam a gyermeki dolgokat. Vagyis, hogy ez a természetes, hogy növekszik. Nagyon aranyos egy kisgyerek, de hogyha 10 év múlva is ugyanúgy viselkedik, vagy 20 év múlva, akkor az kétségbejtő. Kell növekedni. Növekedés a témája ennek a mostani konferenciának. És tudom, hogy gyülekezet építés, a gyülekezetet akarjuk növekedni, de úgy gondolom, hogy az a gyülekezet tud növekedni, az a gyülekezet tudja betölteni a küldetését, amely nem éretlen, hanem érett felnőtt hívő emberekből áll.
3: Palic Róberttel, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség alelnökével beszélgetek itt a presbiteri találkozón. Hogyan indult, hogyan szerveződött ez a találkozó, egy kicsit idézzük fel.
4: Köszönöm szépen, áldás békesség. A Presbiteri Szövetség megújulásakor 2021-ben került elhatározásra, hogy a szövetség munkája úgy fog alakulni, hogy lesz évi két országos konferencia, az egyik Melegfürdőn, a másik Balatonszárszón, lelkiségi alkalmakként és aktuális témákkal évi egy alkalommal kerületenként, egyházkerületenként kerül sor egy kerületi szintű rendezvényre. Most jutott el a megújulás arra a pontra, hogy Tiszán innen az első kerületi rendezvény megtartásra kerül. Ez a 0 kilométer ebből a szempontból.
3: Mekkora munka volt összeszervezni, ugyan mekkora csapattal sikerült, és mekkora munka volt összeszervezni ezt a presbiteri találkozót?
4: Igazából ezen egy ilyen 3-4 fős csapat dolgozott. Természetesen ennek megvan a maga szervezési feladatai, onnantól kezdve, hogy az adminisztratív részét össze kell állítani, a vendéglátását meg kell szervezni, a programot össze kell állítani. Igazából nagyon felemelő volt azt látni, hogy nagyon jó volt a pozitív fogadtatásokat látni a lelkészek, presbiterek részéről, hogy erre szükség van. És én bízom benne, hogyha ez a rendezvény beváltja azokat a reményeket, amelyeket fűzünk hozzá, pedig az, hogy bemutassuk azt, hogy nem máshol, nem másút, hanem itt nálunk a Tiszán innen vannak olyan gyülekezeti élő példák, amelyben növekedés van, amelyben ajándékok vannak, amelyben gyümölcstermés van, amelyből erőt lehet meríteni, meg lehet újulni, fel lehet frissülni a szolgálatban, akkor ez motiválni fogja arra, hogy bizony kicsi lesz nemhogy a mi auditoriumunk, hanem akár még az egyházkereti székház nagy terme is a következő rendezvényre.
3: Mit lehet tudni a rendezvényről, hány napos lesz, illetve milyen programok lesznek?
4: A klasszikus hétvége, gyülekezeti hétvége lesz ez igazán, volt, tehát péntek délutántól vasárnap délig. Egy nyitó előadással és nyitó istentisztelettel kezdődik, kerekasztal beszélgetés, előadás, lelki alkalmak, és ami ebből a szempontból új, de szerintem fontos újdonság, hogy nem pusztán úrvacsorás istentisztelettel zárul, hanem, és ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy a konferencia egy gyülekezettel együtt úrvacsorázzon, tehát hogy ne elkülönült rendezvény legyen, hanem a gyülekezettel együtt éljük meg az úrvacsora ajándékát, így a Miskolc belvárosi egyház községgel kerül sor úrvacsorás alkalomra, vasárnapi istentisztelettel egyben, így a gyülekezeti csütörtöki hétközi alkalom bűnbánati alkalom volt, és az itteni lelki ajándékokért úrvacsorás istentisztelettel gyülekezeti közösségben adunk hálát vasárnap.
3: Programok során lesznek előadások, kerekasztal beszélgetések, ezek milyen témákat fognak felölelni, mikről fognak beszélgetni itt a presbitertársak?
4: A program lényege a növekedés, és hogy a növekedés hogy segíti elő a gyülekezetépítést. Arra irányul minden programpont, hogy milyen működő példák vannak, milyen élő gyakorlatok vannak, milyen olyan kifejezetten Tiszán inneni gyülekezeti eredmények vannak, amelyek nem önmagukban érdekesek, hanem amelyek tanulságosak, amelyekből inspirációt lehet meríteni, amelyekből töltekezni lehet, és amelyeket el lehet vinni a saját szolgálatba. Ennek megfelelően a szendrői gyülekezeti modell kerül bemutatásra nagytiszteletű Benke András részéről, és minden fajta gyülekezet típusban megmutatjuk a pozitív példákat, ezért Ábrám Tibor főgondnok a nagy gyülekezeti példát és az intézményekkel való kapcsolatok példáját mutatja be. Tóth Viktória egy egészen pici gyülekezetnek a nagyszerű rendezvényeit és munkáját mutatja be, hogy milyen nagyot tud alkotni egy kis gyülekezet, lásd a lelkesítőt, és hogy egy kicsit haza is beszéljünk itt a Miskolc belvárosba, Elekes Botton ifi vezetőnk pedig azt fogja bemutatni, hogy lehet néhány ifisből egy egészen nagy ifit, egy igazán nagyméretű ifit sokszorosára növelni, nem csak létszámban reményeim szerint, hanem mélységében is, tehát lelkileg is építkezve. És a főelőadó Eszter Gáli előtt pedig azt fogja bemutatni, hogy hogyan kell mindezeket a pozitív példákat stratégiában elhelyezni úgy, hogy abban az egyes presbiter megtalálja a maga helyét, vagyis tudjon arra válaszolni, hogy mi az én dolgom a gyülekezetemben, mivel tudok én hozzájárulni ahhoz, hogy az én gyülekezetemben, az én szolgálatomban, az én közösségemben is ugyanilyen áldásos gyümölcstermő alkalmak és növekedés legyen.
3: mennyi résztvevőre számítanak itt az első tiszáninneni presbiteri találkozó kapcsán?
4: Igazából jelenleg 41 feliratkozónk van. Én ezt kiinduló pontnak tekintem. Újra kell építeni a presbiteri szövetséget, és ez egy bevezető alkalom, aminek nem is a létszám az elsődleges oka, mert az a legfontosabb, hogy már van, és vannak alkalmak is, hogy ha meg tudjuk szólítani a presbitereket, és a legfontosabb példa, hogy akkor tudjuk a presbitereket megszólítani, ahogy a misszióban is az a legfontosabb, hogy odaéljük az evangéliumot az emberek elé, ugyanígy meg kell mutatni a presbitereknek, hogy ennek az alkalomnak van értelme. Az lenne a lényeg, hogy az aktív presbiterek magvetők legyenek a gyülekezetükben, és ezt az alkalmat úgy szeretnénk megmutatni, a kerületi alkalmat, hogy az minden egyház megye bevonásra kerüljön, tehát most Borsod-Gömör kezd, és jövőre szándékaink szerint Zemplén kerül sorra.
3: Mostani világunkban a presbiternek milyen feladatai vannak egy gyülekezetben? Valószínűleg azért mindenkinek gondolom személyre szabott. Milyen feladatot látnak el a presbiterek?
4: A presbiter esetében két nagyon fontos, de nagyon összekapcsolódó funkciót el kell különíteni. Az egyik az, hogy döntéshozó szerepben van, tehát alapvetően a gyülekezet mindenfajta alkalmának, anyagi, úgymond ügyes bajos dolgának az intézője, nagyon leegyszerűsítve, de valójában ez csak a törvényi oldala a kérdésnek. Ennél egy még sokkal fontosabb kérdés, hogy szolgáló legyen a presbiter, és lássa meg a feladatot onnantól kezdve, hogy akár csak kinyissa a templomajtót, kirakja az énekszámokat, bármilyen az ő számára alkalmas szolgálati területen építse Isten országát. Ez a legegyszerűbb feladattól a legösszetettebb feladatig terjed. Nyilván, hogy most saját példát mondjak, nyilván én ügyvédként a gyülekezetnek a szerződéseit, pályázatait intézem, de ugyanígy az egyik legnagyobb ajándéka az egyháznak, hogy mindenfajta korcsoport, mindenfajta szakma képviseltetik benne, és éppen ezért mindenki megtalálhatja a saját magához illeszkedő történetét, és ebben ez a szép, bár egyébként most majd a nyitó beszédben is meg fogok emlékezni dr. Szombati Zsigmond áldott emlékű presbiterünkről, aki 96 esztendős korában hunyt most el, és aki szülésznőgyógyászként 6000 gyermeket segített életre, de ugyanakkor, amikor felújítottuk a templomunkat, akkor fölvette a köpenyt, és fölment, és a templom tetőről bizony tolta le a sitet és a hulladékot. Ebben is vállalta a szolgálatot. Ilyen lelkiségű, ilyen szolgálatkészségű presbiterek vannak, és azt mutatja meg ez a konferencia, hogy nem csak elbúcsúztatunk ilyen presbitereket, hanem most is vannak ilyen presbiterek, és azon dolgozunk, és azért szervezünk konferenciát, hogy egyre több ilyen presbiter legyen, és így épüljön egyházunk, és ebben egyházkerületünk, és valamennyi gyülekezetünk.
3: Hogyan látja, miként tud a presbitérium, a presbiterek tisztsége megújulni, tehát úgymond megfiatalodni? Itt említette, hogy ez is cél.
4: Természetesen mindig azt kell látni, hogy az Isten mindig ad szolgálattevőket. Most a nyitó beszédben még előtte vagyunk, de fogok beszélni Illésnek arról az élethelyzetéről, amikor teljesen összeomlik, és az Úr, amikor visszaküldi a szolgálatba, akkor nem csak visszaküldi a szolgálat, hanem a szolgatársat is ad mellé. És ezért, amikor arról gondolunk, hogy újuljon meg az egyház, és legyenek új szolgálattevők, akkor az imádság évében a legfontosabb, hogy ezért tegyünk, cselekedjünk, és imádkozzunk érte.
3: Szigetiné Bósz Mariannával, presbiterrel folytatom az összeállítást. Miért is fontos ez a mostani háromnapos alkalom, ez az első presbiteri találkozó itt az egyházkerületben, hogyan látja?
5: Nagyon örülünk neki, hogy végre mi is megszervezhettük ezt. Mindenképpen fontos, hiszen ahogy a mai ige is mondja, a mai napi ige mondja, a növekedés. Tehát ugye nem csak az egyházkerületben, nem csak a presbiterek tudnak ezért tenni, hanem maga a presbiteri szövetség is, hogy az egyházunk bővüljön, növekedjen, és úgy gondolom, hogy egy nap talán kevés. Ma megérkeztünk, beszélgetünk, ismerkedünk, holnap egy egész napos lesz, vasárnap pedig a templomba egy úrvacsorás istentisztelettel búcsúztatjuk. Én szerintem ez egy követendő példa, ha lehet ezt mondani, igen.
3: Mit vár a mostani alkalomtól, hiszen lesznek különböző előadások, konferenciabeszélgetések, úgymond a presbiterek egymástól is tanulhatnak, jó tanácsokat oszthatnak meg. Mit vár ettől a háromnapos alkalomtól?
5: Hát úgy, ahogy mondta, hogy tanulhatunk. Tanulhatunk egymástól, átadhatjuk egymásnak a tapasztalatainkat, közben a hitben el tudunk mélyülni. Ez egy igazi összetartás. Tehát ahogy a nagy, bocsánat, hogy ezt mondom, a nagy cégek csinálnak egy ilyen összetartást, hát ez is egy ilyen összetartás. Érkeztek Erdélyből, Nagyváradról, az ország különböző területeiről, és természetesen Miskolcról is. Már most a beszélgetésekben látjuk, hogy mennyi minden van, amit egy picit másképp csinálnak, vagy mi másképp csináljuk, mert nyilván amiben egyek vagyunk, az a református vallás és a hit.
3: Egy presbiternek mostanában mi a feladata, milyen kihívásokkal néz szemben, ezt hogyan látja?
5: Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy presbiter lehetek. Ugye a presbiter világi döntéshozó, világi ügyintéző. Nyilván a gyülekezetnek is sok feladata van, de a presbitereknek kell irányt mutatni, különböző szakok vannak, ugye, tehát van pénzügyi bizottság, ilyen bizottság, olyan bizottság, foglalkozunk az idősekkel. Tehát én azt mondom, hogy egy jó presbiter, vagy egy jó presbitérium, az olyan, mint a zászlós a csapat élén, a gyülekezet élén. Segítünk a lelkészeinknek összefogni a gyülekezetet, a terhet levesszük a vállukról, és közben ott van a nagyon felelősségteljes döntéshozatal, a pénzügyi dolgokkal is, hogy jól sáfárkodunk, hova fektessük be, mi mindenre jusson pénz a mai világban, ami ugye nem is egyszerű. Hát biztos, hogy több feladata is van, de talán ennyi fért most bele.
3: Ugye itt szóba került, hogy a növekedés lesz a témája a presbiteri találkozónak. Ön személy szerint hogyan gondolja, hogyan növekedhetnek a gyülekezetek, hiszen azért tapasztaljuk sajnos mostanában, hogy fogyás és csökkenés is van, akár külhoni református gyülekezetekben. Mit gondol erről így a kettőnek a függvényébe?
5: Igen, sajnos én döbbenten olvastam az elmúlt népszámláláskor, hogy vagy nem nyilatkoztak, vagy ha nyilatkoztak is, akkor olyan érdekesen, de az előző népszámláláshoz képest a reformátusok, de gondolom más egyház is így van vele, jelentősen csökkent a létszám. Én nem mondanám azt a sok-sok szóbeszéd ellentétbe, hogy azért, mert a lelkészeink nem példamutatóak. Ezt azért nagyon-nagyon sok lelkész nevében kikérném, hogy nem erről van szó. Az emberek rohannak. Rohannak. Néha talán futókban imádkoznak egyet, de nem tartják fontosnak azt az elmélyülést, amit nem csak a hit ad, hanem a templomba, az ige hirdetés és a közösség. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy minek járjak templomba, én otthon is hiszek Istenbe, és nem ugyanaz otthon imádkozni. Teljesen más, amikor az ember eljön, akár hétköznap, akár vasárnap templomba. Itt van egy csodálatos közösség, aki a legtöbbje mélyen ismeri egymást. Csak egy kis gondoskodás egymásról. Meghallgatjuk az igét, amiből mindenki, ha más nem, egy mondatot aznapra magáévá tud tenni. Az elmélyülés is más. Nagyon az otthon, aki azt mondja, hogy otthon ő ugyanúgy tud imádkozni, olyan elmélyülten, mint a templomban, én ezt nem hiszem el. Ez olyan, mint az otthonról végzett munka. Nekem nem mondja senki, hogy közbarántást nem kavarja meg. Tudom, mert a Covid-ba erre voltunk kényszerülve, és koncentrálni kellett, hogy ugyanúgy el tudjak mélyülni, mint a templomba. Tehát a A vallási közösség egy csodálatos kis-nagy közösség. A lelkészeink példát mutatnak, nagyon-nagyon jó ide járni, és hogy a növekedés. Hát, én azt hiszem, hogy nagyon csodálatos lelkészeink vannak, mert nagy tisztelet úr azt mondja, hogy fogjunk kézen egy másikat, hívjuk, hozzuk, beszéljünk neki, imádkozzunk érte, és most kaptunk olyan feladatot is, hogy kis névsort vállaltunk, és egy évig, aki ezt vállalta, azért a 10-12 emberért imádkozik. Ez is egy nagyon jó dolog, de azért mindenütt a fiatalságot kell megszólítani. Nagyon jó ifi körünk van, tényleg évről évre bővül, csodálatos istentisztelet előtt például kis zenekar játszik. Akit ez nem vonz ide, hát az nem mondom, hogy buta, de biztos, hogy sokat veszít. Sokat veszít. Táborozást csinálunk. És ezek ilyen indirekt dolgok, mert ide hozzák a gyereket, és akkor meglátják, hogy jaj, de jó kis csapat, délután van egy kis istentisztelet, tábor után, és már nagyon sokan vannak, akik a tavalyi tábor, meg a tavalyi tábor után már gyülekezeti tagjaink. Tehát mindent meg kell fognunk, nagyon-nagyon igyekszünk, hogy nagy tiszteletű úrnak, nálunk Meleg Attilának, ő mindig azt mondja, de nyilván minden lelkész ezt mondja, hogy a legszebb templom a teli templom. Ő megcélozta az 1000 fős gyülekezetet. Hát ebbe segítünk neki, és azt hiszem, hogy ez a presbiteri konferencia is ezt fogja szolgálni.
1: Kedves hallgatóink, Növekedés gyülekezetépítés címmel rendezte meg Tiszán Inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon. Az alkalomról készült Sütő Dávid Pelé összeállítása.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, már javában tartanak a tavaszi munkák az Avasi Arborétum fenyőkertje melletti lomboskert, mintegy 158 parcelláján. A lomboskertet Adorján Imre kezdeményezésére az Avasi Arborétumért Alapítvány és az Avasi Arborétum baráti köre hozta létre. A 4,5 hektáros területnek jelenleg körülbelül a fele betelepített. A fennmaradó rész közösségi kertként működik, amelyben főként zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, de különleges növények is megtalálhatók a területen. Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgetünk. Elkezdődtek a tavaszi munkálatok a mezőgazdaságban, a kiskertekben és a közösségi kertekben is. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bokros István egyetemi docenst, az Avasi Arborétum baráti körének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
6: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen aktuális tavaszi teendők vannak jelenleg a közösségi kertben, én arra kérem, hogy mutassa be az Avasi Arborétum fenyőkertje mellett található lomboskertet, hiszen a tapasztalataim szerint még mindig kevesen ismerik ezt a zöld területet.
6: Kezdjük talán egy ilyen történeti áttekintéssel. Dr. Adorján Imre főorvosnak volt az a kezdeményezése, hogy egy növénygyűjteményt hoz létre, és ennek a növénygyűjteménynek első része, ami most Avasi Arborétum fenyőkertként üzemel, az egy 1,5 hektáros terület, a Percel-Mór utcának a keleti oldalán található, és ez az, ami látogatható, és tulajdonképpen arborétumként üzemel. 1986-ban kezdték itt telepíteni a fákat, és a munkák segítésére alakult meg az Avasi Arborétum Baráti Kör nevű egyesület. Ez egy közhasznú civil egyesület Miskolcon, Viszont a fák hamar nőttek, és gyakorlatilag a baráti kör tagjai már akkor a fenyőkertben is gazdálkodtak a szabadon maradt területen, de nem maradt szabadon terület, ugye a gazdálkodásnak, a közösségi kerteknek már nem maradt hely, meg a fenyőkert is kinőtte magát, újabb egyedeket már nem nagyon lehetett telepíteni, és akkor az út túloldalán, ugye tehát a Percelmór utca túloldalán, immár a nyugati oldalán, egészen a Leszikandúr útig jött létre most már 4,5 hektáron a lomboskert. Azért nevezték lomboskertnek, mert ott nagyon sok lombosfa volt már eredetileg is, de gyakorlatilag a lomboskertben is megtalálható örökzöldek. Körülbelül 350 fafajta van, lombosfafajta van, és 250 örökzöld fajta. Összességében 1200-nál is több egyet található a területen, de ez hatalmas terület, és bár a fák árnyékolnak, ezért ugye itt elég nagy tere van a gazdálkodásra, jó napfényes környezetet biztosító terület, és az egész 4,5 hektár az fel van osztva 200 darab, egyenként 200 négyzetméteres parcellára.
1: Még egy picit visszatérve a lomboskert fáira, ugye több mint 1000 fa található benne, azt nem kérem, hogy sorolja fel mindannyinak a fajtáját, mert hát kevés lenne a műsorunk is hozzá, de milyen különleges fajták találhatók ott?
6: Hát hoznom kellett volna a kimutatás, és hát gondolom főkertész asszony, ő felügyeli nálunk ugye ezt a közösségi kertet, ő tudnám mondani, hogy melyik a legértékesebb, de ilyen virginiai szilva, és hát a legkülönbözőbb juharfa, nyírfák, hát az örökzöldekből is egy csomó fenyő a féle. Olyan különlegesen szép fa, ami kuriózum lenne, tehát virágzásra, mint ugye egy cseresznye virágzat, vagy valami, az egyetlen egy van, de megmondom őszintén, annak nem tudom a nevét, mert parcellánként nyilván vannak ezek tartva, de latin névvel, és próbálkoztam ugye a latin elnevezésről lefordítani, de elég hosszadalmas ennyi fának, tehát ez tényleg egy kertészmérnökkel.
1: Hány parcellán gazdálkodhatnak a kertbarátok?
6: Most 158 parcellánk van, amin lehet ugye gazdálkodni, tehát ezeknek a 200 négyzetméternek nem minden területe használható, tehát egy parcellát kiadunk, de nem 200 négyzetméterért kell fizetni, hanem 100 ér, vagy 150 ér, vagy 50 ér, amennyi a gazdálkodásra alkalmas terület.
1: Mekkora egy ilyen parcella?
6: Hát a 200 négyzetméter, nincs egész 10 méter a szélesség, és valamivel több, mint 20 méter a hosszúsága.
1: Kik igényelhetnek parcellát a közösségi kertben? Milyen feltételekhez kötik egy-egy parcella bérlését?
6: Ez úgy indult, hogy a baráti kör tagjai, akik vállalták ugye a fáknak a gondozását, ugye azok gazdálkodtak ezen a területen, de aztán nagyobb lett az igény, meg ugye a terület is, ezért már gyakorlatilag bárki ugye bejöhet, aki vállalja a házi rendnek megfelelően és műveli a kertjét, viszont hát minden évben probléma, most is több mint 10 várnak, hogy bejöhessenek, bejutassanak a kertre, mert ugyan vannak mindig visszaadott kertek, mert elköltöznek, idősek már nem bírják művelni egyéb problémák miatt, de mindig több a igénylő, mint a visszaadott kerteknek a száma. De elvileg nincs akadálya, bárki bejöhet.
1: Mit jelent a házirend? Ugye elmondta, hogy ha a házirendet betartják a bérlők, akkor bérelhetik.
6: Hát a házirend egy oldalas, az a lényeg, be van ez a terület kerítve, ugye mondjuk a kerítés az már elég régi, a vadisznók azok simán bejönnek, az őzek meg átugorják, tehát azért vannak problémák. Nagyon gazdag egyébként, ha itt tartunk állatvilágban, mert a nyúltól a fátszánig, a mókusig, a siklóig, tehát nem is azt mondom, hogy lomboskert, hanem lassan már állatkert színszó alatt is lehetne róla beszélni. Tehát gyakorlatilag be van kerítve, és mindenki lakattal zárjuk, mindenkinek van kulcsa, és ha kimegy, bezárja, bejön, bezárja, tehát egy zárt terület.
1: Vannak-e olyan szabályok, amelyet be kell tartania a gazdáknak, a bérlőknek? Tehát vannak-e olyan kötelezettségeik, amelyek szabályeket, ha nem tartanak be, esetleg el is veszíthetik ezt a
6: kancellárt. Hát a legfontosabb szabály, hogy művelni kell a területet. Aki nem műveli a területet, ugye azt év végén felszólítjuk, hogy adja le a területet, illetve hát ha valami olyan kihágást csinál, ami a házi rendben van, szemetel, letör egy ágat, kárt okoz a növényekbe, ugye a védett növényekbe. Ez a terület egyébként természetvédelmi területnek van nyilvánítva, tehát a mi feladatunk amellett, hogy közösségi kert van és gazdálkodunk, a területnek a karbantartása, fenntartása, a fűnyírás, a gajazások, a

0: Hát ami egy év alatt, vagy tehát könnyen eltávolítható, tehát ne zavarjon be. Ezt az, tulajdonképpen a lombos kertet távlatilag arborétummá szeretnék fejleszteni, de hát az akkora pénzügyi forrásokat igényel, hogy a közeljövőben nem nagyon látom lehetőségét ennek. Viszont a meglévő állománynak a megóvása, ugye az és gondozása az az elsőrendű feladat, amellett, hogy mindenki ugye gazdál. Hát a legtöbben ugye a zöldség, a paradicsom, paprika, de banánfát is látok már, amit télire bevisznek a rendes lakásukba, nyáron kihozzák cserépbe. Olyan növényeket látok, hogy a nevét se hallottam még, ugye, és termesztenek magas ágyásokat, tehát hogyha a talajminőség nem annyira megfelelő egy-egy növénynek, akkor hoznak be megfelelő talajt, és akkor úgy gazdálkodnak.
1: A baráti kör elnökeként milyen feladatokat kell ellátnia, hogyan fogja össze a kertbarátok közösségét?
0: Hát nekem tulajdonképpen, mikor megválasztottak, akkor nagyon sok dolgom nem volt az adminisztráción és a gazdasági dolgokon kívül, illetve kifele képviselni a kertet, mert Darnai László gondnokunk gyakorlatilag mindent megcsinál, sajnos ő elhunyt, és így a gondnoki feladatok is rám maradtak, és így hát most kicsit már sok időmet is elveszi a dolog, de ugye a gondnoki bére nincs pénzünk, tehát ezt az elnökség fölvállalta, hogy korábban a gondnoknak fizettünk nem túlságosan nagy bért, de akkor kiderült, hogy korábban az önkormányzat fizette a vizet, ami locsoltunk, mégis a fákat is öntöztük, de a önkormányzat már ugye nem tudta ezt viselni, és akkor a vízdíj egy 800 000 forint évente, körülbelül hát attól függ, hogy milyen csapadékos vagy száraz az időjárás, és ez tulajdonképpen a gondnoki bér volt, tehát azért nem szedünk most több tagdíjat, mert a gondnok helyett a gondnoknak a munkáját, ugye társadalmi munkában az elnökség tagjai látják el.
1: Milyen jellegű segítséget igényelnek általában a bérlők? Mire van szükségük?
0: Hát gyakorlatilag elmaradt, mert az önkormányzatnak ugye a pénzügyi szűkösség miatt ugye a fáknak a gondozása, gajazása tulajdonképpen, mert vannak elszáradt ágak, ugye azok leesnek, balesetveszélyt jelentenek, éveken keresztül elmaradt, mert nekünk, mint a baráti tör tagjainak nem volt jogosultságunk semmihez se hozzányúlni. És akkor megegyeztünk a főkertész asszonnyal, akivel nagyon jó a kapcsolatunk, hogy ezeket a gajazási munkákat mi elvégezzük. Én egyébként erre kértem egy pályázat keretében árajánlatot, 3,5 millió, 4 millió forint körüli értéket mondtak, és ezt akkor a baráti kör tagjai télen társadalmi munkában végzik el.
1: Milyen a bérlők összetétele? Gondolok itt arra, hogy idősebbek, fiatalabbak veszik igénybe ezt a szolgáltatást, vagy pedig nagyon vegyes a kép?
0: Hát azt mondom, hogy nem csak, hogy vegyes a kép, hanem nagyon színes kép is van. Hát az egyetemi kollégák, vagy a korábban az egyetemen dolgozók, azok hát ilyen 25%-os arányban vannak, de jellemzően az avasi panellakásban lakó olyan bérlőink vannak, akik korábban valahol vidéken laktak magánházba, és hozzászoktak ahhoz, hogy egy kis kertet művelnek, viszont ugye beköltözve ide az avasi lakótelepre erre nem volt lehetőségük, és nekik ez egy kiváló adottság, hogy viszonylag közel. Vannak aztán fiatalabbak is, akik gyakorlatilag ezt pihenésre, szalonnasütésre, vagy gyerekkel kijönni, levegőzni, és mondom, rettentő széles a skála. Az idős korosztály azért jellemzően 50% körül meg kellene nézni, de mindenkinek az életkorát persze nem tudom, csak ugye ránézésre, vagy egy ilyen összkép több, mint a fele nyugdíjas, de jellemzően ők azok, akik leadják a kertet, és akkor állandóan fiatalodunk, mert mindig a fiatalabbak veszik ki. Ami pedig a foglalkozást vagy egyebeket illeti, hát az nagyon széles körű. Említhetném még, hogy a Miskolci Nemzeti Színház színésznője is bérel náluk parcellát. Egy kicsit féltem is kiadni neki, hogy hát egy színésznő meg a kertészkedés, és kiderült, hogy mintaszerű parcellája van, és mutatnivaló, hogy gazdálkodik.
1: Hogyan tartják egymással a kapcsolatot a kertbarátok? Van-e valamilyen együttműködés?

0: és vagy közös közösségi
1: Hát ez
0: programok.
1: valóban egy baráti kör, gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit egy idő után, és van, akik majdnem azt mondom, hogy kint laknak, mert reggel kijön, és akkor este hazamegy a kertből, ilyen árnyéksátor, székeket, asztalokat ki lehet helyezni, és gyakorlatilag hát a tagságnak a nagy része az minden nap kint van, és főleg a parcella szomszédok ilyen mikroközösséget alkotnak, de a nagy közösséggel sincs probléma, mert bármikor bármit meghirdetek, hogy 20-30 ember kell, mert most a gajakat odébb kell tenni, vagy takarítani kell, vagy a komposztkertet rendbe kell rakni, akkor mindig sokan vannak és csinálják.
0: Jelenleg milyen munkákat végeznek a kertben?
1: Hát most mindenki ültet jellemzően. Illetve hát ma is volt egy csőtörésünk, mert ugye az is egy állandó probléma, hogy ezt ugye 95-ben, ezt hát talán nem mondtam, hogy 1995-ben lett bekerítve ez a terület, és azóta gazdálkodunk ott, és hát a 95-ös vízvezeték rendszer azért már pláne az avas oldalban, ahol egy kicsit mozog is a talaj, meg minden problémák vannak, úgyhogy a legnagyobb gondunk a vízvezetékkel van, és hát meg kell oldani, nincs pénzünk arra, hogy vízvezetékszerelőt foglalkoztatunk. Szerencsére kiderül, hogy a szakmája több embernek, több élőnek is korábban vízvezetékszerelő volt, meg hát ugye egyébként is elég sokan értünk hozzá, meg nem a legbonyolultabb az öntöző rendszernek a vízvezetékét megcsinálni.
0: Tehát összefogással azért meg tudják oldani a problémákat.
1: Igen.
0: Tavasszal nyílik mindig a kert, ilyen március környékén, és meddig tart a szezon?
1: Hát hivatalosan én úgy örököltem meg, hogy március 15-től november 15-ig vagyunk nyitva, és utána ugye van a téli bezárás, ahol ezeket a gajazásos és egyéb munkákat, tehát a többség, akkor is bejárogatunk, minden hónap első hétvégén ugye nyitva vagyunk, hogy mindenki meg tudja nézni, hogy milyen a táj télen is odakint, vagy hogyha valamit nagyon akar, akkor ugye azt meg tudja csinálni. De én rugalmas ember vagyok, és akkor mindig az időjáráshoz igazítunk, mert nyilván nem érdemes esős időben, amikor még nem lehet semmit se csinálni, korábban nyitni, illetve a zárás is olyan, hogy az időjáráshoz igazodik, de gyakorlatilag most március elejétől november végéig az időjárástól függően.
0: Bár azt elmondta, hogy most még nincsenek üres parcellák, illetve üres területek, amelyek bérlőket várnak, és sokan állnak sorba azért, hogy gazdálkodhassanak egy kicsit. Aki a hallottak alapján mégis csatlakozni szeretne a baráti kör tagságához, azt hogyan teheti meg?
1: Hát nagyon egyszerű, a legtöbb tagunk egyébként ismer valakit a kertben, aki bérlő, és akkor ott minden információt megkap, de van egy Avasi Arborétum baráti kör Facebook csoport, és aki oda fölmegy, ott mindig minden aktuális információ megvan, meg elérhetőség. És hát nagyon nem reklámoznánk magunkat, mert ahhoz, hogy most ne 10-es, hanem 50-es várólistánk legyen, annak tulajdonképpen nem nagyon van értelme, de egyébként nem lehetetlen ugye bekerülni, csak elég kitartónak kell lenni.
0: Kedves hallgatóink, az előző percekben Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgettünk.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Mózes második könyve 20. fejezetének második verséből hallgassuk meg. Én az Úr vagyok, a te Istened. A Sínai hegynél Isten szövetséget köt a néppel, és ennek alapjaként átadja a 10 parancsolatot. Ez nem egy egyszerű szabályrendszer, hanem az élő Istennel való kapcsolat kerete, ami a szabadságban való életet védi. Hiszen a parancsolatok célja nem az, hogy gúzsba kössenek, hanem az, hogy irányt adjanak. A 10 parancsolat a zsidó és a keresztény etika alapja, amelyet Isten 2 kőtáblán ajándékozott népének. Az első kőtáblán az első 4 parancsolat az Isten iránti szeretetre, a hozzáfűződő kapcsolatunkra, a második kőtáblán a második 6 parancsolat az embertársak iránti szeretetre, a hozzájuk fűződő kapcsolatunkra vonatkozik. A parancsolatok pedig a megszabadításra épülnek. Nem egy távoli törvényhozó, hanem a megszabadító Isten adja a parancsokat. Azaz előbb kiszabadította, megszabadította népét a rabságból, a nyomorúságból, majd ahhoz, hogy a szabadságukat meg tudják őrizni, útmutatást ad. Nézzük ma az első 2 parancsolatot röviden. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Isten kizárólagos hűséget vár tőlünk. Ne kacsingassunk másfelé, ne várjunk segítséget csillagállástól, ne akarjuk megtudni a jövőnket kuruzslóktól. Teljes szívünket csak az egyetlen örök Istennek adjuk át. Második. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot, azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Isten nem helyettesíthető emberi alkotással. Az embernek fel kell ismernie, emberi kéz alkotta tárgyak nem lehetnek képesek arra, hogy az életünk eseményeire hatással legyenek. Gondolok itt a kabalákra, a szerencsehozó piros pénztárcára, és sorolhatnánk. Ez mind babonaság, melyekkel a 10 parancsolat ellen vétünk. A mai ége magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a MIHŐ Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. Tegnap a német nyelvi írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 13 ezeren adtak számot tudásukról, középszinten mintegy 10 ezeren, emelt szinten pedig több mint 3 ezeren vizsgáztak. A délelőtt kezdődött vizsgákon a diákoknak olvasott és hallott szövegértési, nyelvhelyességi, valamint íráskészségi feladatokat kellett megoldaniuk. Középszinten összesen 180, az emelt szinten vizsgázóknak pedig 240 perc állt rendelkezésükre. Az íráskészséget vizsgáló résznél a diákok saját nyomtatott szótáraikat is használhatták. A vizsgaidőszak jövő héten a többi idegen nyelvvel és a választható tárgyakkal folytatódik. A jogszabályok betartása akkor is kötelező, ha éppen nem esik jól, jelentette ki a kúria elnöke Kaposváron. Varga Zsé András a 32. jogi beszélgetések konferencián hangsúlyozta, az alaptörvény és a jogállam lényege éppen a vitás helyzetek rendezése. Figyelmeztetett, hogy a szubjektív jogértelmezés bizonytalansághoz vezethet. A tanácskozáson elhangzott, az Alkotmánybírósághoz évente csaknem 4000 panasz érkezik, melyek során 20-30 bírói döntést semmisítenek meg. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a tényleges életfogytiglan védelmében szólalt fel, kiemelve, hogy a társadalom védelme felülírja a bűnismétlés kockázatát. A konferencián szó esett a börtönök telítettségéről is, amely jelenleg országosan meghaladja a 110%-ot. A végrehajtások államosítását és non-profit alapokra helyezését kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Torockai László pártelnök bejelentette, az új országgyűlés megalakulása után azonnal benyújtják 7 pontból álló törvényjavaslat csomagjukat. A politikus hangsúlyozta, céljuk a végrehajtó maffia felszámolása, ezért a területet a bíróságok vagy az adóhatóság felügyelete alá rendelnék. A javaslat csomag részeként a párt az egykori devizahitelesek teljes kártalanítását is követeli. Torockai László szerint a tőketartozáson felül megfizetett összegeket a bankoknak és a végrehajtóknak kellene visszafizetniük az érintett családok számára. A Greenpeace mérései igazolták az egészségre ártalmas aszbeszt jelenlétét Sopronban is. A szervezet két helyszínen vett mintákat, amelyek mind pozitívak lettek. A szakértők szerint a szennyezett kőzúzalék magánberuházásokon keresztül kerülhetett az utcákra. A Greenpeace azonnali kármentesítést és az érintett területek locsolását kéri a hatóságoktól a porzás megakadályozása érdekében. A szervezet szerint az osztrák bányákból származó szennyezettség mértéke Nyugat-Magyarországon jóval nagyobb a vártnál, ezért rendkívüli kormányzati intézkedéseket és egy szakmai egyeztető fórum felállítását sürgetik az emberi egészség védelmében.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként arról lesz szó, hogy hogyan változott az üzemanyagok ára 2010 óta Magyarországon. Balogh Csabával, a GKI szakmai igazgatójával beszélgetünk.
2: Ez is meglepett egy picit minket, mert mindenkinek az van a fejében, hogy mennyire emelkedtek az üzemanyag árak az elmúlt időszakokban, években, de valójában eléggé hasonló volt, mint amennyivel az átlagos fogyasztói árindex emelkedett, sőt, az infláció még egy picivel magasabb is volt. Picivel kevésbé drágultak az üzemanyagok, mint az átlagos fogyasztói kosárban lévő cikkeknek az átlaga.
1: Aztán egy új egyháztörténeti tankönyvet mutatunk be. Itt lesz velünk az egyik szerző, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docens, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára.
3: És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára.
1: Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: ...2012-ben 330 liter üzemanyagot lehetett megvásárolni az átlag magyar fizetésből. Ma a rögzített benzinár mellett több mint 800 liter vásárolható meg, derül ki a GKI elemzéséből. Balogh Csaba, a GKI szakmai igazgatója azt mondja, bár mindenkinek az van a fejében, hogy milyen sokat drágultak az üzemanyagok, őket is meglepte, hogy az elmúlt 16 évben a gázolaj és a benzinára nagyságrendileg ugyanúgy emelkedett, mint más termékeké, sőt valójában némileg az inflációhoz képest kisebb arányú volt az árak változása. És mi várható majd akkor, ha egyszer kivezetésre kerül az üzemanyag maximalizált ára? Balogh Csabával, a GKI szakmai igazgatójával beszélgetünk. Miért érezték most időszerűnek elkészíteni ezt az elemzésüket?
2: Igen, GKI ezért gondolta, hogy időszerű itt az üzemanyagoknak a megfizethetőségére ránézni, mert ugye itt az üzemanyag tartalékok történelmi mélypontra zuhantak, ezért a bevezetett, március első felében bevezetett plafon rögzített ár azért elég kockázatos, hogy meddig maradhat fönt, és igazából arra voltunk kíváncsiak, hogyha újra piaci árat lenne kénytelen minden autós fizetni Magyarországon, az mekkora teher lenne, és ezt próbáltuk távolról megvizsgálni, tehát egészen 2010-től kezdve néztük, hogy az üzemanyagok megfizethetősége hogyan változott. Tehát most igazából emiatt a kockázat miatt éreztük ezt időszerűnek.
1: És akkor mielőtt az adatokról beszélnénk, egy technikai kérdés, hogy miért 2010 a viszonyítási kezdőpont az elemzésükben?
2: Igyekeztünk minél egy nagyobb időszakot, ez ugye egy bő 15 év volt, és ebben az időszakban azért elég változatos volt, voltak mind infláció szempontjából nyugalmasabb időszakok voltak, dinamikusabban emelkedő árak, ugyanígy az olajárakban is voltak emelkedő, illetve korrekció szakaszok, tehát ez egy akkora időszakot ölelt át, ahol már egy ilyen hosszabb távú összefüggést is meg lehet állapítani.
1: Oké, és akkor mik a sarokszámok, mondjuk hány liter üzemanyag vehető a mai áron, mennyit lehetett 2010-ben venni, és egy kicsit a mozgásokról is meséljen, hol volt ebben mélypont, vagy a legkedvezőbb adata lakosság szempontjából ebben a 16 évben?
2: Igen, viszonylag kerek számok jöttek ki szerencsére, úgyhogy ez így könnyen érthető, tehát ahonnan elkezdtük, ott majdnem pontosan 400 liter tudott venni egy munkavállaló, aki az átlag keresetet vitte haza, hogyha minden jövedelmét az üzemanyagvásárlási költete, nyilván ez nem reális, csak hogy így tudtuk mérni, hogy mennyire volt drága akkor, tehát összesen 400 liter. Ez a 10-es évtől indulva egy picit csökkent, tehát itt a 12-es évben ugye ott volt egy recesszió, egy olajáremelkedés is volt az 10-es években, és azzal egy picit így még drágábbá vált, tehát akkor egy ilyen 350 liter környékére, egészen pontosan 330 liter volt az alja ennek a akkor volt a legdrágább ebben a 15 évben, és onnantól a 12-es évtől elkezdve folyamatosan nőtt ez a mennyiség, amit meg tudott vásárolni egy átlag munkavállaló. Egészen a 20-as évekig nőtt valamennyivel 700 liter fölé mind a gázolaj, mind a benzin, és onnan elkezdődött egy pici csökkenés, oldalazás, majd így a tavalyi évben, 25-ben volt egy újabb emelkedés és ugrás, tehát hogy ott vált egy picit még kedvezőbb, és ugye az idei év lett volna az, ahol elindul egy újra egy korrektő csökkenés, főleg ez az iráni konfliktus miatt megugró olajárak következtében emelkedő benzinárak, és akkor ugye ezt a benzinár stop meg tudta állítani. Úgyhogy most körülbelül egy 800 liter környékén, picivel 800 liter fölött vagyunk, hogyha a dízelt nézzük, akkor ez egy 850 litert tud venni jelenleg, illetve még annál is többet benzinből, majdnem 890 liter benzin tudna megvenni egy munkavállaló átlagosan, a átlag kereset. Tehát keresés, akkor innen léptünk tovább, hogy mi lenne, hogyha hirtelen itt az üzemanyag tartalékok megcsappanása, illetve hát nyilván ennek azért több oldalról vannak költségei ennek a benzinástopp tartásának. Ha ezt eltörölnék, akkor meg hirtelen beesne, és itt nagyon fontos az, hogy a gázolaj sokkal jobban esne, hiszen ennek a piaci ára jóval magasabb, az 700 liter alá csökkenne, és a benzin pedig 760 liter környékére csökkenne. Tehát itt lenne egy ilyen jelentősebb csökkenés, és ezzel körülbelül vissza is érnénk erre az a 2020 és 23 közötti platóra, tehát hogy azon a szinten csökkenne vissza, ami még nyilván jóval magasabb, és ezek szerint még jóval kedvezőbb az ára, mint a 2010-es években volt relatíva a jövedelmekhez viszonyítva, aminek ugye több összetevője van, és mondja, erről esetleg még érdemes beszélni, hogy miért változtak így.
1: Na és mi ez a több összetevő?
2: Ugye egy fontos összetevője alapvetően a nemzetközi olajáraknak a változása, de pont az volt az érdekes az elemzésünkben, hogy egyre távolabbról, vagy egyre lazábban követi a hazai benzin és gázolajára a nemzetközi üzemanyagoknak az ármozgását, és ebben több tényező játszik szerepet. Egyrészt a forint árfolyamának a változása, tehát a dollárral szemben érdemesebben ez az összehasonlításhoz nézni a forint árfolyam változását, és nyilván amikor a forint erősödik a dollárhoz képest, akkor kedvezőbbé válik, hiába emelkedik esetleg a nemzetközi olajára, akkor nem fog annyira emelkedni a hazai üzemanyagár, és hát ellentétes folyamatnál megfordítva. Ez egy nagy tényező, és az ugye pont az idei évben is jellemző volt, ugye volt évelején egy erősödés a forintban, majd amikor az iráni válság elindult, egy nagy dollár erősödés nemzetközi volt, egy forint gyengülés. Idehaza ez a kettő összeadódott, tehát itt még ez még rá is tevődött az olajárak emelkedésére, és emiatt még drágábbak lettek volna itthon az üzemanyagárak. De hogyha a következő tényezőt nézzük, az pedig a szabályozási oldal, ott ugye több tényező van, egyrészt a jövedéki adó emelés, akkor az jellemzően minden évben folyamatosan növelték a hazai üzemanyagárakat évelején, de pont az idei év kivétel volt, ugye idén elhalasztásra került a jövedéki adó emelés az üzemanyagok esetében, tehát ez most idejében éppen nem emelte a benzinárakat, tehát ez eltérítette korábban a nemzetközi olajáraktól a hazai üzemanyagárakat, idén nem játszott szerepet, de a korábbi években ez fontos tényező volt, és a szintén szabályozói a környezethez hozzátartozó, ugye ami 21-ben is bevezetésre került, és a mostani idei tavaszi benzinás top szintén egy szabályozói beavatkozás, ami megint csak eltéríti a nemzetközi folyamatoktól a hazai üzemanyagárakat. Tehát ez a két nagy csoport van, ami lazította ezt a kapcsolatot az árfolyam, illetve a szabályozói környezet.
1: És akkor oké, nem jövőbe látó, de ezek alapján akkor azt lehet mondani, hogyha majd kivezetésre kerül valamikor ez az intézkedés, akkor, nem mint a benzinás topnak a plafon ára, akkor például ezek a tényezők lesznek a meghatározók, hogy milyen árfolyamon van éppen.
2: Igen,
1: a forint.
2: Akkor ismét egyrészt a forint árfolyama lesz meghatározó, meg a nemzetközi olajárak lesznek meghatározók, illetve hogyha valóban az év közepén bevezetésre vagy újra emelésre kerül a jövedéki adó, akkor az szintén emelni fogja. Tehát itt a nemzetközi olajárak és a jövedéki adó az egyetlen fölfele fogja, ha újra piaci árat fogunk fizetni az üzemanyagokért, akkor növelni fogja az üzemanyagok árát. A forint árfolyam azért most jellemzően erősebb tud lenni még a dollárra szemben is, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt, az pedig csökkenteni fogja. Tehát a kettőnek egy ilyen egyvelege lesz, de azért ez várhatóan inkább emelni fogja, és ugye most jelenleg látjuk is a piaci árakat is, minden változtatáskor, hogy mennyi lenne a piaci, és az lényegesen magasabb az árstoppos árnál.
1: Oké, egy kicsit kontextusba helyezem még az árakat. Ha 2010-hez nézzük, nézték a kutatásukban, ezért kérdezem, a többi fogyasztási cikkhez nézve az üzemanyagok árát, akkor hogyan változott másnak az ára az üzemanyag árához képest 16 év alatt?
2: Ez is meglepett egy picit minket, hogy mindenkinek azon a fejében, hogy mennyire emelkedtek az üzemanyag árak az elmúlt időszakokban, években, de valójában eléggé hasonló volt, mint amennyivel az átlagos fogyasztói árindex emelkedett, sőt, az infláció még egy picivel magasabb is volt, de itt nem annyira nagyok azért a különbségek, de ha ilyen számokra lefordítva akarjuk mondani, akkor az infláció az ebben a bő 15 évben egy 90% fölötti áremelkedés volt összességében, 93%, és ennél valamennyi alacsonyabb volt a gázolajára 88%, a benzinára pedig 76%-kal emelkedett ez alatt a 15 év alatt. Tehát egy picivel kevésbé drágultak az üzemanyagok, mint az átlagos fogyasztói kosárban lévő cikkeknek az átlaga. Tehát ez ilyen szempontból szintén hozzájárult ahhoz, hogy miért tud egy átlag munkavállaló több üzemanyagot venni. A másik fontos tényező pedig az, hogy a jövedelmek pedig még az inflációnál is erőteljesebben emelkedtek, tehát egy átlag keresetet hazavívő munkavállaló még az inflációnál is magasabban emelkedett az ő jövedelme, és ebből is ez meg a másik tényező volt, ami növelte, és ez volt a hangsúlyosabb, ami növelni tudta a vásárolható üzemanyagok mennyiségét. Tényező, ami fontos, és igazából egy picit még az ellenkező irányba hat, hogy ugyanakkor a fogyasztói kosárban nőtt az üzemanyagoknak a súlya, tehát még 2010-ben picivel 6% alatt mi volt a havi költés az átlagfogyasztónak üzemanyagra, ez 25-re már 7%-7% fölé emelkedett, tehát egy picivel többet is, még hogyha az átlag termékeknél egy picit alacsonyabb is az ára az üzemanyagnak.
1: Most itt egy kis szakmai magyarázattal, ha segíteni az adatok megértését a hallgatóinkat, tehát ez a fogyasztói kosár, ez a KSH-nak a mérésed, ez azt jelenti, hogy egy átlag ember Magyarországon a költésének a 2025-ben a 7,3%-át üzemanyagra költötte, ez egy becsült adat, ez egy ilyen fiktív kosár, vagy ezt valami kutatás előzi meg, ami alapján egy ilyen átlag fogyasztót elképzel a KSH, ami alapján ezt a kosarat összeállítja?
2: A KSH rendszeresen megméri, és időszakonként felül is vizsgálja ezeket a súlyokat, de itt próbálják a valós fogyasztási adatok alapján, de nyilván ez egy nagy átlag, tehát akinek nincs autója, természetesen nem költse mennyit üzemanyagra, akinek sokat autózik, az többet, és ez a kettőnek az átlaga, és ez a kicsi növekedés, ez a 6% alól, egy picit 7% fölé, ez azt jelenti, hogy átlagosan egy hazai háztartás, egy hazai fogyasztó egy picivel többet fogyaszt üzemanyagból, tehát többet jár autóval igazából, annak ellenőre azok hatékonyabbak az autók, és kevesebbet fogyasztanak, de mégis többet autózunk, ezt nagyon én így fordítanám legettőben átlagosan.
1: A kutatásuk eddig szólt, de bennem egy kérdés van még, ez nem tudom, elemzőként ez belefér önnek, hogy erre válaszoljon, ha igen, akkor köszönöm, hogy ön szerint meddig tartható fönt ez az ársapka, a plafonár az üzemanyagok esetében? Itt az elmúlt hetekben azért olvastunk a készlet fogyásról, ezt nyilván pótolni kell, azt most már drágább alapanyagból lehet megtenni. Meddig tartható fönt ez?
2: Hát ez nehéz kérdés, hogy ez pontosan meddig fog fönntartani. Nyilván ennek itt azért volt egy politikai indítatása, és ennek a bevezetésének itt a választásokat megelőzően. Most túl vagyunk a választáson, talán ez talán kicsit csökkent ennek a jelentősége, amiben itt fontos tisztán látni, hogy azért ennek jelentős költsége van, mind a költségvetés számára, és attól innentől kezdődik a kérdés, hogy ezt a költségvetés hogyan oldja meg, tehát hogy kire terheli ezeket a költségeket, tehát ez egy zéró összegű játék, ha így tekintünk rá, tehát hogyha az autósoknak kedvezünk abból, hogy egy mesterségesen alacsony árat kell fizetniük, akkor azt valakinek meg kell fizetni, és az jellemzően azért az adófizetők összessége. Tehát ez igazából egy jövedelmi átcsoportosítás a nem autózók felől az autózók irányába, és akkor itt van a kérdés, hogy ezt hogy gondolják itt a döntéshozók, hogy ezt a jövedelmi átcsoportosítást, ezt meddig érdemes fenntartani. A másik dilemma, amit megemlített is, igen, hogy itt az üzemek tartalékoknak a feltöltése, és ugye az egy valós költség, hogy piaci áron fogja tudni feltölteni majd az állam ezeket a tartalékokat, tehát itt ott azért ez, ott mélyen a zsebébe kell nyúlnia, tehát ez még egy ilyen plusz költség lesz a költségvetés oldaláról. Nem is szeretnék így jóslatokat mondani ezzel kapcsolatban, de azért azt gondolom, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, és még egy fontos, ezt láttuk is itt a márciusi hónap során, hogyha egy mesterségesen alacsony árakat tartunk, akkor a kereslet megugrik, és egy többet kereslet alakulhat ki. Nehéz mérni a rövid időszak alatt, de hogyha ez így maradna, akkor az meg az egész ország sebezhetőségét növelni, hiszen többet fogyasztanánk ezekből az üzemanyagokból, mint amennyit a piaci árak mellett, és ezeket importáljuk, ezeket, tehát a külső egyensúlyát az országnak ez rontja, ami meg szintén kedvezőtlen így össztársadalmilag.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balogh Csabát, a GKI szakmai igazgatóját hallották.
3: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megy a

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A lendő tárcavezető jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetem állami és jogtudományi karának dékánja. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Görög Márta szakmai pályafutása garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. A professzor tagja a Magyar Jogászegylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának is. A leendő miniszter feladata lesz a jogalkotás szakmai színvonalának helyreállítása és az átlátható törvényalkotás erősítése. A tervek szerint nagyobb szerepet kapna a társadalmi és szakmai egyeztetés a jogszabályok elfogadása előtt. Magyar Péter szerint az új igazságügyi vezetés feladata lesz az uniós források felszabadításának elősegítése is. A posztra korábban Mellitei Barna Márton volt a jelölt, aki visszalépett. Döntését a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta. Több programot szervez májusban a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért fennállásának 5. évfordulója alkalmából. Herceg Anita elmondta, május 11-én a támogatók számára táncszínházi előadást rendeznek a Magyar Nemzeti Táncszínház épületében. Május 17-én családi napot tartanak a támogatott gyermekeknek és családjaiknak a Margit-szigeti szabadtéri színpad helyszínén. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, zenei fellépések és pszichológiai előadás is. A kuratóriumi elnök közölte, az alapítvány az elmúlt 5 évben több mint 1640 gyermeket támogatott. Jelenleg csaknem 1100 olyan gyermek részesül segítségben, akik a koronavírus járványban veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány rendszeres pénzbeli és mentálhigiénés támogatást is nyújt, és továbbra is várja az adó 1%-os felajánlásokat. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. A jogszabályok betartása akkor is kötelező, ha éppen nem esik jól, jelentette ki a kúria elnöke Kaposváron. Vargazsi András a 32. jogi beszélgetések konferencián hangsúlyozta, az alaptörvény és a jogállam lényege éppen a vitás helyzetek rendezése. Figyelmeztetett, hogy a szubjektív jogértelmezés bizonytalansághoz vezethet. A tanácskozáson elhangzott, az alkotmánybírósághoz évente csaknem 4000 panasz érkezik, melyek során 20-30 bírói döntést semmisítenek meg. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a tényleges életfogytiglan védelmében szólalt fel, kiemelve, hogy a társadalom védelme felülírja a bűnismétlés kockázatát. A konferencián szó esett a börtönök telítettségéről is, amely jelenleg országosan meghaladja a 110%-ot.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszés Pontján című a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk tehát az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel.
2: Hagyomány és megújulás Metszés Pontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
3: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt 4 szerzőpáros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamok, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
2: Itt az említett diákok, ők teológusok?
3: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak ne lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
2: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a Teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv, tehát hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor.
3: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen, ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
2: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
3: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig, az pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház, és Erdélybe az unitárius egyház.
2: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében?

A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti lutheri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a lutheri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a lutheri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a lutheri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt. Ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve ugye a katolikus egyház tiltotta a papi nősülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a Szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is
Istennek szolgálunk. Családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek

0: voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom, úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
1: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
0: Igen.
1: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
0: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
1: Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben. Milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről? Mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
0: Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. Stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartott-e vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel, esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
1: Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
0: Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenst, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem munkatársát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban.
3: észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nincs menekvés a bűncselekménnyel szerzett vagyon kimenekítői számára, jelentette ki Nagy Gábor Bálint a 24.hu-nak. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, technikailag megoldható, hogy akár Dubajból is visszahozzák a luxusautókat, vagy egyéb vagyonelemeket, mivel a kiadatási egyezmény hiánya ellenére is működnek a jogi visszaszerzési módszerek. Az interjúban elhangzott, az ügyészség átvette a nyomozást a Magyar Nemzeti Bank alapítványok ügyében, és konkrét eljárási cselekmények várhatók. Nagy Gábor Bálint megerősítette azt is, hogy folyamatban van a büntető eljárás Balási Gyula cégcsoportja ellen is, ahol már vagyonkorlátozó intézkedéseket is alkalmaztak. A legfőbb ügyész szakmailag támogatná Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és egy önálló vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását is jó ötletnek tartja. Közös fellépést sürget a határon átnyúló adótartozások behajtására a magyar és a koreai adóhatóság. Vágújhelyi Ferenc, a NAV elnöke budapesti találkozóján állapodott meg dél-koreai kollégájával a két szervezet közötti technikai és behajtási együttműködés megújításáról. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott a mesterséges intelligencia alkalmazása az adóügyekben, valamint a digitális ügyfélkiszolgálás fejlesztése. Mivel a koreai köztársaság az egyik legnagyobb tőkebefektető Magyarországon, a két hatóság szorosabb információcserével és közös képzésekkel segíti a jövőben a kockázatok hatékonyabb elemzését. A NAV közleménye szerint a koreai fél világszínvonalú digitális megoldásai irányadóak lehetnek a magyar adórendszer további korszerűsítéséhez is. Rangos nemzetközi elismerést kaptak a budapesti Corvinus Egyetem szakemberei. A research.com akadémiai platform legfrissebb kutatói világrangsorában az intézmény több oktatója is helyet kapott. A listán szerepel Baranyi Péter számítógéptudományi, valamint Fertő Imre agrárközgazdasági kutató is. Mellettük a Semmelweis és a Pécsi Tudományegyetem egy-egy professzora szintén bekerült a nemzetközi élmezőnybe. A rangsor összeállításakor a szakemberek tudományos idézettségét és szakmai díjait vették alapul. Megfelelt a szabályoknak a vizes élőhelyek kezelése az elmúlt 5 évben, állapította meg az állami számvevőszék. Azt vizsgálták, hogy a nemzeti parkok 2020 és 2025 között milyen eredményesen használták fel a természetvédelemre fordított, csaknem 12 milliárd forintos pályázati forrást. A számvevőszék jelentése ugyanakkor hiányosságokra is rámutatott. A döntéshozatal során nem hasznosultak megfelelően a legfrissebb kutatási eredmények, a hatásvizsgálatok pedig sokszor csak eseti jelleggel készültek el. A hatóság hangsúlyozta, a vizes élőhelyek megőrzése stratégiai érdek. Az ÁSZ szerint a jövőben a fenntartható tájhasználatot alapelvként kell kezelni, nem csupán egymást követő projektek sorozataként. Országszerte 47 helyszínen tartják az Emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete május 2. szombatján különleges programokkal és kedvezményekkel várja a történelem iránt érdeklődőket. A kiemelt helyszínek között szerepel a Monoki Kossuth Emlékház, ahol kézműves foglalkozásokkal készülnek a családoknak. A debreceni református nagy templom pedig szakmai tárlatvezetésekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kínálatban emellett várak interaktív bemutatói, hadtörténeti ételkóstolók és éjszakai koncertek is szerepelnek. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza a fiatalabb generációkhoz nemzeti múltunk legfontosabb emlékhelyeit, amelyek többsége ezen a napon ingyenesen látogatható. Minőségi probléma miatt laktózmentes UHT tejet vont ki a forgalomból a kifli.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a visszahívás az 1 literes kiszerelésű, 1,5%-os MIL márkájú terméket érinti. A hatóság kéri a vásárlókat, hogy a 2026. március 12-i minőség megőrzési idővel rendelkező tejből ne fogyasszanak, ha még van belőle készletük. Az online kereskedő a hatósággal együttműködve már megkezdte az érintett tételek begyűjtését a fogyasztóktól. A szakemberek emlékeztetnek, a lejárt vagy nem megfelelő minőségű tejtermékek fogyasztása egészségügyi kockázattal járhat.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval az idei év fürdőruha trendjéről beszélgettem.
2: Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is, annak, akinek jól áll.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt az egynyári és évelő növények dilemmájáról kérdeztem.
3: A bokrokat, cserjéket érdemesebb ezeket ősszel betrágyázni, tehát például komposzttal, illetve komposzttal megszórni a földjüket október-november tájékán, hogy legyen idejük komposztból kiázni a tápanyagnak, föltárolódni a talajba. Vannak olyan ásványi anyagok, amik nehezen szívódnak föl, tehát ilyen a foszfor, ilyen a kálium. Idő kell, amire azt a növény föl fogja tudni menni.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel folytattuk ízutazásunkat, és a francia konyha jellemzőiről beszélgettünk.
4: Francia konyha az egy nagyon-nagyon változatos és nagyon minőségi alapanyagokra építő konyha, és nem csak a csigát kell oda sorolni, és a croissant ugye a francia konyhához.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, telefonvonal másik végén köszöntöm Kisvonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Ránk rúgta az ajtót a nyár, nem tudok mást mondani, mert egyik nap még mínuszfokok voltak, reggelente még azért elég hűvösek, és délutánra, már kora délutánra meg azért bőven 20 fok felé emelkedik a hőmérséklet, ami leginkább nyári napokat idézi. Ha nyár, akkor nyilvánvalóan sokat vagyunk kint a szabadban, sokat időt töltünk a vízparton, akik ezeknek a vízi sportoknak vagy a napozásnak a szerelmesei, és hát ilyenkor fürdőruhát öltünk magunkra. Na de milyen fürdőruhát öltsünk magunkra ebben a szezonban?
2: Igen, ez mindig kérdés, szerintem minden nőt izgat, már ha a fürdőruhát, mert nagyon sokan még ott is elakadnak, hogy jaj, hát ő nem húz fürdőruhát. De jelentem, az idei év a well-beingről szól, és az önkifejezésről. Tehát nincs tiltott darab, persze mindig vannak trendek, de elsősorban ez a testhez és lélekhez is passzoló fürdőruha az, ami most célt szolgál. Tényleg ez a well-being az, ami a legjobban így megnevezhető most a fürdőruhadivatban, és ezt a célt szolgálja, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És kinek milyen? Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is, annak, akinek jól áll nyilván. Kritikával nézegessük és vásároljuk meg a fürdőruhákat. A jó hír az, hogy izgalmas megoldások kerülnek az előtérbe, tehát aki egy kicsit úgymond öltözködni is szeretne a fürdőruhájával, akkor annak most abszolút itt lesz az idén a trendje. Tehát izgalmas megoldások, anyagok, vibráló színek, de ugyanúgy a pasztellek is, illetve a virágminták divatban lesznek, illetve maradnak, amik voltak eddig. Újra értelmezzük egy kicsit így a sziluettet, a testalkatot, és hát nagyon jó hír, hogy ezek a klasszikus fazonok, azok újra visszatérnek az idén, és ezért is mondtam ezt a önkifejezést, vagy ezt a jó közérzetet, hogy nem kell lemondani senkinek a fürdőruháról, akinek van egy kis pocakja, és nem vékony, és klasszikusan azt mondja, hogy hát ő nem vesz fürdőruhát, mert nincs olyan alakja. Tehát most ezek a klasszikus egyberészesek abszolút újra előtérbe kerülnek, és egyáltalán nem kell miatta szégyenkezni. Maximum a színen lehet változtatni, hogy ne csak a feketéhez nyúljunk, mert a formája az abszolút testhez álló legyen, és bátran válasszanak színeket is. Nyilván egy élénk szín az mindig figyelemfelkeltő. Tehát, hogy inkább a szín a figyelemfelkeltő, nem annyira a fürdőruha szabása. Tehát nem kell lemondani, hanem válasszunk kellemes kis light színeket, aki tartózkodik a nagyon erős élénk színektől, mert hogy most divat a fuchsia, a napfényes sárga, a smaragdzöld, vagy a pisztácia zöld, a mély bordó, tehát a trendi színek, ezek most nagyon előtérbe kerülnek a fürdőruhák területén. De ez a retro 80-as éveket idéző magasra szabott alsók, ezek újra előtérbe kerülnek, és akkor lehet válogatni, hogy felülre, ugye, hogyha kétrészes fürdőruhát viselünk, akkor milyen kerüljön, hogy háromszöges, fektetett, csavart, magasan záródó, tehát lehet variálni így a felsővel, egy kicsit pozícionálni így a testalkatunkat, tehát hogyha van pocak, vagy nagyon popsi, akkor most abszolút jó hír, hogy ezek a magasra szabott alsók, ezek trendé válnak az idén-nyáron. Lehetnek egyébként ilyen karakteres fürdőruhák is, hogy valami jellegzetesség van rajta, a szabott virágszirmok a felsőjén, vagy féloldalas, félvállal szabású fürdőruhák, vagy valamilyen kis fény, csillogás kerül a fürdőruhába, akár kövek strasszok formájában is, vagy egy rátét festés formájában, és egy kicsit ilyen ékszerként ható fürdőruhák is divatba kerülnek, hogy akár a pántja lesz köves, vagy csillogós, vagy egy megkötője, ilyen apró kis elemek, fodrok, szegélyek, fény, fém elemek, csattok, tehát ezek egy kicsit ezt a kifutó hangulatot is vissza fogják adni a bátrabbak viseletében. Tehát attól függ, igen, hogy ki mennyire bátor, milyen a testalkata, hol viseli a fürdőruhát, mert nem tudom, te így tapasztaltad elmese, hogy valahogy külföldön, tengerparton, ahol nem ismernek, ott bátrabban viseljük a saját stílusunkat.
1: Igen,
2: a
1: igen, szó szerint így van.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Hogy olyan, mintha itthon olyan félénkebbek lennénk, mitől félünk, hogy megszólnak, vagy megnéznek, vagy találkozunk ismerősökkel, tehát valahol ez egy érdekes jelenség, de abszolút így van, én tapasztaltam. Nem csak a fürdőruhák, hanem nyári kalapok, ruhák tekintetében is, hogy bátrabban viselik magunkat a nők. Lehet azért, mert talán abban az országban ez a szokás, és ezért felbátorodnak a hölgyek, hogy ott ők is bátrabban viselhetik a saját hangulatukat, személyiségüket.
1: A fürdőruhával kapcsolatban böngésztem én is különböző internetes oldalakat, és meglepődve láttam, hogy vannak olyan fürdőruhák, amely már inkább ilyen sportszetként funkcionál. Tehát ilyen szoknya jellegű felső, vagy mint egy kis biciklis nadrág, vagy attól rövidebb alsó. Tényleg egész furcsa, ugyanakkor meg nagyon jól néz ki, meg nagyon divatos, meg szerintem nagyon praktikus is. Ezekről mi a véleményed?
2: Alkatfüggő, tehát nem annyira kort helyezném előtérbe, meg a személyiséghez, hogy mennyire bírja el a személyiség azt, hogy játékosabb, feltűnőbb legyen, több mindent mutasson meg magából, tehát nem klasszikusan az évek száma fogja meghatározni. De teljesen igazad van, igen, a sporta elemek, tehát a sportos fürdőruhák, vagy a különböző kétrészesek, ugye régen a tankinik voltak nagy slágerek, hát most az is, csak másféle formában jön megint a divatba. És akkor még nem beszéltünk ugye a fürdőruha kiegészítőkről, a kendőkről, a sortokról, egyéb ilyen fürdő kellékek, mint napszemüveg, vagy kalap, ugye ezek megint visszatérnek, vagy talán mindig is voltak, de most sokkal hangsúlyosabbak lesznek az idén, ez a beach party divat, akár a tópartokon is egy ilyen tengerparti hangulattal lehet öltözni, vagy lehet viselni ezeket a nyári fürdőruhákat és a hozzátartozó kellékeket. Megmondom őszintén, én strandon, kifejezetten strandon már nagyon-nagyon régen jártam, ha csak nem úszni, tehát inkább tópart, vagy ha adódik, akkor tengerpart az, ami nálam számításba jöhet, és ott is egy picit, lehet, hogy a hely szelleme, vagy az, hogy nagyobb tér van, ott is egy kicsit bátrabban viselik a fürdőruhát a nők. Tehát ha nem is ilyen tengerparti hangulatban, de sokkal merészebben és elfogadóban, mint mondjuk egy strandon. A strand ugye tömöttebb, több ember van, tehát valahol ott jobban, ott nem tudunk úgymond úgy elbújni, mint esetleg egy tóparton.
1: Mindig csak a hölgyekről beszélünk. Szerintem az urak fürdő ruhái, nyilván, hogy azok nem olyan látványosak, és olyan nagy változások nem történnek. De azért mégis, ugye évek óta látjuk ezt a, hát én nem is tudom, hogy fürdősort, vagy bermuda, vagy...
2: Igen.
1: Vagy hát tulajdonképpen olyan, mintha a nyári rövidnadrágjába menne úszni némelyik férfi, pedig hát egy ilyen sportáruházba járva úszónadrágot kerestünk, és meglepődve tapasztaltam, hogy ezek nem a hétköznapi rövidnadrágok, hanem ezek tényleg úszó sortok, vagy úszó rövidnadrágok. Tehát, hogy erről is ejthetünk néhány szót, hogy az urak mit vegyenek fel a vízparton.
2: A férfiaknál sokkal jobban jellemző a kényelem. Tehát náluk ezek a short jellegű fürdőnadrágok, ezek abszolút tartják még mindig magukat. Ugye itt megint a hossza, hogy kinek mennyi az, ami tetszik, hogy rövidebb, vagy akár térdig érő fazont választ, úszik-e esetleg, mert akkor mondjuk nem annyira praktikus, vagy csak strandolás szempontjából, vagy tóparton levés és kevesebb úszás, fürdés szempontjából van rajta. De ez... Én nem gondolom, hogy ki fog menni a divatból. Most visszagondolok arra, hogy így valamelyik adásban beszélgettünk erről a low energy dressingről, azt hiszem, ugye, hogy ez a kényelmes, miért öltözködünk így kényelmesen, ugye ez inkább a ruházkodás szempontjából volt jelen a beszélgetésünkben, és azért, mert nem igényel sok döntés, tehát ez a döntési fáradtság hozza elő, és a férfiaknál ez külön probléma, hogyha öltözködésről kell gondolkodni. Tisztelet a kivételnek, de a többségénél ez nem téma. Nem kell, hogy gondot jelentsen, sőt, kifejten fárasztja őket az, hogy ki kell találni, hogy hogyan öltözködjenek, és ebben a fürdőruhadivatban ez nyugodtak lehetnek, hogy nem kell dönteni, úgyhogy ez biztos, hogy marad. A színek és egyéb kiegészítők náluk is változhatnak, tehát, hogy az egyszínű az inkább náluk trendi és divatba jött, mint a nagyon mintás és a nagyon élénk színek, illetve néha előfordul, hogy én még látok fecske fürdőruhákat is, de főleg az úszásnál, ugye, aki, hogyha én elmegyek így alkalmanként úszni, akkor az úszás szempontjából nyilván ez a kényelmes, vagy a testhez tapadó sort fürdőruha. De nyilván ez egy praktikum, és nem a divatot szolgálja.
1: A kiegészítőket ugye emlegetted, ezeket a kendőket, amelyeket különböző rafinált módon tudunk magunkra tekerni, derékba, válba, itt-ott megkötve, tehát szerintem azoknak is a változata az a végtelennel egyenlő.
2: Igen, strandpapucsban is a klasszikus strandpapucs az abszolút újra divatba lendült, de tavaly óta ugye magasabb talpú, keresztpántos strandpapucsok, ugye, aki abban tud járni, vagy azt találja kényelmesnek, az is még mindig divat az idén.
1: És egyetlen egy dolgot, azt mindig elmondjuk, hogy a fényvédőt azt sose felejtsük el. Milyen trendi a fürdőruhánk, hogyha piros ropogósra égünk benne, sajnos nagyon-nagyon nagy kárt okozunk saját magunknak, hiszen a bőrünk nem felejt.
2: Igen, a nyári kalapok, és hogyha valaki nem szereti a kendőket, bár én azért szeretem így a strandkendőt, mert ilyen multifunkcionális, igen, hogy vára, lábra, tehát itt-ott lehet takargatni magunkat, de ha valaki ezt nem szereti, akkor rendszeresítsen egy sima fehér inget, egy óriás méretűt, vagy akár egy férfi fehér inget így a nők, vagy egy hosszújú póló, de az ingek egy kicsit kényelmesebbek, meg szellősebbek, és akkor azt ugyanúgy föl lehet kapni a fürdőruhára, még öltöztet is.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon részletes és alapos fürdőruha kalauzt erre a nyára, úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy újítani kell ezen a kollekción, hogy az alkata, a személyisége szerint válassza olyat, amiben jól érzi magát. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, én további szép napot, jó munkát, majd jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Köszönöm én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Kezdjük sokan, és én is köszöntöm a rádió hallgatók.
1: Hetek óta különböző praktikus tanácsokat, ötleteket adunk a kertbarátoknak. Most beszéljünk a egynyári, illetve évelő növények a kertben. Melyik a praktikusabb, melyiknek mi az előnye, mi a hátránya?
2: Az a helyzet, hogy mind a kettőnek helye van a kertben. Mind a kettő díszítő értékkel bír, mind a kettőnek megvan a botanikai értéke, és megvan a maga jelentőség egy kertben. Például egy nyári növény az sokkal szebb, sokkal mutatósabb, mint egy évelő, de az évelőnek meg az az előnye, hogy ezt egyszer elültettük, az ott van, az következő évben is ugyanúgy fog kihajtani, ugyanolyan virágokat fog hozni. Még egy nyári esetében az elhullantja magját, tehát hogy mag valahol máshol fog kicsédezni a kertben. Kertészetileg meg szoktuk különböztetni a hagymásokat, meg az évelőket, bár a hagymások, gumósok, hagymagumósok gyakorlatilag azok is évelőnek tekinthetők, de általában évelőnek azt szoktuk tekinteni, aminek például, mint a rózsa, hogy van egy fás szára, vagy van egy kőlevél rózsája, olyan, mint például a szamóca, vagy a közismertebb nevén a földi eper. A hagymások esetében megkülönböztetünk tavaszi, meg őszi hagymásokat, méghozzá azért, hogy tavasszal vagy ősszel virágoznak. A tavaszi hagymásokra például van egy nagyon egyszerű praktikus tanács, méghozzá az, hogy amikor a gyerek kijön az iskolából, akkor a tavaszi hagymásokat ki kell venni a földből, amikor a gyerek bemegy az iskolába, a tavaszi hagymásokat be kell tenni a földbe, ugyanis a nárcisz, a jácint, a tulipán és társai, ezek úgy néznek ki, úgy élnek, hogy ősszel bekerülnek a földbe, akkor elkezdenek kihajtani, tehát hoz egy pici hajtást, a föld fölött kihajt, ami az avas szint alatt áttelel, és akkor amikor tavasszal elkezdődik a jó idő felmelegedés, tehát márciusban, ezért van az, hogy borzasztó gyorsan ki tudnak bújni, mert már a hajtás csúcs az ott van kint belőle, és ezért tud gyorsan kitörni a föld felé, és ennek hatására ő hamar hozza a virágját.
1: Milyen praktikus tanácsokat adhatunk azoknak, akik évelő növényeket részesítik előnybe, és nyilván valamilyen ápolásra, gondozásra szorulnak, hogy ezek a növények, hogy jövőre ugyanolyan szépségükbe pompázzanak, ugyanolyan virág özönnel lássanak el minket.
2: Évelők esetében mondjuk a cserjéket vegyük, azok is hát felfoghatók évelőnek, mert ott vannak, de igazándiból nem feltétlenül szokták ezt évelőként kezelni. De az egyszerűség esetében vegyük a bokrokat, cserjéket. Érdemesebb ezeket ősszel betrágyázni, tehát például komposzttal, illetve komposzttal megszórni a földjüket október-november tájékán, hogy legyen idejük komposztból kiázni a tápanyagnak, föltáródni a talajba. Vannak olyan ásványi anyagok, amik nehezen szívódnak föl, tehát ilyen a foszfor, ilyen a kálium. Idő kell, amire azt a növény föl fogja tudni venni, tehát és ahhoz ezt kell, hogy ősszel kiutassuk már ezt a tápanyagot, hogy be tudjon oldódni a talajba, hogy a gyökere számára felvehető formába legyen. És akkor ezt tavasszal föl tudja venni már a növény. Metszeni általában tavasszal szoktunk, vannak, tehát a gyümölcsfák esetében a csontfiasokat kell zölden metszeni, de a dísznövényekre ez nem jellemző. Vannak olyan dísznövények, amiket lehet tavasszal metszeni, de vannak olyan dísznövények, amiket nem célszerű tavasszal megmetszeni, mert a virágzásukat befolyásoljuk a metszéssel. Például levágjuk a virágrügyeket olyan növények esetében, amik ágrégen hozzák a virágot. Ha megmetszük tavasszal, virágzás előtt, akkor nem fog virágozni. Azokat például célszerű később metszeni, tehát virágzás után metszeni. Vannak olyanok, amik szintén nyírhatók, sövény növények, akkor ott nem kell azzal foglalkozni, mert az a lényeg, hogy zöld tömeget képezzen. Vannak olyan növények, amiknél érdemesebb levágni az elszállt virág részeket, sőt, nem érdemesebb, le is kell vágni, mert azok esetenként betegséget hordozhatnak, tehát átvihetik a következő évre, tehát növényegészségügyi szempontból érdemesebb ezt levágni. Bizonyos növényeket nem feltétlenül célszerű takarni, tehát például ilyenek a hosták, amik, tehát a sástiliumok, amik például szintén a talajba gumóval telelnek át, és azoknak a levele is elszárad, teljesen eltűnik, tehát teljesen tar kopaszföld van a feljettük, és ott például a virágszárat már, amikor elvirágoztat nyár közepén ki kell húzni, megmarad a sás levél, aminek hatására az mint egy zöld, megmarad, fotoszintetizál, a növény saját magát fölkészíti a térre, tehát akkor már nem a virágképződésre fordítja az erejét, hanem a gumóba tárolja el a tápanyagot. Tehát ezért célszerű ezeket a növényeket meghagyni, tehát a zöld részeket minél tovább meghagyni, hogy ezzel tudunk a növénynek az áttelelésébe segíteni. Aztán, hogy most van, aki akarja letakarni falevéllel vagy múcsat, az már az ő dolga. Bizonyos esetekben, ha letakarja, az lesz a gond, hogyha tavasszal le akarja szedni róla a takarást, akkor hogy tudja leszedni, hogy ne sérüljön meg az említett tulipán vagy nárcisz esetében is. Ha ott oda megyünk gerevlével, hogy lehúzzuk az avart róla, akkor hát nagyon könnyen tönkrést tettük már ezt a növényt.
1: Van egy nagyon kedvelt növény a kertekben, néhány évvel ezelőtt jelent meg, ez a mocsári hibiszkusz. Ugye gyönyörű, hatalmas, színes virágai vannak, ő is évelő növény, és ősszel teljesen elszárad, olyan, mint a teljesen elpusztult volna. Én elkövettem az első ilyennél azt a hibát, hogy én kiszedtem a földből, mert ennek vége annyi, pedig kiderült, hogy hát ő csak elvonult telelni, és majd következő év tavaszán újból halt. Szóval mit tegyünk vele, hogyan tudjuk átteleltetni?
2: A mostani teleink már nem olyan kemények, mint voltak. Tehát ezek a növények már mediterrániumból jönnek föl, és jobban át tudnak telelni nálunk. Esetenként lehet takarni, de nem célszerű. Viszont a gondozása a mocsári hibiszkusznak nyáron nagyon fontos, hogy tápanyagban bőséges talajt kapjon, tehát esetenként meg legyen trágyázva, tehát nem feltétlenül azt, hogy ott be kell dolgozni a trágyát, hanem azt jelenti ez, hanem hogy akár komposztájával, komposztált trágyának a levélvel locsolni kell, tehát tápoldatot kell kijuttatni ennek a növénynek, és rengeteg vizet igényel a mocsári hibiszkusz. Tehát minél több vizet kap és napfényt, annál szebben fog virágozni a hibiszkusz.
1: Még egy utolsó kérdésem van. Ugye sokan vagyunk úgy, hogy valamilyen egy nyári növényünk nagyon szépen virágzik, vagy nagyon tetszik a színe, és megpróbáljuk összeszedni a magjait. Ez rendben is van. Tehát ezeket a magokat összeszedem, kiszárítom, és jövőre elvetem. Ugyanazt a növényt fogom kapni?
2: Gyakorlatilag ugyanolyan növényt fog kapni, nagyjából ugyanazt is fogja kapni. Tehát itt van olyan, hogy tehát mivel kereszteződik a növény, tehát nem feltétlenül önmagát porozza be, hanem a szomszéd növény, tehát a génállományuk kicserélődik, de ennek következtében lesz stabilabb, erősebb a növény, ellenállóbb. És például itt most, hogy beszélünk ezekről az egynyári növényekről, meg a maggyűjtésről, én például szoktam tanácsolni azt, hogy ha valakinek van büdöskéje a kertbe, azt gyűjtse össze a magot. Nincs az a mennyiségű maga, amit nem kéne összegyűjteni, mert a büdöskének van egy olyan tulajdonsága, hogy egy gyökere által olyan anyagot választ ki, amivel a talajlakó kártevőket riasztja. Ezzel például, ha valaki veteményes kertet ültet, körbeülteti a növényeit, a veteményeket, már megvédi a fonalférektől, meg tudja védeni a cserebogárpajoroktól. Tehát, de akár a kertbe is érdemes ágyásztegének ültetni a büdöskét, mert el tud riasztani egy csomó más kártevőt.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a egy nyári, illetve évelő növények kérdéskörben adott tanácsait. Én köszönöm, hogy itt volt velem, további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból várom. Viszonthallásra.
2: Köszönöm, és viszonthallásra.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Stanislaw bácsi. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: A mai vidék, ahova utazunk, az Franciaország lesz. Ugye tudjuk, hogy azért Franciaország elég nagy és rengeteg tájegysége van, tehát nyilván ott a gasztronómia tájegységenként eltérhet, de azért a nagy francia konyhára jellemző dolgokról néhány mondatot mondasz nekünk?
2: Hát a francia konyháról ugye azt tanultuk, és azt mondják, hogy minden konyha alapja és minden konyha anyja, és onnan származik az igazi csúcs gasztronómia. Tudjuk, hogy a világ egyik legrangosabb, hanem a legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d'Or is ugye francia alapokon nyugszik. Paul Bocuse nagyon híres francia séfnek az emlékére, és az ő nevét is viseli egyébként. Tehát igen, a francia konyha az egy nagyon-nagyon változatos és nagyon minőségi alapanyagokra építő konyha, és nem csak a csigát kell oda sorolni, és a croissant ugye a francia konyhához. Én azt gondolom, hogy a francia konyhához itt szakmán belül is, a magasabb erkekben és ugye a világon is egy kicsikét méltatlanul párosítják a többi ország gasztronómiáját, hiszen a francia konyhát is befolyásolta például az olasz konyha, illetve annak a változatossága. De tényleg, hogyha szigorúan veszik, akkor tényleg ez a francia igazi gasztronómia, az mindennek az alapja.
1: Melyek azok az alapanyagok, amelyeket erőszeretettel használ a francia konyha?
2: Hát tulajdonképpen a kifinomultság és a minőség jellemzi főleg. Nem minden régiót, mert van, ami a tradíciókra épít, majd erről is lesz szó, de a karakteres és kifinomult mártások, a borok, a sajtok, a csúcsminőségű alapanyagok, a nagyon drága alapanyagok felhasználása, ennek a minimális megbolygatása bármilyen, tehát az egyszerűség, de mégis a magas minőség és a színvonal. Egy fő nagyon minőségi alapanyag, teszem azt például egy libamáj, vagy egy bélszín, vagy egy fésűkagyló, és ennek csak egy minimális köret, egy nagyon finom karakteres mártást adni, ez az egyik része a francia gasztronómiának, de nagyon változatosan használják például a húsokat, nagyon sokféle hús használják, talán a marhát használják kevésbé, azt gondolom, de a bárány, a szárnyasok, akár a galamb, a vadak, a sertéshúsnak egy nagyon magas szintű felhasználása. Tehát azt gondolom, hogy a francia konyha az tényleg nagyon-nagyon változatos, de főleg három jellemző és fő stílusa van, amit úgy, ha szigorúan veszünk, akkor meg kell különböztetni. Ugye ez a cuisine classique-nak mondott ágazat. Ez a nagyon bonyolult és nagyon színvonalas technológiákat és alapanyagokat felvonultató hagyományos gasztronómia. Van egy másik vonal, a cuisine nouvelle, ami ugye a könnyedebb és egyszerűbb ételeket helyezi előtérbe, illetve van az a változata a gasztronómiáknak, ami az adott régió és területnek a jellemzőit és alapanyagait helyezi előtérbe.
1: Beszéltünk az alapanyagokról, beszéljünk a fűszerekről. Szerintem a francia konyhában nincs olyan fűszer, amit kiemelten használnak, vagy mégis, mert én úgy gondolom, hogy ilyen recepteket hallva, látva, olvasva, hogy ott gyakorlatilag mindent használnak.
2: Tulajdonképpen, hát azt kell mondanom, igen. Nyilván a fűszerpaprikát és a fokhagymát és a vöröshagymát azt nyilván ugye ritkábban, vagy egyáltalán nem, inkább ezeket a kifinomultabb zöld fűszereket, azokat is a lehető legfrissebben, az olívaolajat, illetve hát az visszafogadtabb, de elegáns és mégis karakteres fűszereket részesítik előnyben. Nincsenek náluk ilyen nagyon-nagyon durva, törvény fokhagymás, sertésült, vagy ehhez hasonló ételek. Tehát nagyon sokféle fűszert használnak, de harmonikusan, és olyanokat, amik illenek egymáshoz.
1: Beszélgetésünk elején említetted, hogy az ételekben rengetegféle mártást használnak. Ezt így utána nézve megszámlálhatatlan féle mártást készítenek. Mi ennek az oka egyébként? Más konyhákban miért nem találkozunk ezzel?
2: Ez a kifinomultság és ez a magas minőség, hogy azt lehessen, azt érzékeltessék, hogy ez az, de mégis más. Tehát, hogy vannak alapmártásaik, ugye a bechamel mártás, a velüté, a hollandi mártás, ami ugye a legelterjedtebb, ezek az alapmártások. Na most ezeket a mártásokat ezer és egyféleképpen lehet utána

0: változatosabb és az adott ételhez illő mártást tudnak kínálni. Ez mind-mind a kifinomultság és az extravagánság, hogy igaz, a mártás alapja ugyanaz, de mégis az ételhez ők fejlesztik és adják az ízt.
1: Ha már ugye a mártások, akkor menjünk tovább a köretekbe. A köretek közül is van olyan, ami előnyben részesítenek, tehát a burgonyát, a rist, zöld köreteket, vagy gyakorlatilag mindenből egy picit.
0: Hát a rist azt ritkábban, én azt gondolom. A burgonyából is nem az egyszerű sült burgonyát és az egészben sült burgonyát, vagy stb. Kell elképzelni, az ebből készült inkább bonyolultabb köreteket, akár egy gratin burgonya, ugye nagyon vékonyra legyalult burgonya szeletek, és ezt szokták préselni is, hogy minél szebb legyen, és minden rétegesebb legyen, ezt egy tejszínnel, tojássárgájával, bármilyen fűszerekkel rétegezik, és akkor ezt gyönyörűen megsütik, vagy burgonyából pürét inkább előszeretettel készítenek, vagy hercegnő burgonyát, a pomme de chez, ugye, amit ugye egy burgonyapüré tojássárgájával, kis szeretsendióval, és akkor ezt egy pici kis rózsa formára kinyomják, és akkor megsütik még pluszban, illetve hát a zöldségekből is inkább a frissességet és a karaktert, amit meg akarnak őrizni, tehát egy spárgát, egy bébirépát, egy pici bébispenót levelet, tehát csak éppen annyira hőkezelni, hogy ne nyers hatása legyen, és minél szebben tudják a tányéron megmutatni. Tehát, hogy ha répa a köret, ha bébirépa a köret, akkor lássa az ember, hogy ez egy bébirépa, és egészben. Tehát inkább erre építenek, tehát nem ezek a durva és erős köretek, hogy rizs, vagy sült krumpli, vagy bármi, hanem ebben is inkább a finomság is, hogy minél többet kell dolgozni.
1: Fogások. Megtalálható egy francia menübe, nyilván megtalálható előételleves, főfogás, de én most nyilván a hétköznapi étrenden lennék kíváncsi, tehát nyilván egy háziasszonynak otthon hazamegy munkából, nincs ideje arra, hogy négyféle fogást rekintsen a családnak, bár lehet, nem tudom. De hogy azért tehát a fogások, tehát hogy van leves, főétel, desszert, vagy vannak esetleg olyan egytálételek, amelyeket inkább szívesebben készítenek, mert hogy laktató gyorsan megvan.
0: Igen, tehát amiről beszéltünk, az a gasztronómia, az a, inkább az éttermi vonal és a szakmának a velejárója. Nyilván otthon nem, hogy főz egy francia háziasszony sem, és nem így élnek, nem így léteznek. Ugye nagyjából kétféle régióra lehet felosztani ugye az országot, van az északi és az elzászi tartomány, ott inkább a németes hatás érvényesült, tehát a savanyú káposzta, a rusztikus ételek, a sertéshús ott inkább elterjedtebb, és azt gondolom, hogy ott a háztartásokban is inkább ezeket részesítik előnyben, és hát van ugye a provanci, biztos, hogy hallottuk már, hogy provanci fűszerkeverék, ugye, friss zöld fűszeres keveréknek mondjuk, ott pedig ez a mediterrán konyha, a könnyed ételek, az olívóolaj és a friss zöld fűszerek használat az, ami jellemző, és azt gondolom, hogy otthon is ebben a vonalban mozognak. Illetve ha említenem kéne klasszikus francia fogást, akkor ez a bœuf bourguignon, nem tudom, valószínűleg a burgundi marharagúnak jobban ismeri az ember, ez egy gazdag, zöldséges, vörösboros gombás marharagú, ezt előszeretettel főzik és fogyasztják, illetve hát a moules és a quiche, ami még ilyen elterjedt, ez inkább ilyen mediterrán. A quiche, ugye azt tudjuk, az egy ilyen sós torta jellegű, az egy ilyen leveles tészta alap, mint egy ilyen pite lenne, de a töltelék általában sós, akár egy túrós, egy tojásos, zöldfűszeres, penótos töltelékkel van megsütve. Úgyhogy ezeket tudnám, ami úgy elterjedtebb szerintem a háztartásokban is, illetve hát a reggelik, amik nagyon fontosak náluk, ugye a francia hagyomány, és hogy jövök, iszok egy kávét, eszek egy croissant, és akkor szaladok egy bagettel a kezemben. Úgyhogy nagyjából ez, ami jellemzi a idézőjelbe civil konyhát.
1: Hát ugye nem maradhatnak ki a desszertek és az édességek, melyek azok a finomságok, amit előszeretettel fogyasztanak étkezések után. Remélem, hogy a makaron köztük van.
0: Tulajdonképpen a makaron az egy szerintem egy cukrászati divattermék, viszonylag régen elterjedt. Megosztó, mert van, aki szereti, valaki nem szereti. Nagyon sokszor, aki nem szereti, azért, mert nem evett még jót, csak egy ilyen ragadós, cukros valamit. Egyébként a makaron egy nagyon drága dolog, hogyha azt úgy készítjük el, ahogy kell, mert nagyon sok mandulaliszt és stb. Kell hozzá, és a technológiája nagyon bonyolult, valószínűleg ezt teszi nagyon drágává. Hát a klasszikus francia desszertet kéne emlékezni, az a crème brûlée például, azt előszeretettel fogyasztják, és az éttermekben is nagyon sokszor megtalálható, akár Európa más országaiban is, mert viszonylag könnyű elkészíteni, könnyű tárolni, és amikor a vendég kéri, akkor frissen lehet ugye ezt a cukrot a tetejére karamellizálni, ez egy nagyon hagyományos francia desszert, illetve hát ezer meg egy, amit náluk a cukrászat is egy végtelen

0: kifinomuló dolog, tehát ő nagyon azt is tökére szeretnék és akarják fejleszteni, úgyhogy rengeteg-rengeteg dolog van náluk is.
1: Itt az étteremben is szoktatok-e franciás jellegű ételeket készíteni?
0: Igen, szoktam, nem tudom, hogy mennyire sikerül rá produkálni, igyekszem hű maradnia, nem tudom, hogy eredeti recepthez, de a burgundi marharagút azt én szoktam készíteni. Nem esküszöm meg rá, hogy úgy, ahogy egy francia szakács, vagy egy francia háziasszony, de jó a visszajelzés, szeretik, talán ezt tudnám említeni. Nem biztos, hogy az a köret, mert én ilyen petrezselymes burgonyagombóccal szoktam kínálni, mert itt azért szeretnek az emberek jó tenni, jó köretet. Talán ezt tudnám említeni, de szerencsére jók a visszajelzések.
1: Neked kedvenc francia ételed, vagy francia jellegű ételed fogyasztani és készíteni?
0: Hát tulajdonképpen nagyon sok olyan francia fogás van, aminek az elemeit például nagyon-nagyon szeretem, a nagyon szeretem például a libamájat, bármilyen módon elkészítve, illetve nagyon szeretem a marhabérszint és az abból készült ételeket, illetve hát nagyon szeretem a friss pékáruként fogyasztani a friss bagettet, ugye az is ugye francia eredetű, és reggelire egy ropogós friss bagett, vagy egy nagyon finom croissant, az mindig jól esik, igen.
1: A francia konyháról órák hosszat beszélhetnénk még, mert rengeteg minden van, amiről lehetne aprólékosan belemenni, de hát nyilván itt nekünk nem az a célunk, csak bemutassuk nagy vonalakban, hogy mégis mi jellemzi ennek az országnak a konyháját. Én nagyon köszönöm, hogy ebben az utazásban segítségemre voltál. Itt voltál velem, rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten folytatjuk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok, minden jót!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Április végére elérte az éves hiánycél több mint 70%-át az államháztartás deficitje. A Nemzetgazdasági Minisztérium gyors tájékoztatója szerint az év első 4 hónapjában a központi alrendszer hiánya meghaladta a 3800 milliárd forintot. Csak áprilisban csaknem 430 milliárdos hiány keletkezett, ami magasabb a tavalyi év azonos időszakánál. A tárca a deficit növekedését többek között a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetésével, valamint a megemelkedett gyógyító megelőző ellátásokkal magyarázza. Jelentősen nőttek a lakástámogatásra fordított kiadások is, elsősorban a vidéki otthonfelújítási program miatt. A minisztérium közölte, bár a kiadások nőttek, az adó- és járulékbevételek is 8%-kal haladják meg a tavalyi szintet. A részletes adatokat 2 hét múlva teszik közzé. Meghaladta az 57 ezer milliárd forintot a kormányzati értékpapírok állománya március végére. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint egy hónap alatt több mint 400 milliárd forinttal nőtt a befektetések értéke, ezen belül főként a rövid lejáratú és a devizás állampapírok állománya bővült. Az állampapírok legnagyobb részét pénzügyi vállalatok és külföldi befektetők birtokolják, de a lakossági megtakarítások aránya is meghaladja a 25%-ot. Ezzel szemben a budapesti értéktőzsdén jelentős csökkenést mértek, a tőzsdei részvények piaci értéke közel 6%-kal esett vissza. A jegybank tájékoztatása szerint a hazai vállalatok részvényállománya több mint 1200 milliárd forinttal csökkent a hónap során, ami elsősorban a vezető papírok kedvezőtlen árfolyam változásának tudható be. Akár 130 ezer forintot is veszíthetnek azok a nyugdíjbiztosítással rendelkezők, akik nem figyelnek az adóbevallásukra. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége figyelmeztet, a befizetések után járó 20%-os állami támogatás nem jár automatikusan, azt a május 20-áig benyújtandó ESZIA bevallásban külön kell igényelni. Tavaly az ügyfelek átlagosan 354 ezer forintot tettek félre ezekre a számlákra, ami után 71 ezer forintos jóváírás igényelhető. Bár a NAV tervezeteiben a biztosítói adatok alapján már szerepelnek ezek az összegek, az adószakértők szerint érdemes ellenőrizni a bevallást. Fontos tudni, hogy aki elfelejti az igénylést, az önellenőrzéssel még pótolhatja, de a jóváírás feltétele, hogy az adózónak ne legyen köztartozása. Jelenleg már több mint 500 000 magyar rendelkezik ilyen típusú megtakarítással. Kész ételt is visszahívott a forgalomból a Penny Market Kft. Mikrobiológiai szennyezettség miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Penny to Go márkájú brassói apró pecsenye, valamint a csirkepaprikás orsó tésztával érintett a vizsgálatban. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki vett a 330 g-os kiszerelésű Talofood Kft. Által gyártott termékekből, ne fogyassza el azokat. Az érintett ételeket az üzletlánc a hatósággal együttműködve már kivonta a forgalomból, és visszavásárolja a fogyasztóktól. A szakemberek folyamatosan nyomon követik a visszahívás folyamatát az ügyfelek biztonsága érdekében. 3 napos tűzszünetben és 1000-1000 fogoly kicserélésében állapodott meg Oroszország és Ukrajna Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. A hírt péntek este a moszkvai elnöki tanácsadó Jurij Ušakov erősítette meg, miután korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is elfogadhatónak találta a javaslatot. A fegyvernyugvás a tervek szerint szombat reggel lépett életbe. Az amerikai elnök által tető alá hozott egyezség célja a humanitárius segélyezés megkönnyítése és a feszültség enyhítése a frontvonalakon. A megállapodás értelmében a két ország összesen 2000 hadifoglyot ad át egymásnak a következő 72 órában. Nemzetközi elemzők szerint ez az eddigi legjelentősebb diplomáciai áttörés a konfliktus kezdete óta, ugyanakkor kérdéses, hogy a rövid távú fegyverszünet elvezethet-e tartós béketárgyalásokhoz.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyol felhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre, nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Mai magazin műsorunkban erről hallhatnak.

0: Nyáron lesz 2 éve, hogy Németáron átvette a Debrecen nagyerdei református gyülekezet lelkipásztori posztját. Beállt az út az önök élete?
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több száz fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy 1 év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
0: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
1: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelkipásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
0: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
1: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a nagyerdei gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk, tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
0: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
1: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
0: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
1: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként élteti és tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy igehallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz így számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette. És a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbek, gondolok itt ilyen gyermekistentiszteleti vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, a fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
0: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
1: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
0: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
1: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak, és hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk, úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik Isten tiszteletre meghívjuk őket.
0: Szó volt már a nyári táborról. Milyen programjaik vannak?
1: A nyári tábor az egy kiemelt esemény, egy kiemelt program, de az év közben van több olyan, ami mondjuk úgy, hogy rendszeresen visszatérő, már várják a gyülekezeti tagok, hogy legyen. Az Európa Rádió számára is már beszámoltunk a házasság hetéről, ugye az is egy visszatérő programunk, így februárban. Az összetartozás napja az egy minden évben megrendezett program, ami azt jelenti, hogy éppen ez a két gyülekezet rész, akik a 8:30-es, illetve a 10:30-es vasárnap istentiszteletet látogatják, ők évente egy alkalommal nagyon tudatosan egy közös alkalmon vesznek részt, ez egy közös ebéddel egybekötött egésznapos program. Igyekszünk az őszi teremtés hetét valamilyen formában megünnepelni a gyülekezetben. A nagy ünnepekhez zarándoklatok tartoznak, ez is már egy minden évben várt program. Van az úgynevezett gyülekezeti hétvége, ami a gyülekezeti tagok ismeretének a bővítésére kitalált többnapos program, ahova előadókat szoktunk meghívni. Talán ezek azok, amik a rendszeres, meg minden évben várt programjaink, de hát ezen túl keressük az új lehetőségeket. Most például tervben van egy pünköst hétfőre tervezett olyan családi nap, amire igyekszünk azokat megszólítani itt a környékünkön, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, de egy ilyen családi napon játékkal, zenével, előadással, ugrálóvárral szívesen fogadjuk őket, és hogyha elfogadják a meghívásunkat, akkor egy ilyen missziói alkalmat, egy missziói napot tartanánk a környékbeli gyerekeknek, családoknak.
0: Cél az, hogy új gyülekezeti tagok legyenek?
1: Igen, ez célunk, de szeretnénk ezt óvatosan, szeretettel és szelíden elérni, semmiképpen nem úgy, hogy valaki erőszaknak érezze az egyháznak a közeledését, inkább egy nyitottságot akarunk felmutatni, és egy jó élményt szerezni a gyülekezetben. Tehát ez nem lenne ez a pünkösdi családi nap egyfajta ilyen direkt evangelizáció, hanem inkább egy találkozási lehetőség, amikor beengedjük az érdeklődőket az épületünkbe, nem egy istentiszteleti alkalomra hívjuk őket, hanem egy találkozásra, és persze mi ezen a napon keressük a lehetőségét annak, hogy magunkat bemutassuk, illetve azokat a lehetőségeket, amihez akár hosszú távon lehet kapcsolódni, és igen, nem titkolt szándék vagy reménység az, hogy gyülekezeti taggá váljanak olyanok, akik erre nyitottak.
0: Mi az, ami az ön nevéhez fűződik az elmúlt két évben?
1: Nem egy személyes vállalkozás a gyülekezet, úgyhogy kimondottan az én nevemhez nem kapcsolnék semmit. Voltak tőlem induló kezdeményezések, de mindig a lelkész kollégákkal együtt gondoljuk ezeket tovább, illetve a presbitérium, ami ugye a gyülekezetünknek a vezető testülete, szintén együtt gondolkodik abban, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, esetleg új dolgokat kitalálni, kezdeményezni. Ami itt az utóbbi két év változása, hogy például indultak olyan körök ebben a kis csoportos struktúrában, amik korábban nem voltak. Egyszerűen azt érzékeltük, hogy a minden korosztály, vagy minden élethelyzetet lefedni kívánó struktúrában vannak itt-ott lyukak, amik természetszerűleg keletkeznek, és ezeket a lyukakat próbáltuk kitölteni, úgyhogy az utóbbi két évben indult például az egyetemista kör, hogy az egyetemista korosztálynak is legyen egy kis csoportja, az apakör és az anyakör, ami inkább élethelyzethez, de részben életkorhoz is köthető kis csoport. Ezek például új kezdeményezések, de a teremtés hete gondolatát is az utóbbi években hoztuk be jobban, hogy a gyülekezet ebben is tudatos legyen. Ez egy országos, sőt igazából annál sokkal szélesebb körű program, hogy a teremtés hetét gyülekezetek megünnepeljék, de a mi gyülekezetünkben ez korábban nem volt gyakorlat, mi ezt bevezettük, vagy ez az előbb említett pünkösdi családi nap, amire tényleg a környékünkön érő családokat és nem a saját tagjainkat hívogatjuk elsősorban. Ez is most egy új kísérlet, ez még tavaly sem volt, tehát ez ebben az évben lenne először.
0: Nagy mérföldkő most a gyülekezet életében, hogy beiktatják a másik lelki pásztort. Nagy szükség van arra, hogy ketten végezzék ezt a munkát?
1: Mindenképpen, sőt, igazából három lelki pásztor szolgál ebben a gyülekezetben, de valóban ketten vagyunk megválasztott lelkészek és egy beosztott lelkész, egy lelkésznő segíti még a munkánkat. Ha egy gyülekezet él és fejlődik, akkor jó, hogyha minél több szolgatárs bevonható. Mi egy olyan helyzetben vagyunk itt a Nagyerdőn, hogy nem minden feladatot kell, hogy lelkészek végezzenek, mert nagyon sok önkéntesünk van is a gyülekezeti tagok közül, de azt hiszem, ez a három lelkész, ez most egy olyan minimum, aminél inkább több kellene még, mint hogy kevesebb, tehát az nem volt kérdés a gyülekezet számára, hogy miután egy lelkész házaspár nyugdíjba ment, mind a két helyet betöltsék, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt meg is találta a gyülekezet a megfelelő szemét. Nyilván hosszasan gondolkodtak rajta a presbitériumban, illetve gondolkodtunk együtt, és Berta Zoltánt, akkor ő a Dóci Gimnázium iskola lelkésze volt, őt szólítottuk meg. Ő nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, mert már több mint 10 évet szolgált itt püski házaspár mellett beosztott lelkészként, de a 4 éves dócis tanári és iskola lelkészi szolgálata után igent mondott a lehetőségre, hogy visszatérjen, és immár megválasztott lelkészként folytassa itt a szolgálatot a gyülekezetben, és meg is történt az egyház rendje szerint a választás, és szintén az egyház rendje szerint egy éven belül be kell iktatni.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható még a gyülekezet életében a beiktatáson kívül.
1: Készülünk már a pünkösdre, ami a következő nagy ünnepünk, ehhez kapcsolódik majd ez a családi nap, ami egy új kezdeményezés, új kihívás és új tapasztalat is lesz, hogy lássuk, hogy milyen irányba fejleszthető tovább ez a gondolat, és aztán meg lassan a tanévnek vége, és akkor a nyári időszak programjait kell megterveznünk, ami minden évben szokott lenni, és most sem fog elmaradni reménység szerint, ez egy vakációs gyermekhét, amire a gyülekezeti tagjaink gyermekeit szoktuk meghívni elsősorban, illetve azokat, akik a hitoktatás kapcsán hozzánk tartoznak. Ezek ilyen délelőtti foglalkozásokat jelentenek egy héten keresztül, és utána július közepén lesz a gyülekezeti nagytáborunk, amit ebben az évben Bükszéken fogunk megszervezni, ami egy ilyen régi új helyszín, azt mondanám, mert a korábbi évek helyszíneit most el kellett engednünk, és keresnünk kellett egy új táborhelyet, és bükszéki ifjúsági táborban egy olyan helyre bukkantunk, ami már több mint 25 évvel ezelőtt volt ennek a gyülekezetnek nagy tábori helyszíne. Egész pontosan az 1999-es és a 2000-es nagy táborok voltak Bükszéken, tehát már nagyon régen. Most viszont, hogy új helyet kellett keresnünk, megint erre találtunk rá, úgyhogy Bükszéken fogjuk júliusban megszervezni a nagy tábort. Azért ez sok feladatot, nagy mozgósítást jelent, már elkezdődött a feliratkozás, és hát az a reménységünk, hogy ez egy több száz fős tábor lehet, megint olyan 300 fővel kalkulálunk.
0: Van még vágya, amit szeretne megvalósítani?
1: Igen, nagyon sok vágyam van, amit érlelünk, és amiben együtt gondolkodunk a gyülekezettel. Hát, ha nevesíteni kellene mondjuk egy olyan területet, ami úgy nagyon ott motoszkál bennem, az a pallagi misszió, most így nevezném egész egyszerűen, tehát a pallagi terület igazából egyházközségi szempontból hozzánk tartozik, és ugye nagyon sokat fejlődött az a városrész, de a mi szolgálatunk oda nem terjed ki olyan nagyon direkt módon. Vannak gyülekezeti tagjaink, akik ott laknak, de mégis az egy kicsit olyan önálló városrész, és én személy szerint is, meg többekkel együtt gondolkodunk azon, hogy tudjuk segíteni majd a közeljövőben annak a városrésznek a lelki fejlődését, épülését, mi ebben a feladatunk. Én abban biztos vagyok, hogy ez nekünk dolgunk, de hogy hogyan álljunk hozzá, abban még nagyon gyerekcipőben jár a gondolkodásunk.
0: Akár ottani istentiszteletekben is gondolkodnak?
1: Igen, ez sem kizárható, hogy vagy házi csoportok szervezésével. Debrecen nagy város és fejlődő város, tehát nagyon távolra tekintve időben, vagy nagyon merészet álmodva, az sem kizárt, hogy egyszer majd ott egy templom is felépülhet.
0: Hogy érzi magát ebben a gyülekezetben? Mi az elmúlt 2 év tapasztalata?
1: Kellemes fáradtságot érzek minden nap és minden héten. A sok feladat, a sok munka, az tényleg rengeteg energiát, gondolkodást és imádságot igényel az embertől, de rengeteg örömöm van ebben a szolgálatban. Leginkább azért, mert nem érzem magam ebben egyedül. És itt két dologra is gondolok. Tehát továbbra is érzem az Isten vezetését ebben, ahogyan már az ideérkezésemkor is ezt egy nagyon erős elhívás élményként éltem át, hogy az Úristen ebben a szolgálatban akar engem látni, és úgy érzem, hogy az ő támogatását, áldását élvezhetem továbbra is, és azért sem vagyok egyedül, mert a lelkésztársakkal, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal nagyon konstruktívan lehet együtt dolgozni, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hogy a heti menetrend működjön, mert, ahogy mondtam, azért elég magas fordulatszámon működik ez a gyülekezet, és ezt sem egyedül nem bírnám magamban, sem a lelkész kollégák nélkül, úgyhogy ehhez nagy összefogás kell. És hát a családom számára is azért egy nagy váltás volt, és most 2 év után már azt látom, hogy a feleségem is, a gyermekeim is kezdik úgy megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ebben a gyülekezetben, úgy, mint lelkész család is kezdünk a helyünkre kerülni.
0: Korábban a Hittudományi Egyetem munkatársa volt. Megvan még ez a lehetősége? Dolgozik ott?
1: Igen, sokat lazultak a szálak, de maradtak még ott feladataim. Ebben az időszakban, ebben a 2 évben ez is egy feladat volt, hogy kialakuljon ennek valami egyensúlya, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy mi bírható, mi vállalható, mire van szükség ott az egyetem részéről, és jelenleg egy olyan formáció működik, hogy heti 1 napot ott töltök tanítással, illetve foglalkozok az ottani diákokkal, de a 7 nagyobb része az azért ide köt, tehát ezt tekintem így főállásomnak és főfeladatomnak, de nagyon szívesen megyek továbbra is a teológiára, vagy veszek részt konferencián, vagy amennyire időm engedi, akkor publikációkkal is még úgy rajta tartom a kezemet a tudomány ütőerén, és figyelem azokat a területeket, ahol valamikor még aktívan kutattam, tehát nem engedtem el ezt sem teljesen.

0: forgunk. Te mutasd utunk, míg célhoz jutunk.
1: Nemrégiben beiktatták Berta Zoltánt, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség másik lelkipásztorát. Vele beszélgetünk a következő percekben. Mekkora nagy jelentőségű esemény ez az ön életében?
2: Nagy szavakat nem szeretnék használni, de az mindenképpen igaz rá, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Egy beiktatás az minden lelkész életében hatalmas esemény. Viszont az én életpályám úgy alakult, hogy ha Isten terve valóban ez, akkor nekem ez lesz az egyetlen beiktatásom a pályám során, és ezért nagyon nagy örömmel, hálaadással és várakozással nézek ennek elébe.
1: Beszéljünk akkor az ön pályafutásáról. Hogyan kezdődött?
2: Ha a lelkészi szolgálatra nézek vissza, akkor az elég egyszerűen, mert én itt a Nagyerdei gyülekezetben születtem, itt kereszteltek engem, itt voltam if is. Aztán, amikor teológiára mentem, akkor itt voltam ifivezető, és a segédlelkész év után, ami az egyetlen év, ami nem ide a Nagyerdőhöz köt, itt a gyülekezetben kezdtem el beosztott lelkészként szolgálni. 11 évig szolgáltam itt, azután vállaltam el a Dóczi Gimnázium iskola lelkészi státuszát, és most onnan 4 év után kerülhettem vissza ide a gyülekezetbe, de amíg az iskolában voltam, a Dóciban voltam, addig is ennek a gyülekezetnek a tagja voltam, tehát tulajdonképpen egy év kivételével az egész életemet itt töltöttem.
1: Hány év az akkor összesen?
2: Az összesen 40-1. Amit itt élhettem, a szolgálati idő az pedig a 11 év, és most indul egy újabb, így már a megválasztás által nyugdíjazásig tartó szakasz. Ez az én emberi tervem is, mert nagyon-nagyon örülök ennek, hogy Isten erre indított, és a gyülekezet szándékait is így igazította és irányította, és ezért nagyon hálás vagyok. És hát egy beiktatás megválasztás az egyébként reménység szerint mindig ezt jelenti egy lelkész életében, hogy elköteleződik valahová.
1: Akkor ön jól ismerte ezt a gyülekezetet.
2: Igen, és ennek van egy másik oldal is, hogy a gyülekezet is jól ismert engem, ténylegesen a születésem óta, és ezért nagyon különleges ez. Nyilván én csak a saját életemet élem meg, de kevés olyan lelkipásztor van, aki abban a gyülekezetben tölthet be lelkészi szolgálatot, ahol született, és ez azért is különösen csodálatos, mert hogy nyilván minden ember fiatalon, gyerekként, kamaszként, 20 évesként azért egészen más képet mutat magáról, meg egészen más élethelyzetben és életszakaszban jár, annak a szépségeivel és a hátoldalaival, amiket egy gyülekezet megismer, hogyha valaki ide jár. És úgy érzem, hogy ez a gyülekezet egy nagyon biztonságos és bensőséges közösség. Ezt mutatja az, hogy el tudnak fogadni valakit, akit megismertek már a hibáival együtt. Sokan kérdezték már a beosztott lelkész időszak alatt is, hogy lehet-e valaki próféta a saját hazájában. Engem nem prófétának hívott el Isten, úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen lehet, hanem lelkipásztornak, de nyilvánvalóan értem a kérdésnek azt az oldalát, hogy valóban ez ott van benne, hogy el tudjuk-e fogadni egymást. De én a lelkipásztori szolgálatban nem azt az oldalt látom, amiben néha nehéz megragadni, illetve hát sokan abba belefáradnak és beletörnek, hogy tökéletesnek kellene mutatkozni lelkészként, hanem éppen arról szól a lelkészség, hogy mindannyian ugyanolyan bűnösök vagyunk, ugyanolyan esendőek, de vannak, akiket arra hív el az Isten, hogy a napi 8-10-12, hogy még több órában az ő ügyével foglalkozzon, és így segítse a rábízott közösséget.
1: Milyen ez a gyülekezet? Hogyan foglalná össze?
2: Az első szó, ami eszembe jut, az a bizalom, mert valóban ezt éreztem meg. Bizalom abban, ahogy az idősebbek néznek a fiatalabbak felé, de ugyanígy megvan ez a másik oldalról, és ahogy a fiatalabbak az idősebbek felé. Bizalom abban a nyitottságban, ahogy szeretnénk azok felé fordulni, akik még nem ismerték meg az Isten evangéliumát, de bizalom abban, ahogy amikor valaki így lép be egy bibliaiskolába, vagy egy érdeklődők Isten tiszteletére, akkor tud olyan légkör lenni, hogy ő benne is megszületik. Ez az érzés. Nem frázis az, hogy azt mondom, hogy tényleg testvéri közösség, így tudunk egymásra figyelni.
1: Változott az ön feladata most, hogy hivatalosan is ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora lett?
2: Változott természetesen, mert abban a 11 évben úgy nézett ki a felállás, hogy én voltam a beosztott lelkész, most is egy beosztott lelkészünk van, és akkor is volt két megválasztott lelkész. 3/4 év, amióta most már itt vagyok, ténylegesen itt szolgálok nyár vége óta, és ebben azért sok mindent át kellett, és nem is múlt időben mondom, hanem át kell gondolnom, újra meg kell tapasztalnom, meg kell ismernem, mert más egy olyan státuszban lenni, ahol én pályakezdőként indultam el, és úgy fokozatosan nőtt benne a felelősségem, a tapasztalatom, a gyakorlatom. És más volt ez az elmúlt 4 év is, amikor a gyülekezetben csak fogyasztóként voltam itt, a családommal együtt csak hétköznapi gyülekezeti tagként. Persze voltak akkor is különböző szolgálataim, de most újra itt napi szinten itt a gyülekezetben, egy új csapattal, egy új lelkészi közösséggel, sok mindenben egymást is meg kell ismernünk, meg kialakítanunk azt a fajta munkarendet, amiben mindenki igazán önmagát tudja kiteljesíteni az Isten által.
1: Az könnyebbség volt, hogy ismerte a gyülekezeti tagokat, ismerte a programokat, a lüktetését ennek a gyülekezetnek?
2: Mindenképp. Tehát sok kört nem kellett futni, amikor egy-egy programról volt szó. De azért az alatt az idő alatt, amíg én nem belülről láttam, ez sok minden változott. A COVID időszaka volt, pont az átmenet, itt a gyülekezet és az iskola között. És aztán 4 év azért mégiscsak sok idő, különösen azon a területen, ahol én a leginkább benne voltam korábban, az ifjúsági szolgálat terén, mert az hasonló egy iskolához, hogy az ifjúság konfirmálnak, aztán néhány év után már nem ifisként vannak itt a gyülekezetben. Úgyhogy azon az oldalon az összetétel azért változott, úgyhogy érzem teljes erővel az újdonságát mégiscsak ennek a szolgálatnak, annak ellenére, hogy mindig is ember a gyülekezetben éltem.
1: Milyen volt a Dócés iskola lelkész időszak?
2: Nagyon sok áldást tapasztaltam meg. Nekem régi álmom volt az, hogy iskola lelkész legyek. Olyannyira régi, hogy én igazából ezért mentem a teológiára. Sőt, ha egyet visszalépünk, akkor egyszerűen csak azért mentem a teológiára, mert itt a gyülekezetben olyan ifjúsági csoportnak a tagja voltam, ahol az ifi vezetőm, aki teológus volt, olyan mintát és példát adott előttem, hogy úgy éreztem, hogy ilyen szolgálatot én is szívesen vállalnék, különösen akkor, amikor Isten ebben az elhívásban megerősített engem, tehát én eredetileg ifi vezető szerettem volna lenni, és azt mondtam, hogy lelkész gyülekezetben nem, nyilván 18 évesen ezt nem tudtam elképzelni egy ilyen gyülekezeti háttérrel, ahol ilyen lelkipásztorok szolgáltak, mint Püski Lajos és a felesége Judit, az ő mintájukat látva én nagyon-nagyon kicsinek éreztem magamat, úgyhogy azt mondtam, hogy fiatalokkal foglalkozva, hogyha ha lelkészként, akkor egy iskolában intézményi lelkészként, és akkor is úgy éreztem, hogy úgy, mint az én iskolámban a Dóciban, mert hogy oda jártam gimnáziumba, és amikor viszont ez a lehetőség adódott, tulajdonképpen benne már teljesen el is felejtődött ez az indíték, és ez az érzés, hogy én ezért is mentem teológiára, és aztán a meghívás kapcsán erősödött ez meg bennem, és érdekes volt, hogy ott is hasonló volt egy picit a helyzet, mert voltak még tanárok, akik engem is tanítottak, meket egyáltalán maga az iskola, a légkör, a hangulat az szintén nagyon jól ismerős volt és otthonos volt, de mégis egészen más, mint a gyülekezeti. Tehát egy kicsit azt érezhettem meg benne, amit a nem lelkészek, hogy olyan munkabeosztással, olyan munkakörnyezetben, ami mégiscsak világiasabb, mint egy gyülekezet, ott kötött munkaidővel, kötött programokkal, rajtam kívül, meg más vallástanárokon, lelkészeken kívül azért ez mindenkinek egy világi munkahelyet jelent, pedagógusként vagy más munkakörben ott levőként, nyilván hívő emberek, de azért mégis csak egy iskola. És előttem nem volt ott kifejezett intézményi lelkész, hanem vallástanárok szolgáltak, és látták el együttesen ezt a munkakört, de így, hogy önálló státusz alakult ott, így lehetőségem volt olyan területeken, mint a közösségépítés, vagy a szabadon választható lelki alkalmaknak a kialakítása.
1: Könnyen megtalálta a hangot a fiatalokkal?
2: Igen, a fiatalokkal mindig is könnyen megtaláltam a hangot, talán azért is, mert az én lelkem nagy része még a fiatalságban bennem maradt, de ez nem is működik másként. Tehát azokat tudjuk megérteni, akikkel tudunk azonosulni még valamilyen szempontból. Az, hogy felgyorsult a világ, az nagyon világosan érezhető volt a szóhasználatukba, az, hogy mi érdekli őket, milyen filmeket, zenéket hallgatnak, na ebben már éreztem, hogy nagyon eltávolodtam tőlük, de azért azok az alapvető kérdések, alapvető problémák és élethelyzetek, amikkel találkozik egy 10 éves fiatal, az bennem még élénk emlékekként élt, és emellé társítva a lelki teológiai gondolatokat, tapasztalatokat, nagyon jó érzés volt, hogy nyitottan tudtak fordulni a szolgálataim felé.
1: Azt a tapasztalatát tudja itt hasznosítani?
2: Igen, és éppen azt az oldalát, amit én korábban sosem éltem meg, hogy itt a gyülekezetben mindenki szabadon jön el, mindenki önkéntelen egy vasárnapi istentiszteletre, egy bibliakörbe, egy ifire, de nem kötelességből jár el valaki. De ahogy mondtam, az iskola az mégis egy olyan munkahely, meg egy olyan közeg, ahol a diákok nem önként mennek be napról napra. A tanárok is, nekik is ez a munkahelyük, ők sem választhatnak, hogy most egy kicsit fáradtabbak, vagy nem olyan hangulatban vannak. És ez a fajta légkör a missziói szemléletemet erősítette, és olyan tapasztalatokkal ajándékozott meg, amik éppen azok a kritikus helyzetek, amikor valakinek az életében a hit, vagy az Istennel való kapcsolata sok kérdéssel küzd, vagy esetleg fásultabbá válik, vagy eleve háttérben van szorulva, az abban szerzett tapasztalataimat az itteni gyülekezeti életben is tudom hasznosítani.
1: Mit vállal fel az itteni gyülekezetben? Mi az ön feladata, ami teljesen a sajátja?
2: Az a különleges, hogy ebben még, bár lehet, és azt kell mondanom, hogy még, de nem határoltuk el úgy a szolgálati területeket, hogy valaki csak ez, vagy csak ez a terület. Nyilván megvan ez, hogy elsősorban az ifjúság életét én koordinálom, vagy a könnyű zenei szolgálatot, van a kis csoportok, amiket állandó rendszerességgel én tartok, de azt nagyon jó érezni a lelkisztársakkal, hogy egyik dologban sem vagyunk magunkra hagyva. Tehát mind a hárman tudunk egymástól kérdezni, beszámolni,

0: egymással, viszont az évek során már korábban is, amit itt töltöttem, sokszor merült fel az kritikaként, meg tapasztaltuk is, hogy egy nagyon jó közösségbe nehéz becsatlakozni, és ennek a tudatosságát, bár mindig is hangoztattuk, és mindig szó volt erről, ennek próbáljuk megkeresni annak a módszerét, hogy hogyan lehet valóban őszintén, bátorító módon nyitni kifelé. Ennek például egy olyan eleme lesz az, hogy most májusban egy olyan családi napot tervezünk, amire ténylegesen bárkit az utcáról próbálunk meghívni, behívni egy olyan közösségbe, ahol hívő emberekkel találkozik, de felszabadult, kötetlen légkörben lehetünk együtt.
1: Akkor ön jól érzi magát kifejezetten ebben a gyülekezetben?
0: Rendkívül jó, hiszen itthon vagyok.
1: Mit kell Berta Zoltánról tudni, mint magánember?
0: A feleségem orvosként dolgozik, és két kicsi gyerekünk van, akikkel megáldott minket az Úr. Emellett nyilván, mint mindenkinek van hobbija, már amennyi időt lehet erre szakítani, nagyon szeretem a sportot, de a legfontosabb az életemben a zene, hiszen a zene egy olyan rész lehet mindenkinek a lelkében, ami nincsen helyhez időhöz kötve, zenét lehet hallgatni útközben is, lehet fáradtan is, vagy lehet reggel is, de a legjobb az, hogy lehetőségem van arra, hogy én magam is zenéjek. Van egy keresztény zenekarunk, többen a gyülekezetből vannak, illetve a gyülekezetből is indult ki, de ez a zenekar most már nem kötődik hivatalosan gyülekezethez, hiszen nem is mint dicsőítő zenekar, vagy mint kántorként funkcionálunk, hanem saját dalokat írunk, hétről hétre próbálunk, és szolgálunk sok helyen. Az első lépés a zenekar neve, és az Európa Rádión egyébként néha hallhatók is a dalaink.
1: Milyen hangszeren játszik?
0: Én gitározom és énekelek.

0: A beszélgetés során Berta Zoltán Első lépés nevű zenekarának dalait hallották. Ezzel véget ért magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. Eredményesen szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon. Megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt. Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország. Az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon három kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkész hiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszpórában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben 2 évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Országszerte 47 helyszínen tartják az Emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete május 2. szombatján különleges programokkal és kedvezményekkel várja a történelem iránt érdeklődőket. A kiemelt helyszínek között szerepel a Monoki Kossuth Emlékház, ahol kézműves foglalkozásokkal készülnek a családoknak. A debreceni református nagy templom pedig szakmai tárlatvezetésekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kínálatban emellett várak interaktív bemutatói, 6 történeti ételkóstolók és éjszakai koncertek is szerepelnek. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza a fiatalabb generációkhoz nemzeti múltunk legfontosabb emlékhelyeit, amelyek többsége ezen a napon ingyenesen látogatható. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Minden eddiginél eredményesebben szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os MEFOB Festen. A Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon közel 80 hallgató képviselte az intézményt Gödöllőn, és több sportágban is dobogós helyezésekkel tértek haza. Az ország legnagyobb egyetemi sportfesztiválján a miskolci csapat nem csak létszámban, hanem teljesítményben is kiemelkedett. A részletekről Zsíros Zsófiát, a Sportközpont sportiroda vezetőjét hallják.
2: A hallgatókkal aktív kapcsolatunk van az év folyamán. Van egy sportolói mentor programunk, ahová minden fél évben ősszel és a téli szemeszterben is várjuk a pályázatokat, így ismerjük és tudjuk, hogy milyen versenyzőink, sportolóink vannak, tanulnak az egyetemen. Úgyhogy célzottan megkerestük őket, amilyen versenyszámok voltak. Így megjelentünk asztali teniszben, egyéni és páros versenyzőink voltak. A röplabda csapatunk és a kosárlabda férfi csapatunk jutott el a döntőig. Az atlétáink vehettek részt. Vízilabda férfi csapatunk játszhatott, és sakkozóink indítottak egyéni és csapatot is. A legjobb eredményeket az atléta lányaink szállították, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 4x100 méteres váltófutó csapatunk az aranyérmet hozta el, Gál Nikolett sportszervező hallgatónk 100 méter gátfutást megnyerte, Bacsa Fanni lett a második, volt még távolugrásban, magasugrásban első és második helyezettünk, de nagyon szép eredményeket értek el a többiek is. Sakkozóink egyéniben hoztak második és harmadik helyezést, majd másnap a szombati napon a csapat ezüstérmes lett, nagyon-nagyon kicsivel maradtak le, de ez is nagyon szép eredmény. A röpladás fiaink első nap egy nagyon sima mérkőzést játszottak a Corvinus ellen, nagyon élvezetes játék volt, másnap a TF csapata viszont már kifogott rajtuk, de az is egy nagyon erős meccs volt, ők is ezüstérmet hoztak, kosárlabdázóink is ezüstérmet szereztek.
1: Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvény sorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szentai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, a záró eseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. Barlangi mentő gyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként többnapos földalatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ágnehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Reklam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes Aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A hercegné bőröngyei voltak a szekereken, ládákban ezüstholmi és egyéb érték. A kocsisok mellett egy-egy német altiszt, a tábornok írott parancsával a zsebében, s hátul a ponyva alatt a kocsis családja. Júlia hercegné meg se próbálta rábeszélni az urát a menekülésre. Tudta, hogy hiába való lenne, és érezte azt is, hogy igaza van. A név kötelez. Egy drágfinak ott van a helye a nép mellett veszedelem idején. Mikor másnap előhajtott a tábornok által ott hagyott katonai gépkocsi, a herceg sorra megcsókolta a négy gyereket, aztán megölelte a feleségét. Az asszony egy pillanatra némán a férfi vállára hajtotta a fejét, és nehezére esett visszafojtani a kitörő sírást. Viszontlátásra Eskőn, mondta a herceg, és mosolygott. Viszontlátásra Gergely, és ügyeljen magára. Aztán a gépkocsi lassan kigördült a parkból. A herceg ott állt a lépcső alatt, és utána nézett. A hó szürke volt, az ég szürke volt, a kert kopaszfái szürkék voltak. Az éles fagyos szél ágyúszót hozott valahonnan. Mögötte ott állt Jurkó, és sóhajtott. Elvitte az ördög a világot, főméltóságú. Elvitte az ördög. Drágfi megrezzent a hangra, és hátrafordult. Keményen ránézett a horiorgas Tóth Ispánra. Csak akarja vinni, Jurkó, de mi azért vagyunk itt, hogy megakadályozzuk. Még aznap parancsot adott, hogy minden állatot hajtsanak ki az istállókból, és tereljék be az erdőkbe. Hordjanak ki nekik szénát és abrakot, amennyi csak rámegy a szekerekre, s ha lehet, forduljanak a szekerek háromszor, négyszer is. Az üres silókat megtöltette búzával, s egy jó méter szecskát tapostatott föléje. Ami gabona még a csűrökben maradt, azt kiosztotta a cselédek, a falusiak és a menekültek között. Késő éjszaka került vissza a kastélyba. Kongotta lépte a szobákban, ahogy kezében a mécsessel lassan keresztül ment rajtuk. Fölszedett szőnyegek a falon elcsomagolt képek helye, üresen ásító vitrinek, helyükről eltolt bútorok, üresség, kietlenség, lakatlanság hidege árat mindenünnen. A gyermekek szobájában hosszasan állt az üres ágyak előtt. A földön egy törött fejű baba hevert, és a sarokban egy ott felejtett kis esőkabát. Kis íróasztalka üres fiókjai kihúzigálva, lapján egy tintafolt, az még Lajoskától maradt. Sóhajtott és lassan kiment a szobából. A pipázóban még hosszasan ült a kandalló előtt, és nézte a tüzet. Ez volt az egyetlen szoba a kastélyban, amelyik még élt. Nézte az agancsokat a falon, és régi vadászatokra gondolt, régi emberekre. Vajon mi van velük? Hol vannak most menekülésben, valahol egy országúton, börtönben, vagy már oda át abban a másik ismeretlen világban, valahol messze egy lövés dördült az éjszakában, a hang megrezzentette az ablaküveget, és a nagy fali úr kongatni kezdett túl az ebédlőben. A herceg számolta a lassú ütéseket. 11. Vajon hol vannak most Júlia és a gyerekek? Sóhajtott, fölvette az asztalról a lámpát, és átment a szobájába lefeküdni. Két napra rá már hallani lehetett a géppuskákat. Poros, piszkos, fáradt katonák meneteltek rendetlen csoportokban át a falun, magyarok, németek vegyesen. Teherkocsik dübörögtek, repülőgépek döngtek a magasban, és távolról hallani lehetett a bombázásokat. Délután két béres hevenyészet hordágyon, egy törött lábú embert hozott be az erdőből. Az emberen idegen egyenruha volt, és a béresek, akik az állatokat őrizték az erdőn, látták, amikor egy égő repülőgépből kiugrott, és ejtőernyőn aláereszkedett. A repülőgép ott égett roncsá a szemük előtt. A szálasban és az idegen katonát egy bükkfáról szedték le törött lábbal. Mikor a majorba bevitték, a herceg éppen ott állott Jurkóval, és az intézővel az üres gabonás előtt letették eléje a hordágyat. A herceg odalépett a sebesülthöz. Szeplős arcú fiatal volt, amerikai pilóta ruhában. Hol sebesült meg? Kérdezte tőle angolul. A fiatalember csodálkozva nézett rá, és elmosolyodott. Ó, beszél angolul, ez nagyszerű. A lábammal történt valami, azt hiszem eltörött. Ebben a pillanatban egy német katonai teherkocsi fordult be, dübörögve a major udvarra. A herceg gyorsan intett az embereknek. Vigyék be az istállóba, elrejteni szénát rá! Ő maga Jurkóval és az intézővel kint maradt. A teherkocsi megállt az udvar közepén, és egy német őrmester szállt le róla 4 katonával. Van még valami állat az istállókban? Kérdezte parancsoló hangon. Nincs, felelt a herceg. Gabona? Az sincs. Megnézzük, mondta az őrmester, és feleletet sem várva elindult a katonáival átkutatni a majort. A németek végigjárták a csűröket, az üres istállókat, mindent. Beletelt egy fél óra. A herceg egész idő alatt ott állt az udvaron Jurkóval. Az intéző a németeket kísérte. Háború van, mondta a német, szinte bocsánat kérően, amikor visszatért az eredménytelen kutatásból. Nem tehetünk róla, az a parancs, hogy kutassunk át mindent. Háború van. Ha enni akarnak valamit, menjenek az intézőmmel, mondta a herceg. Nem tudnak egy orvost valahol a közelben? De igen, itt a domb alatt, felelt az őrmester. Beteg valaki? Egy emberem eltörte a lábát. Az őrmester oda kiáltott néhány szót a várakozó gépkocsinak, mire az elrobogott a falu felé. Az intéző magával vitte a 4 németet a gazdatiszti házba. Néhány percre üres volt a major udvar. A herceg intett Jurkónak. A 2 béres futva vitte át a hordágyat az istállóból a parkon át a kastélyba. Mire az orvos megérkezett, az amerikai már az egyik földszinti szobában feküdt az ágyon, alsó ruhában. Egyenruháját gyorsan belökték egy üres szekrénybe. Alacsony, szemüveges, középkorú úr volt az orvos. Megvizsgálta a lábtörést, sinbetette, bekötötte. Nyílt törés volt, egy jó órát elbabrált vele. Közben kérdéseket tett fel a sebesültnek, de az csak a fejét rázta mindig, mint aki nem érti a beszédét. Mikor elkészült vele, a herceg kikísérte a gépkocsiig. Már esteledett. A lépcső alatt, mikor kettesben voltak, az orvos körülnézett, aztán odahajolt a herceghez, és úgy súgta halkan, az emberről le kell venni az alsó ruhát, és mást adni rá. Az amerikai hadsereg pecsétje elárulhatja. A herceg megtorpan. Remélem, doktor úr, az orvos legyintett. Ugyan kérem, orvos vagyok. A gépkocsinál kezet fogtak. Kézfogásuk több volt, mint 2 ember udvariassági formája. Olyan volt, mint egy kis összeesküvés. A herceg ott állt, és a gépkocsi után nézett, és arra gondolt, miért nem lehet minden ember ilyen, mint ez? Mennyivel egyszerűbb lenne minden? A déli ég volt, alja vörös volt. Az ilkei malom ég, mondta az intéző, vagy a kastély, vagy az egész falu talán. A távolban puskák szóltak. Kísérteties, ijesztő zajok feküdték meg az estét. Ott álltak 3-asban a kastély előtt, a herceg, az intéző és Jurkó. Lent a domb alatt hallgatva lapult a falu. Sötét volt, egyetlen lámpa sem égett. Valahol motorok dübörögtek. Kint van a családja a vadászházban? Fordult a herceg az intézőhöz. Az bólintott. Akkor most menjen hozzájuk, legyen ott. Nem lehet tudni. És főméltóságod? Én itt maradok. Az intéző állt még egy ideig lehajtott fejjel, aztán szó nélkül megfordult és elment. S te, Jurkó, nem lenne jobb, ha te is mennél? A horiorgas tót megrázta a fejét. Nem lehet istálom, ahol a gazda, ott a helye a kutyának is. A herceg keze ránehezedett az ember vállára. Hey, Jurkó, Jurkó! Aztán csak álltak az üres kastélyudvaron 2. Csukott ablaktábláival feketén algatott mögöttük a nagy sötét épület, mint egy halott. Egy halott emlék, egy nagy darab elmúlt idő, és előtte 2 virrasztó. Karmos téli szél vacogtatta a kerti fák zörgő gajjait. Valahol puskák ropogtak, az ég alján egy égő falu vörös tűzfénye egy félelmes új holnapot hirdetett. Aznap éjszaka nem hunta le a szemét senki a tülkösi kastélyban. Konyhában lehúzott lámpakanóc mellett egy maroknyi ilyet ember virrasztott a szakácsnő, az öreg Inas és Jurkó a családjával. Az asszonyok olykor hangosan imádkoztak, a férfiak maguk elé görnyedve nézték a padlót és hallgatóztak. Az éjszaka néma volt és süket. Puskalövésre hallatszott már. Néha kinyitották az ajtót és figyeltek. A major sötét volt. Csak az üres istállók nyitott ajtaját csikorgatta néha a szél. Cselédlakásokban néhány öregember hevert nyitott szemmel a lackán. Asszonyt, gyermeket, mind az erdőre parancsolta a herceg. Ő maga tova éjfélig ült a vendégszoba ágya mellett, és beszélgetett a sebesült amerikaival. A szeplős arcú fiú jókedvű volt és hálás. Meglátja, mondta, ezentúl lesz itt csak igazán jó világ. Mi csak a gonoszok ellen harcolunk, a jók ellen nem. És mit gondol, kérdezte a herceg hirtelen. Amikor így egy bombát ledobott valamelyik városra, az csak gonoszakat talált el, jókat soha? Az a sok asszony gyereköt a házak pincéiben, mint csupa gonosztevő? A fiatal pilóta nyílt arca elkomorodott. Nem, felelte, azt nem hiszem. A gyerekek mind ártatlanok, az asszonyok is, s a férfiak közül is nagyon sokan, de hiába ez a háború. Nem lehet válogatni. A fontos az, hogy a vége jó legyen. És ha nem lesz jó, az sem. Az amerikai megütközve nézett a hercegre, aztán elmosolyodott. Azt hiszem, nem kétséges, hogy megnyerjük a háborút. Nem, az igazán nem kétséges, hagyta rá a herceg, de mit fog érezni akkor, ha kiderül, hogy a nép, amelyikre a bombákat ledobta, az ország, amelyiket segített legyőzni, béke helyett elnyomást, szenvedést és üldöztetést kap a maguk győzelme után. Ha kiderülne, hogy nem szabadságot is jólétet, hanem elnyomatást és fosztogatást segített uralomra jutni. Az amerikai nevetett. Ez csak a német propaganda hitette el önökkel. Mi a demokráciát és a teljes emberi szabadságot hozzuk. Néhány óra múlva ide érkeznek az oroszok, felelte a herceg komolyan. Akkor meglátja, hogy mit hoztak. Az oroszok, nevetett a pilóta. Kissé primitív, de nagyon derék és barátságos emberek. Én voltam Oroszországban, ismerem őket. Higgy el, az mind csak propaganda, amit maguk itt hallottak eddig, majd meglátja. Aztán meglátták. Hajnal felé még vaksötét volt, lövöldözés támadt a faluban. Egy szalmakazal vakító lánggal égni kezdett. Emberek ordítoztak. Jó negyed óra múlva döngetni kezdték puskatussal a kastély ajtaját. Jurkó kiment. Egy fél tucat orosz katona volt. Nyemci? Nyemci? Kérdezte a vezetőjük. Nincsenek itt németek, felelte Jurkó szlovákul. A katonák körülvették. Te laksz ebben a nagy házban? Sokan lakunk benne, felelte Jurkó. Úgy, sokan. Ennivalód van? Gyertek. Bevezette őket a konyhába. Az asszonyok akkor már a pincében voltak a gyerekekkel. Az öreg Inas ételt tett a katonák elé. Mohón ettek. Kézzel. Vodka! Mordultak rá Jurkóra. Nincs vodka, felelte Jurkó. Megitták mind a németek. Morogtak valamit, és ettek tovább. Az egyik meglátott egy tortasütőt a falon. Leakasztotta, nézte. Mi ez? Tésztát sütnek benne, magyarázta Jurkó. Akkor süss nekem tésztát. Hát ahol sok minden kell, ami most nincs. Most háború van. Aha, háború, tak-tak. Közben kint megvirradt a szürke téli reggel. A major udvaron katonák lézengtek. Benéztek az istállókba, csűrökbe, mindenüvé. Aztán megtalálták a kastélyt. Jurkót félrelőgték, és bementek az épületbe. Letépték a függönyöket, feldöntötték a bútorokat, ormótlan bakancsaikban szobáról szobára topogtak, és végigkutattak minden szekrényt. A pipázóban elkezdtek lövöldözni a vadász trófeákra.
3: A herceg átment a sebesülthöz. Az amerikai nyugtalanul ült fel az ágyban. Harc folyik a ház körül? Kérdezte folytott izgalommal. Dehogy, felelte a herceg, egy kis gúnyos mosolyjal a szája körül. Csak megjöttek a szövetségesei. Az amerikai értelmetlenül bámult rá. És a lövöldözés? Hadat viselnek a ház berendezése ellen. Közben egyre szóltak a házban a puskák. A zubbonyom belső zsebében kell legyen egy amerikai lobogó, mondta izgatottan a pilóta. Sajnálom, hogy nem jutott előbb az eszembe. Kérem, tűzze fel a házára, s ha egy orosz tisztet lát, küldje be hozzám. Ez a ház az amerikai lobogó védelme alatt áll. Kár, hogy nem tudok kimenni hozzájuk. Nem kellett sokáig búsuljon, mert már jöttek azok. Durván berúgták az ajtót. Ordítottak, s rájuk fogták a puskáikat. Nemecki? Amerikanski szoldát, felelte a herceg minden ijegység nélkül, és kibontotta előttük a kis csillagos lobogót, amit akkor szedett elő a pilóta zubbon zsebéből. Az oroszok eltátották a szájukat. Amerikanski? A herceg magyarázni kezdte szlovákul az amerikai pilóta történetét, de nem figyeltek rá. Oda mentek az ágyhoz, lerántották a sebesültről a takarót, meglátták a sinek közé kötött lábát, és vigyorogva bólogattak. Az egyik kitépte a herceg kezéből az amerikai lobogót, összegyűrte és zsebre vágta. Egy másik leakasztott egy vadászó Diana reprodukciót a falról, és vigyorogva nézegette a mesztelen női testet. Valamit mondott, amire mind felröhögtek, és köréjegyülve a képre bámultak. Aztán azt követelték a hercegtől, hogy hozza ide nekik azt a nőt, akiről ez a fénykép készült. Mikor ezt nem tudták elérni, dübegurultak. A herceget puskatussal melbeütötték, összetörtek két széket, és belelőttek a mennyezetbe. Mikor végre kivonultak a szobából, az amerikai pilóta dütöl sápadtan nézett a hercegre. Fel fogom jelenteni őket, sziszegte. Hadbíróság elé állítatom. Nagyon megütötték önt? A herceg sápadtan mosolygott. Ez az együttés semmi ahhoz képest, ami még történni fog. Néhány perc múlva sikoltozás verte föl a kastélyt. A katonák megtalálták a pincében a szakácsnőt és a Jurkó feleségét. Az amerikai mindenáron ki akart mászni az ágyból és rendet csinálni. Szerencsére nem tudott mozdulni sem a lába miatt. Egy tisztet küldjenek ide nekem, csikorgatta a fogát. Egy tisztet akarok látni. Aztán látott azt is. Egy sötétbarna képű fiatal fickó szíjkorbáccsal a kezében a herceget kereste. Két géppisztolyos katona volt vele. A herceg a dolgozó szobájában ült és olvasott. Valami könnyű vidám regényt, a korbácsos megállt a küszöbön. Kicsoda maga? Kérdezte magyarul, és szűkre húzott szemeiben kegyetlenség villogott. A herceg még a könyvet sem tette le a kezéből, úgy mondta kimérten, herceg Drágfi Gergely vagyok. A fiatal fickó arca megrándult gúnyosra. Herceg? Kérdezte, és bejjebb lépett a szobába. Szóval maga az a herceg? Gyűlölet volt az arcán, ahogy nézte, és lassan közelebb jött. Maga kollaborált a németekkel, mi? Ne tagadja! Üvöltött rá hirtelen. Mindent tudunk magáról. Hol az a német tiszt, akit a házában rejteget? A herceg letette a könyvet a kezéből, és nyugodtan fölállt. A házban nincs semmiféle német tiszt, felelte lassan és méltósággal, csupán egy sebesült amerikai repülőszázados. Ha akarja, oda vezetem hozzá. Gyerünk! Mordult rá a fickó, és megsuhogtatta a kezében a korbácsot. Jaj magának, ha hazudik! Ismerjük ezeket a finom arisztokrata urakat Pestről! Kaszinó, lóverseny, pesgőzés, mi? Vége annak a világnak! Antiszemita beszédek! Zsidók elhurcolása, mi? Mi csináltak a szüleimmel az urak, mi? Úri brigantik fejével kövezem ki a Váci utcát! Egy végtéből acsarkodott, és suhogtatta az ostorát, amíg a vendégszobához nem értek. Aztán odalépett az ágyhoz, és összehúzott szemekkel mustrálta a benne fekvőt. A két géppisztolyos katona lövésre kész fegyverrel állott mögötte. A papírjait! Mordult rá németül az amerikaira. Az rántott egyet a vállán, és mondott valamit angolul. Az ön rangját kérdi. A korbácsos kihúzta magát. Hadnagy vagyok! Recsegte fölényesen. De ez nem tartozik ide. A papírjait akarom látni ennek az embernek. A herceg lefordította a szavakat angolra. Az amerikai elővette zubony a zsebéből a papírokat, és oda nyújtotta az oroszok hadnagyának. Mondja meg neki, hogy én amerikai kapitány vagyok, és tudni akarom, hogy milyen egységhez tartoznak a katonák, akik ide betolakodtak és megsértették az amerikai lobogót. A herceg tolmácsolta a kívánságot. A korbácsos hadnagy az iratokat vizsgálta. Ahhoz semmi köze a pofának, morogta. Lehetnek ezek a papírok hamisak is. Amerikai elsápadt a haragtól, amikor megtudta, hogy mit mondott az orosz szövetséges. Mondja meg neki, csattant fel a hangja, hogy küldjön ide egy magasabb rangú tisztet. Panaszt akarok emelni. Ez a ház, és a benne lakó emberek az amerikai lobogó védelme alatt állanak. Mondja meg neki, küldjön ide egy okosabb tisztet, ha ő nem tudja az írásaimat elolvasni. A hadnagy mord arccal hallgatta végig a tolmácsolást, aztán odalökte a papírokat az ágyra. Mondja meg a pofának, hogy ne vágjon föl. Itt nem a Broadway-n van, hanem a Vörös Hadsereg hatalmi területén. Különben is ki kell derüljön, hogy igaz-e a duma, amit itt elhalandzsált. Addig a házat nem szabad elhagyni, sem neki, sem magának. Megértette? Az ráhúzott korbácsával a csizmájára, hogy csak úgy csattant, és két géppisztolyos testőre élén kidübörgött a szobából. Mit mondott a gengszter? Kérdezte az amerikai bosszusan. A herceg közölte vele a parancsot. A kapitány megcsikorgatta a fogát, de nem szólt semmit. Jó másfél óra múlva három tiszt érkezett gépkocsin. Egy angolul beszélő tolmács is volt velük. Az amerikai kapitány kitombolta a dühét. Ha felét lefordított a tolmács annak, amit mondott, már az is elég volt. A tisztek megígérték, hogy súlyosan megbüntetik azokat, akik a házban lévő asszonyokkal erőszakoskodni mertek, és felajánlották, hogy küldenek egy sebesült szállítókocsit, és kórházba vitetik. A kapitány hallani se akart a kórházról. Itt maradok, mondta a tolmácsnak. Mondja meg nekik, egy orvost küldhetnek, de itt maradok. A tisztek elmentek, és elparancsolták a kastély környékéről a katonákat is. Csak egyet hagytak ott őrnek. Fél óra múlva megtépett, jajveszékelő asszonyok szaladtak föl a faluból, és védelmet kértek. A herceg begyűjtötte őket a kastélyba. Valami 30 asszony és leány húzódott össze a kastély szobáiban, megfélemlített, részben már megtépett és megkínzott nők. Az asszonyi sírást meghallotta az amerikai is, és nyugtalanul dörömbölt az ágydeszkán, amíg a herceg meghallotta és bement hozzá. Mi történik a nőkkel? Kérdezte az amerikai, mintha sírást hallottam volna. A herceg elmondta, hogy mi megy végbe a faluban, a kapitán csikorgatta a fogait. Csak ne feküdnék itt ilyen tehetetlenül, mérgelődött. Dél is elmúlt már, mikor újra egy gépkocsi állt meg a kastély előtt. A doktor érkezett, egy testes, alacsony ember. Megnézte a kapitány lábát, és gipszbe tette. Az amerikai fölháborodottan közölte vele az asszonyok dolgát. Újra a herceg tolmácsolt közöttük, bár elég nehezen ment, mert az orvos rosszul értette meg a szlovák beszédet, vagy legalábbis tetette magát sokszor, hogy nem érti. Végül mégis megígérte, hogy jelenteni fogja a dolgot az ezredesnek, és gondoskodik, hogy rend legyen a faluban, aztán elment. Estig nem is történt semmi. Az őr ott állt a kapu előtt, és elzavart minden kújtorgó katonát. Csak egyszer jött még egy tisztféle néhány katonával, és a herceggel akart beszélni. Igás állat kell, és szekér, mondotta a tolmács, aki vele volt. Amit még találnak, tessék. Persze nem találtak semmit, mert az istállók üresek voltak, de nem jöttek vissza többet. Lent a faluban szünet nélkül dübörögtek a teherkocsik. A parkban katonák lövöldöztek géppisztollyal a fácánokra, a golyók néha a kastély falába csapódtak, vagy sivítva húztak el mellette. Korán leszakadt az este. Jurkó behívta az őrt a konyhába, és megvendégelte jól. Az orosz falhoz támasztotta a puskáját, és elégedetten ült a kemence mellett a padon. Jámbor csöndes embernek látszott. Kint havazni kezdett. Egyszerre lett sötét. Az asszonyok haza akartak menni, de néhány ember, aki feljött a faluból, nem látta tanácsosnak. Részek katonák járnak, még házról házra, mondták, és asszonyokat keresnek. Úgy 8 óra tájban kurjantozás verte föl a csöndet. Egy csoport részeg orosz támolygott föl a kastélyhoz, és döngetni kezdte az ajtót. Jurkó fölverte a szúnyogáló őrt. Azt tárgyalni kezdett a részegekkel, aztán röhögve tért vissza a konyhába. Csak az asszonyok miatt jöttek, mondta vigyorogva Jurkónak. Megtudták a faluban, hogy itt vannak az asszonyok. Küld ki nekik őket, akkor elmennek. Jurkó szaladt föl a herceghez. A herceg lejött. Ebben a házban egy amerikai tiszt lakik, mondta az őrnek. Nem tudsz erről?
4: Tak-tak, bólintott jámborul a muszka.
3: Nem is akarnak az elvtársak semmi rosszat, csak az asszonyokat akarják. De az asszonyok is az amerikai tiszt védelme alatt állanak. Az orosz röhögni kezdett. Mind az összes? Mit kezd az amerikai annyi asszonnyal egyszerre? Tartson meg hármat, négyet, s a többit küldje le az elvtársaknak. Az asszonyokat nem szabad bántani, mondta szigorúan a herceg. A jámbor orosz nagy szemeket mereztett. Bántani, atyuska, ki akarja őket bántani? Csak azt akarják csinálni velük az elvtársak, amire az asszonyok valók. Nem bántja őket senki. Végül megértette, hogy az amerikai kapitány nem akar egy asszonyt se kiadni. Kiment és megmondta a várakozóknak. Azok fölháborodottan kezdtek el ordibálni, néhány lövést is leadtak a sötét ablakokra, de aztán elvonultak dühösen. Reggel egy lélekszakadva érkező béres jelentette, hogy éjfél után részek katonák törtek rá az erdei házra. Valaki el kellett árulja nekik az odavezető utat. Az intézőt lelőtték, feleségét és két lányát, az egyik 17 éves volt, a másik 14, embertelenül megkínozták. De máshonnan is jöttek a hírek. Az emberek arcára ráfagyott a rémület, csak osonva mertek járni napokon, heteken át. S a falun keresztül egyre dübörögtek a gépkocsik, meneteltek a katonaoszlopok, és éjszakánként asszonyok sikoltoztak a lapulóházakban. Az amerikai kapitány 3 hónapot töltött Tülkösön. Közben teljesen meggyógyult a lába, jött-ment, veszekedett az orosz parancsnokságokon, és nem csak a tülkösiek, de sok környékbeli falu népe imába foglalta az amerikai tisztet, aki lelkes lendülettel és erélyesen sietett, mindig a bajba jutottak, és az igazságtalanul meghurcoltak segítségére. Április közepén aztán mennie kellett. A mezőkön már megkezdődtek a tavaszi munkák. Neki volt köszönhető, hogy az igásállatok egy része még megmaradt, és ugyancsak a tenyész állatokból is elég sok. Ő hajtotta keresztül, hogy az új magyar hatóságok elismerjék Drágfi herceg érdemét az állatállomány megmentését illetően, úgy tüntetve föl a dolgot, hogy a herceg ellenállást fejtett ki a németekkel szemben, amikor a maga és a község állatait elrejtette előlük az erdőben. Az utolsó estén hosszasan ültek együtt a pipázóban. Az amerikai szűkszavú volt és elgondolkodó. Valamit kell mondjak magának, szólt hirtelen. Ideges hangon, és cigarettáját elnyomta a hamutartóban. Sajnálok minden bombát, amit ledobtam. Rossz helyre dobtam őket. Ma már tudnám, hogy hova kellene. A herceg nem szólt semmit, csak maga elé nézett, bele a petróleum lámpa fényébe. Szeretnék bocsánatot kérni maguktól, folytatta az amerikai lassan. Az egész magyar néptől, amiért közreműködtem ebben a gazságban, ami itt történik. De ez nem elég, azt nagyon jól tudom. Mindent el fogok követni, ami csak tőlem telik, hogy az Egyesült Államok népe megtudja az igazságot. És jóvá tegye azt, hogy rászabadította magukra Ázsiát. Tudom, hogy ez mind frázisnak hangzik, amit most mondok, de megszerettem magukat, magyarokat, és mi amerikaiak hűséges barátok is tudunk lenni, nem csak konok ellenfelek. Gondoljon erre, kérem, és gondoljon arra is, hogy Amerika nagyon nagy és egészen más világ, mint ez itt, és hogy Amerikának sok időre van szüksége, amíg végre valamire elszánja magát. Talán egy évtized is eltelik addig, amíg újra itt leszek, de akkor igazán úgy jövök majd, mint a felszabadító. Remélem, itt találom még akkor. Másnap elment. 3 hétre rá híre jött, hogy a németek letették a fegyvert, és a háború befejeződött. Ez azonban egyelőre nem vevődött még észre. Rablások, elhurcolások napirenden maradtak. Az oroszok munkásokat követeltek, és válogatás nélkül fogdostak össze mindenkit, aki szemük elé került. A feldúlt otthonokban megkínzott, megfélemlített emberek ődöngtek, és a felszabadultnak csúfolt ország megtelt idegenekkel, akik a hatalom egyenruhájában gyűlöletet hirdettek. Népjognak neveztek rablást és gyilkosságot, és úgy kalózkodtak a felfordult világrendben, mint az éhes csukák.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt. Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország. Az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnes jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. 1990 óta nem látott mértékben alakul át az országgyűlés összetétele. A parlamenti helyek többségét elfoglaló Tisza párt mind a 141 képviselője újoncként kezdi meg a munkát. A rendszerváltás óta meghatározó politikusok sora távozik a házból, köztük Orbán Viktor, Kövér László és Kósa Lajos is befejezi képviselői pályafutását. Ezzel Németh Zsolt maradt az egyetlen honatja, aki 1990 óta megszakítás nélkül tagja a parlamentnek. Míg a korábbi ellenzéki pártok teljesen eltűntek a törvényhozásból, a Fidesz és a KDNP frakció jelentősen megfiatalodva, a Mi Hazánk pedig rutinos csapattal folytatja a politizálást. A megújulás és az építkezés időszakának nevezte a választások utáni helyzetet Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője közösségi oldalán hangsúlyozta, bár az április 12-i vereség súlyos, a polgári és kereszténydemokrata értékek mellett kitartó 2,5 millió szavazó bizalma szilárd alapot ad a folytatáshoz. A politikus szerint ellenzékben is minden erejükkel a 16 év alatt elért eredmények, így a családtámogatások, a rezsicsökkentés és a nemzeti szuverenitás megvédéséért dolgoznak majd. Rétvári kiemelte, a cél most a párbeszéd és azok megértése, akik máshogy döntöttek, hiszen a közösség erejét az mutatja meg, hogyan képes a vereség után újra talpra állni. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként tevékenykedik majd az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülése előtt. A frakcióvezető hangsúlyozta, a pártszövetség az ország sikerében érdekelt, ezért minden jó kormányzati javaslatot támogatni fognak, ugyanakkor következetesen számon kérik a Tisza párt választási ígéreteinek betartását. Gulyás Gergely kiemelte, ellenzékből is kiemelt figyelmet fordítanak az eddigi eredmények megőrzésére, így a családtámogatások, az alacsony adók, a határvédelem, valamint a nyugdíjak értékállóságára és a 14. havi nyugdíj védelmére. Magyarország visszatér a nyugati érték közösségbe, írt a közösségi oldalán Tar Zoltán az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A politikus történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy az új kabinet eskütétele éppen május 9-én az Európa napon történt, amely a béke és az összefogás szimbóluma. Tar hangsúlyozta, ez a nap a békés építkezés kezdetét és a magyar rendszerváltás új fejezetét jelenti, ahol a hatalom helyett a szolgálat kerül a középpontba. A miniszter üzenetében megerősítette, Magyarország készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló nemzetközi együttműködésre és a közös európai értékek képviseletére. Közzétették a választások előtt indított nemzeti petíció eredményeit a kormányzati portálon. A tájékoztatás szerint a több mint 1.800.000 válaszadó 99%-a elutasította a rezsiárak emelését, valamint a háború további finanszírozását. Az adatokból kiderült, hogy a résztvevők döntő többsége postai úton küldte vissza válaszait, amelynek technikai költségei meghaladták a 3,5 milliárd forintot. A petíció népszerűsítésére fordított reklámkiadások pontos összege egyelőre nem ismert. A miniszterelnöki kabinetiroda tájékoztatása szerint a részletes elszámolás még folyamatban van.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
1: Munkatársképző ismételten az IKE szervezésében.
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép.
1: Május éjszakai hagyományok.
4: Ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekeként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk.
1: Közösségi élet Székely-Kakasdon.
5: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban, már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövő terveiről. A riporterek Birta Zoltán és Uniszkó Györgyi.
6: Hogyan indul a Tesóban? Mi volt ennek a kezdeti formája?
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni, minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot. Engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhetők egyébként digitálisan a régi számok, de aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött. Ezért nagyon hálásak vagyunk. Azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túlnőtte azt, amire hivatott a Tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük meg ezt.
7: Ugye, aki a Tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
2: Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között. Kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán többször kezdtünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről. Volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni. És az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és így tudjuk végezni egy célért az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
6: Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
2: Egy olyan szerkesztő gárdával indultunk el 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi Tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztő gárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként. Vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
7: Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
2: Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Papszaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátaljai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Úgyhogy onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
6: Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy erre nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk, és a mellesleg van Szentélek is Tesóból kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár ne ő is csak hozta valakit, hogy amikor olyan stresszes volt a helyzet, akkor azt mondta, hogy mellesleg van Szentélek is, és ez mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben kiadvány is született.
2: Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok idős Pocsai Sanyi bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. Egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelkiértékek találhatók benne.
7: Melyek azok a témakörök, amelyek így a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
2: Régebben próbáltunk az olvasók közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasztémi zseniális írással indított. Ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
6: Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsmadolok azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
2: Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
7: Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség. Ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek és nem kifejtősek vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban egy szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban. És hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a fiatalok a célközönségünk most már. Hogyha az oldalunk algoritmusát nézzük, akkor a célközönségünk a 20-30 évesektől elkezdett inkább eltolódni, akár a 40 és 50 évesek felé is. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk magunkat úgy látni, mint akik csak a fiataloknak posztolnak. Szeretnénk mindenkinek nyújtani valamit azáltal, amit Istentől kaptunk.
6: Egy-két elérhetőséget mondjunk el, és a megjelenésnek az időpontja, ugye hetente 3 alkalommal jelentek meg új anyaggal, és egy pedig egy visszatekintő. Erről mesékelek nekünk még azért.
2: Így van. Érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ott vannak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat csemegézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni. De hetente 3-szor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal. Kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk. Csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle. Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt, és hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
1: Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Véget ért a második munkatársképző tanfolyam Kolozsváron. A szervezésről, témákról és a megtapasztaltakról beszélgetünk Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójába, hiszen először vagytok itt, és mikrofon előtt is talán.
3: Pontosan. Igen. Köszönjük a meghívást.
2: Megvolt a második munkatársképzőm. Először is hozzád szólnék, Dávid, te voltál résztvevő is.
3: Igen.
2: Annak idején. Tudnál-e arról mesélni, hogy hogyan kapcsolódtál be egyáltalán az IKÉ-be, meg a munkatársképzőbe?
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. Két évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép. Ez volt a kezdet igazából az IKÉ-nél.
2: És időközben már szervező is lettél. Hogyan vállaltad be, miért?
3: Hát, hogy miért? Talán azért, mert hozzám akkor annyira szólt ez az egész program, és láttam benne a lelkületet, láttam az akkori szervezőkben azt az önzetlenséget, azt a nyitottságot, amivel felénk fordultak résztvevők felé, hogy ez inspirált engem arra, hogy ténylegesen itt van helyem. És azzal, hogy csatlakoztam én is a szervezők közé, ezzel igazából egy viszonzást szerettem volna adni nekik, hogy én is itt vagyok, és támogatni szeretném ezt a kezdeményezést, ami most már hosszú évek óta, tehát évtizedek óta áll. Pontosan nem is tudom, hogy hányadik, nem a számok embere vagyok, de ez egy megtiszteltetés, és egyben egy óriási felelősség is számomra, hogy most ott állhatok, ami anno engem inspirált.
2: És itt van melletted egy résztvevőm, akinek a legelső, ha jól értettem.
4: Igen, most először veszek részt. Vettem részt MKT-n.
2: Milyen élményekkel maradtál?
4: Nagyon eléggé jó élményekkel maradtam meg. A társaimmal nagyon összeszoktunk, azóta is beszélgetünk napi szinten. Nagyon sok új dolgot tudtam meg Istenről, a közösségről, és még nagyon sok dologról.
2: Mi volt a téma?
3: Hát ugyebár a második alkalmunknak a témája az már maga a rendezvény szervezés, tehát maga a szakmai tudás átadása volt a cél. Különböző workshopok révén, különböző beszélgetésekben, gyakorlatokban, és az, hogy ez milyen volt, az talán már jobban át fog jönni Hunitól.
4: Számomra nagyon tartalmasak voltak az előadások, a workshopok, meg minden. Nagyon sok olyan dolgot tudtam meg, ami aktuális az életemben, és nagyon szükséges volt számomra, és sok információval maradtam meg, ami nagyon hasznos, még ma is.
2: Egy kicsit beleláthatunk a szervezői részébe. Hogyan állt össze a fejetekben ez a második alkalom? Mi az, amit ti szeretetek volna megvalósítani? És akkor igazából Hunid elmondhatod, hogy ez neked átjött-e, vagy hogyha nem, akkor mi az, amivel maradtál?
3: Ez egy érdekes rész, mivel magában a program összeállításában én viszonylag minimálisan veszek részt. Egyrészt ténylegesen, mivel most folyik első alkalommal a szervezők között, másrészt pedig, mivel én javarészt a háttérből igyekszem támogatni a rendezvényt, többnyire, mint fotósként, hogy ugyan állt össze az egész. Igazság szerint ténylegesen itt az volt a mi célunk és a vágyunk, hogy ezen a hétvégén a résztvevőknek egy szakmai tudást tudjunk átadni arról, hogy hogyan is vezethetnek egy ifit, hogyan szervezhetnek benne programokat, hogyan segítkezhetnek a saját környezetükben az ifjúsági munka terén, és erre próbáltunk releváns témákat, előadókat és programokat összegyűjteni, amik révén érdemben hozzá tudunk járulni az aktuális és a jövőbeni ifjúsági szolgálókhoz.
2: és most hozzád szólnék.
4: Igen, hát ezek a programok volt köztük ilyen, hogy asszertív kommunikáció, meg hogy konfliktuskezelés, ugye mondta Dávid a rendezvényszervezéseket. Nagyon sok olyan információt tudtam meg, amit eddig nem, és számomra ezek nagyon hasznosak és nagyon érdekeltek, és ez volt az egyik, amiért eljöttem MKT-ra, hogy a rendezvényszervezésbe ezután jobban bele tudjak segíteni.
2: Ezek szerint van ezzel neked célod?
4: Igen, közösségben, hát a gyülekezetünkben is szoktunk szervezni bibliaheteket, táborokat, és úgy éreztem mindig, hogy ezeknek a megszervezésében nekem ott a helyem, és nekem segítenem kell, és mindig így éreztem, hogy én segíteni akarok.
2: És tudtál szerezni új barátokat, vagy más megvilágításban láttál olyan embereket, akikkel eddig nem beszélgettél?
4: Igen, nagyon sok új barátot szereztem. Nagyon összeszoktunk, mondtam az előbb is a társaimmal, és úgy jöttünk el, hogy hát könnyek között jöttünk el egymástól, és nagyon összemelegedtünk, össze vagyunk már kapcsolódva. Egy közösség voltunk, és nagyon jó.
2: Ezek szerint várod a következő alkalmat?
4: Szerintem mindenki várja. Ezt mondtuk is, mikor elbúcsúztunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk kivárni, alig várjuk már.
2: Vagy egykor majd ott fog szülni, ahol Dávid.
4: Hát lehetséges, soha nem lehet tudni.
2: Hogy Dávidnak a telefonjának a háttára nézek, ezt a hallgatók nem látják, de én igen látom, hogy ott van egy matrica is az MKT-ról, és mivel te a pillanatok megörökítője is vagy, ilyen szemszögről tudsz mesélni. Mi az, amit fontosnak szoktál látni egy ilyen eseményen, amikor a háttérbe vagy, és mégis fókuszálsz olyan emberekre, eseményekre, részletekre, amik kikerülnek az internetre?
3: Alapvetően az én célom nem az, hogy ezek a képek a nyilvánosságban megjelenjenek. Tehát nem így tekintek rájuk startból. Persze ez is a része, és természetes folyamat az, hogy ezt a külvilág, és úgy igazából mindenki meglássa. Én amire hangsúlyt szoktam fektetni, és szerintem ez is az egész, ez most már MKT mellett inkább a fotózásnak a... De végsősorban ezt az MKT-ről is rá lehet húzni. Sőt, nagyon is, hogy az emberek. A fókuszban mindig is az emberek lesznek. És az a kis világ, amit a Jóisten belénk teremtett. És ezt igyekszem visszaadni. A közösség formáját, az emberek mienségét, az ottani hangulatot, azokat a cselekedeteket, azokat a programokat, amik történnek, azokat minél hitelesebben, minél őszintébben és minél bentebbről, minél intimebben visszaadni az embereknek. Főként azoknak, akikről készül. Hiszem azt, hogy későbbiekben majd ez lesz az, ami a külső embereket is megfogja.
2: Melyik lesz a következő alkalom? Ezt nyilván tőled kérdezem, mert te látsz inkább bele.
3: Magának az MKT-nak a következő állomása az a nyári gyakorlat lesz. Ez igazából az a közeg, ahol valójában tudnak gyakorolni, és gyakorlatba ültetni mindezt azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az első két szeminárium alatt megszereztek, magukban szívtak. Ezt tehetik igazából a saját gyülekezetükben, vagy néhányokkal majd az idei Váltsirányt Ike Fesztiválon is találkozni fogunk, vagy igazából ott lesznek velünk, mint önkéntes, mint munkatárs, és még az év vége fele ránk egy harmadik szeminárium, ahol mindezt kiértékeljük majd a nyári gyakorlatot, illetve még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra a közösségre, ami itt születőben van, és igazából beleszületik majd az egész ikés közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Polgár Dávid István szervezővel és Vékhunor Szabolcs résztvevővel beszélgettünk a második alkalommal megszervezett munkatársképző tanfolyamról.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A május éjszakája mindig különleges hangulatot hordozott. A természet ébredésével együtt a szívekben is új remények, szerelmek és hagyományok keltek életre. Becske Adrián, a Viski Folkműhely zenei szekciójának koordinátora mesél nekünk a május éjszakájának varázsáról. Megtudhatjuk, hogyan készültek egykor a fiatalok, milyen szerepe volt a szerenádnak, a májuskosának és a májusfának, és hogyan élnek tovább ezek a hagyományok napjainkban.
5: Ugye május 1 előtt éjszaka vagy esti órában indul a közösségi program, és aztán végén pedig egy szernázásos maratonnal folytatódik. Mesélj kérlek ennek a hátteréről, ennek az elmúlt 8 évnek az időszakáról.
6: Hát ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Fát állítanak. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt. Az éjszaka folyamán figyeltem, hogy hol mit látunk. Feldíszítik szalagokkal, lufival, és akkor a lányoknak a kapujába állítják. És ahogy tovább haladunk, ugye korba vagy időbe, a nagyobb fiúk viszont már a barátnőknek, akiknek elég komoly szándékaik vannak, nagy virágkosarakat visznek, és ezt kíséri az éjjeli szerenádozás. Tehát ezt a hagyományt, ahogy említettem is, mi az elődeinktől kaptuk meg, és ezt úgy így egybe foglalva azt csináljuk, hogy a Viski tájházba ebből a szerenádozásos részt mi ezt így közösségi szinten csináljuk, és az úgy kapcsolódik hozzám, hogy a Viski folkműhelyben a vonós hangszereket oktatom, és minden évben újabb és újabb diákokat csatlakoztatok ehhez a szerenádhoz. A műsorrend, vagyis az éjjeli szerenádrend, az szintén az, amit még ott Forgon Laci bácsék húztak, meg Cébei Lajos bácsék, meg annak idején még Csüri Lajos bácsék, meg Pálkari bácsék, ezek mind a nagy viski zenész elődök, mi tőlük tanult, vagy hát nem tőlük, de azt a szerenádos rendet tanítom be az ifjú viski zenészeknek. Én úgy gondolom, hogy ha ők már egyszer innen elmennek, mert sajnos ez benne van a pakliba, azért az én útravalom nekik az, hogy egy viski népdalcsokorral és a május éjszakai rendel bocsátom őket útjukra, hogy ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és hová tartoznak, és hogy várjuk őket nagyon sok szeretettel vissza. És akkor ennek kerítettünk egy ilyen hagyományőrzéses alkalmát, hogy a tájházba hívogatunk mindenkit, ez egy nyílt program, aki szeretné meghallgatni, hogy őrizzük mi a hagyományt, és hogy elevenítjük fel ezeket a szokásokat. Ott a gyerekekkel közösen egy nagy májfát feldíszítettünk, és elmondtuk, hogy mi ez a hagyomány, aki még esetleg nem találkozott vele, és elég szép számra sikeredett, közel 50-60 fő volt tegnap este a Viski tájházba, és akkor ott elkezdjük a szerenádot. Előzetesen azért mindenkinek kiküldem a szöveget, akinek nincs, akkor kinyomtatom, és kezükbe adjuk, hogy ez tényleg úgy hangzódjon, mint egy nagy kórus. És ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon szépre és nagyon meghatóra sikeredett. Ott vagyunk, még egy kicsit együtt beszélgetünk, és aztán elindul ez az egész csapat a következő helyszínekre. Ilyenkor megyünk a parókiára, utána iskolaigazgató, KMKS elnök, a városháza képviselőjéhez. Tehát vannak ilyen tisztelethelyeknek, nevezzük mi ezt. És aztán a zenész gyerekeknek, mindenkinek van egy lehetősége, hogy ahol ő szeretne, ott húzzuk az ő zenéjét. Hát a zenész fiúk azért még inkább az anyukáknak húzták. Úgyhogy így sikeredett be tegnapra 17 vagy 18 hely végül, úgyhogy tényleg nagyon jóra sikeredett. Nagyon élvezték az újonnan érkezettek is, mert tavaly 3 hegedűs volt, idén pedig már 6. Hát, hogy folyamatosan bővítjük a csapatot, és az ifjoncoknak is nagyon megtetszett ez a szokás.
7: Milyen volt a fogadtatás, igen? Vagy mivel illik viszonozni a szerenádot, amit visztek?
6: Hát a fogadtatás az minden évben nagyon-nagyon nagy és nagyon szeretettel fogadnak minket mindenhol, az tény, hogy ugye már, tehát nem tudjuk titokba tartani, hogy na most oda is megyünk, meg oda is megyünk. Az lenne a meglepetés, ha egy-egy helyre nem mennénk, ahol előző éven voltunk. Hát ilyenkor, ugye amikor a szerenád elkezdődik, akkor az, akinek visszük, akkor ő fogadja azzal, hogy vagy az ablakon kukucskál ki, ugye az utolsónál, a Nyisdki babám az ajtónál van az, hogy neki a villanykapcsolgatással kell jelezni, hogy fogadja-e a szerenádot, vagy nem fogadja a szerenádot. Ugye ez onnan jön ez a szokás, hogy annak idején, amikor ez tényleg még meglepetés volt, vagy a lány nem tudta, hogy a fiútól szerenádot fog kapni, akkor ezzel jelezte, hogy fogadja-e a fiú közeledését, vagy úgymond szerelmi vallomását, vagy nem fogadja. Ha nem volt villanykapcsolgatás, akkor elkullogtak. Ha volt villanykapcsolgatás, akkor pedig fogadta a szerenádot, kijött, és megvendégelte a zenészeket. Ez a hagyomány is fennmaradt, akkor egy kis üdítővel, csokoládéval, egy kis ilyen apró süteménnyel vendégelik meg a résztvevőket. Hát ezt mi feldúzzasztottuk a pár zenészről, tényleg, ahogy mentünk tovább, akkor jöttek velünk azok a tagok is, akik kíváncsiak voltak, hogy ez hogy zajlik tovább, vagy egyszerűen egy jó estét szerettek volna maguknak. Persze hajnali 3-ig nem kísért minket ez a nagy énekkar. Folyamatosan így, aki úgy útba esett haza, akkor már ő ott maradt, de hogy elég sokáig jöttek, és ez tényleg nekem is egy nagy öröm, hogy van értelme a munkának, és hogy másnak is fontos ez, meg közös ügy, és hogy így egybe vagyunk, és ezek között a szürke hétköznapok, meg minden gonddal terhelt hétköznapokban ez egy ilyen üde színfoltja volt ez a szerenádozás, és hogy tényleg azt láttam, hogy nagy lelkesedéssel jöttek velünk a többiek is.
5: Visken, korábban sok zenekar jártatta ezt az éjszakát, még a háború idén is több zenekarról tudtunk, akik veltek párhuzamosan muzsikáltak.
6: Igen, ez most is így volt, tehát még volt egy felnőtt zenekar, ugye ők igazából, tehát ők azok, akik azt a hagyományt őrzik, hogy fiatal emberek, vagy férjek, vagy ilyen nősülendő fiúk megkérik őket, hogy akkor hozzanak szerenádot a kiválasztottjuknak, és most is így volt ilyen. Mi inkább a hagyományőrzésre állunk rá, hogy akkor a gyerekeknek is érdekes lett. Tehát inkább közösségi programot csinálunk belőle, mert hát ez a mi profilunk. De volt párhuzamosan, most is volt egy zenekar, aki tőlünk, velünk együtt, vagy tőlünk függetlenül, tehát nekik is vannak ezek a biztos pontok, vagy ilyen tiszteletzenék, ahol ők is megjárják. Tehát volt olyan hely, ahol ide nem találkoztunk, de tavaly találkoztunk, tehát van, aki két éjjeli zenét kapott.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség áprilisban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyermekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából a gyülekezet egy emlékfát is elültet a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelkipásztorral, Molnár Endrével és feleségével, Molnár Andrával beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség. Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk a gyülekezeti életről.
3: Hát a Székelykagasdi Református gyülekezetben nagyon jó emberközeli és istenközeli tevékenységek folynak. Egy több mint 500 lelket számláló gyülekezeti közösségről beszélünk. Vasárnaponként istentiszteletek vannak, nőszövetségi alkalmak, bibliaórák, gyermekcsoportok, ifi csoportok, van egy roma gyerek csoport vallásóránk, ahova úgy, mint a többi csoportban, nagyon lelkes gyerekek jönnek el.
2: És úgy tudom, hogy nincsenek feljegyzések, hogy lett volna a közelmúltban püspöki vizitet.
3: Nem volt a közelmúltban. Sőt, egyáltalán nem is emlékszem, nem találtam arra utaló bejegyzést, hogy lett volna a püspöki vizitáció. A gyülekezetünk több mint 3 évszázados létezése óta, és nagyon örvendünk ennek a vizitációnak, és kitüntetve érezzük magunkat, megtisztelő a püspök úrnak a látogatása, és a vizitációs bizottságnak a látogatása egy kedves, jó hangulatú alkalom.
2: Hogyan készültek erre a találkozásra?
3: Hát a vizitáció alkalmával ugye megvizsgálják a gyülekezetnek az életét, úgy a lelkipásztornak a szolgálatát, a munkáját, mint magát az egész gyülekezetet. Az irodában megvizsgálnak mindenféle iratokat, ez így van rendjén is, így van jól. Szakmai, hasznos tanácsokat kapunk, melyeket majd a szolgálatunk elkövetkezendő időszakában jól tudunk hasznosítani, hogy jobban menjenek a dolgaink. A gyülekezetet is, a nőszövetséget, a presbitereket, a vallásórásokat, az ifiseket is meglátogatja a vizitációs bizottság, majd pedig lesz egy közös ünnepi istentisztelet. Készültünk a kórusunkkal, a gyerekekkel fogunk énekelni, és mivel

0: 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mintha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mintha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is. Tegnapi nap nekem számomra ez egy nagyon ünnepélyes hangulat volt, mindannak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, készült az imaházban a tőzött káposzta, és egy csoport a süteményekkel foglalkozott, egy csoport meg a hidegtállal dolgozott, ugyanakkor mi meg készültünk a kórussal, tehát egy terembe annyi aktivitás egyszerre, mindenki tudta, hogy mit kell csináljon, úgyhogy nagyon-nagyon szép alkalom volt látni azt, hogy tényleg mindenki oda teszi magát.
1: És volt itt külön találkozás a roma gyerekek csoportjával, nekik külön foglalkozások vannak így rendszeresen tartva.
0: Igen, vallásórát szoktunk tartani a gyerekeknek, és a vallásórás gyerekek után ők következnek. Tehát próbáltuk már a vakációs Biblia heten, hogy együtt tartsuk meg, de sajnos, hogy annyira nem ismerik a nyelvünket, hogy akár a román nyelvet se, hogy hiába beszéltünk magyarul, románul, egyszerűen nem tudtuk lekötni a figyelmüket, és így rájöttünk, hogy nekik külön alkalom kell. Úgyhogy nagyon jól tudunk haladni velük, nagyon-nagyon fogékonyak, odafigyelnek, bátrak. Talán úgy érezzük, hogy most ők nagyon-nagyon akarnak felzárkozni.
1: És hallottam, hogy énekeltek a tiszteletes úrral egy cigány nyelvű éneket. Emiatt meg kellett tanulják akár önök is az ő nyelvüket?
0: Igen, megtanultuk. Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy vakációs bibliaheten mindig abban gondolkozunk, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor román gyerekek is szoktak járni, meg ugye roma gyerekek is, és mivel hogy nagyon nagy arányban járnak a nagyon, tehát ott van 20-30 magyar, és ugyanennyi cigány gyerek jár el a vakációs bibliaheten, és behoztam a magyar éneket, román éneket, és akkor bejött a cigány ének is, és már ott kezdtük el ezt az éneket, de igazából ott jöttünk rá, hogy a magyar gyerekek is szerették ezeket az énekeket, és nem haragudtak meg a roma gyerekek, hogy énekeltünk az ők nyelvükön. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen nekik külön csoportjuk.
1: A gyülekezet és a lelkipásztor család között érezhető a kölcsönös támogatás. A falu egyik lakója a családot méltatta, akikre elmondása szerint mindig lehet számítani.
2: Én már alképes idős vagyok, és szinte legrégebbi nőszövetségi tag egyike, de az a lényeg, hogy össze tudják fogni a falu középosztályát és fiataljait, mert ez nagyon-nagyon fontos, és bármilyen tevékenységben, bármi problémával lehet rájuk számítani, de egy biztos számításuk lehet akárkinek. Egy szuper család, szuper.
1: A gyerekek kérdésünkre elmondták, ők is nagyon várták a találkozást.
3: Vártátok a püspök urat?
4: Igen.
3: És jártok templomba?
4: Én igen.
5: Én igen.
6: Igen.
7: Én is.
8: Igen.
9: Igen.
1: Szoktatok énekelni?
10: Igen.
11: Igen.
1: A gyülekezet tagjai pedig beavattak, hogyan élték meg ezt a vizitációt.
12: Nagyon örventünk ennek a vizitációnak, csak kicsit meglepetés volt, mert ilyenben nem volt részünk még soha. És nem tudtuk, hogy kell, mit kell csinálni, ugye vár, mert milyen a falusi ember. Mindent úgy akar, hogy jó legyen. És mindent úgy, hogy ne vajon szégyen. Mi ennek érdekében eleinte kicsit féltünk, de ahogy jött az idő, megbátrodtunk a gondolatta, és azutától mi vártuk. Hál' Istennek eljött ez a nap is, és itt vagyunk együtt, közössége, és örvendünk, hogy megértük ezt a nem mindennapi ünnepét. Reméljük, hogy a püspök úr jól fogja érezni magát, és jó emlékekkel megy el Kakasról, és majd még eszébe jutunk, hogy létezik Székely Kakas is, és elmegy a hírünk másfelé is.
1: Hogyan készültek fel a gyülekezet különböző csoportjai?
13: A nőszövetség tagjai ételkészítéssel készültek, és mi a férfiak pedig mitsütéssel, hússütéssel próbálunk kedveskedni a püspök úrnak, mert nagy megtiszteltetés, hogy ellátogatott hozzánk és a szerény közösségünkbe. Igyekszünk mindent megtenni, hogy jól érezzék magukat.

0: És mivel, hogy ez egy összetartó közösség, ezért én már tudtam előre, hogy itt nem lesz gond, mert kisegítjük egymást, meg mindenki beleadja a tudása szerint a maximumot.
1: Hát ez mindenképp nagy esemény a mi egyházközségünk életében. Erre még nem volt példa, mindenképp nagy eseményként éljük meg. Készültünk is, próbáltuk oda tenni magunkat. Mindenki a maga módján, lehetősége szerint, mindenki ideje szerint kapcsolódik. Ilyenkor ki szoktuk takarítani a templomot, persze nem csak erre az alkalomra, ezt szoktuk gyakorolni időközönként, de ilyenkor odafigyelünk jobban a részletekre, az imaházat is kitakarítjuk, rendet tesszük az udvar, tehát úgy, mint amikor vendégek érkeznek, és főleg fontos vendégek számunkra. Ugyanakkor a szeretett vendégség az jelentős a mi közösségünk életében, ezt szerintem nagyon jól is gyakoroljuk, mivel az egyházközségünkben gyakran vannak események, már nagyon gyakorlatiasan oldjuk meg ezeket, tudjuk, hogy ki, aki süteményt készít, ki, aki töltött káposzta elkészítésében segít, vagy akár bármilyen más menüben. Persze készítettünk erre az alkalomra is süteményeket, reméljük, hogy ízletes lesz a vacsora, oda tettük magunkat.
2: A vizitációt záró istentiszteleten részt vettek a környék lelkészei is, jelenlétükkel támogatva az egyházközséget.
3: Én csak az istentiszteletre érkeztem, azóta vagyok itt, de nekem egy nagyon kellemes élmény volt. Az ige hirdetés, a felszólalók, amit mondtak, ahogy mondták, ahogy segítettek betekinteni abba, hogy mi is történt itt. Biztos, hogy nagyon sok minden, aminek nem voltunk részesei, de így már egy kicsit mégis benne találjuk magunkat. Nagyon szeretem a zenét, nagyon tetszett az, ahogy lelkesen énekeltek. A gyülekezet kórusa, ifjai örvendek, hogy a kollégánkat így is támogathattuk, hogy eljöttünk és jelen voltunk, és hogy ilyen sok kolléga eljött, hogy énekelhettünk mi magunk is, ezt megígértük neki, hogy fogunk, örömmel énekeltünk. Nekem minden mozzanata nagyon áldásos és építő volt.
2: A nap végén mindenki hálával és elégedetten tekintett vissza a találkozásra, amelyet a gyülekezet egy emberként közösen szervezett meg, ünnepként élve meg azt.
4: Így, hogy eltelt ez a nap, hogyan élték meg, hogyan érezték magukat?
5: Hát élményekbe gazdag volt. Szép, nagyon szép volt. És tényleg így olyan hamar össze is jött minden. Itt egy páran egy-kettőre megterítettük az asztalt, mire jöttek a presbiterek a gyűlésből vissza, hogy segítsenek nekünk, minden el volt intézve. Hát itt most mit kell csinálni? Hát semmi, mert mi mindent megcsináltuk. Szóval nagyon szép volt. Szép volt maga az igék, a minden. Összességében volt szép minden.
6: Hálások vagyunk mindené, hálások, és adjon a Jóisten erőt, kitartást mindenkinek továbbra is. Sok ügyes segítségünk volt a fiatalok. Tessék végignézni, mindig voltak segítettek. Maximális. Most már túl vagyunk mindenen. Úgy érzem, hogy elégedett mindenki. Mi is most már. Megsegített a Jóisten.
7: Az elmúlt percekben Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
8: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyedi adópolitikai profilt rajzolnak ki Magyarországról a Forvis Mazár legfrissebb régiós elemzésének adatai. Hazánk páratlanul alacsony 9%-os társasági adóval és a digitális adó megoldásokkal az élmezőnybe tartozik, ugyanakkor a 27%-os áfa és a szektorális különadók sokasága továbbra is egyedülálló a térségben. Bár a béreket terhelő 41%-os adóék meghaladja a régiós átlagot, a családi adókedvezmények terén Magyarország nyújtja a legnagyobb segítséget. Három gyermek esetén az adóteher 18% alá csökken, ami a legjobb érték a vizsgált 25 ország közül. Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, a záróeseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. A közösségépítés, mint a fiatalok legfőbb motivációs eszköze lesz a témája az idei Bárka Akadémiának. A Református Egyház ifjúsági programja 2026. május 16-án tartja tavaszi szakmai napját a Budapesti Rádai Házban, ahová pedagógusokat, lelkészeket és ifjúsági munkásokat várnak. Kovács Nikoletta, a szakmai vezető, az esemény kapcsán elmondta, a mai fiataloknál a hagyományos módszerek már kevésbé működnek, ezért a hangsúlyt a valós kapcsolódásra és a tapasztalati tanulásra kell helyezni. A szakmai napon a résztvevők előadásokon és workshopokon ismerhetik meg a Bárka módszertant, amely az élménypedagógiát ötvezi a keresztény lelkiséggel. A program célja, hogy a szakemberek olyan gyakorlati eszközöket kapjanak, amelyekkel segíthetnek a bezárkózó fiataloknak az integrációban és a felelősségvállalásban. Május 11-én éjfélig lehet még jelentkezni a Pénztárs Szövetség pénzmesterek elnevezésű online versenyére. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége 8-szor hirdette meg a középiskolásoknak szóló pénzügyi vetélkedőt, amelyre eddig már 2500 diák regisztrált. A közel 4 millió forintos összdíjazású versenyben a 9-től 11. évfolyamos tanulók mellett a felkészítő tanárokat és az iskolákat is jutalmazzák. Az alapszakaszból a legjobb 50 versenyző jut tovább a május 22-ig tartó döntőbe, ahol kvízek és esszé feladatok várják a résztvevőket. A szövetség friss kutatása szerint a hazai lakosság biztonságérzetét jelenleg leginkább az egészségi állapot és a munkahely stabilitása határozza meg. Karbantartás miatt átmenetileg leállnak az A-Box csomagautomaták jövő hétfőn. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a Foxpost hálózat érintett egységei május 11-én este 9 órától kedd hajnali 3 óráig frissítés miatt nem lesznek elérhetőek. A cég weboldala és a Z-Box automaták a leállás alatt is zavartalanul működnek majd. Mint ismert, a Paketta és a Foxpost összeolvadása már zajlik. A jövőben a márkanév egységesen Foxpost marad, az automatákat pedig típusuktól függően A-boxként és Z-boxként használhatják az ügyfelek.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Imádság. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. Máté evangélium a 6. fejezet, 6. vers. Próbáltál már valaha elbeszélgetni egy-két éves kisgyermekkel? Amikor a mondat közepén jársz neki, eszébe jut, hogy épp ideje előszedni valamelyik játékát, vagy jó ötlet lenne körbekergetni a kutyát a ház körül. Néha pont így viselkedünk Istennel. Néhány elsietett percet, szétszórt gondolatot adunk csak neki, de nem szánunk rá időt, nem különítünk el egy nyugodt helyet arra, hogy teljes figyelmünket neki szenteljük. Elfeledkezünk arról, hogy az imádság helye egyben az ima meghallgatás helye is. A nagy gondunk az elkalandozó gondolatok harca. Olyan dolgok, amelyekről megfeledkeztünk, most hirtelen felszínre jönnek és figyelmünket követelik. Márpedig, ha, ahogy Jakab mondja, kétlelkűek vagyunk, akkor nem fogunk választ kapni imáinkra. Mi segíthet? Először is imádkozz hangosan. Ez megnehezíti a gondolatok elkalandozását. Először talán furcsának, kellemetlennek tűnhet, de hamar hozzászoksz majd. Másodszor írd le a figyelemelterelő gondolatokat címszavakban. Amikor elkezd kattogni az agyadban a távíró, írd le, ami eszedbe jut, aztán nyugodtan feledkezz meg róluk. Ha még később is eszedbe jutnak, vidd őket Isten elé imádságban. Harmadszor vezess imanaplót. Néha nem igazán tudjuk, mit is akarunk, vagy hogy mit gondolunk valamiről, amíg ki nem írjuk magunkból. Akkor egyszer csak meglátjuk, mint egy tükörben, ott vannak előttünk legmélyebb szükségeink és vágyaink, előttünk és Isten előtt. Mondd el neki bátran, mire vágysz, és engedd, hogy megtisztítsa vágyaidat. Mondd el neki kísértéseidet, és engedd, hogy erőt adjon. Mondd el neki, ha neheztelsz valakire. Kérd, hogy bocsásson meg, és adjon erőt neked is a megbocsátáshoz. Nincs nagyobb kiváltság az imádság lehetőségénél. Hát ne hanyagold el, használd ki! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című magazin műsorát hallják 2026. május 9-én szombaton. A szerkesztő Kocák Szilvia köszönti önöket. A Gergelyek ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban magazinunk tartalmáról. A múlt héten méltattuk a munka ünnepét, amelynek gyökerei a 19. századi munkás mozgalmakhoz nyúlnak vissza, különösen az 1886. május 1-én kezdődött chicagói sztrájkhoz, ahol a munkások a 8 órás munkanap bevezetéséért tüntettek. Magyarországon 1946 óta méltatjuk a munka ünnepét. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk az ünnep történetéről, lényegéről.
2: Magyarországon 1946-ban tartották az első május elsejei ünnepséget, tehát valóban a szocializmus építése, a munkásosztály hatalomra kerülése, és ezek az eszmék és ideológiák, ahogy megjelentek és uralkodóvá váltak Magyarországon, ezek egy kicsit kisajátították és sajátjukká tették az egész munkavállalói mozgalmat.
1: Focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak, több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt. Mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét kérdezzük.
3: A sport az egy nagyon-nagyon klassz kitörési, kiugrási lehetőség ezeknek a gyereknek az életében, és focizni meg imád minden gyerek. Úgyhogy mi kapva kaptunk ezen a nagyon jó ötleten, és írtunk egy levelet az iskoláknak, hogy ők mit szólnának hozzá, és mind a 14 partnerintézményünk iskolánk rögtön válaszolt, hogy foci, persze, hogy jönnek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk hallgatóinkat, tartsanak velünk, számítunk a figyelmükre.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, május 1-e a munka ünnepe, amelynek gyökerei a 19. századi munkásmozgalmakhoz nyúlnak vissza, különösen az 1886. május 1-én kezdődött chicagói sztrájkhoz, ahol a munkások a 8 órás munkanap bevezetéséért tüntettek. Május 1-e 1946 óta a munka ünnepe hazánkban, ami munkaszüneti nap és nemzeti ünnepnap volt, Rákosi Mátyás és Kádár János idején is. Magyarországon az ünnep tartalma sokat változott. A szocializmus alatt kötelező felvonulások és politikai demonstrációk jellemezték, míg ma inkább a majálisok, a családi kikapcsolódás és a sör-virsli hagyománya él tovább. A munka ünnepe világszerte a dolgozók jogairól és a munkavállalók küzdelmeiről szól. Nem csak egy pihenőnap, hanem egy komoly történelmi háttérrel és gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező ünnep, amely generációkon át formálódott. Ez a jeles nap arra is ösztönözhet minket, hogy átgondoljuk, vajon jelenlegi munkánk összhangban van-e képességeinkkel, céljainkkal. A mai munkakultúrában, amikor az órás munkaidő fogalma is átalakulóban van, a távmunka és a rugalmas foglalkoztatás terjedésével május 1-e emlékeztet minket a munkavállalói jogok fontosságára. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk az ünnep történetéről, lényegéről a következő percekben. Május 1-e a munka ünnepe, sokaknak csak egy plusz szabadnap, mégis kevesen tudják, hogy honnan is ered ez az ünnep. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk a következő percekben az ünnep történetéről, lényegéről. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: A közhiedelem szerint május 1-e kommunista ünnep, azonban története régebbre nyúlik vissza. A volt szocialista országok csak felkarolták a munka ünnepét.
2: Igen, így van. Tulajdonképpen minden ünnep egy kicsit átformálódik attól függően, hogy milyen a politikai hatalom, és hogyha diktatúra van valahol, az különösen szereti átírni az ünnepeknek a jelentését. A május 1-e az alkalmas is volt erre, és így vált a közhiedelemben tényleg teljesen a kommunizmushoz, a szocializmus építéséhez kötődő ünnepé. Az eredet az régebbi, igaziból az ipari forradalom óta tulajdonképpen a munkásosztály elkezdett szerveződni, tehát a gyárak, a nagyüzemek léte óta valamiféle célként ott lebegett az emberi munkakörülmények teremtése, a megfelelő bér elérése, vagy éppen az, hogy a munkaidőt csökkentsék. És a május 1-e története épp egy ilyen tüntetésből fakadt. 1886-ban Chicagóban az ottani munkás mozgalom szervezői egy tömegdemonstrációt szerveztek, 40 ezren vettek részt már az első nap is, és a következő napokban csak nőtt a létszám, ahol az alapvető követelésük a 8 órás munkaidőnek az elérése volt, már akkor is cél volt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, és ennek érdekében tömegek vonultak ki, egy békés tüntetés volt, viszont akkoriban is már a különböző mozgalmak azok egymás mellett szerveződtek, és a gyári munkások, a munkavállalók mellett az anarchista mozgalom is erőteljes volt Chicagóban. Ők is látva ezt a tömeges részvételt az utcai tüntetésen szerveztek május 3-ára egy nagy gyűlést, és aztán az anarchistákat támogatók, akik ugye sokkal radikálisabbak voltak, ők nem jobb munkakörülményeket, kevesebb munkaidőt, meg többért követeltek, hanem ők egy általuk szabadnak tekintett új társadalom megvalósítását tűzték ki célul, és az állam teljes szétverését. Nos, ők a munkások közé vegyültek, és amikor a rendőrök megjelentek, hogy feloszlassák, felszólítsák a tömeget a távozásra, akkor egy bombát dobtak a rendőrök közé, 7 rendőr meghalt, és ezt követően nagyon súlyos harcok törtek ki, tehát rendőrsortűz is dördült, és ennek az emlékére, a munkás áldozatok emlékére, a munkás szolidaritás megvalósítása érdekében már 3 évvel később, tehát 1889-ben a második internacionálé május 1-jét a munkásosztály ünnepévé nevezte meg, és azóta is ez egy nemzetközi sok államban ünnepelt dolog.
1: Magyarországra jóval későbben érkezett el ez az ünnep. Hazánkban mióta ünnepeljük, és milyenek voltak az első május elsejei ünnepségek hazánkban?
2: Magyarországon 1946-ban tartották az első május elsejei ünnepséget, tehát valóban a szocializmus építése, a munkásosztály hatalomra kerülése, és ezek az eszmék és ideológiák, ahogy megjelentek és uralkodóvá váltak Magyarországon, ezek egy kicsit kisajátították és sajátjukká tették az egész munkavállalói, dolgozói mozgalmat, és ezeket a küzdelmeket, és hát a május 1-je az alkalmasnak tűnt számukra, mármint a politikai vezetés számára, hogy akkor demonstrálják azt a fajta a dolgozó nép egységesen mögöttük áll című doktrinát, elképzelést, és akkor a nagyvárosokban, kisvárosokban, de akár a falvakban is ilyenkor kötelező ünnepségeket tartottak a nagyvárosokban, hát leglátványosabban nyilván Budapesten hatalmas tribünt építettek, azon álltak vagy ültek a állami és pártvezetők, és hát egy nagyon szépen elemezhetően a társadalmi nyilvánosság, vagyis a hatalom és a nép, a társadalom találkozása úgy valósult meg, hogy a társadalom vonulhatott hosszú tömött sorokban a tribün előtt, és éltethette vezéreit, Rákosi Mátyást és társait, a szovjet-magyar barátságot, a szocialista országok összefogását, a munkásparaszt szövetséget, és meg voltak ezek a kiadott jelszavak, és a nép éltette őket, ők pedig visszaintegettek az ő népüknek.
1: A rendszerváltás hozott-e változást az ünnep tartalmában, jellegében, a kezdetekhez képest?
2: Igen, mindenképpen, de tulajdonképpen azért hozzátartozik, hogy az államszocializmus időszakában ez a kötelező felvonulás, ez szinte végig megmaradt, de a kötelező jelleg egy picikét lazult, tehát nem volt annyira kényszeresen számon kérten mindenki, től elvárt, másrészt kiegészült egy úgynevezett majálisos hangulattal, tehát ezek ilyen népünnepélyekké váltak. Itt Miskolcon ugye a Csanyik, ami utóbb aztán Majális Park is lett, volt a színhelye azoknak a május elsejei találkozóknak, amik valóban szórakozásról, sportról, kikapcsolódásról, emberek együttlétéről is szóltak, amit nagyon sokan máig emlékezett jó szívvel tartanak, és ezekkel tulajdonképpen nem is volt semmi probléma. Na most a rendszerváltást követő első időszakban akkor nyilván a politikai tartalma az megszűnt, vagy átitatódott, de ez a majálisozás, ez a kikapcsolódás keresés, ez megmaradt, aztán egyre szűkebbé vált, és aztán ez is polarizálódott, hogy most kik a Csanyikba, kik a népkertbe, kik ide, kik oda mentek, vagy mennek, de mindenképpen, ahogy magát a tartalmát is hivatalosan és világszerte egy kicsit átalakították május elsejének, mert hogy kezdetben ugye ez a munkásosztály szolidaritásának ünnepeként lett megnevezve, ára a munka ünnepeként, tehát egy tágabb és egy kicsit más kategória, amiről talán ma is aktuális lenne többet többet beszélni, többet foglalkozni vele. Tehát én úgy gondolom, hogy május 1-én egyrészt van mit ünnepelnünk, a munkát, másrészt pedig erről érdemes is többet beszélnünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pankocsi Márta jogász szociológussal a munkaünnepének történetéről, lényegéről. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Pankocsi Márta jogász szociológussal a munka ünnepének történetéről, lényegéről. Tartsanak velünk! Egy kicsit beszéljünk a személyes élményekről, hiszen mindannyian megéltük a 60-as, 70-es évek, 80-as évek május 1-jét. Számomra a kötelező jelleg volt talán, amit akkoriban nem annyira szerettünk, de mégis volt egy kedves bája ennek az ünnepnek, mert valahogy egy kicsit a tavaszt idézte meg, a jó idő közelettét. Számodra mit jelentettek ezek a május 1-jék?
2: Igen, hát általános iskolás koromban volt egy emlékezetes eset, a Vasgyári általános iskolába jártam 7.-8., és akkor ugye onnan jöttünk be a városba ünnepelni, a kötelező felvonuláson részt venni. Arra emlékszem, hogy már napokkal korábban is tartottak a próbák, tehát nem úgy volt ez csak, hogy spontán módon ott megjelentünk, hanem megvolt ennek a koreográfiája, a sorrendje, az, hogy mit énekeltünk, milyen jelszavakat mondtunk, hogy emeltük vezényszóra a kék indikós csomagó lópapírba csomagolt térképeinket vinyettával és egyebekkel. Na, a lényeg az, hogy akkor is szépen bejöttünk május 1-én reggel villamossal az osztályunk, meg az iskolából a többi osztály. Meg volt a felvonulás, ez egy több órás ceremónia volt, és aztán indultunk volna haza meglehetősen fáradtan, és akkora már megéhezve és nyűgösen, de nem volt se villamos, se autóbusz közlekedés, és arra emlékszem, hogy azért 12 évesen sem volt egy olyan nagy élmény a felvonulás után még a vasgyári lakásunkig hazagyalogolni. Aztán később gimnazista koromban a Földesbe jártam, akkor meg éppen Sajó Vámoson laktunk, akkor meg egy olyan alkalomra emlékszem, hogy akkor is lezajlott a felvonulás, és tudom, hogy akkor nagyon meleg volt, és valami miatt a volán buszjárat ritkította a járatait, a lényeg az, hogy csak Szirmabesenyőig ment a busz, és akkor is egy ilyen nagy gyaloglás kötődik az én emlékezetembe a május 1-jéhez, az, hogy onnan már gyalog kellett Besenyőből Vámosra hazamenni, és aztán később, mikor már egyetemisták voltunk Pécsen a férjemmel, akkor tudom, hogy nagyon súlyos fenntartásaink voltak ezzel a kötelező és átszínezett és tényleg a kommunista ideológiával teljesen leöntött és kisajátított ünneppel kapcsolatban, de láttuk ott Pécsen, ismerőseinkkel is találkoztunk, akik a gyerekükkel a karjukon lufikat erezgetve boldogan ünnepeltek, és tudom, hogy Imrével, Furman Imrével, aki később a férjem lett, arról beszélt, hogy úristen, mi lesz, hogyha a gyerekünk, ha nekünk is lesz gyerekünk, és majd ő szeretne részt venni ilyen általunk baromságnak tartott rendezvényeken, hogy akkor vajon beadjuk-e a derekunkat, vagy sem. Úgyhogy ilyenekre emlékszem. Ja, és talán még egyre kezdő jogászként itt a Városházán dolgoztam, és akkor az én feladatom volt valamilyen okból, hogy a birsli jegyeket és sörjegyeket, amiket a csanyikban lehetett beváltani, azokat osztogathattam, úgyhogy hát ilyesfélékre emlékszem.
1: Azóta hogyan változott a véleményed erről az ünnepről, illetve mit jelent számodra a munka ünnepe? Változtak azóta az elveid, gondolataid, érzéseid ezzel kapcsolatban?
2: Igen. Én most azt gondolom, hogy nagyon jó lenne újra gondolni és feleleveníteni ezt a május 1-jei ünnepet, akár úgy is, hogy ez egyszerre a munka ünnepe és a szerelem ünnepe, hogy tulajdonképpen az emberi életnek talán a két legfontosabb dolga találkozik itt, a munka és a szerelem, hiszen ugye az eddig megbeszélteken túl azért mégiscsak május a szerelem hónapja, és ugye május 1-én hagyomány volt május fát állítani, május kosarat vinni, szerenádot adni, tehát a szerelem kibontakozásának, kinyilvánításának valamiféle jele is volt ez a május 1-i népszokás vagy hagyomány, és én azt gondolom, attól tartok, hogy most a mai világunkban mind a munkának, mind a szerelemnek a tartalma, a fogalma egy kicsit elhomályosodott, összekuszálódott, és azt gondolom, hogy sok mindennapi problémánknak, nyűgünknek, pályaválasztástól a párválasztásig, akár az is a hátterében van, hogy nem is igazán tudjuk, hogy mi az, amit várhatnánk, várnunk kellene a munkától vagy a szerelemtől. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha most a munka ünnepén vagy a szerelem ünnepén elgondolkoznánk azon, hogy a mi saját életünkben mit is jelent a munka, hogy a munka attól tartok, hogy nagyon sokaknak mára egy, vagy ma még mindig egy ilyen kötelező nyűg, csak a létfenntartás érdekében végzett tevékenység. A munka az, amit azért végzünk, hogy pénzt kapjunk érte, hogy legyen pénzünk. Tehát az, hogy pénzkeresés. Miközben a munka, hogyha akár a Bibliából, akár a nagy filozófiákból nézzük, az mégiscsak az embernek a legsajátosabb tevékenysége, a természethez, a világhoz való viszonyulásnak egyedül és kizárólag az emberre jellemző módja, az, hogy elsajátíthatjuk a világunkat, de nem úgy, hogy lelegeljük, nem úgy, hogy közvetlenül, ahogy adott, hanem előbb megmunkáljuk, átformáljuk, hogy tulajdonképpen a saját képünkre formálhatjuk. Számomra nagyon meggyőző és nagyon szép hasonlat, a kert hasonlat, hogy a munka az lehet, vagy az kellene, hogy legyen a személyes életünkben is, ami sok embernek a saját kertjének a művelése, hogy ugye a természet a maga vad módján burjánzik, és hogyha megjelenik az ember, és kertet akar formálni belőle, akkor először is elgondoljuk, megtervezzük, kitűzzük a célt, hogy milyen kertet szeretnénk, hogy csak akkor van értelme elkezdeni a dzsumbújt írtani, a fákat kivágni, vagy bármi rendet tenni, hogyha előre tudom, hogy milyen rendet akarok, és ez átvitt értelemben is, hogy a fejünkben kell a világ rendjét előbb kialakítani, és ahhoz aztán a munkánkkal, a tevékenységünkkel formálni, hogy mennyire fontos, hogy tudjam, hogy hová akarom ültetni a növényeket, hogy ott ássam fel, hogy ott gerebjéjem, és hogy amit elültetek, azt nem elég elültetni, hanem utána locsolni kell, hogy kapálni kell, hogy a természet folyton támad, hogy jönnek a gazok, jönnek a különböző leküzdésre váró feladatok, kihívások, és nekünk folyamatosan helyt kell állni, talpon kell maradni, és a vadhajtásokat le kell nyesegetni. Én nagyon sajnálom mindig a rózsafáimon lemetszeni a nem odavalókat, pedig tudom, hogy le kell metszeni. Most gondoljunk gyereknevelésre, vagy bármi másra, hogy igen, le kell metszeni, és hogy időnként be kell oltani, hogy az oltás, hogy valami nemesebb váljon a részévé, hogy az akár fájdalmas is, hogy nem mindig sikerül egyből, de az egyik rokonom, a Csáki Gábor, aki eredeti szakmája szerint állatorvos, de most nyugdíjasként szenvedélyesen gyümölcsfákat olt, hogy milyen gyönyörű dolog a természetben önmagunkat megjeleníteni, és nem csak a kertben, hanem ugyanez a műhely, egy gyár, egy hivatal, egy kutatóintézet, az iskolák, a kórházak, mindenütt az emberi munka az egy csodálatos alkotó tevékenység lehet, és nem csak a elit szellemi tevékenység, hanem egy süteménynek a gondos megsütése, vagy egy fának a beoltása, vagy egy bármilyen munka, az az ember ön kiteljesülésének, ön megvalósításának a terepe lehet, hogy ahogy megint csak a Biblia írja, hogy ugye ajándékba kaptuk az Úrtól a földet, a természetet, hogy megmunkáljuk. Az csak ugye már az eredendő bűn után volt, hogy berejtékkel keressük meg a betevő falatot, de eredendően ez egy ajándék, egy nagy lehetőség, és ahogy ugye a protestáns etika előírja, hogy a ránk bízott talentumokkal jól kell sáfárkodni, hogy tulajdonképpen a munkánk során a saját tehetségünket, a legjobb képességeinket mutathatjuk meg, és én azt gondolom, hogy ezt ünnepeljük, vagy ezt lehetne ünnepelnünk, ezt a csodát, hogy alkothatunk, hogy munkálkodhatunk, és hogy az egészségünkért, és ugye van az egészségnek olyan fogalma, ami szerint a egészség az a munkálkodásra és szeretetre való képesség, hogy amíg ez megvan, nem orvosi értelemben a munkaképesség, hanem amíg önellátók tudunk lenni, amíg a lakásunkról, vagy a tágabb környezetünkről, a saját munkánkkal tudunk gondoskodni, addig egészségesek vagyunk. Úgyhogy szerintem a munka az ugyanolyan fontos, mint a szerelem, ami szintén május 1-jéhez is köthető.
1: Felgyorsult a világunk, és hogyha egy picit a jövőbe tekintünk, szerinted lesz-e létjogosultsága a munka ünnepének mondjuk 40-60-100 év múlva?
2: Hú, hát ez a tét. Ezért kellene ma ezeket végig gondolnunk, és nagyon alapos, fontos döntéseket hoznunk, mert amerre megy ma a világ, most, hogyha a jót veszem, a jó változatot, nem a pusztulást és a megsemmisülést, akár globális felmelegedés, akár háborúk, hanem vegyük a jó változatot, a technikai haladás, a fejlődés, a mesterséges intelligencia, a robottechnika fejlődése, a nanotechnológia, a genetika és mindezek, amik ma robbanásszerűen fejlődnek, ezek felvetik annak a lehetőségét, hogy az emberi munka teljességgel feleslegessé válik, mert majd dolgoznak helyettünk a robotok, majd a belénk szerelt nanobotok mindent, belső dolgot is elintéznek, és a munka az feleslegessé válik. És engem teljességgel megrémít, amikor ezt sokan úgy adják elő, és úgy olvassák, úgy élik meg, hogy hurrá, milyen jó, fantasztikus, nem kell majd dolgozni. Most persze bevallom, hogy én sem szeretek feltétlenül ablakot tisztítani, meg egy sor olyan tevékenység van, amit nagyon jó, hogyha átvesznek a robotok, de hogy azért a munkát abban az értelemben, mint az én alkotó tevékenységemet, önmagam megmutatását, azt, hogyha elveszítjük, akkor tényleg miről fog szólni az élet? Arról, hogy ülünk a gépeinknél és játszunk? Vagy azon, hogy harcolunk, harcjátékokat játszunk, hogy a Matrix lesz az életünk, hogy már nem is, hogy nem tudjuk, hogy most melyik a valóságos világ, hanem nem lesz valóságos világ, hogy ennek az lesz az ára, ennek a szép új világnak, én így látom, de tudom, hogy sokan másképp látják teljesen, és lehet, hogy nekik van igazuk, tehát én úgy gondolom, hogyha elfogadjuk ezt a perspektívát, és teljesen lemondunk a saját alkotó tevékenységünkről, arról, hogy mi alakítsuk a világunkat, a természetet, az emberi kapcsolatainkat és egyebet, akkor ezzel az ember voltunkat mi magunk szüntetjük meg, hogy akkor már valóban poszthumán lények leszünk, amit mondanak, és ugye sokan ennek is örvendeznek, hogyha egybe kapcsolódunk a mesterséges intelligenciával, akkor az helyettünk majd mindent megtanul, helyettünk mindent tud, helyettünk mindent elvégez, meg se kell halnunk, csak éppen nem emberek leszünk, Hát azt gondolom, hogy ennyi, és ez nagyon nagy dolog, ez a tétje annak, hogy megőrizzük-e a munkát és a szerelmet, mint az emberi lét két meghatározó tényezőjét. Én bízom benne, hogy 40 év múlva és 1000 év múlva is az utódaink majd ünneplik, és végzik az alkotó munkát, és örömüket lelik benne.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, május 1-e a munka ünnepe, amelynek gyökerei a 19. századi munkásmozgalmakhoz nyúlnak vissza, különösen az 1886. május 1-én kezdődött chicagói sztrájkhoz, ahol a munkások a 8 órás munkanap bevezetéséért tüntettek. Május 1-e 1946 óta a munka ünnepe hazánkban, ami munkaszüneti nap és nemzeti ünnepnap volt, Rákosi Mátyás és Kádár János idején is. Magyarországon az ünnep tartalma sokat változott. A szocializmus alatt kötelező felvonulások és politikai demonstrációk jellemezték, míg ma inkább a majálisok, a családi kikapcsolódás és a sör-virsli hagyománya él tovább. A munka ünnepe világszerte a dolgozók jogairól és a munkavállalók küzdelmeiről szól. Nem csak egy pihenőnap, hanem egy komoly történelmi háttérrel és gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező ünnep, amely generációkon át formálódott. Ez a jeles nap arra is ösztönözhet minket, hogy átgondoljuk, vajon jelenlegi munkánk összhangban van-e képességeinkkel, céljainkkal. A mai munkakultúrában, amikor az órás munkaidő fogalma is átalakulóban van, a távmunka és a rugalmas foglalkoztatás terjedésével május 1-e emlékeztet minket a munkavállalói jogok fontosságára. Az előző percekben Pankucsi Márta jogász szociológussal beszélgettünk az ünnep történetéről, lényegéről.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak. Több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt. Mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. Nem csak a csapatok, hanem a szurkolók és a kísérő tanárok is részt vettek az eseményen. A résztvevők a foci mellett 6 különböző állomáson sportolhattak, többek között tollaslabdázhattak, pingpongozhattak, strandröplabdázhattak és kipróbálhatták a ragbolt is. A Helyőkeresztúri csapat lett az első, őket követte második helyen a Baktakéki tím, a harmadik helyen pedig az Arnóti csapat végzett. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan alakult ki ez a sportnap?
3: Majdnem 150 mentorunk van, és a mentorok között mindig vannak olyan mentorok, akik a többieket segítik, a munkájukat ők a szeniorok, és van két nagykövetünk is, akik képviselik a többi mentort, akár országos szinten is a program kapcsán, illetve a programot képviselik különböző fórumokon. És a két nagykövetünk jött azzal az ötlettel, ami egyébként korábban többször is körvonalozott már bennünk is, úgyhogy nagyon szépen összeért ez a kettő, hogy mi lenne, hogyha rendeznénk egy focikupát. Mert hogy a sport az egy nagyon-nagyon klassz kitörési, kiugrási lehetőség ezeknek a gyerekeknek az életében, és focizni meg imád minden gyerek. Úgyhogy mi kapva kaptunk ezen a nagyon jó ötleten, és írtunk egy levelet az iskoláknak, hogy ők mit szólnának hozzá, és mind a 14 partner intézményünk iskolánk rögtön válaszolt, hogy foci, persze, hogy jönnek. Úgyhogy gyakorlatilag meg is volt a 14 iskolából 14 foci csapatnak a nevezése, és mivel nem csak focisták jöttek, mert focikupa és sportnapot terveztünk, nem csak focisták jöttek, hanem szurkolók is, gondoltuk, hogy tegyük hasznossá az ő ott létüket is, és ne csak a hangjukat tornáztassák és próbálják erősíteni, hanem a testüket is, úgyhogy még 6 kis állomáson különböző érdekes sportok várták őket.
2: Akkor ezek szerint a foci mellett még milyen program várta őket, illetve a foci az hogy bonyolódott le, hogyan képzeljük el?
3: Hát úgy könnyű dolgunk volt, hogy Miskolci Egyetemen van egy fantasztikus sportcentrum, és a fantasztikus kollégákkal ráadásul, úgyhogy a sportprogramokat elsősorban ők szolgáltatták, a mi mentoraink segítségével. Volt tollaslabda, volt pingpong, de mellette ragball, ami egy vadjú és nagyon izgalmas sport egyébként. Ennek a technikáját és módszerét is kipróbálhatták a gyerekek. Cornhole is volt, illetve nagyon menő a strandröplabda pályánk, úgyhogy volt több olyan gyerek, aki több kört is ment a strand röplabda pályán, és persze mellette ment a, egyébként 14 csapat elég sokára játszol ezt a foci bajnokságot, úgyhogy mentek a meccsek, rendesen izzadtak a fiúk.
2: Mekkora szervezés volt, mekkora gárda állt meg,

0: ezen a napon.
1: Milyen hangulatban, hogyan zajlott ez a nap?
0: Hála Istennek az idő csodás volt, ezen nagyon izgultunk, mert 14 csapattal nehéz dolgunk lett volna a benti pályán, úgyhogy gyönyörű szép idő volt, és hát szerintem én Gyurikát idézném Asszalóra, amikor megérkezett, és fent a körcsarnok mellett megállt a tetőn, majd szétnézett, és azt mondta, hogy csodálatos, hogy itt lehetek, egy álmom vált valóra. Hát mindannyian megszerettük rögtön Gyurikát nyilván ettől a mondattól, de hogy valójában tényleg azt lehetett látni, hogy mindenhol mosolygó gyerekarcok voltak a mentorok, és eszmetlenül szurkoltak a csapatoknak. Nagyon meglepő módon letörtek azok, akiknek nem sikerült a meccs, mert hogy ők úgy érezték, hogy ennek hatalmas nagy tétje van, és nagyon-nagyon akartak teljesíteni. Cukik voltak.
1: Megnyitó, hogyan zajlott, hiszen Jöltön volt egy különleges vendég is.
0: Igen, hát egyrészt itt volt dr. Kovács Helga rektor helyettesünk, aki a házigazdák részéről, illetve Bene Szilárd, a sportközpont vezetője a házigazdák részéről köszöntötte a csapatot, de a különlegesség az volt, hogy a kezdőrúgást az a dr. László György rúgta, aki valójában a programot is elindította, úgyhogy a kezdőrúgó rúgta a kezdőrúgást a gyerekek előtt.
1: Milyen eredmények születtek, mit lehet tudni, az első három helyezett hogyan alakult?
0: Nagyon nagy küzdelem volt, de tényleg, és a három díjazott, még plusz külön döntőmeccseket is kellett játszaniuk, úgyhogy nagyon keményen megdolgoztak érte, de a legizmosabb csapat a legerősebb helyük Keresztúr volt, úgyhogy gratuláljunk nekik, ezúttal is megnyerték ezt a tornát. A második helyezett Baktakék lett, és a harmadik helyezett Arnót lett. Azért azt hozzá kell tennem, hogy egyébként, miközben zajlott nálunk a foci kupa, 14 csapattal nagyon komoly rangadó mérkőzésekkel, közben az iskolákból több foci csapat és több helyen, más helyen is voltak bajnokságok egyébként, és nagyon aranyos volt azt látni, hogy lányok beálltak például a csapatot kiegészíteni, vagy hát van egy válogatott focista mentorunk egyébként, az egyik hallgatónk, aki tartalékosnak állt be, mert hogy aznap reggel lebetegedett az egyik kisfiú, és a helyére ő volt a tartalékjátékos, és talán valamennyi ideig egyébként fel is kellett hozni a pályára, játszott ő is. Úgyhogy nagyon szép tarka csapataink voltak, és nagyon, nagyon becsetesen dolgoztak végig. A bírók azt mondták, hogy semmilyen incidens nem történt, nagyon zöggenőmentesen mentek le a meccsek, ami szerintem egy foci bajnokságok képest egy elég klassz eredmény.
1: Miért hasznos, miben látjátok ti a hasznát szervezőként, vagy akár a mentorok miért látják hasznát, hogy így a Tanítsuk Magyarországért programban akár egy ekkora volumenű sportrendezvényt létre tudtatok hozni?
0: A sporttal nagyon meg lehet ragadni a gyerekeket. Ez egy értelmes, tartalmas, igazi, valódi tevékenység, amit nagyon szeretünk, ha csinálnak a gyerekek, és ők is nagyon szeretik. Másrészt meg minden alkalmat megragadunk, hogy behozzuk őket az egyetemre. Az egyetem az a tanulásnak, a tudásnak a temploma, palotája, ami azt szeretnénk, ha a gyerekek oda szoknának. Ha ezzel, hogy önmagának a tanulásnak az értéke emelkedne fel és növekedne meg az ő szemükbe, ez az egyik legfontosabb céljának a programnak.
1: Mentorok, esetleg gyerekek, igazgatók, akik elkísérték a csapatokat, ők milyen visszajelzésekkel éltek felétek, mennyire élvezték a programot?
0: Hát mindenki, még a szervezők is, mert intettem a szervezőket, hogy nekik szervezőnek kell lennie, de hát nyilván nem tudták kivonni magukat. Egyszer csak azt láttam, hogy a két főszervezőnk halál lelkesen szurkol a saját mentorált gyerekeinek a focipályán. Nyilván mindenki bevonódott, és mindenki nagyon-nagyon szurkolt. Több intézményvezető is eljött, egyébként ők hozták a gyerekeket, meg testtanárok. Úgyhogy nagyon, én megmondom őszintén, hogy meg is lepődtem, hogy mennyire komolyan vette ezt mindenki, és hogy milyen becsületesen helytálltak.
1: Milyen jövőbeli programok, milyen tervek vannak még a Tanítsunk Magyarország programban?
0: Valójában már az év nagy esemény, gyakorlatilag két hét múlva végig a vizsgai időszak, vagy a szorgalmi időszaknak, úgyhogy már az év nagy eseményei azok nagyjából lefutottak, még néhány élménynap vár ránk, ami azt jelenti, hogy egy-egy mentor, vagy egy osztályi mentor behozza a gyerekeit az egyetemre egy kicsikét szétnézni, és kis tartalmas programban részt venni. De valójában, ami nagyobb és izgalmasabb falat és szervezési munka is ránk nézve, hogy lesz egy tömbösített kurzusunk, úgy tűnik most a nyár közepén, a vizsgai időszak közepén, sokan jelezték, hogy szeretnének jövőre mentorként dolgozni, az csak úgy lehet, hogyha elvégeznek egy 30 órás kurzust, de valamiért lemaradtak a fél év elején erről a lehetőségről, és számukra fogunk szervezni egy 3 napos 30 órás kurzust, aminek a vége egyébként egy mentor műhely lesz, ahol a régi mentorainkat is várjuk. Jönnek olyan sikeres, szegényszerzős értelmiségiek, akik egy sikeres életutat futottak be, és beszélgetni lehet majd velük, elmesélik a saját tapasztalataikat. Ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy azt a munkát, amit végeznek, annak valóban valóban van értelme, hogy valaki ahhoz, hogy kikerüljön a mély szegénységből, ahhoz segítségre van szüksége, és ha ez segítség jól működik, annak bizony lehet eredménye.
1: Miért érdemes a Miskolci Egyetemen mentornak jelentkezni a Tanítsunk Magyarországért programba?
0: Hát mert a gyerekekhez való kötődés az

0: addiktív. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat kapnak a mentoraink szeretetet, nagyon sokat tanulnak a másokkal való törődésben, irányításban, csoportmunkában, együttműködésben, felelősségvállalásban, tehát nagyon sokat fejlődnek az egyetemista mentorok, és hát van egy dolog, ez egy ösztöndíj program, egy kőkemény havi ösztöndíj, ami egyébként minden hónapban cseng a bankszámlájukon, úgyhogy több oka is van, annak nagyon racionális, kognitív okai, érzelmi okai és financiális okai is, hogy miért jó mentornak lenni.
1: Milyen feladatokat látnak elő?
0: Mentorálás arról szól, hogy egyetemista mentorok heti 6 órában dolgoznak kistelepülésen élő 7-es, 8-os gyerekekkel. Ez az egésznek a lényege.
2: Kedves hallgatóink, focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak. Több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt. Mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. Nem csak a csapatok, hanem a szurkolók és a kísérő tanárok is részt vettek az eseményen. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útra való gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy jubileumi konfirmandus találkozóra készülnek a Fehérgyarmati Református Egyházközségben. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza önöket.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Április végére elérte az éves hiánycél több mint 70%-át az államháztartás deficitje. A Nemzetgazdasági Minisztérium gyors tájékoztatója szerint az év első 4 hónapjában a központi alrendszer hiánya meghaladta a 3800 milliárd forintot. Csak áprilisban csaknem 430 milliárdos hiány keletkezett, ami magasabb a tavalyi év azonos időszakánál. A tárca a deficit növekedését többek között a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetésével, valamint a megemelkedett gyógyító megelőző ellátásokkal magyarázza. Jelentősen nőttek a lakástámogatásra fordított kiadások is, elsősorban a vidéki otthonfelújítási program miatt. A minisztérium közölte, bár a kiadások nőttek, az adó- és járulékbevételek is 8%-kal haladják meg a tavalyi szintet. A részletes adatokat 2 hét múlva teszik közzé. Meghaladta az 57 ezer milliárd forintot a kormányzati értékpapírok állománya március végére. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint egy hónap alatt több mint 400 milliárd forinttal nőtt a befektetések értéke, ezen belül főként a rövid lejáratú és a devizás állampapírok állománya bővült. Az állampapírok legnagyobb részét pénzügyi vállalatok és külföldi befektetők birtokolják, de a lakossági megtakarítások aránya is meghaladja a 25%-ot. Ezzel szemben a budapesti értéktőzsdén jelentős csökkenést mértek, a tőzsdei részvények piaci értéke közel 6%-kal esett vissza. A jegybank tájékoztatása szerint a hazai vállalatok részvényállománya több mint 1200 milliárd forinttal csökkent a hónap során, ami elsősorban a vezető papírok kedvezőtlen árfolyam változásának tudható be. Akár 130 ezer forintot is veszíthetnek azok a nyugdíjbiztosítással rendelkezők, akik nem figyelnek az adóbevallásukra. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége figyelmeztet, a befizetések után járó 20%-os állami támogatás nem jár automatikusan, azt a május 20-áig benyújtandó ESZIA bevallásban külön kell igényelni. Tavaly az ügyfelek átlagosan 354 ezer forintot tettek félre ezekre a számlákra, ami után 71 ezer forintos jóváírás igényelhető. Bár a NAV tervezeteiben a biztosítói adatok alapján már szerepelnek ezek az összegek, az adószakértők szerint érdemes ellenőrizni a bevallást. Fontos tudni, hogy aki elfelejti az igénylést, az önellenőrzéssel még pótolhatja, de a jóváírás feltétele, hogy az adózónak ne legyen köztartozása. Jelenleg már több mint 500 000 magyar rendelkezik ilyen típusú megtakarítással. Kész ételt is visszahívott a forgalomból a Penny Market Kft. Mikrobiológiai szennyezettség miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Penny to Go márkájú brassói aprópecsenye, valamint a csirkepaprikás orsótésztával érintett a vizsgálatban. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki vett a 330 g-os kiszerelésű Talofood Kft. Által gyártott termékekből, ne fogyassza el azokat. Az érintett tételeket az üzletlánc a hatósággal együttműködve már kivonta a forgalomból, és visszavásárolja a fogyasztóktól. A szakemberek folyamatosan nyomon követik a visszahívás folyamatát az ügyfelek biztonsága érdekében. 3 napos tűzszünetben és 1000-1000 fogoly kicserélésében állapodott meg Oroszország és Ukrajna Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. A hírt péntek este a moszkvai elnöki tanácsadó Juri Ushakov erősítette meg, miután korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is elfogadhatónak találta a javaslatot. A fegyvernyugvás a tervek szerint szombat reggel lépett életbe. Az amerikai elnök által tető alá hozott egyezség célja a humanitárius segélyezés megkönnyítése és a feszültség enyhítése a frontvonalakon. A megállapodás értelmében a két ország összesen 2000 hadifoglyot ad át egymásnak a következő 72 órában. Nemzetközi elemzők szerint Ez az eddigi legjelentősebb diplomáciai áttörés a konfliktus kezdete óta, ugyanakkor kérdéses, hogy a rövidtávú fegyverszünet elvezethet-e tartós béketárgyalásokhoz.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kellemes délutánt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2026. május 9-én szombaton. Röviden a tartalomról. Jubileumi konfirmandus találkozóra készülnek a fehérgyarmati református egyházközségben. Az ünnepi eseményre sokakat várnak a műemlék református templomba, ahol az alkalom egy közös istentisztelettel kezdődik majd. A részletekről Dajka Csabát, a fehérgyarmati református egyházközség vezető lelkipásztorát kérdezzük.
2: Hosszú évek, évtizedek óta elődeink már elkezdték a jubiláló konfirmandusoknak a köszöntését és gyülekezetünkbe való visszatagolódását, visszahívását. Egyházközségünk nőszövetsége vette ezt szárnyai alá, ezt a kezdeményezést, és az ő segítségükkel kerül idén is megrendezésre ez a jubileumi alkalom, áldozó csütörtökön.
1: Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk, az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 9-e van, a Gergelyek nevenapja. A görög név jelentése éber, őrködő. Sokfelé ezen a napon kezdődtek a szőlőmunkák. Zalai hagyományok szerint a Gergely napján metszett tőkéről sok bort születelnek. A kalendárium szerint a budapesti Torna Klub lejátszotta Magyarországon az első hivatalos futballmérkőzést, ez 1897-ben volt. Ekkor a budapesti Torna Klub két csapata csapott össze. Május 9-e Európa nap annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-ei nyilatkozatában javaslatot tett az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. A nap nevezete szülötte Batchányi János költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1763. május 9-én született. 1892-ben Zita magyar királyné látta meg a napvilágot, a Bourbon-házból származó pármai hercegnő. Házassága révén 1916 és 18 között Ausztria császárnője, Magyarország és Csehország királynéja. 1912-es születésű Ottlik Géza, Kossuth és József Attila díjas író, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alkotója. Kiemelkedő tudású bridge versenyző, többszörös magyar bajnok és válogatott, valamint világhírű szakíró, a bridge játék megújítója is volt. 1935-ös születésű Berta Bulcsú, háromszoros József Attila díjas író, publicista. 1935-ben Csányi Vilmos Széchenyi díjas biológus, biokémikus, etológus született. Kutatási területe az állati és emberi viselkedés, valamint a biológiai és a kulturális evolúció kérdései. 1959-ben született Áder János politikus, jogász, köztársasági elnök, a Fidesz alapítója, egykori elnöke, az Európai Parlament képviselője. 1707-ben Dietrich Buxtehude dán zeneszerző, orgonista hunyt el. A barokkor egyik legfontosabb zeneszerzője volt, orgonára írt művei a barokk orgona irodalom törzsanyagához tartoznak, gyakran hangzanak el hangversenyeken és templomi szertartásokon. 1805-ben Friedrich von Schiller hunyt el, német költő, drámaíró, filozófus és történész. Őt tartják a legjelentősebb német drámaírónak. 1892-ben Baross Gábor politikus, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója hunyt el, 1975-ben Ajtai Andor Kossuth díjas színművészt búcsúztatták, 1997-ben Takács Mária, vagyis ahogy a közönség ismerte, Takács Marika tévébemondónő hunyt el, 2015-ben Lámfalusi Sándor, jegybankártőke, piaci szakértő, az euró atya hunyt el. Kedves hallgatóink, május 9-én a kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

magvak, gyümölcs helyett. Egyszer egy fiatal fiú különös álmot látott. Egy boltba ment be. Miután a pult mögött egy angyalt látott, izgatottan megkérdezte: mondja kérem, mit árulnak itt? Az angyal udvariasan így válaszolt: mindent, amit csak szeretne. Az ifjú aztán így szólt: akkor azt szeretném, hogy legyen vége minden háborúnak a földön. Azt kérem, hogy legyen több készség az emberekben arra, hogy beszélgessenek egymással. Szeretném, ha megszűnnének a dél-amerikai nyomornegyedek, ha több képzési lehetősége lenne a fiataloknak, több ideje a szülőknek arra, hogy gyermekeikkel játszanak, és... Ekkor a szavába vágott az angyal, és így szólt: bocsásson meg, kedves ifjú, biztosan félreértett. Mi nem gyümölcsöket, hanem elvetni való magvakat árulunk. Valóban nagyszerű dolog lenne, ha valahol ezeket a nemes kívánságokat érvényesíteni lehetne. Istennél, befolyásos embereknél, politikusoknál, tömegeknél. Ha érdemben hatni lehetne az emberek gondolkodására, egymáshoz való viszonyulására, a döntésekre. Így ünnepek táján különösen úgy érezzük, valami ilyesmire lenne szükség, hogy igazi változás történjen, hogy mindenkinek ünnepe legyen. Persze hamar belátjuk, hogy ez valóban álom. Jobb nem is emlegetni, nem álmodozni, mert csak elkeseredik az ember. Mégis valahol ez a könnyebb, ez a legkönnyebb. Másoktól várni valami jót, fontosat, aztán belátni, hogy az emberek nem változnak, tehát jobb józannak maradni, a realitásokkal számolni, aztán az ilyen vágyakat, álmokat feladni. Azonban az iménti példa elgondolkodtató. Szépek és kellemesek a gyümölcsök, mindegyik egy-egy csoda, de egyik sem úgy terem, hogy egyszerre csak éretten ott piroslana a fán, vagy éppen a nappalinkban a gyümölcsös tálon. A történet sok esetben egy apró maggal kezdődik el, melyet reménységgel és odaszánással elültet valaki. Aztán gondozgatja, s mindent megtesz a növekedéséért, a gyümölcsért. Van, amelyik kevesebbet, van, amelyek nagyon sokat alszik kinn a téli hidegben és nyári hőségben, míg termőre fordul, és gyümölcsöt érlel. Türelem, szeretet, kitartás kell hozzá. Az igazi változások és eredmények mégis így születnek. Ezek is egy-egy kicsiny maggal kezdődnek, amelyet valaki egy döntés nyomán gondozni kezd. Magában hordja, türelmesen nevelgeti. Aztán egyszer elkezd gyümölcsöt érlelni, türelmet, kedvességet, megbocsátást, segítőkészséget, önzetlenséget, majd valaki másra is áthat, s talán egy mosolyt, jobb hangulatot, békességet, kitartást, reménységet ébreszt benne. Lehet aztán olyan mag, amely egész családokra, munkatársi vagy akár nagyobb közösségekre is jótékonyan kihat. A reggel sokszor a bevásárlás ideje, hogy meglegyen, amire a nap során szükség lesz. Talán többen éppen erre indulnak most el. Áldott lehet az az ember, aki olyan magvakat is magához vesz, amelyeket hosszabb távra is kész magával vinni, nevelgetni, hogy aztán először őt magát formálják, aztán mások is örömmel részesülhessenek a gyümölcseikből. Valószínűleg nem szűnik meg tőle minden háború a földön, de ha két ember között békesség lett rajta keresztül, már nagy eredmény született. Ettől biztosan nem tűnnek el még a nyomornegyedek, de ha valakivel megosztjuk azt, amink van, néki már enyhült a nyomora. Valószínűleg nem változik meg minden szülő és minden gyermek gondolkodása, de ha egy gyermekre hálásabban nézhet a szülője, vagy egy szülőre a gyermeke, már áldott gyümölcs termett. Ha valaki ilyen magvakat keres, minden bizonnyal találni is fog, hiszen a vetésre készen várnak ezek. A nevelgetésükhöz türelmet, aztán bőven termő napot, sőt, ilyen gazdag életet kívánok minden kedves rádió hallgatónknak.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. Eredményesen szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon. Megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamara Kórus Fesztivál. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják. 2026. május 9-én, szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt. Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország. Az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnes jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon három kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkész hiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszporában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben két évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Országszerte 47 helyszínen tartják az Emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete május 2. szombatján különleges programokkal és kedvezményekkel várja a történelem iránt érdeklődőket. A kiemelt helyszínek között szerepel a Monoki Kossuth Emlékház, ahol kézműves foglalkozásokkal készülnek a családoknak. A debreceni református nagy templom pedig szakmai tárlatvezetésekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kínálatban emellett várak interaktív bemutatói, hadtörténeti ételkóstolók és éjszakai koncertek is szerepelnek. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza a fiatalabb generációkhoz nemzeti múltunk legfontosabb emlékhelyeit, amelyek többsége ezen a napon ingyenesen látogatható. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Minden eddiginél eredményesebben szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os MEFOB Festen. A Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon közel 80 hallgató képviselte az intézményt Gödöllőn, és több sportágban is dobogós helyezésekkel tértek haza. Az ország legnagyobb egyetemi sportfesztiválján a miskolci csapat nem csak létszámban, hanem teljesítményben is kiemelkedett. A részletekről Zsíros Zsófiát, a Sportközpont sportiroda vezetőjét hallják.
2: A hallgatókkal aktív kapcsolatunk van az év folyamán. Van egy sportolói mentor programunk, ahová minden fél évben ősszel és a téli szemeszterben is várjuk a pályázatokat, így ismerjük és tudjuk, hogy milyen versenyzőink, sportolóink vannak, tanulnak az egyetemen. Úgyhogy célzottan megkerestük őket, amilyen versenyszámok voltak. Így megjelentünk asztali teniszben, egyéni és páros versenyzőink voltak. A röplabda csapatunk és a kosárlabda férfi csapatunk jutott el a döntőig, az atlétáink vehettek részt. Vízilabda férfi csapatunk játszhatott, és sakkozóink indítottak egyéni és csapatot is. A legjobb eredményeket az atléta lányaink szállították, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 4x100 méteres váltófutó csapatunk az aranyérmet hozta el, Gál Nikolett sportszervező hallgatónk 100 méter gátfutást megnyerte, Bacsa Fanni lett a második. Volt még távolugrásban, magasugrásban első és második helyezettünk, de nagyon szép eredményeket értek el a többiek is. Sakkozóink egyéniben hoztak második és harmadik helyezést, majd másnap a szombati napon a csapat ezüstérmes lett, nagyon-nagyon kicsivel maradtak le, de ez is nagyon szép eredmény. A röpládás fiaink első nap egy nagyon sima mérkőzést játszottak a Corvinus ellen, nagyon élvezetes játék volt, másnap a TF csapata viszont már kifogott rajtuk, de az is egy nagyon erős meccs volt, ők is ezüstérmet hoztak, kosárlabdázóink is ezüstérmet szereztek.
1: Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szentai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, a záróeseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. Barlangi mentőgyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként több napos föld alatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ágnehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, jubileumi konfirmandus találkozóra készülnek a Fehérgyarmati Református Egyházközségben. Az ünnepi eseményre sokakat várnak a műemlék református templomba, ahol az alkalom egy közös istentisztelettel kezdődik majd. Emellett lelkesen készülődik a református közösség a nyári napközis gyermektáborra is. A részletekről Dajka Csabával, a Fehérgyarmati Református Egyházközség vezető lelkipásztorával, Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Szatmári Református Egyházmegyében több református egyházközség gondot fordít arra, hogy a konfirmandusait, az egykori konfirmált fiatalokat és a fiatalokat itt már idézőjelbe kell tenni, összehívja és egy jubileumi találkozó alkalmával közösen emlékezzenek vissza a régmúltra, és egy közös istentiszteleten keresztül egy hitmélyítő áhítattal újbóli találkozásoknak örülhessenek. Ilyen szokás van Fehérgyarmaton is, a református egyházközségben, ugyanis már harmadik éve szervezik Dajka Csaba nagytisztelet úr és Szabó Béla nagytisztelet úr ezen alkalmakat, ahogyan lesz most áldozó csütörtökön, május 14-én is. Hogyan is működnek ezek a jubileumi konfirmandus találkozók? Hány éves konfirmandusokat lehet ilyenkor megszólítani, és miért fontos alkalmak ezek?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Valóban 3 esztendeje végezzük ezt a szolgálatot, de hozzá kell tenni, hogy már hosszú-hosszú évek, évtizedek óta elődeink már elkezdték a jubiláló konfirmandusoknak a köszöntését és gyülekezet való visszataggolódását, visszahívását. Egyházközség nőszövetség, a Pilder Mária nőszövetség vette ezt szárnyai alá, ezt a kezdeményezést, és az ő segítségükkel kerül idén is megrendezésre ez a jubileumi alkalom, áldozó csütörtökön. Ez egy olyan időpont, amikor már a jelenlegi konfirmandusok is a kurzus végén járnak, és már egy kicsit felszabadultabban tudnak talán ők is jelen lenni az istentiszteleten. Ezt mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy a jubileumi konfirmandusokon kívül az idén konfirmáltak is jelen legyenek, és kvázi a gyermekek köszöntik a jubileumi konfirmandusokat egy énekkel, egy szolgálattal, egy istentisztelet keretén belül. Az első körben az elmúlt években az 50 éve konfirmáltakat hívtuk vissza egy ünnepi istentiszteletre, azonban sajnos azt vettük észre, hogy hiába szép számmal konfirmáltak egy fél évszázaddal ezelőtt, de nagyon sok emberről, egykori konfirmandusról már nem sokat tudunk, elköltözhettek a városból, esetleg némelyek elindultak már a minden élők útján, nagyon kevesen tudtak eljönni erre az alkalomra, és azt beszéltük tiszteletes úrral, hogy egy kicsit ki fogjuk tágítani, szélesíteni ezt a kört, és nem csak az 50 évvel ezelőtt konfirmáltakat, hanem a 30, 25, 15, vagy esetleg a 10 évvel ezelőtt konfirmáltakat is meg fogjuk keresni. Nem kis munka ez, hiszen nagyon sok emberről van szó, és mint említettem, többükről már nem sok mindent tudunk, de a nőszövetség tagjai segítségünkre vannak ebben, és így a következő napon fogjuk ezeket összeállítani, ezeket a meghívókat, és igyekszünk majd mindenkit felkeresni. Általában ez egy áldozó csütörtök esti alkalmat jelent, amikor egy istentisztelet keretén belül felolvassuk, hogy 50 esztendővel ezelőtt milyen volt az akkori korkép és körkép. Régi iratokból tudjuk ezt, hogy mi történt abban az esztendőben, milyen népmozgalmi adatok voltak, hányan születtek, hányan hunytak el, milyen fontosabb esemény volt abban az esztendőben gyülekezetünk közösségében. Majd az elnök köszönti a jelenlévőket, és utána minden jubileumi konfirmandust megajándékozunk egy emléklappal. Ilyenkor lehetőséget szoktunk biztosítani arra, hogy a jubilálók akár néhány mondatban beszéljenek magukról, mi minden történt velük az elmúlt évtizedekben. Vannak olyan arcok, akik akár még jelenleg is gyülekezetünk tagjai, és jó látni, hogy az a fogadalom, amit évtizedekkel ezelőtt tettek, az nem megkopott, hanem az évek, évtizedek alatt az inkább megerősödött, és itt vannak, itt maradtak közöttünk, és vannak olyanok is, akik elmondják, hogy 50 éve nem voltak ebben a templomban. Nyilván nem azért, vagy bízunk benne, hogy nem azért, mert nem akartak eljönni, hanem azért, mert adott esetben az ország bármely más szegletére kerültek, oda sodorta őket az élet, és ha elmondták a kis gondolataikat, akkor az istentisztelet keretén belül, ahogyan az imént már említettem, a jelenlegi konfirmandus fiatalok egy-egy énekkel köszöntik a jubilálókat, utána pedig az istentisztelet végén egy közös szeretet vendégségre hívjuk át a jelenlévő testvéreket, a gyülekezeti teremben, ahol egy kicsit lehet nosztalgiázni, akár hogyha valaki hozott magával egy-egy fényképet, akkor erről beszélni, felidézni a régi emlékeket, és egy kicsit visszarepülni a múltba, és a reményteljes jövőről is egy-két szót váltani. Ez a terv tehát idén is, hogy megtartjuk ezt az alkalmat, és szeretettel várjuk azokat, akik már esetleg tudják, és emlékeznek, hogy 50 esztendővel, vagy 25 esztendővel ezelőtt tettek konfirmációs fogadalmat gyülekezetünk közösségében.
2: Azért, ahogy említette, tiszteletes úr, ez nem egy kis munka, felkutatni mindazokat, akik valamikor konfirmáltak itt Fehérgyarmaton, milyen módszerekkel sikerül ezt megtenni. A közösségi oldalakat is gondolom lehet ilyenkor böngészni, ha messzebbre került valaki, vagy ismerősök, rokonok által kapcsolatba kerülni velük.
3: Az anyakönyv adatokat vesszük elsősorban górcső alá, és ott megnézzük, hogy esetleg, hogy milyen lakcímen tartózkodott akkor, illetve hogyha vannak utódok, akik esetleg még a városban laknak, vagy a környező településeken, akkor őket keressük meg. Nehéz ezt a kutató munkát elvégezni, hiszen ahogyan mondtam, 50 év távlatából 50 évre visszamenőleg kutatni valamit már nem olyan egyszerű, de akár a közösségi média oldalait is igénybe vesszük, és szájról szájra terjesztjük ezt a lehetőséget, és most ez egy jó apropó is lesz, ez a rádiós interjú arra, hogy tényleg aki esetleg emlékszik erre, az megmozduljon és akár megkeressen bennünket, vagy figyelje a postaládáját.
2: Ha jól számolok, és 13-14 éves korában valaki lekonfirmál, ugye van lehetőség már arra is, hogy kicsit hamarabb vagy a 8. évében, amikor ballagni készül már a diák, akkor most olyan 63-64 évesekről beszélünk az 50 évre visszatekintők közül, és már ott lehetnek a nyugdíj küszöbén, vagy éppen át is lépték. Ez ilyenkor egy nagy öröm, hogy ők újból találkozhatnak és eljöhetnek. Nagyon fontos, azt gondolom, hogy ezen alkalmaknak a fontosságára is felhívják nagy tiszteletűrék a figyelmet, hogy nyomon követik őket, nem engedték-e teljesen a kezüket.
3: Így van, bár lehet, hogy most az 50 év az elég hosszú táv, és addig úgy tűnik, hogy nem szólítottuk meg őket, de bízunk abban, hogy ahogyan az imént is említettem, vannak olyan gyülekezeti tagok, akik betagulódtak akár, még ha nem is a mi közösségünkbe, de abba a közösségbe, ahol élnek életvitelszerűen. Egyébként még azzal is kiszoktuk egészíteni, amikor hirdetjük ezt az alkalmat, hogyha a gyülekezetünk közösségében van olyan gyülekezeti tag, aki

0: az örökkévaló Isten ad ezeknek a terheknek az elcipeléséhez elegendő erőt, és ezen az alkalmon hálát lehet adni az ő gondviselő szeretetéért.
1: A rádióhallgatóknak akkor nyomatékosítva mondanám, hogy 2026. május 14-én áldozó csütörtökön Fehérgyarmaton várják az 50 éve, 30 éve és 25 éve konfirmáltakat, nagy tiszteletű úrék, de hogyha tovább tekintünk május derekától, és már beleütközünk éppen a nyárba, hiszen olyankor már azért a nyári programok is előtérbe kerülnek, akkor talán egy programot kiemelhetünk a sok közül, a nyári tábor itt méltán népszerű Fehérgyarmaton. Nagyon sok fiatal örül annak, hogy tiszteletes úrék ezt is szervezik júliusban.
0: Így van, nem csak a régóta fiatalokkal, hanem a fiatalokkal is szeretnénk ebben az esztendőben is foglalkozni, hogyan az elmúlt években úgy idén is szeretnénk megtartani a nyári napközis hittantáborunkat. Tavaly is nagyon jó szájízzel voltak itt a gyermekek, és jó pozitív visszajelzéseket kaptunk erről az alkalomról, hétfőtől péntekig idén is szeretnénk megszervezni. Konkrét időpontot ebben a pillanatban még nem tudok mondani, hiszen szervezés alatt van a nyári tábor, de valószínűsíthető, hogy július első, illetve második hetében kerül majd megrendezésre ez az alkalom. Annak az analógiájára és mintájára szeretnénk szervezni, ahogyan tavaly és tavaly előtti szerveztük. Itt a Kölcsei Ferenc Református Általános Iskolában szeretnénk megtartani ezt az alkalmat, ahol gyakorlatilag minden adott, hogy a gyermekekkel megfelelő és kulturált körülmények között tudjunk foglalkozni. A menetrend az elmúlt évekhez hasonlóan a délelőtti órákban történetmesélés, énektanulás, egy kis játék, majd az ebéd után a pihenés következik, amikor elmélyítjük a tanultakat, ismételjük, átismételjük, amit az előző napokban vettünk, délután pedig sorversenyekre fog majd sor kerülni. Azt vesszük észre, hogy a nap fénypontja ez szokott lenni, amikor a csapatok, akiket beosztunk, egymás ellen tudnak egy kicsit küzdeni, harcolni és megmutatni, hogy ki mit tud. Ezek a sorversenyek mindig különleges alkalmak a gyermekek életében, és nagyon szívesen vesznek részt ezeken a megmérettetéseken. Ebben az esztendőben is bízunk benne, hogy lesz segítség, nem csak tiszteletes úrral, hanem az iskola hitoktatóival, illetve fiatalokkal szeretnénk kiegészíteni a segítő gárdát. Reméljük, hogy idén is szép létszámmal jönnek majd a gyermekek erre az alkalomra.
1: Nem maradjon le senki erről a programról sem. A Fehérgyarmati Református Egyházközségnek a közösségi oldalát érdemes követni, hiszen ott tiszteletes úrék kellő időben felteszik majd a felhívást, a plakátot, azon pedig minden információ ott lesz, és akkor lehet jelentkezni majd a napközis hittantáborba.
0: Így van, minden fontos információt meg fognak találni majd a szülők, ami ezzel kapcsolatban releváns lesz a gyermekek számára.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, kívánunk áldott programokat, akár a jubileumi konfirmandus találkozóhoz, akár a nyári táborhoz, ugye fiatalabbtól fiatalabbak találkozhatnak ezeken az alkalmakon, Isten áldása legyen rajtuk.
0: Én köszönöm a lehetőséget, áldás, békesség, további áldott napot kívánok mindenkinek.
2: Kedves hallgatóink, jubileumi konfirmandus találkozóra készülnek a Fehérgyarmati Református Egyházközségben. Az ünnepi eseményre sokakat várnak a műemlék református templomba, ahol az alkalom egy közös istentisztelettel kezdődik majd. Emellett lelkesen készülődik a református közösség a nyári napközis gyermektáborra is. A részletekről Dajka Csabával, a Fehérgyarmati Református Egyházközség vezető lelkipásztorával Széles Szabolcs beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svédasztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Mózes második könyve 20. fejezetének második verséből hallgassuk meg. Én az Úr vagyok, a te Istened. A Sínai hegynél Isten szövetséget köt a néppel, és ennek alapjaként átadja a 10 parancsolatot. Ez nem egy egyszerű szabályrend,

0: rendszer, hanem az élő Istennel való kapcsolat kerete, ami a szabadságban való életet védi. Hiszen a parancsolatok célja nem az, hogy gúzsba kössenek, hanem az, hogy irányt adjanak. A 10 parancsolat a zsidó és a keresztény etika alapja, amelyet Isten 2 kőtáblán ajándékozott népének. Az első kőtáblán az első 4 parancsolat az Isten iránti szeretetre, a hozzáfűződő kapcsolatunkra, a második kőtáblán a második 6 parancsolat az embertársak iránti szeretetre, a hozzájuk fűződő kapcsolatunkra vonatkozik. A parancsolatok pedig a megszabadításra épülnek. Nem egy távoli törvényhozó, hanem a megszabadító Isten adja a parancsokat. Azaz előbb kiszabadította, megszabadította népét a rabságból, a nyomorúságból, majd ahhoz, hogy a szabadságukat meg tudják őrizni, útmutatást ad. Nézzük ma az első 2 parancsolatot röviden. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Isten kizárólagos hűséget vár tőlünk. Ne kacsingassunk másfelé, ne várjunk segítséget csillagállástól, ne akarjuk megtudni a jövőnket kuruzslóktól. Teljes szívünket csak az egyetlen örök Istennek adjuk át. Második. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot, azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Isten nem helyettesíthető emberi alkotással. Az embernek fel kell ismernie, emberi kéz alkotta tárgyak nem lehetnek képesek arra, hogy az életünk eseményeire hatással legyenek. Gondolok itt a kabalákra, a szerencsehozó piros pénztárcára, és sorolhatnánk. Ez mind babonaság, melyekkel a 10 parancsolat ellen vétünk. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nincs menekvés a bűncselekménnyel szerzett vagyon kimenekítői számára, jelentette ki Nagy Gábor Bálint a 24.hu-nak. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, technikailag megoldható, hogy akár Dubajból is visszahozzák a luxusautókat, vagy egyéb vagyonelemeket, mivel a kiadatási egyezmény hiánya ellenére is működnek a jogi visszaszerzési módszerek. Az interjúban elhangzott, az ügyészség átvette a nyomozást a Magyar Nemzeti Bank alapítványok ügyében, és konkrét eljárási cselekmények várhatók. Nagy Gábor Bálint megerősítette azt is, hogy folyamatban van a büntetőeljárás Balási Gyula cégcsoportja ellen is, ahol már vagyonkorlátozó intézkedéseket is alkalmaztak. A legfőbb ügyész szakmailag támogatná Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és egy önálló vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását is jó ötletnek tartja. Közös fellépést sürget a határon átnyúló adótartozások behajtására a magyar és a koreai adóhatóság. Vágújhelyi Ferenc, a NAV elnöke budapesti találkozóján állapodott meg dél-koreai kollégájával a két szervezet közötti technikai és behajtási együttműködés megújításáról. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott a mesterséges intelligencia alkalmazása az adóügyekben, valamint a digitális ügyfél kiszolgálás fejlesztése. Mivel a koreai köztársaság az egyik legnagyobb tőkebefektető Magyarországon, a két hatóság szorosabb információcserével és közös képzésekkel segíti a jövőben a kockázatok hatékonyabb elemzését. A NAV közleménye szerint a koreai fél világszínvonalú digitális megoldásai irányadóak lehetnek a magyar adórendszer további korszerűsítéséhez is. Rangos nemzetközi elismerést kaptak a budapesti Corvinus Egyetem szakemberei. A research.com akadémiai platform legfrissebb kutatói világrangsorában az intézmény több oktatója is helyet kapott. A listán szerepel Baranyi Péter számítógéptudományi, valamint Fertő Imre agrárközgazdasági kutató is. Mellettük a Semmelweis és a Pécsi Tudományegyetem egy-egy professzora szintén bekerült a nemzetközi élmezőnybe. A rangsor összeállításakor a szakemberek tudományos idézettségét és szakmai díjait vették alapul. Megfelelt a szabályoknak a vizes élőhelyek kezelése az elmúlt 5 évben, állapította meg az állami számvevőszék. Azt vizsgálták, hogy a nemzeti parkok 2020 és 2025 között milyen eredményesen használták fel a természetvédelemre fordított, csaknem 12 milliárd forintos pályázati forrást. A számvevőszék jelentése ugyanakkor hiányosságokra is rámutatott. A döntéshozatal során nem hasznosultak megfelelően a legfrissebb kutatási eredmények, a hatásvizsgálatok pedig sokszor csak eseti jelleggel készültek el. A hatóság hangsúlyozta, a vizes élőhelyek megőrzése stratégiai érdek. Az ÁSZ szerint a jövőben a fenntartható tájhasználatot alapelvként kell kezelni, nem csupán egymást követő projektek sorozataként. Országszerte 47 helyszínen tartják az Emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete május 2. szombatján különleges programokkal és kedvezményekkel várja a történelem iránt érdeklődőket. A kiemelt helyszínek között szerepel a Monoki Kossuth Emlékház, ahol kézműves foglalkozásokkal készülnek a családoknak. A debreceni református nagy templom pedig szakmai tárlatvezetésekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kínálatban emellett várak interaktív bemutatói, 6 történeti ételkóstolók és éjszakai koncertek is szerepelnek. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza a fiatalabb generációkhoz nemzeti múltunk legfontosabb emlékhelyeit, amelyek többsége ezen a napon ingyenesen látogatható. Minőségi probléma miatt laktózmentes UHT tejet vont ki a forgalomból a kifli.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a visszahívás az 1 literes kiszerelésű, 1,5%-os MIL márkájú terméket érinti. A hatóság kéri a vásárlókat, hogy a 2026. március 12-i minőség megőrzési idővel rendelkező tejből ne fogyasszanak, ha még van belőle készletük. Az online kereskedő a hatósággal együttműködve már megkezdte az érintett tételek begyűjtését a fogyasztóktól. A szakemberek emlékeztetnek, a lejárt vagy nem megfelelő minőségű tejtermékek fogyasztása egészségügyi kockázattal járhat.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Miért fontos felmérni a Vidra állomány helyzetét, például a Balaton vízgyűjtő területén és a Kis-Balatonnál? Erről mesél majd Lanszky József kutató, aki maga gyűjti be az ürülékmintákat, amelyekből az egyetek genetikai módszerrel azonosíthatók.
2: A friss ürülékek vagy jelölő váladékok, amelyet a Vidra területi jelzési célra helyez el, ezek alkalmasak az egyedi azonosításra. Ez a vízfolyások mentén elsősorban a hidak környékét jelenti, tehát a hidak alatt, ahol megmarad a napsütés, nem okozza az örökítő anyagnak a lebomlását. Tehát ilyen helyeken történik a gyűjtés, a Balatonparton természetesen a strandoknak a kövezései vagy füves vízpartja jelent gyűjtési lehetőséget, ez a téli időszakra esik alapvetően. A Kis-Balatonon töltéseken átjáró pontokon történt a gyűjtés, tehát ebből mikroszatellites vizsgálattal egyedi azonosítás végezhető olyan módon, mint amilyen az embernek az új lenyomata. Tehát olyan mértékben egyedi képet ad, és ebből rokonsági kapcsolatok is megállapíthatók. Természetesen most ezeknek a mintáknak a minősége azért elmarad például a boncolt vidrákból kigyűjtött tizonszövetnek a minőségétől, hiszen különböző környezeti hatások érik, úgyhogy kb. 20%-uk használható, vagy 20-30%-uk egyedi azonosítása, tehát ahhoz nagyon nagy számú mintát kell gyűjteni, hogy eredmény legyen belőle.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Balaton vízgyűjtő területén és a Kis-Balatonnál kutat Lanszky József, hogy feltérképezze a Vidra állomány helyzetét. Ennél a rejtőzködő életmódot folytató ragadozónál ugyanis nem egyszerű feladat az egyedek azonosítása. A Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembere épp ezért majd 500 helyszínt járt be, hogy részletes molekuláris, genetikai képet kapjon az állományról. Ehhez friss ürülék és jelölő váladék mintákat gyűjtött, amelyeket a vidrák a vízparton, kiemelkedő pontokon, például köveken vagy fűcsomókon hagynak hátra, területjelölés céljából. Ezekből a mintákból tudnak egyedi azonosítást végezni a szakemberek.
2: A vidra az a vizeinknek az őrszem indikátorfaja. A legnagyobb testű csúcsragadozó Magyarországon, amely vizekhez kötődik, ilyen értelemben a szervezetében felhalmozódó különböző károsanyagok, szermaradványoknak a mennyisége az tükrözi a környezetének az állapotát, továbbá az állományának a mérete, annak a változása, csökkenés, növekedés, stagnálás, az is a környezet állapotára utal. Összességében pedig mindezek azok, amelyek a 70-es évek elején ezt a fajt az Európai Unióban a Berni Egyezménynek a címerállatává tették. Tehát ez az az egyezmény, amelyre azután a Natura 2000 hálózat is épült. Egy kulcsfontosságú faj, amikor tapasztalták, hogy Európa nagy részén eltűnt az élőhelyekről, vizes élőhelyekről, hiszen akkoriban a II. Világháborút követő évtizedekben a növénytermesztésben, az ipari termelésben egy nagyfokú intenzifikáció következett be, különböző szereknek a kijuttatásával, illetve a szennyező anyagoknak a környezetbe juttatásával, ami azután a teljes táplálékláncon keresztül hatott a csúcsragadozókra, így a vizekben élő vidrára. Tehát egy zászlós hajófajról van szó, tehát ilyen értelemben a környezet állapotát tükrözi.
1: Ugye Magyarországon a Vidra az őshonos.
2: Igen.
1: És
2: igen.
1: Ha jól tudom, akkor Magyarország igazi, idézőjelben Vidra nagyhatalom a régióban, és ez köszönhető annak, hogy a faj fokozottan védett. 2020-ban ugye az évemlőse díjat is elnyerte. Igen. Gondolom nem véletlen, mert amikor kihirdetik az év emlőse, az év madara, az év kétértője díjat, itt mindig valamire szeretnék a természetvédők, az állatvédők fölhívni a figyelmet. A Vidra esetében a vizes élőhelyek védelmének a fontosságára szerették volna a Vidra által ráirányítani a figyelmet?
2: Igen, alapvetően ez volt a mozgatója a kihirdetésnek, hiszen láthatjuk, hogy a klímaváltozással összefüggésben a vizes élőhelyek szenvedik el a legnagyobb hátrányt, vagy ezeken tapasztalható minőségi és egyébként mennyiségi változás is, és ezek negatív változások. Ahogy közismert, hogy csökken a talajvízszint, a felszíni vizek kiterjedése is csökken. Tehát itt a Vidra, az, mint vizekhez kötődő csúcsragadozó, amit említettem is, az állományának a változása, az jelzi a problémát. Most Magyarország bizonyos értelemben azért egy kedvezőbb helyzetben van, hiszen említette ön is, hogy Magyarország, hát idézőjelben Vidra nagyhatalomnak számít. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben, évszázadokban olyan visszaesés a magyarországi vidraállományban nem következett be, mint az említett nyugat-európai területeken. Tehát itt nem volt olyan intenzív a termelés, és ilyen módon a faj állományai fönn tudtak maradni. Ezt egyébként genetikai vizsgálatokkal is alá tudtuk támasztani, hogy a korábbiakban végzett vizsgálatokkal, amikor is egy 15 éves időtartamban adott területekre, területrészekre, mint mondjuk a Hortobágyi Nemzeti Parknak a működési területe, vagy a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság működési területe. Nem találtunk lényeges különbséget, és hát a genetikai diverzitás pedig, ami a Vidra fajban tapasztalható Magyarországon, az azért egy kedvező képet mutat. Nem mondanám azt, hogy kiugró minden tekintetben, nem kiugró a magyarországi állomány, inkább olyan átlagosnak, vagy átlagkörülinek tekinthető mind a genetikai diverzitást, mind a testméreteket, a szaporodási tulajdonságokat, tehát mindazok, amelyek jelzést adnak a számunkra a környezet állapotáról. Tehát Magyarországon egy viszonylag jó helyzetben vannak még a vizes élőhelyek, vagy azoknak a többsége. Ahol probléma tapasztalható, azok például a kisvízfolyások. Az elterjedés vagy a jelenlét vizsgálatnál az derült ki, hogy az eredést követő szakaszokon, ahol még a patakok éppen, hogy kisvízűek, nem bő a vízhozamuk, ott sajnos a Vidrának a jelenlétét nem lehet megtalálni sok esetben. Ez a táplálék kínálattól is függ, de a patakoknak a környezetének az állapota az, ami leginkább a zavaró, hogy ezek sokszor szántóföldek között, tehát mezőgazdasági művelés alatt álló területeken futnak végig, és nem található vízparti növényzet, bokorsor, fasor.
1: Mindenki eleve menedéket nyújtana?
2: Igen, igen, tehát ezek nyújtanának menedéket, tehát ezek sokszor hiányoznak természetesen. Azért egy ekkora vízgyűjtő terület, ami Magyarország területének a 6%-át jelenti, tehát a Balaton vízgyűjtője az nagy területnek számít, nagyjából 10-szerese a Balaton felületének, ott azért nagy változatosság tapasztalható, nagyok a különbségek, tehát nagyon szép magassásos vagy gyepekkel övezett kis vízfolyásokat is találhatunk, és ahol természetesen a Vidrának a jelenléte is kimutatható.
1: Ugye a Balatontól a Dráváig húzódó területen megtalálható a Vidra. Mekkora ma a Magyarországon élő populáció? Ez jónak mondható, az a szám, ami jelenleg van, stabil, stagnál, csökken, mert ugye ez azért mondta, hogy változik.
2: Igen, tehát egész Magyarország területén a felszíni vizek többségén megtalálható a Vidrának a jelenlétére utaló jelek. Tehát azért fogalmazom ilyen körülményesen, mert ez egy éjszaka szürkületben aktív, zavartalan területeken természetesen nappal is felbukkanó, de nem megszámlálható faj.
1: Tehát például az ürülékéből következtetnek arra, hogy ott lehetett?
2: Igen, például az ürülékéből, a lábnyomából, tehát ezek a legbiztosabb jelek, amik a jelenlétre utalnak, de hogyha azt tekintjük, hogy egy vidra egy nap alatt akár 30-40 kilométert is le tud gyalogolni, így a lábnyomai azok a nagy távolságra levő hidak alatt is előfordulhatnak, tehát ugyanaz a példány akár több helyen is hátrahagyhatja a nyomjelét. Ezért az elterjedés az kedvezőnek tűnik, így is volt egyébként az elmúlt években, tehát a Magyarország vidraállomány azért egy stabil állománynak tekinthető, viszont vannak olyan területrészei az országnak, ahol még ezekben a nyomjelekben is visszaesés tapasztalható, ilyen például a kiskunsági homokvidék, ahol az elmúlt években ritkább előfordulásokat tapasztaltak a Nemzeti Park munkatársai, illetve ezt támasztja alá egyébként a korábbi genetikai vizsgálatunk, ami éppen a Duna és a Tisza vízgyűjtő területének a határvonalán, tehát éppen a kiskunságban egy elválást mutat, tehát a tiszai és a dunai vidraállománynak egy nem teljes mértékű, de azért jellegzetes elkülönülését mutatja. Azóta a vidráknak a száma, ami a rendelkezésünkre áll a járműgázolásokból főleg, az megduplázódott azóta, akkor én 250 körüli vidrát vizsgáltunk, és most már 500-nál több vidra vizsgálatára van lehetőség.
1: Az azért nem kevés. Ugye ön a Balaton környékén 450 helyszínt járt be, hogy részletes molekuláris genetikai képet kapjanak a vidraállományról. Mit vizsgáltak? Az ürülékeket vizsgálták elsősorban? Abból nagyon sok mindenre tudnak következtetni?
2: Igen, a friss ürülékek vagy jelölő váladékok, amelyet a vidra területjelzési célra helyez el, ezek alkalmasak az egyedi azonosításra. Ez a vízfolyások mentén elsősorban a hidak környékét jelenti, tehát a hidak alatt, ahol megmarad a napsütés, nem okozza az örökítő anyagnak a lebomlását. Tehát ilyen helyeken történik a gyűjtés. A Balaton parton természetesen a strandoknak a kövezései vagy füves vízpartja jelent gyűjtési lehetőséget. Ez a téli időszakra esik alapvetően. A Kis-Balatonon töltéseken átjáró pontokon történt a gyűjtés, tehát ebből mikroszatellitás vizsgálattal egyedi azonosítás végezhető olyan módon, mint amilyen az embernek az új lenyomata. Uh-huh. Tehát olyan mértékben egyedi képet ad, és ebből rokonsági kapcsolatok is megállapíthatók. Természetesen most ezeknek a mintáknak a minősége azért elmarad például a boncolt vidrákból kigyűjtött tizonszövetnek a minőségétől, hiszen különböző környezeti hatások érik, úgyhogy kb. 20%-uk használható, vagy 20-30%-uk egyedi azonosítása, tehát ahhoz nagyon nagy számú mintát kell gyűjteni, hogy eredmény legyen belőle.
1: Hát ha már az elpusztult vidrákat említette, akkor beszéljünk róluk is, mert hogy ön már több mint két évtizede vizsgálja az elpusztult vidrákat az ország minden részéről. Hát mi mindenre adhat választ egy elpusztult vidra?
2: Például a testméretek azok is fontos információt nyújtanak, az ivarok közötti különbség, az évszakok közötti különbség hogyan alakul. Például nagyon érdekes mintázat rajzolódik ki, mondjuk a dániai, a svédországi, angliai, vagy éppenséggel a mediterráneumból gyűjtött nagyszámú vidráknak a vizsgálata során, tehát teljesen eltérő mintázatok alakulnak az ivarok közötti különbségeket illetően. De természetesen ennél gyakorlatilag irányban haladva a szaporodási jellemzőkről ad információt. Például a kifejlett nőstényeknek hány százaléka hozott világra utódot az elmúlt fél évben vagy egy évben. Ez például a mészarvakban található placentahegeknek a jelenlétéből lehet megállapítani, tehát a vidra erre alkalmas. Továbbá a belső szervekben, és különösen a májban halmozódnak föl a különböző szervmaradványok, amelyek hát károsak a környezetre, nem csak a vidrára, hanem az emberre nézve is, például a gyógyszereknek a szervmaradványai, vagy rákcsálóirtószerek, orvarölőszereknek a szervmaradványai.
1: Igen, engem ez megdöbbentett, hogy humán gyógyászatban alkalmazott gyógyszerek maradványait mutatták ki az elpusztult vidrák májában. Tehát például antidepresszánsok, fájdalomcsillapítók, igen, fogamzásgátlók, tehát ezek mind belekerülnek a vizeinkbe és onnan a vidrába?
2: Igen, belekerülnek a vizekbe. Itt a Balatonon volt is ilyen vizsgált az elmúlt években, vízből vizsgálták, nagyon-nagyon széles skálát mutattak ki a különböző gyógyszerszármaradványokból. A vidra esetén még most fogjuk kezdeni ezeket a vizsgálatokat, tehát most áll össze minden egyéb, ami ehhez szükséges, viszont tőlünk nyugatabbra már végeztek vidrán ilyen jellegű vizsgálatot néhány országban, és amiket felsorolt, azok mind megtalálhatók örökvegyi anyagok, tárcsáló írtószereknek a maradványai, rovarölőszereknek a maradványai úgy szintén. Tehát én rovarölőszerekre jó pár évvel ezelőtt volt egy kisebb vizsgálatunk, ott a Balaton és a Tisza menti vidrákból vettünk mintát, májmintát, és ott például a Tisza menti vidrák májában a DDT-nek.
1: De hát könyörgöm, az 50 éve betiltott.
2: Szeretnek, bizony, azok ott voltak a májban, és a Balaton és a Tisza között esetenként bizonyos rovarölő szermaradványokban ilyen százszoros különbség volt. Balaton környéki vidrákban alig-alig fordult elő, ott pedig magasabb koncentrációértékkel. Természetesen azok a koncentrációértékek nem olyan magasak, hogy azok a vidrának a pusztulását okozzák azonnal. Ezek a szermaradványok alattomosan hatnak, például a szaporodásnak a romlását hozzák, termékenységet befolyásolják, de hát hogyha belegondolunk, hogy a fogamzásgátlószerek azok egyáltalán nincsenek jó hatással a vízi élővilágra, és hát ezeknek a szereknek, vagy bármi más, tehát az összes többi antidepresszánsok, vagy antibiotikumok, ezek visszakerülnek az ember szervezetébe.
1: Pontosan
2: is.
1: Ez az, ami rémészt engem. Tehát azt eddig is tudtuk, hogy a mikroműanyagokkal tele vannak a folyóink és a vizeink, és megeszik a kisebb halak, a halak által a mi szervezetünkbe is bekerül. De ez engem sokkal jobban riaszt, hogy antibiotikum maradványok, fogamzásgátló maradványok, rovarölők, tehát olyan, ami már 50 éve betiltott, antidepresszánsok, és ez mind visszakerülhet a mi szervezetünkbe, ami ugye bennünket is ugyanígy károsít. Bocsánat, ha vidrákat nézzük, lassú halál.
2: Bizony, oda kerülnek a szántóföldekről, tehát azokkal az élelmiszerekkel vesszük föl, amit azon a szántóföldön megtermeltek. Nem feltétlenül történik rájuk mérés, hiszen nem kell feltétlenül ezeket mérni, mert azt gondolta az ember, hogy 50 éve betiltott szerrel nem kell foglalkozni, de fogunk találkozni vele, tehát nem bomlanak le.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Lanszky Józseffel, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberével a vidráról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A lendő tárcavezető jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetem állami és jogtudományi karának dékánja. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Görög Márta szakmai pályafutása garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. A professzor tagja a Magyar Jogász Egylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának is. A leendő miniszter feladata lesz a jogalkotás szakmai színvonalának helyreállítása és az átlátható törvényalkotás erősítése. A tervek szerint nagyobb szerepet kapna a társadalmi és szakmai egyeztetés a jogszabályok elfogadása előtt. Magyar Péter szerint az új igazságügyi vezetés feladata lesz az uniós források felszabadításának elősegítése is. A posztra korábban Mellitei Barna Márton volt a jelölt, aki visszalépett. Döntését a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta. Több programot szervez májusban a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért fennállásának 5. évfordulója alkalmából. Herceg Anita elmondta, május 11-én a támogatók számára táncszínházi előadást rendeznek a Magyar Nemzeti Táncszínház épületében. Május 17-én családi napot tartanak a támogatott gyermekeknek és családjaiknak a Margit-szigeti szabadtéri színpad helyszínén. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, zenei fellépések és pszichológiai előadás is. A kuratóriumi elnök közölte, az alapítvány az elmúlt 5 évben több mint 1640 gyermeket támogatott. Jelenleg csaknem 1100 olyan gyermek részesül segítségben, akik a koronavírus járványban veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány rendszeres pénzbeli és mentálhigiénés támogatást is nyújt, és továbbra is várja az adó 1%-os felajánlásokat. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. A jogszabályok betartása akkor is kötelező, ha éppen nem esik jól, jelentette ki a kúria elnöke Kaposváron. Varga Zsé András a 32. jogi beszélgetések konferencián hangsúlyozta, az alaptörvény és a jogállam lényege éppen a vitás helyzetek rendezése. Figyelmeztetett, hogy a szubjektív jogértelmezés bizonytalansághoz vezethet. A tanácskozáson elhangzott, az Alkotmánybírósághoz évente csaknem 4000 panasz érkezik, melyek során 20-30 bírói döntést semmisítenek meg. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a tényleges életfogytiglan védelmében szólalt fel, kiemelve, hogy a társadalom védelme felülírja a bűnismétlés kockázatát. A konferencián szó esett a börtönök telítettségéről is, amely jelenleg országosan meghaladja a 110%-ot.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Lanszky Józseffel, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberével, a Vidráról. És hogyan tovább? Megvannak ezek a vizsgálatok, akkor önök mit tudnak tenni? Azt mondta ön is, hogy pusztulnak a vidrák, sok tényező játszik közre, de ugye látjuk a klímaváltozást is, ugye itt a vizes élőhelyeket mondta, a vizes élőhelyek a vidrákat is érintik, szóval azért nincsenek könnyű helyzetben.
2: Nyilván mi az eredményeket, amiket kapunk, azokat publikáljuk. Tehát a döntéshozók irányába ezek a tények használhatók természetesen, tehát amikor tudományos alapossággal végzett vizsgálatnak az eredményeit mutatjuk be. És hát a vidra kapcsán ez egy fokozottan védett faj, tehát itt a státuson már nincs mit változtatni. Hát a tájékoztatás az egy fontos dolog, hogy vigyázzunk a környezetünkre, a felszíni vizekre, amelyek, ahogy említettem is, különösen a kisvízfolyások, de más típusú vizes élőhelyeket is lehetne említeni, amelyek veszélyeztetettek, tehát ezeknek az állapotának a megőrzésére. Nem lehet a végtelenségig ezeknek a rovására az emberi dominanciát érvényesíteni. Tulajdonképp ez talán a legfontosabb.
1: Tudnak egyébként a döntéshozók azokról az eredményekről, kutatási eredményekről, amelyeket például önkutatott? Vagy még ezután készül egy átfogó tanulmány?
2: Mi a közleményeket, azokat publikáljuk, és a beszámolók, az éves beszámolók során továbbítjuk. Például a fokozottan védett fajoknak a tetemeit csak kutatási engedély birtokában lehet vizsgálni. Tehát erről minden évben készítünk beszámolót, eljuttatjuk az illetékes hatósághoz, és időről időre olyan egyeztetések zajlanak, ahol előkerülnek a kutatási eredmények, vagy szaktanácsot kérnek.
1: Ha a vidrák elhullását nézzük, akkor mi a legjellemzőbb? Ugye mondta, hogy van, amikor elütnek vidrát, van, amikor betegségben pusztul el, nem kevés állatot boncoltak már föl, illetve nem kevés állat került már be önökhöz.
2: Nagyjából a 90% az a járműforgalom áldozatául vált. Hát a háttérben mi lehet az oka, hogy egy éber fejlett érzékszervekkel rendelkező faj egyedei elpusztulnak a közutakon, ennek sok oka lehet, akár a növekvő közúti forgalom, a hidak kialakításának a kérdése, tehát ahol át tudnak kelni átjárók kérdése. A különböző szármaradványok, amikről már sokszor volt szó, például a rágcsálóirtószerek, azok mozgásszervi olyan koordinációs problémákat okozhatnak, ami leegyszerűsítve figyelmetlenebbé teszi az adott vidrát, vagy más ritka fajoknak az egyedeit, és így válhatnak a járműforgalom áldozatává. Tehát akár ez is a háttérben lehet, ez is a vizsgálatnak az egyik kérdése. És akkor a felmaradó részben pedig vannak olyan esetek, hogy például kutyatámadás. Tehát a kutyák ugyan gazdával rendelkeznek, azonban ennek ellenére az eseteknek egy részében ez a probléma is felmerül, vagy mortalitást okozó tényező. Azután vannak olyan esetek, amikor másik vidra támadja meg, különösen a szaporodási időszakban jellemző, vagy fordulhat elő, hogy az azonos ivarú példányt igyekszik kiszorítani a területről, és ez egy táplálékhiányos vagy egy korlátolt forrásokkal rendelkező időszakban területen fordul elő leginkább. Nem egy szigorúan territoriális fajról van szó, tehát a forrásokat akár meg is oszthatnák, hogyha azok bőségesek lennének. Nyilván itt a vizsgálatoknak a mélysége is fontos, tehát hogy minél több rétű vizsgálat történjen, és hát bizony például bakteriológiai vizsgálatok azok még nem voltak. Virológiai vizsgálatok bizonyos betegségekre már zajlottak, így szopornyicás vidrát is találtunk két esetben, ami szintén egy halálos vírusos betegség, ami nem csak a kutyákra vagy a kutyafélékre, hanem a menyétfélékre és a macskafélékre is végzetes.
1: Ezeket honnan kaphatják el, vagy hogyan kaphatják el?
2: például kutyával történő találkozás során. Igen, igen. És hát a vidra jelenlétéről azért más módon is gyűjthetünk információt, például a kameracsapdáknak a használatával, pontos információt ad például az aktivitásról, kölyöknevelésről, mennyi kölyköt vezetnek az anyák, meddig vezetik azokat. Tehát hogyha olyan helyen történik a kameracsapdázás, ahol rendszeres a vidra jelenléte, akkor például erről is tudunk információt gyűjteni. A Balatonpart vidékén is élnek vidrák körbe, gyakorlatilag mindenhol megtalálható a jelenléte.
1: És néhány évvel ezelőtt, ha jól tudom, akkor lehetett arról is olvasni, hogy egy családnak a kerti továba is beköltöztek a vidrák. Tehát néha azért előfordulnak huncutságok.
2: Igen. Olyan sőfő, hogy beúszik a strandolók közé, olyan, hogy a kis tavakat mondjuk díszhalakkal betelepített kis tavat kiüríti. Ez egy potyatápláléka számára, és sajnos ilyen esetek előfordulnak, hogy hát nyilván a hallgazdaságokban azért más szemmel néznek erre a fajra. Tehát azért van még sok olyan kérdés, ami szóba jöhetne most nyilván itt a Balaton vízgyűjtőjével kapcsolatos, és az ott folyókutatás volt a kérdés.
1: Láttam egy olyan képet vidráról, ami fán volt. Fára is föl tudnak mászni?
2: Igen, a fővárosi állatkertben láttam ilyet, vagy 20-valahány évvel ezelőtt, amikor valószínűleg hát a környezetnek a mérsékelt gazdagsága eredményezi azt, hogy minden egyes lehetséges felületet azt megpróbál kihasználni a vidra, hogy kicsit változatosabban éljen. Egyébként ilyen alacsonyan elágazó fára föl tud menni, vagy rutinszerűen föl is járnak, tehát van olyan kameracsapdás pontunk, ahol ez időről időre megfigyelhető, de persze ilyen több méteres magasságba nem megy föl.
1: Magyarországon, ha jól tudom, a Somogy Természetvédelmi Szervezet által működtetett Petesmalmi Vidrapark az egyetlen, ami menhelyként szolgál a vidráknak. A közösségi oldalukat, amikor néztem, akkor sokszor van az, hogy nagyon szorítanak az emberek egy-egy olyan vidráért, aki bekerül oda a menhelyre elég rossz állapotban, és hát nem is mindig sikerül megmenteni a vidrákat. De egyébként a Petesmalmi Vidrapark és a Szegedi Vadaspark az egyetlen, ahol európai vidrákkal találkozhatunk, tehát ahol közelebbről megismerkedhetünk a vidrákkal?
2: Hát Magyarországon igen.
1: Azért kérdezem, mert ahhoz képest, hogy fokozottan védett a vidra Magyarországon, elenyésző, hogy csak két helyen lehet megnézni, és két helyen lehet többet megtudni róla.
2: Igen, hát ennek az az oka, hogy a vidrát nehéz bemutatni a nagy közönség számára, hiszen egy alapvetően ember elől rejtőzködő fajról van szó. Csak olyan példányok viselik el az ember jelenlétét, amelyek emberi környezetben nevelkedtek föl.
1: Tehát viszont például a vidraparkban.
2: Igen, ott a Balogh Márti csak azokat a vidrákat tartja meg, vagy hát a Somogy Természetvédelmi Szervezet, amelyek nem engedhetők el a természetbe, mert nem lennének képesek önállóan megélni. Ezt meg tudják ítélni pontosan. A többi mentett vidra az azután elengedésre kerül, hiszen a vidráknak a természetben van a helyük. A fővárosi állatkert egyébként, amely alapvetően a döntéseket hozza a vidra kapcsán is a mentést, illetően természetesen Petesmalomban szakszerű állatorvosi kezelést kapnak, Szegeden is, és elképzelhető, hogy más vadasparkok vagy állatkertek is tarthatnának, de nem egy jól bemutatható fajról van szó.
1: Igen, azt olvastam, hogy leginkább a közeli rokonát, az ázsiai törpevidrát tartják. Igen. Az állatkertek.
2: Igen, mert az egy csoportban élő, és nappal is aktív, az ember jelenlétét jól elviselő faj.
1: Egyébként, hogyha itt a Kárpát-medencét nézzük, vagy mondjuk a szomszédos országokat nézzük, akkor nálunk milyennek mondható az állomány, tehát például a szomszédos országokhoz képest?
2: Mondjuk Szlovákiában magas hegyvidéki területeket leszámítva, ott is azért jelentős vidraállomány található. Csehország ugyan nem szomszédos, viszont náluk is meglehetősen hasonló a helyzet, mint nálunk, bár ott azért évtizedekkel ezelőtt egy visszaesés történt. Ausztriában, itt a határmenti tartományban jelentős, a magyarországihoz hasonló vitális vidraállomány található. A Dráva mentén, szó volt a Balaton és a Dráva közötti ökológiai hálózatról, az egész hálózatban vizes élőhelyeken megtalálható, a Dráva mentén és a túloldalon is. Erdélyben, úgy szintén délvidéken, Tehát a környező területeken, a Kárpát-medence vizes élőhelyeinek a többségén azért stabil állomány található. Természetesen helyileg vannak különbségek, és helyileg akár visszaesést is lehet tapasztalni, vagy állomány növekedést, tehát ez azért benne van.
1: Mondta, hogy Magyarországon jónak mondható a bidrának a helyzete, fokozottan védett faj, de hál' Istennek nem csökkenő tendenciát mutat az állománya. Viszont van több nyugat-európai ország, ahol kipusztult az európai vidra, és megpróbálkoztak a visszatelepítésével, vagy a visszatelepülésük segítségével, de hogy azért nem nagyon jártak sikerrel. Ennyire nehéz visszatelepíteni ezt az élőlényt?
2: Tehát több kérdés is fölmerül ezzel kapcsolatban, ugyanis önmagában a visszatelepítés, tehát az, hogy visszatelepítünk vidrát, az nem biztos, hogy meghozza az eredményét. Először az élőhelyet kell olyan állapotba hozni, hogy az alkalmas legyen a vidra eltartására, tehát táplálékban gazdag, illetve hát a környezet, tehát a növényzet a víztér mentén az alkalmas legyen búvóhelynek, és ezek az élőhelyek hálózattá álljanak össze. Tehát legyen lehetőség a továbbterjedésre, és itt két irányzat van, az egyik, hogy természetes úton történjen meg a fajnak a visszatelepülése, ami természetesen egy nagyon lassú folyamat, néhány kilométerenként vagy 10 kilométerenként haladna csak előre a terjeszkedés során. Például Hollandiában ezen hezitáltak néhány évtizeddel ezelőtt, és amellett döntöttek, hogy vidrákat fognak elengedni máshonnan befogottakat, és itt merül föl egy kérdés, hogy de honnan. És akkor átnyúltak populációkon a Baltikumból, Csehországból és távoli területekről fogtak be és engedtek el Hollandiában vidrákat. Ugyanakkor pedig Németország irányából ez a terjeszkedés folyt, és előbb-utóbb Hollandiát is benépesítették volna

0: beszélt a táplálékállatok mennyiségének csökkenéséről, az élőhelyeinek az átalakításáról, a közúti forgalom növekedéséről, ami által ugye balesetnek vannak kitéve, műanyag alapanyagú hálók, varsák elterjedése, szennyező anyagok fölhalmozódása a vizeinkben, ezek azért mind veszélyeztetik a vidrát. De attól ugye nem kell félnünk, hogy a vidra állomány mondjuk elkezd drasztikusan csökkenni.
1: Pillanatnyilag nem ez a helyzet, tehát láthatóan nem csökken a vidra állomány, viszont az állományhelyzetet célszerű nyomon követni, hogyan változik. És hát itt a Balaton vízgyűjtő területén az a tervünk, hogy ezt a felmérést, amit az elmúlt két évben végeztünk, ezt időről időre néhány évente meg fogjuk ismételni, hogy lássuk, hogy mik a változások. Országos kiterjedésben azért ezt azért egy kutatóintézet nem tudná vállalni. Hát ez egy óriási időráfordítás sok embernek a munkáját igényelni, úgyhogy egy ilyen minta területnek tekinthető a Balaton vízgyűjtő területe e tekintetben. Változatos, nagyon nagy különbségek vannak a környezetterhelésben is, az Alafolyóra gondolok, ami a legnagyobb vízfolyása a Balatonnak, a legnagyobb tápláló vize, vagy a déli befolyó vizek halastó rendszerekkel, tehát tervezzük a teljes vízgyűjtő területén az állománynak a nyomonkövetését, és természetesen országosan pedig folytatjuk az elpusztultan talált vidráknak a boncolásra alapozott vizsgálatát.
0: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában az európai vidrát ismerhették meg.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Kitekintővel legközelebb, reggel 9 óra után pár perccel Hegedűs Márk várja majd Önöket. Addig is műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon három kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkészhiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszpórában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben 2 évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Barlangi mentő gyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként több napos föld alatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ág nehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Újabb 30 nappal meghosszabbították a rendkívüli állapotot Parajdon, pontosan 1 évvel a bányakatasztrófa kezdete után. A székelyföldi településen 2025. május 8-án hirdettek először veszélyhelyzetet, miután a korontpatak vize áttörte a védműveket és elárasztotta a tárnákat. A tiltás június 7-ig biztosan érvényben marad, a sószoros és a veszélyeztetett területek továbbra sem látogathatók. Bár a patakvizét már csőrendszerben vezetik át a bánya felett, az oknyomozó riportok szerint a szükséges védelmi munkálatok jelentős része még várat magára. Szakértők figyelmeztetnek, a föld alatti üregek beomolhatnak, a víz magas sókoncentrációja pedig továbbra is fenyegeti a környék ivóvízellátását és a mezőgazdaságát. A katasztrófa felelőseit pedig 1 év elteltével sem nevezték meg a hatóságok. Átlagosan 10%-os áremelésre számíthatnak idén a strandolni vágyók. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint a fürdők a megnövekedett energia és üzemeltetési költségek miatt kényszerülnek drágításra, így egy 4 fős családi nap kiadása már könnyen elérheti a 30 000 forintot is. A gyulai várfürdőben főszezonban már 5300 forint lesz a belépő, míg a fővárosi strandokon 5 és 8% közötti áremeléssel érdemes kalkulálni. A szakemberek szerint a látogatók tűrőképessége már a határon mozog, több fürdő pedig a magas rezsiköltségek miatt csak későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal tudja fenntartani működését. Már a finisénél tart Nyíregyháza több mint 500 000 000 forintos infrastruktúra fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a márciusban indult program ütemterv szerint halad. A tervezett 30 helyszín közül 19-en már be is fejeződtek a munkálatok. A város saját forrásából megvalósuló beruházás részeként több ponton újultak meg az utak, a kerékpárutak és a járdák. A kivitelezők a legtöbb helyszínen június 1-jéig végeznek a feladatokkal. A városvezetés közölte, a cél az, hogy a fejlesztések révén Nyíregyháza teljes területén biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés.
0: az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval az idei év fürdőruha trendjéről beszélgettem.
2: Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is, annak, akinek jól áll.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt az egynyári és évelő növények dilemmájáról kérdeztem.
3: A bokrokat, cseréket érdemesebb ezeket ősszel betrágyázni, tehát például komposzttal, illetve komposzttal megszórni a földjüket október-november tájékán, hogy legyen idejük komposztból kiázni a tápanyagnak, föltárolódni a talajba. Vannak olyan ásványanyagok, amik nehezen szívódnak föl, tehát ilyen a foszfor, ilyen a kálium. Idő kell, amire azt a növény föl fogja tudni menni.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel folytattuk ízutazásunkat, és a francia konyha jellemzőiről beszélgettünk.
4: Francia konyha az egy nagyon-nagyon változatos és nagyon minőségi alapanyagokra építő konyha, és nem csak a csigát kell oda sorolni, és a croissant ugye a francia konyhához.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, telefonvonal másik végén köszöntöm Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Anese.
1: Ránk rúgta az ajtót a nyár, nem tudok mást mondani, mert egyik nap még mínuszfokok voltak, reggelente még azért elég hűvösek, és délutánra, már kora délutánra meg azért bőven 20 fok felé emelkedik a hőmérséklet, ami leginkább nyári napokat idézi. Ha nyár, akkor nyilvánvalóan sokat vagyunk kint a szabadban, sokat időt töltünk a vízparton, akik ezeknek a vízi sportoknak, vagy a napozásnak a szerelmesei, és hát ilyenkor fürdőruhát öltünk magunkra. Na de milyen fürdőruhát öltsünk magunkra ebben a szezonban?
2: Igen, ez mindig kérdés, szerintem minden nőt izgat, már ha a fürdőruhát, mert nagyon sokan még ott is elakadnak, hogy jaj, hát ő nem húz fürdőruhát. De jelentem, az idei év a well-beingről szól, és az önkifejezésről. Tehát nincs tiltott darab, persze mindig vannak trendek, de elsősorban ez a testhez és lélekhez is passzoló fürdőruha az, ami most célt szolgál. Tényleg ez a well-being az, ami a legjobban így megnevezhető most a fürdőruhadivatban, és ezt a célt szolgálja, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És kinek milyen. Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is annak, akinek jól áll nyilván. Kritikával nézegessük és vásároljuk meg a fürdőruhákat. A jó hír az, hogy izgalmas megoldások kerülnek az előtérbe, tehát aki egy kicsit úgymond öltözködni is szeretne a fürdőruhájával, akkor annak most abszolút itt lesz az idén a trendje. Tehát izgalmas megoldások, anyagok, vibráló színek, de ugyanúgy a pasztellek is, illetve a virágminták divatban lesznek, illetve maradnak, amik voltak eddig. Újra értelmezzük egy kicsit így a sziluettet, a testalkatot, és nagyon jó hír, hogy ezek a klasszikus fazonok, azok újra visszatérnek az idén, és ezért is mondtam ezt a önkifejezést, vagy ezt a jó közérzetet, hogy nem kell lemondani senkinek a fürdőruháról, akinek van egy kis pocakja, és nem vékony, és klasszikusan azt mondja, hogy hát ő nem vesz fürdőruhát, mert nincs olyan alakja. Tehát most ezek a klasszikus egyberészesek abszolút újra előtérbe kerülnek, és egyáltalán nem kell miatta szégyenkezni. Maximum a színen lehet változtatni, hogy ne csak a feketéhez nyúljunk, mert a formája az abszolút testhez álló legyen, és bátran választanak színeket is. Nyilván egy élénk szín az mindig figyelemfelkeltő. Tehát, hogy inkább a szín a figyelemfelkeltő, nem annyira a fürdőruha szabása. Tehát nem kell lemondani, hanem választunk kellemes kis light színeket, aki tartózkodik a nagyon erős élénk színektől, mert hogy most divat a fuchsia, a napfényes sárga, a smaragdzöld, vagy a pisztáciazöld, a mélybordó, tehát a trendi színek, ezek most nagyon előtérbe kerülnek a fürdőruhák területén. De ez a retro 80-as éveket idéző magasra szabott alsók, ezek újra előtérbe kerülnek, és akkor lehet válogatni, hogy felülre, ugye, hogyha kétrészes fürdőruhát viselünk, akkor milyen kerüljön, hogy háromszöges, fektetett, csavart, magasan záródó, tehát lehet variálni így a felsővel, egy kicsit pozícionálni így a testalkatunkat, tehát hogyha van pocak, vagy nagyobb a popsi, akkor most abszolút jó hír, hogy ezek a magasra szabott alsók, ezek trendé válnak az idén nyáron. Lehetnek egyébként ilyen karakteres fürdőruhák is, hogy valami jellegzetesség van rajta, a szabott virágszirmok a felsőjén, vagy féloldalas, félvállal szabású fürdőruhák, vagy valamilyen kis fény, csillogás kerül a fürdőruhába, akár kövek a strasszok formájában is, vagy egy rátét festés formájában, és egy kicsit ilyen ékszerként ható fürdőruhák is divatba kerülnek, hogy akár a pántja lesz köves, vagy csillogós, vagy egy megkötője, ilyen apró kis elemek, fodrok, szegélyek, fény, elemek, csattok, tehát ezek egy kicsit ezt a kifutó hangulatot is vissza fogják adni a bátrabbak viseletében. Tehát attól függ, igen, hogy ki mennyire bátor, milyen a testalkata, hol viseli a fürdőruhát, mert nem tudom, te így tapasztaltad elmese, hogy valahogy külföldön, tengerparton, ahol nem ismernek, ott bátrabban viseljük a saját stílusunkat.
1: Igen,
2: a
1: igen, szó szerint így van.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Hogy olyan, mintha itthon olyan félénkebbek lennénk, mitől félünk, hogy megszólnak, vagy megnéznek, vagy találkozunk ismerősökkel, tehát valahol ez egy érdekes jelenség, de abszolút így van, én tapasztaltam. Nem csak a fürdőruhák, hanem nyári kalapok, ruhák tekintetében is, hogy bátrabban viselik magunkat a nők. Lehet azért, mert talán abban az országban ez a szokás, és ezért felbátorodnak a hölgyek, hogy ott ők is bátrabban viselhetik a saját hangulatukat, személyiségüket.
1: A fürdőruhával kapcsolatban böngésztem én is különböző internetes oldalakat, és meglepődve láttam, hogy vannak olyan fürdőruhák, amely már inkább ilyen sportszetként funkcionál. Tehát ilyen szoknya jellegű felső, vagy mint egy kis biciklis nadrág, vagy attól rövidebb alsó. Tényleg egész furcsa, ugyanakkor meg nagyon jól néz ki, meg nagyon divatos, meg szerintem nagyon praktikus is. Ezekről mi a véleményed?
2: Alkatfüggő, tehát nem annyira a kort helyezném előtérbe, meg a személyiséghez, hogy mennyire bírja el a személyiség azt, hogy játékosabb, feltűnőbb legyen, több mindent mutasson meg magából, tehát nem klasszikusan az évek száma fogja meghatározni. De teljesen igazad van, igen, a sportelemek, tehát a sportos fürdőruhák, vagy a különböző kétrészesek, ugye régen a tankinik voltak nagy slágerek, hát most az is, csak másféle formában jön megint a divatba. És akkor még nem beszéltünk ugye a fürdőruha kiegészítőkről, a kendőkről, a sortokról, egyéb ilyen fürdő kellékek, mint napszemüveg vagy kalap, ugye ezek megint visszatérnek, vagy talán mindig is voltak, de most sokkal hangsúlyosabbak lesznek az idén, ez a beach party divat, akár a tópartokon is egy ilyen tengerparti hangulatban lehet öltözni, vagy lehet viselni ezeket a nyári fürdőruhákat és a hozzátartozó kellékeket. Megmondom őszintén, én strandon, kifejezetten strandon már nagyon-nagyon régen jártam, ha csak nem úszni, tehát inkább tópart, vagy ha adódik, akkor tengerpart az, ami nálam számításba jöhet, és ott is egy picit, lehet, hogy a hely szelleme, vagy az, hogy nagyobb tér van, ott is egy kicsit bátrabban viselik a fürdőruhát a nők. Tehát ha nem is ilyen tengerparti hangulatban, de sokkal merészebben és elfogadóban, mint mondjuk egy strandon. A strand ugye tömöttebb, több ember van, tehát valahol ott jobban, ott nem tudunk úgymond úgy elbújni, mint esetleg egy tóparton.
1: Mindig csak a hölgyekről beszélünk. Szerintem az urak fürdő ruhái, nyilván, hogy azok nem olyan látványosak, és olyan nagy változások nem történnek, de azért mégis, ugye évek óta látjuk ezt a, hát én nem is tudom, hogy fürdősort, vagy bermuda, vagy...
2: Igen.
1: Vagy hát tulajdonképpen olyan, mintha a nyári rövidnadrágjába menne úszni némelyik férfi, pedig hát egy ilyen sportáruházba járva úszónadrágot kerestünk, és meglepődve tapasztaltam, hogy ezek nem a hétköznapi rövidnadrágok, hanem ezek tényleg úszó sortok, vagy úszó rövidnadrágok. Tehát, hogy erről is ejthetünk néhány szót, hogy az urak mit vegyenek fel a vízparton.
2: A férfiaknál sokkal jobban jellemző a kényelem. Tehát náluk ezek a short jellegű fürdőnadrágok, ezek abszolút tartják még mindig magukat. Ugye itt megint a hossza, hogy kinek mennyi az, ami tetszik, hogy rövidebb, vagy akár térdig érő fazont választ, úszik-e esetleg, mert akkor mondjuk nem annyira praktikus, vagy csak strandolás szempontjából, vagy tóparton levés és kevesebb úszás, fürdés szempontjából van rajta. De ez... Én nem gondolom, hogy ki fog menni a divatból. Most visszagondolok arra, hogy így valamelyik adásban beszélgettünk erről a low energy dressingről, azt hiszem, ugye, hogy ez a kényelmes, miért öltözködünk így kényelmesen, ugye ez inkább a ruházkodás szempontjából volt jelen a beszélgetésünkben, és azért, mert nem igényel sok döntés, tehát ez a döntési fáradtság hozza elő, és a férfiaknál ez külön probléma, hogyha öltözködésről kell gondolkodni. Tisztelet a kivételnek, de a többségénél ez nem téma. Nem kell, hogy gondot jelentsen, sőt, kifejezetten fárasztja őket az, hogy ki kell találni, hogy hogyan öltözködjenek, és ebben a fürdőruhadivatban ez nyugodtak lehetnek, hogy nem kell dönteni, úgyhogy ez biztos, hogy marad. A színek és egyéb kiegészítők náluk is változhatnak, tehát, hogy az egyszínű az inkább náluk trendi és divatba jött, mint a nagyon mintás és a nagyon élénk színek, illetve néha előfordul, hogy én még látok fecske fürdőruhákat is, de főleg az úszásnál, ugye, aki, hogyha én elmegyek így alkalmanként úszni, akkor az úszás szempontjából nyilván ez a kényelmes, vagy a testhez tapadó sort fürdőruha. De nyilván ez egy praktikum, és nem a divatot szolgálja.
1: A kiegészítőket ugye emlegetted, ezeket a kendőket, amelyeket különböző raffinált módon tudunk magunkra tekerni, derékba, válba, itt-ott megkötve, tehát szerintem azoknak is a változata az a végtelennel egyenlő.
2: Igen, strandpapucsban is a klasszikus strandpapucs az abszolút újra divatba lendült, de tavaly óta ugye a magasabb talpú, keresztpántos strandpapucsok, ugye, aki abban tud járni, vagy azt találja kényelmesnek, az is még mindig divat az idén.
1: És egyetlen egy dolgot, azt mindig elmondjuk, hogy a fényvédőt azt sose felejtsük el. Milyen trendi a fürdőruhánk, hogyha piros ropogósra égünk benne, sajnos nagyon-nagyon nagy kárt okozunk saját magunknak, hiszen a bőrünk nem felejt.
2: Igen, a nyári kalapok, és hogyha valaki nem szereti a kendőket, bár én azért szeretem így a strandkendőt, mert ilyen multifunkcionális, igen, hogy vállra, lábra, tehát itt-ott lehet takargatni magunkat, de ha valaki ezt nem szereti, akkor rendszeresítsen egy sima fehér inget, egy óriás méretűt, vagy akár egy férfi fehér inget így a nők, vagy egy hosszújú póló, de az ingek egy kicsit kényelmesebbek, meg szellősebbek, és akkor azt ugyanúgy föl lehet kapni a fürdőruhára, még öltöztet is.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon részletes és alapos fürdőruhakalauzt erre a nyára, úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy újítani kell ezen a kollekción, hogy az alkata, a személyisége szerint válassza olyat, amiben jól érzi magát. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, majd jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Köszönöm én is, szia!

0: Nomád. Az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Köszönöm, és én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Hetek óta különböző praktikus tanácsokat, ötleteket adunk a kertbarátoknak. Most beszéljünk a egynyári, illetve évelő növények a kertben. Melyik a praktikusabb, melyiknek mi az előnye, mi a hátránya?
2: Az a helyzet, hogy mind a kettőnek helye van a kertben. Mind a kettő díszítő értékkel bír, mind a kettőnek megvan a botanikai értéke, és megvan a maga jelentőség egy kertben. Például egy nyári növény az sokkal szebb, sokkal mutatósabb, mint egy évelő, de az évelőnek meg az az előnye, hogy azt egyszer elültettük, az ott van, az következő évben is ugyanúgy fog kihajtani, ugyanolyan virágokat fog hozni. Még egy nyári esetében az elhullantja magját, tehát hogy mag valahol máshol fog kicsérdezni a kertben. Kertészetileg meg szoktuk különböztetni a hagymásokat, meg az évelőket, bár a hagymások, gumósok, hagymagumósok gyakorlatilag azok is évelőnek tekinthetők, de általában évelőnek azt szoktuk tekinteni, aminek például, mint a rózsa, hogy van egy fás szára, vagy van egy tőlevél rózsája, olyan, mint például a szamóca, vagy ahogy közismertebb nevén a földi eper. A hagymások esetében megkülönböztetünk tavaszi meg őszi hagymásokat, méghozzá azért, hogy tavasszal vagy ősszel virágoznak. A tavaszi hagymásokra például van egy nagyon egyszerű praktikus tanács, méghozzá az, hogy amikor a gyerek kijön az iskolából, akkor a tavaszi hagymásokat ki kell venni a földből, amikor a gyerek bemegy az iskolába, a tavaszi hagymásokat be kell tenni a földbe, ugyanis a nárcisz, a jácint, a tulipán és társai, ezek úgy néznek ki, úgy élnek, hogy ősszel bekerülnek a földbe, akkor elkezdenek kihajtani, tehát hoz egy pici hajtást, a föld fölött kihajt, ami az avar szint alatt áttelel, és akkor amikor tavasszal elkezdődik a jó idő felmelegedés, tehát márciusban, ezért van az, hogy borzasztó gyorsan ki tudnak bújni, mert már a hajtás csúcs az ott van kint belőle, és ezért tud gyorsan kitörni a föld felé, és ennek hatására ő hamar hozza a virágját.
1: Milyen praktikus tanácsokat adhatunk azoknak, akik évelő növényeket részesítik előnybe, és nyilván valamilyen ápolásra, gondozásra szorulnak, hogy ezek a növények, hogy jövőre ugyanolyan szépségükbe pompázzanak, ugyanolyan virág özönnel lássanak el minket.
2: Évelők esetében mondjuk a cserjéket vegyük, azok is hát felfoghatók évelőnek, mert ott vannak, de igazándiból nem feltétlenül szokták ezt évelőként kezelni. De az egyszerűség esetében vegyük a bokrokat, cserjéket. Érdemesebb ezeket ősszel betrágyázni, tehát például komposzttal, illetve komposzttal megszórni a földjüket október-november tájékán, hogy legyen idejük komposztból kiázni a tápanyagnak, föltárolódni a talajba. Vannak olyan ásványanyagok, amik nehezen szívódnak föl, tehát ilyen a foszfor, ilyen a kálium. Idő kell, amire azt a növény föl fogja tudni venni, tehát és ahhoz ez kell, hogy ősszel kiutassuk már ezt a tápanyagot, hogy be tudjon oldódni a talajba, hogy a gyökere számára felvehető formába legyen. És akkor ezt tavasszal föl tudja venni már a növény. Metszeni általában tavasszal szoktunk, vannak, tehát a gyümölcsfák esetében a csontfiasokat kell zölden metszeni, de a dísznövényekre ez nem jellemző. Vannak olyan dísznövények, amiket lehet tavasszal metszeni, de vannak olyan dísznövények, amiket nem célszerű tavasszal megmetszeni, mert a virágzásukat befolyásoljuk a metszéssel. Például levágjuk a virágrügyeket olyan növények esetében, amik ágrégen hozzák a virágot. Ha megmetszük tavasszal, virágzás előtt, akkor nem fog virágozni. Azokat például célszerű később metszeni, tehát virágzás után metszeni. Vannak olyanok, amik szintén nyírhatók, sövény növények, akkor ott nem kell azzal foglalkozni, mert az a lényeg, hogy zöld tömeget képezzen. Vannak olyan növények, amiknél érdemesebb levágni az elszállott virág részeket, sőt, nem érdemesebb, le is kell vágni, mert azok esetenként betegséget hordozhatnak, tehát átvihetik a következő évre, tehát növényegészségügyi szempontból érdemesebb ezt levágni. Bizonyos növényeket nem feltétlenül célszerű takarni, tehát például ilyenek a hosták, amik, tehát a sástriliumok, amik például szintén a talajba gumóval telelnek át, és azoknak a levele is elszárad, teljesen eltűnik, tehát teljesen tar kopaszföld van a feljöttük, és ott például a virágszárat már, amikor elvirágoztat nyár közepén ki kell húzni, megmarad a sáslevél, aminek hatására az mint egy zöld, megmarad fotoszintetizál, a növény saját magát fölkészíti a térre, tehát akkor már nem a virág képződésre fordítja az erejét, hanem a gumóba tárolja el a tápanyagot, tehát ezért célszerű ezeket a növényeket meghagyni, tehát a zöld részeket minél tovább meghagyni, hogy ezzel tudunk a növénynek az áttelelésébe segíteni. Aztán, hogy most van, aki akarja letakarni falevéllel vagy múcsat, az már az ő dolga. Bizonyos esetekben, ha letakarja, az lesz a gond, hogyha tavasszal le akarja szedni róla a takarást, akkor hogy tudja leszedni, hogy ne sérüljön meg az említett tulipán vagy nárcisz esetében is. Hogyha ott oda megyünk gyereblével, hogy lehúzzuk az avart róla, akkor hát nagyon könnyen tönkrést tettük már ezt a növényt.
1: Van egy nagyon kedvelt növény a kertekben, néhány évvel ezelőtt jelent meg, ez a mocsári hibiszkusz. Ugye gyönyörű, hatalmas, színes virágai vannak, ő is évelő növény, és ősszel teljesen elszárad, olyan, mint a teljesen elpusztult volna. Én elkövettem az első ilyennél azt a hibát, hogy én kiszedtem a földből, mert ennek vége annyi, pedig kiderült, hogy hát ő csak elvonult telelni, és majd következő év tavaszán újból halt. Szóval mit tegyünk vele, hogyan tudjuk átteleltetni?
2: A mostani teleink már nem olyan kemények, mint voltak. Tehát ezek a növények már mediterrániumból jönnek föl, és jobban át tudnak telelni nálunk. Esetenként lehet takarni, de nem célszerű. Viszont a gondozása a mocsári hibiszkusznak nyáron nagyon fontos, hogy tápanyagban bőséges talajt kapjon, tehát esetenként meg legyen trágyázva, tehát nem feltétlenül azt, hogy be kell dolgozni a trágyát, hanem azt jelenti ez, hanem hogy akár komposztájával, komposztált trágyának a levélvel locsolni kell, tehát tápoldatot kell kijuttatni ennek a növénynek, és rengeteg vizet igényel a mocsári hibiszkusz. Tehát minél több vizet kap és napfényt, annál szebben fog virágozni a hibiszkusz.
1: Még egy utolsó kérdésem van. Ugye sokan vagyunk úgy, hogy valamilyen egy nyári növényünk nagyon szépen virágzik, vagy nagyon tetszik a színe, és megpróbáljuk összeszedni a magjait. Ez rendben is van. Tehát ezeket a magokat összeszedem, kiszárítom, és jövőre elvetem. Ugyanazt a növényt fogom kapni?
2: Gyakorlatilag ugyanolyan növényt fog kapni, nagyjából ugyanazt is fogja kapni. Tehát itt van olyan, hogy tehát mivel kereszteződik a növény, tehát nem feltétlenül önmagát porozza be, hanem a szomszéd növény, tehát a génállományuk kicserélődik, de ennek következtében lesz stabilabb, erősebb a növény, ellenállóbb. És például itt most, hogy beszélünk ezekről az egynyári növényekről, meg a maggyűjtésről, én például szoktam tanácsolni azt, hogy ha valakinek van büdöskéje a kertbe, azt gyűjtse össze a magot. Nincs az a mennyiségű maga, amit nem kéne összegyűjteni, mert a büdöskének van egy olyan tulajdonsága, hogy egy gyökere által olyan anyagot választ ki, amivel a talajlakó kártevőket riasztja. Ezzel például, ha valaki veteményes kertet ültet, körbeülteti a növényeit, a veteményeket, már megvédi a fonalférektől, meg tudja védeni a cserebogárpajoroktól. Tehát, de akár a kertbe is érdemes ágyásztegénynek ültetni a büdöskét, mert el tud riasztani egy csomó más kártevőt.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a egy nyári, illetve évelő növények kérdéskörben adott tanácsait. Én köszönöm, hogy itt volt velem, további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból várom. Viszonthallásra.
2: Köszönöm, és viszonthallásra.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Stanislaw bácsi. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: A mai vidék, ahova utazunk, az Franciaország lesz. Ugye tudjuk, hogy azért Franciaország elég nagy és rengeteg tájegysége van, tehát nyilván ott a gasztronómia tájegységenként eltérhet, de azért a nagy francia konyhára jellemző dolgokról néhány mondatot mondasz nekünk?
2: Hát a francia konyháról ugye azt tanultuk, és azt mondják, hogy minden konyha alapja és minden konyha anyja, és onnan származik az igazi csúcs gasztronómia. Tudjuk, hogy a világ egyik legrangosabb, hanem a legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d'Or is ugye francia alapokon nyugszik. Paul Bocuse nagyon híres francia séfnek az emlékére, és az ő nevét is viseli egyébként. Tehát igen, a francia konyha az egy nagyon-nagyon változatos és nagyon minőségi alapanyagokra építő konyha, és nem csak a csigát kell oda sorolni, és a croissant ugye a francia konyhához. Én azt gondolom, hogy a francia konyhához itt szakmán belül is, a magasabb erkekben és ugye a világon is egy kicsikét méltatlanul párosítják a többi ország gasztronómiáját, hiszen a francia konyhát is befolyásolta például az olasz konyha, illetve annak a változatossága. De tényleg, hogyha szigorúan veszik, akkor tényleg ez a francia igazi gasztronómia az mindennek az alapja.
1: Melyek azok az alapanyagok, amelyeket erőszeretettel használ a francia konyha?
2: Hát tulajdonképpen a kifinomultság és a minőség jellemzi főleg. Nem minden régiót, mert van, ami a tradíciókra épít, majd erről is lesz szó, de a karakteres és kifinomult mártások, a borok, a sajtok, a csúcsminőségű alapanyagok, a nagyon drága alapanyagok felhasználása, ennek a minimális megbolygatása, bármilyen, tehát az egyszerűség, de mégis a magas minőség és a színvonal. Egy fő nagyon minőségi alapanyag, teszem azt például egy libamáj, vagy egy bélszín, vagy egy fésűkagyló, és ennek csak egy minimális köret, egy nagyon finom karakteres mártást adni, ez az egyik része a francia gasztronómiának, de nagyon változatosan használják például a húsokat, nagyon sokféle hús használják, talán a marhát használják kevésbé, azt gondolom, de a bárány, a szárnyasok, akár a galamb, a vadak, a sertéshúsnak egy nagyon magas szintű felhasználása. Tehát azt gondolom, hogy a francia konyha az tényleg nagyon-nagyon változatos, de főleg három jellemző és fő stílusa van, amit úgy, ha szigorúan veszük, akkor meg kell különböztetni. Ugye ez a cuisine classic, mondott ágazat. Ez a nagyon bonyolult és nagyon színvonalas technológiákat és alapanyagokat felvonultató hagyományos gasztronómia. Van egy másik vonal, a cuisine novel, ami ugye a könnyedebb és egyszerűbb ételeket helyezi előtérbe, illetve van az a változat a gasztronómiáknak, ami az adott régió és területnek a jellemzőit és alapanyagait helyezi előtérbe.
1: Beszéltünk az alapanyagokról, beszéljünk a fűszerekről. Szerintem a francia konyhában nincs olyan fűszer, amit kiemelten használnak, vagy mégis, mert én úgy gondolom, hogy ilyen recepteket hallva, látva, olvasva, hogy ott gyakorlatilag mindent használnak.
2: Tulajdonképpen, hát azt kell mondanom, igen, nyilván a fűszerpaprikát és a fokhagymát és a vöröshagymát azt nyilván ugye ritkábban, vagy egyáltalán nem, inkább ezeket a kifinomultabb zöld fűszereket, azokat is a lehető legfrissebben, az olívaolajat, illetve hát az visszafogadtabb, de elegáns és mégis karakteres fűszereket részesítik előnyben. Nincsenek náluk ilyen nagyon-nagyon durva, fokhagymás, sertésült, vagy ehhez hasonló ételek. Tehát nagyon sokféle fűszert használnak, de harmonikusan, és olyanokat, amik illenek egymáshoz.
1: Beszélgetésünk elején említetted, hogy az ételekben rengeteg féle mártást használnak. Ezt így utána nézve megszámlálhatatlan féle mártást készítenek. Mi ennek az oka egyébként? Más konyhákban miért nem találkozunk ezzel?
2: Ez a kifinomultság és ez a magas minőség, hogy azt lehessen, azt érzékeltessék, hogy ez az, de mégis más. Tehát, hogy vannak alapmártásaik, ugye a bechamel mártás, a velüté, a hollandi mártás, ami ugye a legelterjedtebb, ezek az alapmártások. Na most ezeket a mártásokat ezer és egyféleképpen lehet utána ízesíteni, módosítani. Tehát, hogyha a bechamelhez adok egy pici tejszínt, egy pici vajat, akkor már is gratin mártás, ugye egy kis tojássárgájával. Ezzel, ha besütnek egy zöldséget, az már is egy gratin burgonya lesz. Illetve a velüté. A velüté az tulajdonképpen bármi lehet egy velüté, bármilyen alaplével. Tehát a bechamel alapja, amikor elkezdik ezt a világos vajas rántást, de forró tej helyett, nem forró tejjel, hanem alaplével öntik fel, legyen az egy zöld borsó, legyen az egy sárgarépa, legyen az egy spárga, egy főzőtök, egy bármi, és akkor már is egy változatosabb és az adott ételhez illő mártást tudnak kínálni. Ez mind-mind a kifinomultság és ez az extravagánság, hogy igaz a mártás alapja ugyanaz, de mégis az ételhez ők fejlesztik és adják az ízt.
1: Ha már ugye a mártások, akkor menjünk tovább a köretekbe. A köretek közül is van olyan, ami előnyben részesítenek, tehát a burgonyát, a rizst, zöld köreteket, vagy gyakorlatilag mindenből egy picit?
2: Hát a rizst azt ritkábban, én azt gondolom. A burgonyából is nem az egyszerű sült burgonyát és az egészben sült burgonyát, vagy stb. Kell elképzelni, hanem az ebből készült inkább bonyolultabb köreteket, akár egy gratin burgonya, ugye nagyon vékonyra legyalult burgonya szeletek, és ezt szokták préselni is, hogy minél szebb legyen, és minél rétegesebb legyen, ezt egy tejszínnel, tojássárgájával, bármilyen fűszerekkel rétegezik, és akkor ezt gyönyörűen megsütik, vagy burgonyából pürét inkább előszeretettel készítenek, vagy hercegnő burgonyát, a pomme duché, ugye, amit ugye egy burgonyapüré tojássárgájával, kis szeretsendióval, és akkor ezt egy pici kis rózsa formára kinyomják, és akkor megsütik még pluszban, illetve hát a zöldségekből is inkább a frissességet és a karaktert, amit meg akarnak őrizni, tehát egy spárgát, egy bébirépát, egy pici bébispenót levelet, tehát csak éppen annyira hőkezelni, hogy ne nyers hatása legyen, és minél szebben tudják a tányéron megmutatni. Tehát, hogy ha répa a köret, ha bébirépa a köret, akkor lássa az ember, hogy az egy bébirépa és egészben. Tehát inkább erre építenek, tehát nem ezek a durva és erős köretek, hogy rizs, vagy sült krumpli, vagy bármi, hanem ebben is inkább a finomság is, hogy minél többet kell dolgozni.
1: Fogások. Megtalálható egy francia menübe, nyilván megtalálható előétel, leves, főfogás, de én most nyilván a hétköznapi étrenden lennék kíváncsi, tehát nyilván egy háziasszonynak otthon hazamegy munkából, nincs ideje arra, hogy négyféle fogást retyintsen a családnak, bár lehet, nem tudom. De hogy azért tehát a fogások, tehát hogy van leves, főétel, desszert, vagy vannak esetleg olyan egytálételek, amelyeket inkább szívesebben készítenek, mert hogy laktató gyorsan megvan.
2: Igen, tehát amiről beszéltünk, az a gasztronómia, az a inkább az éttermi vonal és a szakmának a velejárója. Nyilván otthon nem így főz egy francia háziasszony sem, és nem így élnek, nem így léteznek. Ugye nagyjából kétféle régióra lehet felosztani ugye az országot, van az északi és az elzászi tartomány, ott inkább a németes hatás érvényesült, tehát a savanyú káposzta, a rusztikus ételek, a sertéshús ott inkább elterjedtebb, és azt gondolom, hogy ott a háztartásokban is inkább ezeket részesítik előnyben. És hát van ugye a provanci, biztos, hogy hallottuk már, hogy provanci fűszerkeverék, ugye? Friss zöld fűszeres keveréknek mondjuk. Ott pedig ez a mediterrán konyha, a könnyed ételek, az olívóolaj és a friss zöld fűszerek használat az, ami jellemző, és azt gondolom, hogy otthon is ebben a vonalban mozognak. Illetve ha említenem kéne klasszikus francia fogást, akkor ez a bœuf bourguignon, nem tudom, valószínűleg a burgundi marharagúnak jobban ismeri az ember, ez egy gazdag, zöldséges, vörösboros gombás marharagú, ezt előszeretettel főzik és fogyasztják, illetve hát a mulfrit és a quiche, ami még ilyen elterjedt, ez az inkább ilyen mediterrán, a quiche, ugye azt tudjuk, az egy ilyen sós torta jellegű, az egy ilyen leveles tészta alap, mint egy ilyen mint egy pite lenne, de a töltelék általában sós, akár egy túrós, egy tojásos, zöldfűszeres, penótos töltelékkel van megsütve. Úgyhogy ezeket tudnám, ami úgy elterjedtebb szerintem a háztartásokban is, illetve hát a reggelik, amik nagyon fontosak náluk, ugye a francia hagyomány, és hogy jövök, iszok egy kávét, eszek egy croissant, és akkor szaladok egy bagettel a kezemben. Úgyhogy nagyjából ez, ami jellemzi a idézőjelve civil konyhát.
1: Hát ugye nem maradhatnak ki a desszertek és az édességek, melyek azok a finomságok, amit előszeretettel fogyasztanak étkezések után. Remélem, hogy a makaron köztük van.
2: Tulajdonképpen a makaron az egy szerintem egy cukrászati divattermék, viszonylag régen elterjedt. Megosztó, mert van, aki szereti, valaki nem szereti. Nagyon sokszor, aki nem szereti, azért, mert nem evett még jót, csak egy ilyen ragadós, cukros valamit. Egyébként a makaron egy nagyon drága dolog, hogyha azt úgy készítjük el, ahogy kell, mert nagyon sok mandulaliszt, és a többi, és a többi.

0: Azt is tökére szeretnék és akarják fejleszteni, úgyhogy rengeteg-rengeteg dolog van náluk is.
1: Itt az étteremben is szoktatok-e franciás jellegű ételeket készíteni?
0: Igen, szoktam, nem tudom, hogy mennyire sikerül rá produkálni, igyekszem hű maradnia, nem tudom, hogy eredeti recepthez, de a burgundi marharagút azt én szoktam készíteni. Nem esküszöm meg rá, hogy úgy, ahogy egy francia szakács, vagy egy francia háziasszony, de jó a visszajelzés, szeretik, talán ezt tudnám említeni. Nem biztos, hogy az a köret, mert én ilyen petrezselymes burgonyagombóccal szoktam kínálni, mert azért itt azért szeretnek az emberek jó tenni, jó köretet. Talán ezt tudnám említeni, de szerencsére jók a visszajelzések.
1: Neked kedvenc francia ételed, vagy francia jellegű ételed fogyasztani és készíteni?
0: Hát tulajdonképpen nagyon sok olyan francia fogás van, aminek az elemeit például nagyon-nagyon szeretem, a nagyon szeretem például a libamájat, bármilyen módon elkészítve, illetve nagyon szeretem a marhabérszint és az abból készült ételeket, illetve hát nagyon szeretem a friss pékáruként fogyasztani a friss bagettet, ugye az is ugye francia eredetű, és reggelire egy ropogós friss bagett, vagy egy nagyon finom croissant, az mindig jól esik, igen.
1: A francia konyháról órákhosszat beszélhetnénk még, mert rengeteg minden van, amiről lehetne aprólékosan belemenni, de hát nyilván itt nekünk nem az a célunk, csak bemutassuk nagy vonalakban, hogy mégis mi jellemzi ennek az országnak a konyháját. Én nagyon köszönöm, hogy ebben az utazásban segítségemre voltál. Itt voltál velem, rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten folytatjuk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok, minden jót!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. Eredményesen szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon. Megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt. Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország. Az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon 3 kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkészhiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszporában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben 2 évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Országszerte 47 helyszínen tartják az emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete május 2. szombatján különleges programokkal és kedvezményekkel várja a történelem iránt érdeklődőket. A kiemelt helyszínek között szerepel a Monoki Kossuth Emlékház, ahol kézműves foglalkozásokkal készülnek a családoknak. A debreceni református nagy templom pedig szakmai tárlatvezetésekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kínálatban emellett várak interaktív bemutatói, 6 történeti ételkóstolók és éjszakai koncertek is szerepelnek. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza a fiatalabb generációkhoz nemzeti múltunk legfontosabb emlékhelyeit, amelyek többsége ezen a napon ingyenesen látogatható. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Minden eddiginél eredményesebben szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os MEFOB Festen. A Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon közel 80 hallgató képviselte az intézményt Gödöllőn, és több sportágban is dobogós helyezésekkel tértek haza. Az ország legnagyobb egyetemi sportfesztiválján a miskolci csapat nem csak létszámban, hanem teljesítményben is kiemelkedett. A részletekről Zsíros Zsófiát, a Sportközpont sportiroda vezetőjét hallják.
2: A hallgatókkal aktív kapcsolatunk van az év folyamán. Van egy sportolói mentorprogramunk, ahová minden fél évben ősszel és a téli szemeszterben is várjuk a pályázatokat, így ismerjük és tudjuk, hogy milyen versenyzőink, sportolóink vannak, tanulnak az egyetemen. Úgyhogy célzottan megkerestük őket, amilyen versenyszámok voltak. Így megjelentünk asztali teniszben, egyéni és páros versenyzőink voltak. A röplabda csapatunk és a kosárlabda férfi csapatunk jutott el a döntőig. Az atlétáink vehettek részt. Vízilabda férfi csapatunk játszhatott, és sakkozóink indítottak egyéni és csapatot is. A legjobb eredményeket az atléta lányaink szállították, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 4x100 méteres váltófutó csapatunk az aranyérmet hozta el, Gál Nikolett sportszervező hallgatónk 100 méter gátfutást megnyerte, Bacsa Fanni lett a második. Volt még távolugrásban, magasugrásban első és második helyezettünk, de nagyon szép eredményeket értek el a többiek is. Sakkozóink egyéniben hoztak második és harmadik helyezést, majd másnap a szombati napon a csapat ezüstérmes lett, nagyon-nagyon kicsivel maradtak le, de ez is nagyon szép eredmény. A röpladás fiaink első nap egy nagyon sima mérkőzést játszottak a Corvinus ellen, nagyon élvezetes játék volt, másnap a TF csapata viszont már kifogott rajtuk, de az is egy nagyon erős meccs volt, ők is ezüstérmet hoztak, kosárlabdázóink is ezüstérmet szereztek.
1: Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szent a József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, az záróeseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. Barlangi mentőgyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként többnapos föld alatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ág nehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldást, békességet kívánok! Sok szeretettel, Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási, református lelkész vagyok. Kívánom, hogy egyszer tehessetek egy kirándulás Békés Szent Andrása, vasárnap 9 órakor kezdődik az istentiszteletünk, de addig is örülök, hogy most Isten igéjét hozhatom közel hozzátok az Európa Rádió segítségével. Figyeljünk Isten igéjére Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. A 8. rész mára rendelt ige szakaszát olvasom a bibliaolvasók alau szerint a 12-től a 17. versig. Ha valaki már ezt olvasta, nagyon örülök neki, mert ez jelzi, hogy bibliaolvasó ember és használja a bibliaolvasó kalauz vezérfonalunkat. Ha valaki még nem, hát így is jó lesz csak hallgatni, de bátorítok mindenkit, hogy legyünk minden nap bibliaolvasó emberek, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, nem csak fizikai táplálékra van szükségünk, hanem lelki táplálékra, és a legjobb lelki táplálék pedig Isten szava, Isten igéje. Így szól Pál apostolnak a levele mára rendelt ige szakasz szerint. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. A mai ige szakaszból ezt a fogalmat szeretném kiemelni, fiúság. Gondoltál-e magadra már úgy, hogy te Isten gyermeke vagy? Hiszen Pál apostol, amikor az Isten fiúságról beszél, hogy mi Isten fiai vagyunk, akkor ez természetesen a fiúkra, lányokra, férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik. Amit Pál apostol rögtön megemlít, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. Tehát ez a csodálatos, hogy Isten félelem nélküli életet akar nekünk. Mennyire van tele az életed félelemmel? A szolgák sokszor félnek, hogy vajon nem lesznek-e megbüntetve, nem lesznek-e elbocsátva. A gyermek tudja, hogy akárhogy is végzi a dolgát, de a szülői mindig szeretik. Én is így vagyok. Ha olyat tesznek a gyermekeim, ami nem tetszik, vagy amiért szomorkodok, vagy mérges vagyok, de akkor is szeretem őket, és semmi nem választhat el minket a szeretetben. Ugyanígy vagyunk Istennel is. Semmi nem szakad el bennünket Isten szeretetétől, Jézus Krisztus által. Éppen ezért Isten nem félelemmel terhelt, hanem egy felszabadult életre hívott el téged. Ez aranyozza be a napod további részét. Utána pedig Isten arról szól, hogy egy közvetlen kapcsolatra hívott bennünket Istennel. Ugye egy kisgyermek, hogyha akármilyen nagy pozícióban van az édesapja, nem kell, hogy engedélyeket kérjen, meg külön bebocsátatást, hanem odaszalad és megöleli. Ugye a Pál apostol bibliai korában, hogyha egy kisgyerek önfeledten odaszaladt az édesapjához, akkor azt mondta, hogy Abba! Ami azt jelenti, hogy atya. Ma, ha egy magyar kisfiú odaszalad az édesapjához, akkor vagy azt mondja, hogy apuci, vagy apu, vagy apukám, vagy édesapa, ahogy éppen nevelődött. Tudsz-e ilyen felszabadultsággal gondolni Istenre? Hiszen Isten erre hívott. Ő azt szeretné, hogy ilyen felszabadult, közvetlen érzéssel fordulj hozzá imádságban. ugyanakkor hatalmas gazdagságot kaptunk. Arról szól az ige, hogy ha valóban Isten gyermekei vagyunk, már pedig a Szentlélek erről tanúskodik, akkor mi örökösök vagyunk, örökösei Istennek, örököstársai Krisztusnak. Micsoda csodálatos dolog, hogyha valaki örököl egy nagy kincset. De a mennyországhoz hasonló nagy kincs a földön nincs. Gondoltál-e arra, hogy te a mennyország kincsét örökölted? Érdemtelenül mindannyian, mert Jézus Krisztus az életét adta értünk, és Isten lehetővé tette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bűnbocsánatot kaptunk, és örökséget a megszenteltek között. Hát ha ekkora örökséget kaptunk a mennyországban, akkor eltörpülnek és elhalványodnak a földi problémák. Van ugyan szenvedés, ami ér bennünket a földön, de azt mondja az ige bátorításképpen, ha Krisztussal együtt szenvedünk, ha azért szenvedünk, mert Krisztushoz tartozunk, őt követjük, és ezért érnek bennünket nehézségek, vele együtt meg is dicsőlünk. Micsoda csodálatos ígéretek ezek! Erre az Isten fiúságra, erre az Isten gyermeki létre hívott el téged, ma is az Úr. Ebben erősítsen, és ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy te szerető, jó mennyei atya vagy. Köszönjük azt akarod, hogy közvetlenül szóljunk hozzád a kisgyermek felszabadultságával. Ezért kérjük a te drága szentelkedet, hogy így tudjunk közelíteni hozzád. És kérjük azt, hogy minden félelmet űz ki a szívünkből, hiszen te nem félelemmel terhelt életet, hanem egy felszabadult életet akarsz nekünk adni. Köszönjük azt is, hogy örökös társai vagyunk Krisztusban a megszentelteknek. Köszönjük ezt a hatalmas kincset,

rúgta a grófné az uraságnak. Nehogy megint viszálhára forduljon a dolog. Fici erre azt mondta. Az áfonyaszedő asszonyok újságolták, hogy rúgcásznak fáj a lába, és még 6 hétig nyomni fogja az ágyat. Ahogy ezt az uraság meghallotta, mintha ördög bújt volna bele, aranyszékére ült és hívatta a favágókat, az ácsokat, a köműveseket és egy bádogost is, de még a bocskorkészítőket is, mindenkit, aki csak Jicsinben, Pálcban és Kőváron található volt. Az uraság először a bocskorkészítőknek adott szigorú parancsot. Minden egyes mester embernek bocskot vartok, hogy puhán és csöndesen tudjanak járni. Azután ujjával erélyesen a favágókra, az ácsokra, a kőművesekre és a bádogosokra bökött. Ti pedig felhúzzátok a puha bocskort, és a helytekadó erdőben felépítitek a vadászházat. 8 széles út vezessen hozzá, a bádogos pedig egy bádogkakast készít a tetejére, amelyik majd fogja mutatni a csőrével az irányt, hogy melyik irányba lövök. A grófné legyezőjével a levegőbe sohintott. Ég legyen! És a favágók, az ácsok, a kőművesek és a bádogos törhették a fejüket, hogyan építsék fel a rejtekadó erdőben a vadászházat Rumcájsz orra előtt. Rumcájsz egyre az ágyat nyomta. Manka útifűvel gyógyítgatta a nagy ujját, és gyógyvízben fürözgette. Csibészke is segített neki. Elég sok dolguk akadt. Csak hogy Rumcájsz nem bírt nyugodni az ágyában. Forgolódott, tenyerét a füle mögé tette, és hallgatózott. Manka! A rejtekadó erdő mélyén valami történik. Persze, hogy történt. A favágók lábukon a puha talpú bocskorral, svéd fejszével vágták a fát. A svéd fejsze favágáskor csak vág, hangot nem ad. És amikor a fa dőlni kezdett, a favágók szalmazsákot tettek alája, hogy ne csapjon zajt, amikor eldől a földre. Rumcájsz felült az ágyon. Oda kell mennem körülnézni. Még jobban meg akarsz betegedni, szólt rá Manka. Én is hallom azt a zajt, de előbb meg kell gyógyulnod. Amikor a favágók kivágták a 8 irányba vezető úton a fákat, az ácsok láttak munkához. Svéd szekercével ácsoltak, és a köműveseknek is megépítették az álmányzatot. Rumcájsz szakállában már türelmetlenül zúgtak a darazsak. Oda kell mennem, mielőtt a rejtekadó erdőben valami helyre hozhatatlan nem történik. És már kelne is ki az ágyból. Gyönge még a nagy ujjad. Nem érnél oda. Próbál a lelkére beszélni, Manka. Csak nem rontod el azt, amit 3 hetes ápolással elértem. Rumcájsz sóhajtott, visszafeküdt az ágyba, és szitta az óriást, hogy ekkora kárt tett benne. A rejtekadó erdő mélyén ekkor már a kőművesek dolgoztak. Kezükön bársonykesztyű volt, hogy a körbük ne koppanjon a téglán. Építik már a vadászházat, a háznak 8 ablaka van, mindegyik ablak egy-egy útra néz. Elérkezett a 6. hét, és az uraság vadászházára fölrakták a tetőt. És akkor a puha talpú bocskort a bádogos vette föl. A ház oldalához létrát támasztott, hogy felszereli a tetőre a bádogokast. Csak hogy amikor lefele jött a tetőről, megbotlott a bocskorában. A rejtekadó erdőben csörömpölés hallatszott, hiszen minden bádogos csupa bádog. Manka, tovább már nem tarthatsz itthon, kiáltott a Rumcájsz. Kiugrott az ágyból, fejébe nyomta a kalapját, és csibészkét szólította, hogy töltse meg a pisztolyát, és már a csizmáját keresi. Csak hogy az egyik, éppen a fájós lábára való hiányzik. Az ördögbe hol lehet? Kérdi Rumcájsz. Én tüntettem el, Rumcájsz, szólt Manka, mert nem engedem, hogy tönkredett azt, amit én 6 hét alatt elértem és helyrehoztam. Rumcájsz forgatja kezében a páratlan csizmát. Maradék cipészmeszteri tudásommal 1 hétnél előbb nem készíthetem el a párját. Addigra éppen letelik a 7. hét, mosolygott rám Manka, és az ujjad is meggyógyul. Rumcájsz mély lélegzetet vett, majd leült és hozzálátott a csizma készítéshez. Az óriás ott feküdt a sólyom hegyi sziklában. A hegy meg-megremegett a nevetésétől, hogy sikerült borsot törnie Rumcájsz óra alá. Amikor az uraságnak jelentették, hogy a rejtekadó erdőben készen áll a vadászház, hintót rendelt, kikocsizott és körbejárta a házat, hogy megvan-e mind a 8 út, ahogy megparancsolta. Aztán tenyerébe csapta a kesztyűjét és újabb parancsot adott.
állítsák a vadászház közepébe az ahanyszékemet, én azon fogok ülni a puskámmal, ha felbukkan egy ha.

Lőni fogok. És meghívókat küldtek szét. Az uraság és a grófné azt írták a grófoknak és a gróf kisasszonyoknak, meg a jicsini generálisnak, hogy jöjjenek el megnézni, micsoda vadász az uraság. Azon a bizonyos napon a rejtekadó erdőbe vezető utak mind megteltek. Özönlött a sok monoklis gróf, a krinolinos gróf kisasszony is, eljött a generális is, aki császárszakát viselt. A biztonság kedvéért ők a 9. irányba ültek. Aztán a jicsini grófné erdőjével a házra mutatott. Otni, a házban ül az uhaság, puskájával 8 irányba lő majd a szavasokra. Fici laká is megszólalt, ahogy ezt meghagyták neki. Ilyen vadászáza még a spejeri grófnak sincs. Az uraság 8 megtöltött puskát rendelt oda magának, aztán kiadta a parancsot, hogy perdüljenek meg a dobok, mert a dobszó felriasztja a rejtekadó erdő szarvasait, és ott száguldoznak majd mind a 8 úton. De a rejtekadó erdőben egy levél sem rezdült. Az uraság rákiáltott a dobosokra, hangolják magasabbra a dobokat, és kezdjék újra. Szajkó húzott el mellettük, mert a dobszó lecsalta az ágról. De szarvasnak? Híre hamba sem volt az utakon. Az uraság megparancsolta, hogy hangolják még magasabbra a dobokat, a bőr is repedezzen rajtuk. És harmadszor is megpördültek a dobok. Egyszer csak a 7. úton megmozdult valami. Az uraság fogta a puskáját és célzott. Csak hogy a szarvas helyett Rumcájsz állt az úton. Elérkezett a 7. hét, és a lába ismét egészséges volt. Az uraság nyalábolja össze a 8 puskáját, és menjen vissza Jicsimbe, szólt Rumcájsz. Rumcájsz dühös is volt, meg szomorú is. Meg kellett támaszkodnia egy ciklában, mert ahol ezelőtt a kedvenc írtványa volt, ott 8 széles utat vágtak, közepében pedig ott díszelgett az uraság vadászháza. Siessen az uraság, mert alágyújtok az aranycipő sarkának, rikoltott a Rumcájsz. Meghallották ezt a grófok, a gróf kisasszonyok és a generális, akik mind szarvasnézőbe jöttek. Elkezdték mondogatni, hogyha a császár megtudja, hogy az uraság eltűri ezt a szemtelenkedést egy rablótól, akkor elküldi lencsét válogatni. Ettől bizony megijedt a grófné. Gyorsan megkérdezte a jicsini generálist, mi a teendő. Aztán a generális tanácsa szerint rákiáltott az uraságra. Aztán a generális tanácsa szerint rákiáltott az urasága. Moser, vegye tűz alá Rumcájszot! Ha az urasági golyó éri a rablót, akkor egész egyszerűen a szívébe fúródik, és a grófné csak erősködik. Vegye tűz alá Rumcájszot! Az egész nemes társaság élén kiáltozással helyeselt tűz! Az uraság rátette ujját a ravaszra. Ekkor Rumcájsznak mentő ötlete támadt. Hát akkor lőj, te kis trombitás! Erre a sértésre a puska magától lőni kezdett, de nem azonnal. Rumcájsz odaugrott az urasághoz, és a székét a 6. ablak felé fordította, amely a Sólyomhegy felé nézett. Az uraság puskájából kilőtt golyó így az óriást találta el, aki a szikla ágyában feküdt. Az óriás felemelkedett, tett egy lépést, és megállt a vadászház előtt. Ki lőtt rám? Kérdezte a felhők alól. Rumcájsz most már egy pillanatig sem maradt tovább, elment arra, ahol a fejszék nem bántották a fákat. A rejtekadó erdő felől pedig napestig lövöldözés hallatszott. Rumcájsz éjszaka holdvilágnál tért vissza arra a helyre, ahol az uraság vadászháza állt. Csak a téglák hevertek ott szanaszét. Idővel a fűben nő mindent, és ismét erdő lesz itt, mondta Rumcájsz. Aztán egész éjszaka tölgyeket és bükkfákat telepített át a letarolt 8 útra onnan, ahol a legsűrűbben nőttek. A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt. Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország. Az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. 1990 óta nem látott mértékben alakul át az országgyűlés összetétele. A parlamenti helyek többségét elfoglaló Tisza párt mind a 141 képviselője újoncként kezdi meg a munkát. A rendszerváltás óta meghatározó politikusok sora távozik a házból, köztük Orbán Viktor, Kövér László és Kósa Lajos is befejezi képviselői pályafutását. Ezzel Németh Zsolt maradt az egyetlen honatja, aki 1990 óta megszakítás nélkül tagja a parlamentnek. Még a korábbi ellenzéki pártok teljesen eltűntek a törvényhozásból, a Fidesz és a KDNP frakció jelentősen megfiatalodva, a Mi Hazánk pedig rutinos csapattal folytatja a politizálást. A megújulás és az építkezés időszakának nevezte a választások utáni helyzetet Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője közösségi oldalán hangsúlyozta, bár az április 12-i vereség súlyos, a polgári és kereszténydemokrata értékek mellett kitartó 2,5 millió szavazó bizalma szilárd alapot ad a folytatáshoz. A politikus szerint ellenzékben is minden erejükkel a 16 év alatt elért eredmények, így a családtámogatások, a rezsicsökkentés és a nemzeti szuverenitás megvédéséért dolgoznak majd. Rétvári kiemelte, a cél most a párbeszéd és azok megértése, akik máshogy döntöttek, hiszen a közösség erejét az mutatja meg, hogyan képes a vereség után újra talpra állni. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként tevékenykedik majd az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülése előtt. A frakcióvezető hangsúlyozta, a pártszövetség az ország sikerében érdekelt, ezért minden jó kormányzati javaslatot támogatni fognak, ugyanakkor következetesen számon kérik a Tisza párt választási ígéreteinek betartását. Gulyás Gergely kiemelte, ellenzékből is kiemelt figyelmet fordítanak az eddigi eredmények megőrzésére, így a családtámogatások, az alacsony adók, a határvédelem, valamint a nyugdíjak értékállóságára és a 14. havi nyugdíj védelmére. Magyarország visszatér a nyugati érték közösségbe, írt a közösségi oldalán Tar Zoltán az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A politikus történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy az új kabinet eskütétele éppen május 9-én az Európa napon történt, amely a béke és az összefogás szimbóluma. Tar hangsúlyozta, ez a nap a békés építkezés kezdetét és a magyar rendszerváltás új fejezetét jelenti, ahol a hatalom helyett a szolgálat kerül a középpontba. A miniszter üzenetében megerősítette, Magyarország készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló nemzetközi együttműködésre és a közös európai értékek képviseletére. Közzétették a választások előtt indított nemzeti petíció eredményeit a kormányzati portálon. A tájékoztatás szerint a több mint 1.800.000 válaszadó 99%-a elutasította a rezsiárak emelését, valamint a háború további finanszírozását. Az adatokból kiderült, hogy a résztvevők döntő többsége postai úton küldte vissza válaszait, amelynek technikai költségei meghaladták a 3,5 milliárd forintot. A petíció népszerűsítésére fordított reklámkiadások pontos összege egyelőre nem ismert, a miniszterelnöki kabinetiroda tájékoztatása szerint a részletes elszámolás még folyamatban van.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre, nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Mai magazin műsorunkban erről hallhatnak.

0: Nyáron lesz 2 éve, hogy Németáron átvette a Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezet lelkipásztori posztját. Beállt az út az önök élete?
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több 100 fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy 1 év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
0: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
1: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelki pásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
0: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
1: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a Nagy Erdei Gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk. Tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
0: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
1: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
0: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
1: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként éltetés tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy igehallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, hogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette, és a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt ilyen gyermekistentiszteleti, vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
0: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
1: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
0: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
1: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk. Időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődés, a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 9:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak. És hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk. Úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik istentiszteletre meghívjuk őket.
0: Szó volt már a nyári táborról. Milyen programjaik vannak?
1: A nyári tábor az egy kiemelt esemény, egy kiemelt program, de az év közben van több olyan, ami mondjuk úgy, hogy rendszeresen visszatérő, már várják a gyülekezeti tagok, hogy legyen. Az Európa Rádió számára is már beszámoltunk a házasság hetéről, ugye az is egy visszatérő programunk, így februárban. Az összetartozás napja az egy minden évben megrendezett program, ami azt jelenti, hogy éppen ez a két gyülekezet rész, akik a 8:30-es, illetve a 10:30-es vasárnap istentiszteletet látogatják, ők évente egy alkalommal nagyon tudatosan egy közös alkalmon vesznek részt. Ez egy közös ebéddel egybekötött egésznapos program. Igyekszünk az őszi teremtés hetét valamilyen formában megünnepelni a gyülekezetben. A nagy ünnepekhez zarándoklatok tartoznak, ez is már egy minden évben várt program. Van az úgynevezett gyülekezeti hétvége, ami a gyülekezeti tagok ismeretének a bővítésére kitalált többnapos program, ahova előadókat szoktunk meghívni. Talán ezek azok, amik a rendszeres, meg minden évben várt programjaink, de hát ezen túl keressük az új lehetőségeket. Most például tervben van egy pünköst hétfőre tervezett olyan családi nap, amire igyekszünk azokat megszólítani itt a környékünkön, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, de egy ilyen családi napon játékkal, zenével, előadással, ugrálóvárral szívesen fogadjuk őket, és hogyha elfogadják a meghívásunkat, akkor egy ilyen missziói alkalmat, egy missziói napot tartanánk a környékbeli gyerekeknek, családoknak.
0: Cél az, hogy új gyülekezeti tagok legyenek?
1: Igen, igen, ez célunk, de szeretnénk ezt óvatosan, szeretettel és szelíden elérni, semmiképpen nem úgy, hogy valaki erőszaknak érezze az egyháznak a közeledését, inkább egy nyitottságot akarunk felmutatni, és egy jó élményt szerezni a gyülekezetben. Tehát ez nem lenne ez a pünkösdi családi nap egyfajta ilyen direkt evangelizáció, hanem inkább egy találkozási lehetőség, amikor beengedjük az érdeklődőket az épületünkbe, nem egy istentiszteleti alkalomra hívjuk őket, hanem egy találkozásra, és persze mi ezen a napon keressük a lehetőségét annak, hogy magunkat bemutassuk, illetve azokat a lehetőségeket, amihez akár hosszú távon lehet kapcsolódni, és igen, nem titkolt szándék vagy reménység az, hogy gyülekezeti taggá váljanak olyanok, akik erre nyitottak.
0: Mi az, ami az ön nevéhez fűződik az elmúlt két évben?
1: Nem egy személyes vállalkozás a gyülekezet, úgyhogy kimondottan az én nevemhez nem kapcsolnék semmit. Voltak tőlem induló kezdeményezések, de mindig a lelkész kollégákkal együtt gondoljuk ezeket tovább, illetve a presbitérium, ami a gyülekezetünknek a vezető testülete, szintén együtt gondolkodik abban, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, esetleg új dolgokat kitalálni, kezdeményezni. Ami itt az utóbbi két év változása, hogy például indultak olyan körök ebben a kis csoportos struktúrában, amik korábban nem voltak. Egyszerűen azt érzékeltük, hogy a minden korosztály, vagy minden élethelyzetet lefedni kívánó struktúrában vannak itt-ott lyukak, amik természetszerűleg keletkeznek, és ezeket a lyukakat próbáltuk kitölteni, úgyhogy az utóbbi két évben indult például az egyetemista kör, hogy az egyetemista korosztálynak is legyen egy kis csoportja, az apakör és az anyakör, ami inkább élethelyzethez, de részben életkorhoz is köthető kis csoport. Ezek például új kezdeményezések, de a teremtés hete gondolatát is az utóbbi években hoztuk be jobban, hogy a gyülekezet ebben is tudatos legyen. Ez egy országos, sőt igazából annál sokkal szélesebb körű program, hogy a teremtés hetét gyülekezetek megünnepeljék, de a mi gyülekezetünkben ez korábban nem volt gyakorlat, mi ezt bevezettük. Vagy ez az előbb említett pünkösdi családi nap, amire tényleg a környékünkön érő családokat és nem a saját tagjainkat hívogatjuk elsősorban. Ez is most egy új kísérlet, ez még tavaly sem volt, tehát ez ebben az évben lenne először.
0: Nagy mérföldkő most a gyülekezet életében, hogy beiktatják a másik lelki pásztort. Nagy szükség van arra, hogy ketten végezzék ezt a munkát?
1: Mindenképpen, sőt, igazából három lelki pásztor szolgál ebben a gyülekezetben, de valóban ketten vagyunk megválasztott lelkészek és egy beosztott lelkész, egy lelkésznő segíti még a munkánkat. Ha egy gyülekezet él és fejlődik, akkor jó, hogyha minél több szolgatárs bevonható. Mi egy olyan helyzetben vagyunk itt a Nagy Erdőn, hogy nem minden feladatot kell, hogy lelkészek végezzenek, mert nagyon sok önkéntesünk van is a gyülekezeti tagok közül, de azt hiszem, ez a három lelkész, ez most egy olyan minimum, aminél inkább több kellene még, mint hogy kevesebb, tehát az nem volt kérdés a gyülekezet számára, hogy miután egy lelkész házaspár nyugdíjba ment, mind a két helyet betöltsék, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt meg is találta a gyülekezet a megfelelő szemét. Nyilván hosszasan gondolkodtak rajta a presbitériumban, illetve gondolkodtunk együtt, és Berta Zoltánt, akkor ő a Dóci Gimnázium iskola lelkésze volt, őt szólítottuk meg. Ő nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, mert már több mint 10 évet szolgált itt püski házaspár mellett beosztott lelkészként, de a 4 éves dócis tanári és iskola lelkészi szolgálata után igent mondott a lehetőségre, hogy visszatérjen, és immár megválasztott lelkészként folytassa itt a szolgáltat a gyülekezetben, és meg is történt az egyház rendje szerint a választás, és szintén az egyház rendje szerint egy éven belül be kell iktatni.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható még a gyülekezet életében a beiktatáson kívül.
1: Készülünk már a pünkösdre, ami a következő nagy ünnepünk, ehhez kapcsolódik majd ez a családi nap, ami egy új kezdeményezés, új kihívás és új tapasztalat is lesz, hogy lássuk, hogy milyen irányba fejleszthető tovább ez a gondolat, és aztán meg lassan a tanévnek vége, és akkor a nyári időszak programjait kell megterveznünk, ami minden évben szokott lenni, és most sem fog elmaradni reménység szerint, ez egy vakációs gyermekhét, amire a gyülekezeti tagjaink gyermekeit szoktuk meghívni elsősorban, illetve azokat, akik a hitoktatás kapcsán hozzánk tartoznak. Ezek ilyen délelőtti foglalkozásokat jelentenek egy héten keresztül, és utána július közepén lesz a gyülekezeti nagytáborunk, amit ebben az évben Bükszéken fogunk megszervezni, ami egy ilyen régi új helyszín, azt mondanám, mert a korábbi évek helyszíneit most el kellett engednünk, és keresnünk kellett egy új táborhelyet, és bükszéki ifjúsági táborban egy olyan helyre bukkantunk, ami már több mint 25 évvel ezelőtt volt ennek a gyülekezetnek nagy tábori helyszíne. Egész pontosan az 1999-es és a 2000-es nagy táborok voltak Bükszéken, tehát már nagyon régen. Most viszont, hogy új helyet kellett keresnünk, megint erre találtunk rá, úgyhogy Bükszéken fogjuk júliusban megszervezni a nagy tábort. Azért ez sok feladatot, nagy mozgósítást jelent, már elkezdődött a feliratkozás, és hát az a reménységünk, hogy ez egy több száz fős tábor lehet, megint olyan 300 fővel kalkulálunk.
0: Van még vágya, amit szeretne megvalósítani?
1: Igen, nagyon sok vágyam van, amit érlelünk, és amiben együtt gondolkodunk a gyülekezettel. Hát, ha nevesíteni kellene mondjuk egy olyan területet, ami úgy nagyon ott motoszkál bennem, az a pallagi misszió, most így nevezném egész egyszerűen, tehát a pallagi terület igazából egyházközségi szempontból hozzánk tartozik, és nagyon sokat fejlődött az a városrész, de a mi szolgálatunk oda nem terjed ki olyan nagyon direkt módon. Vannak gyülekezeti tagjaink, akik ott laknak, de mégis az egy kicsit olyan önálló városrész, és én személy szerint is, meg többekkel együtt gondolkodunk azon, hogy tudjuk segíteni majd a közeljövőben annak a városrésznek a lelki fejlődését, épülését, mi ebben a feladatunk. Én abban biztos vagyok, hogy ez nekünk dolgunk, de hogy hogyan álljunk hozzá, abban még nagyon gyerekcipőben jár a gondolkodásunk.
0: Akár ottani istentiszteletekben is gondolkodnak?
1: Igen, ez sem kizárható, hogy vagy házi csoportok szervezésével. Debrecen nagy város és fejlődő város, tehát nagyon távolra tekintve időben, vagy nagyon merészet álmodva, az sem kizárt, hogy egyszer majd ott egy templom is felépülhet.
0: Hogy érzi magát ebben a gyülekezetben? Mi az elmúlt 2 év tapasztalata?
1: Kellemes fáradtságot érzek minden nap és minden héten. A sok feladat, a sok munka, az tényleg rengeteg energiát, gondolkodást és imádságot igényel. az embertől, de rengeteg örömöm van ebben a szolgálatban. Leginkább azért, mert nem érzem magam ebben egyedül, és itt két dologra is gondolok, tehát továbbra is érzem az Isten vezetését ebben, ahogyan már az ideérkezésemkor is ezt egy nagyon erős elhívás élményként éltem át, hogy az Úristen ebben a szolgálatban akar engem látni, és úgy érzem, hogy az ő támogatását, áldását élvezhetem továbbra is, és azért sem vagyok egyedül, mert a lelkésztársakkal, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal nagyon konstruktívan lehet együtt dolgozni, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hogy a heti menetrend működjön, mert ahogy mondtam, azért elég magas fordulatszámon működik ez a gyülekezet, és ezt sem egyedül nem bírnám magamban, sem a lelkész kollégák nélkül, úgyhogy ehhez nagy összefogás kell, és hát a családom számára is azért egy nagy váltás volt, és most két év után már azt látom, hogy a feleségem is, a gyermekeim is kezdik úgy megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ebben a gyülekezetben, úgy, mint lelkész család is kezdünk a helyünkre kerülni.
0: Korábban a Hittudományi Egyetem munkatársa volt. Megvan még ez a lehetősége? Dolgozik ott?
1: Igen, sokat lazultak a szálak, de maradtak még ott feladataim. Ebben az időszakban, ebben a két évben ez is egy feladat volt, hogy kialakuljon ennek valami egyensúlya, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy mi bírható, mi vállalható, mire van szükség ott az egyetem részéről, és jelenleg egy olyan formáció működik, hogy heti egy napot ott töltök tanítással, illetve foglalkozok az ottani diákokkal, de a hét nagyobb része az azért ide köt, tehát ezt tekintem így főállásomnak és főfeladatomnak, de nagyon szívesen megyek továbbra is a teológiára, vagy veszek részt konferencián, vagy amennyire időm engedi, akkor publikációkkal is még úgy rajta tartom a kezemet a tudomány ütőerén, és figyelem azokat a területeket, ahol valamikor még aktívan kutattam, tehát nem engedtem el ezt sem teljesen.

0: te mutasd utunk. Míg célhoz jutunk.
1: Nemrégiben beiktatták Berta Zoltánt, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség másik lelkipásztorát. Vele beszélgetünk a következő percekben.
2: Mekkora nagy jelentőségű esemény ez az ön életében?
3: Nagy szavakat nem szeretnék használni, de az mindenképpen igaz rá, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Egy beiktatás az minden lelkész életében hatalmas esemény. Viszont az én életpályám úgy alakult, hogy ha Isten terve valóban ez, akkor nekem ez lesz az egyetlen beiktatásom a pályám során, és ezért nagyon nagy örömmel, hálaadással és várakozással nézek ennek elébe.
2: Beszéljünk akkor az ön pályafutásáról, hogyan kezdődött?
3: Ha a lelkészi szolgálatra nézek vissza, akkor az elég egyszerűen, mert én itt a Nagyerdei gyülekezetben születtem, itt kereszteltek engem, itt voltam ifis. Aztán, amikor teológiára mentem, akkor itt voltam ifi vezető, és a segédlelkész év után, ami az egyetlen év, ami nem ide a nagy erdőhöz köt, itt a gyülekezetben kezdtem el beosztott lelkészként szolgálni. 11 évig szolgáltam itt, azután vállaltam el a Dóczi Gimnázium iskola lelkészi státuszát, és most onnan 4 év után kerülhettem vissza ide a gyülekezetbe, de amíg az iskolában voltam, a Dóciban voltam, addig is ennek a gyülekezetnek a tagja voltam, tehát tulajdonképpen egy év kivételével az egész életemet itt töltöttem.
2: Hány év az akkor összesen?
3: Az összesen 40-1, amit itt élhettem, a szolgálati idő az pedig a 11 év, és most indul egy újabb, így már a megválasztás által nyugdíjazásig tartó szakasz. Ez az én emberi tervem is, mert nagyon-nagyon örülök ennek, hogy Isten erre indított, és a gyülekezet szándékait is így igazította és irányította, és ezért nagyon hálás vagyok. És hát egy beiktatás megválasztás az egyébként reménység szerint mindig ezt jelenti egy lelkész életében, hogy elköteleződik valahová.
2: Akkor ön jól ismert

0: mint az éhes csukák.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: hogy bosszútojak túlnyerek, kiket a barmoknak lelek seregekbe.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon három kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkészhiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszpórában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben 2 évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Barlangi mentő gyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként több napos föld alatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ág nehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Újabb 30 nappal meghosszabbították a rendkívüli állapotot Parajdon, pontosan 1 évvel a bányakatasztrófa kezdete után. A székelyföldi településen 2025. május 8-án hirdettek először veszélyhelyzetet, miután a korontpatak vize áttörte a védműveket és elárasztotta a tárnákat. A tiltás június 7-ig biztosan érvényben marad, a sószoros és a veszélyeztetett területek továbbra sem látogathatók. Bár a patakvizét már csőrendszerben vezetik át a bánya felett, az oknyomozó riportok szerint a szükséges védelmi munkálatok jelentős része még várat magára. Szakértők figyelmeztetnek, a föld alatti üregek beomolhatnak, a víz magas sókoncentrációja pedig továbbra is fenyegeti a környék ivóvízellátását és a mezőgazdaságát. A katasztrófa felelőseit pedig 1 év elteltével sem nevezték meg a hatóságok. Átlagosan 10%-os áremelésre számíthatnak idén a strandolni vágyók. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint a fürdők a megnövekedett energia és üzemeltetési költségek miatt kényszerülnek drágításra, így egy 4 fős családi nap kiadása már könnyen elérheti a 30.000 forintot is. A Gyulai Várfürdőben főszezonban már 5.300 forint lesz a belépő, míg a fővárosi strandokon 5-8% közötti áremeléssel érdemes kalkulálni. A szakemberek szerint a látogatók tűrőképessége már a határon mozog, több fürdő pedig a magas rezsiköltségek miatt csak későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal tudja fenntartani működését. Már a finisénél tart Nyíregyháza több mint 500 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a márciusban indult program ütemterv szerint halad. A tervezett 30 helyszín közül 19-en már be is fejeződtek a munkálatok. A város saját forrásából megvalósuló beruházás részeként több ponton újultak meg az utak, a kerékpárutak és a járdák. A kivitelezők a legtöbb helyszínen június 1-jéig végeznek a feladatokkal. A városvezetés közölte, a cél az, hogy a fejlesztések révén Nyíregyháza teljes területén biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés.
0: az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Deep Purple The Very Best Of lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Deep Purple brit hard rock együttes 1968-ban Roundabout néven alakult Hertfordban. Nevüket Peter de Ross azonos című dalából vették át. A stílus egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenekara, amely sokan a Led Zeppelin, a Black Sabbath mellett a heavy metal előfutárának tartanak, bár a zenészek sosem tartották magukat heavy metal együttesnek.

Az együttest ugyan hard rock zenekarként tartják számon, emellett azonban több zenei stílus is megtalálható a zenéjükben. A 60-as évek végén készült lemezeiket a progresszív rock, a pszichedelikus és blues rock, a klasszikus zene, valamint a korszak pop zenéje jellemezte. Az 1970-es évek elején készült albumaikkal egy keményebb zenei világ felé fordultak, ennek révén a világ egyik legnépszerűbb hard rock zenekarává nőtték ki magukat.

Az együttes 1969 nyarán kialakult klasszikus felállása Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, Ian Paice, Richie Blackmore 1973-ban felbomlott. Ez a felállás jelentette az együttes legsikeresebb korszakát, s olyan klasszikus rockdalokat hagyott az utókor számára, mint a Black Knight, a Fireball, a Highway Star, a Child in Time, vagy a minden idők egyik leghíresebb gitár riffével indító Smoke on the Water.

Ezt követően az együttes még kiadott néhány lemezt a 70-es évek derekán, de 1976-ban felosztott a formáció, 84-ben újra összeállt a klasszikus Pace Lord Gillen Blackmore Glover felállású Deep Purple, azonban újra tagcserék sújtották a zenekart. 1994-ben Steve Morse lett az együttes gitárosa, 2001 óta pedig Don Airey kezelte a billentyűs hangszereket. Az alapító tagok közül csak Ian Pace tagja az együttesnek. A zenekar különböző felállásait a Mark előszóval különböztetik meg. A világszerte több mint 100 millió lemezzel adott. Együttes bekerült a Guinness rekordok könyvébe is, mint a leghangosabb zenekar.

0: Zenes Áll című műsorunkat hallották, melyben a Deep Purple The Very Best Of lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt. Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország. Az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. 1990 óta nem látott mértékben alakul át az országgyűlés összetétele. A parlamenti helyek többségét elfoglaló Tisza párt mind a 141 képviselője újoncként kezdi meg a munkát. A rendszerváltás óta meghatározó politikusok sora távozik a házból, köztük Orbán Viktor, Kövér László és Kósa Lajos is befejezi képviselői pályafutását. Ezzel Németh Zsolt maradt az egyetlen honatja, aki 1990 óta megszakítás nélkül tagja a parlamentnek. Míg a korábbi ellenzéki pártok teljesen eltűntek a törvényhozásból, a Fidesz és a KDNP frakció jelentősen megfiatalodva, a Mi Hazánk pedig rutinos csapattal folytatja a politizálást. A megújulás és az építkezés időszakának nevezte a választások utáni helyzetet Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője közösségi oldalán hangsúlyozta, bár az április 12-i vereség súlyos, a polgári és kereszténydemokrata értékek mellett kitartó 2,5 millió szavazó bizalma szilárd alapot ad a folytatáshoz. A politikus szerint ellenzékben is minden erejükkel a 16 év alatt elért eredmények, így a családtámogatások, a rezsicsökkentés és a nemzeti szuverenitás megvédéséért dolgoznak majd. Rétvári kiemelte, a cél most a párbeszéd és azok megértése, akik máshogy döntöttek, hiszen a közösség erejét az mutatja meg, hogyan képes a vereség után újra talpra állni. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként tevékenykedik majd az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülése előtt. A frakcióvezető hangsúlyozta, a pártszövetség az ország sikerében érdekelt, ezért minden jó kormányzati javaslatot támogatni fognak, ugyanakkor következetesen számon kérik a Tisza párt választási ígéreteinek betartását. Gulyás Gergely kiemelte, ellenzékből is kiemelt figyelmet fordítanak az eddigi eredmények megőrzésére, így a családtámogatások, az alacsony adók, a határvédelem, valamint a nyugdíjak értékállóságára és a 14. havi nyugdíj védelmére. Magyarország visszatér a nyugati érték közösségbe, írt a közösségi oldalán Tar Zoltán az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A politikus történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy az új kabinet eskütétele éppen május 9-én az Európa napon történt, amely a béke és az összefogás szimbóluma. Tar hangsúlyozta, ez a nap a békés építkezés kezdetét és a magyar rendszerváltás új fejezetét jelenti, ahol a hatalom helyett a szolgálat kerül a középpontba. A miniszter üzenetében megerősítette, Magyarország készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló nemzetközi együttműködésre és a közös európai értékek képviseletére. Közzétették a választások előtt indított nemzeti petíció eredményeit a kormányzati portálon. A tájékoztatás szerint a több mint 1.800.000 válaszadó 99%-a elutasította a rezsiárak emelését, valamint a háború további finanszírozását. Az adatokból kiderült, hogy a résztvevők döntő többsége postai úton küldte vissza válaszait, amelynek technikai költségei meghaladták a 3,5 milliárd forintot. A petíció népszerűsítésére fordított reklámkiadások pontos összege egyelőre nem ismert. A miniszterelnöki kabinetiroda tájékoztatása szerint a részletes elszámolás még folyamatban van.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
1: Munkatársképző ismételten az IKE szervezésében.
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép.
1: Május éjszakai hagyományok.
4: Ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekeként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk.
1: Közösségi élet Székely-Kakasdon.
5: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban, már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövő terveiről. A riporterek Birta Zoltán és Uniszkó Györgyi.
6: Hogyan indul a Tesó blog? Mi volt ennek a kezdeti formája?
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot. Engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhetők egyébként digitálisan a régi számok, de aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött. Ezért nagyon hálásak vagyunk, azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túlnő lőtte azt, amire hivatott a tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük meg ezt.
7: Ugye, aki a tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
2: Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között, kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán többször kezdtünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről, volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni, és az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és itt tudjuk végezni egy célért, az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
6: Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
2: Egy olyan szerkesztő gárdával indultunk el 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztőgárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként. Vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
7: Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
2: Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Pap Szaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátaljai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Úgyhogy onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
6: Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy erre nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk is a mellesleg van Szentilek is tesőblog kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár nem is csak hozta valakit, hogy amikor olyan stresszes volt a helyzet, akkor mindig azt mondta, hogy mellesleg van Szentilek is, és az mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben kiadvány is született.
2: Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok idős Pocsai Sanyi bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. Egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelkiértékek találhatók benne.
7: Melyek azok a témakörök, amelyek így a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
2: Régebben próbáltunk az olvasók közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasztémi zseniális írással indított. Ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
6: Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsma dolog azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
2: Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető a magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
7: Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség. Ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek és nem kifejtősek vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban egy szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban. És hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a fiatalok a célközönségünk most már. Hogyha az oldalunk algoritmusát nézzük, akkor a célközönségünk a 20-30 évesektől elkezdett inkább eltolódni, akár a 40 és 50 évesek felé is. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk magunkat úgy látni, mint akik csak a fiataloknak posztolnak. Szeretnénk mindenkinek nyújtani valamit azáltal, amit Istentől kaptunk.
6: Egy-két elérhetőséget mondjunk el, és a megjelenésnek az időpontját, ugye hetente 3 alkalommal jelentek meg új anyaggal, és egy pedig egy visszatekintő. Erről mesékelek nekünk még azért.
2: Így van. Érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ott vannak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat csemegézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni. De hetente 3-szor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal. Kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk. Csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle. Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt, és hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
1: Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Véget ért a második munkatársképző tanfolyam Kolozsváron. A szervezésről, témákról és a megtapasztaltakról beszélgetünk Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójába, hiszen először vagytok itt és mikrofon előtt is talán.
3: Pontosan. Igen. Köszönjük a meghívást.
2: Megvolt a második munkatársképző. Először is hozzád szólnék, Dávid, te voltál résztvevő is.
3: Igen.
2: Annak idején. Tudnál-e arról mesélni, hogy hogyan kapcsolódtál be egyáltalán az IKÉ-be, meg a munkatársképzőbe?
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. Két évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép. Ez volt a kezdet igazából az IKÉ-nél.
2: És időközben már szervező is lettél. Hogyan vállaltad be, miért?
3: Hát, hogy miért? Talán azért, mert hozzám akkor annyira szólt ez az egész program, és láttam benne a lelkületet, láttam az akkori szervezőkben azt az önzetlenséget, azt a nyitottságot, amivel felénk fordultak résztvevők felé, hogy ez inspirált engem arra, hogy ténylegesen itt van helyem. És azzal, hogy csatlakoztam én is a szervezők közé, ezzel igazából egy viszonzást szerettem volna adni nekik, hogy én is itt vagyok, és támogatni szeretném ezt a kezdeményezést, ami most már hosszú évek óta, tehát évtizedek óta áll. Pontosan nem is tudom, hogy hányadik, nem a számok embere vagyok. De ez egy megtiszteltetés, és egyben egy óriási felelősség is számomra, hogy most ott állhatok, ami anno engem inspirált.
2: És itt van melletted egy résztvevő. Akinek a legelső, ha jól értettem.
4: Igen, most először veszek részt. Vettem részt MKT-n.
2: Milyen élményekkel maradtál?
4: Nagyon eléggé jó élményekkel maradtam meg. A társaimmal nagyon összeszoktunk, azóta is beszélgetünk napi szinten. Nagyon sok új dolgot tudtam meg Istenről, a közösségről, és még nagyon sok dologról.
2: Mi volt a téma?
3: Hát ugyebár a második alkalmunknak a témája az már maga a rendezvény szervezés, tehát maga a szakmai tudás átadása volt a cél. Különböző workshopok révén, különböző beszélgetésekben, gyakorlatokban, és az, hogy ez milyen volt, az talán már jobban át fog jönni Hunitól.
4: Számomra nagyon tartalmasak voltak az előadások, a workshopok, meg minden. Nagyon sok olyan dolgot tudtam meg, ami aktuális az életemben, és nagyon szükséges volt számomra, és sok információval maradtam meg, ami nagyon hasznos, még ma is.
2: Egy kicsit beleláthatunk a szervezői részébe. Hogyan állt össze a fejetekben ez a második alkalom? Mi az, amit ti szeretetek volna megvalósítani? És akkor igazából Hunid elmondhatod, hogy ez neked átjött-e, vagy hogyha nem, akkor mi az, amivel maradtál?
3: Ez egy érdekes rész, mivel magában a program összeállításában én viszonylag minimálisan veszek részt. Egyrészt ténylegesen, mivel most folyik első alkalommal a szervezők között, másrészt pedig, mivel én javarészt a háttérből igyekszem támogatni a rendezvényt, többnyire, mint fotósként, hogy ugyan állt össze az egész. Igazság szerint ténylegesen itt az volt a mi célunk és a vágyunk, hogy ezen a hétvégén a résztvevőknek egy szakmai tudást tudjunk átadni arról, hogy hogyan is vezethetnek egy ifit, hogyan szervezhetnek benne programokat, hogyan segítkezhetnek a saját környezetükben az ifjúsági munka terén, és erre próbáltunk releváns témákat, előadókat és programokat összegyűjteni, amik révén érdemben hozzá tudunk járulni az aktuális és a jövőbeni ifjúsági szolgálókhoz.
2: és most hozzád szólnék.
4: Igen, hát ezek a programok volt köztük ilyen, hogy asszertív kommunikáció, meg hogy konfliktuskezelés, ugye mondta Dávid a rendezvényszervezéseket. Nagyon sok olyan információt tudtam meg, amit eddig nem, és számomra ezek nagyon hasznosak és nagyon érdekeltek, és ez volt az egyik, amiért eljöttem MKT-ra, hogy a rendezvényszervezésbe ezután jobban bele tudjak segíteni.
2: Ezek szerint van ezzel neked célod?
4: Igen, közösségben, hát a gyülekezetünkben is szoktunk szervezni bibliaheteket, táborokat, és úgy éreztem mindig, hogy ezeknek a megszervezésében nekem ott a helyem, és nekem segítenem kell, és mindig így éreztem, hogy én segíteni akarok.
2: És tudtál szerezni új barátokat, vagy más megvilágításban láttál olyan embereket, akikkel eddig nem beszélgettél?
4: Igen, nagyon sok új barátot szereztem. Nagyon összeszoktunk, mondtam az előbb is a társaimmal, és úgy jöttünk el, hogy hát könnyek között jöttünk el egymástól, és nagyon összemelegedtünk, össze vagyunk már kapcsolatban. Egy közösség voltunk, és nagyon jó.
2: Ezek szerint várod a következő alkalmat?
4: Szerintem mindenki várja. Ezt mondtuk is, mikor elbúcsúztunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk kivárni, alig várjuk már.
2: Vagy egykor majd ott fog szülni, ahol Dávid.
4: Hát lehetséges, ezt soha nem lehet tudni.
2: Hogy Dávidnak a telefonjának a háttára nézek, ezt a hallgatók nem látják, de én igen látom, hogy ott van egy matrica is az MKT-ról, és mivel te a pillanatok megörökítője is vagy, ilyen szemszögről tudsz mesélni. Mi az, amit fontosnak szoktál látni egy ilyen eseményen, amikor a háttérbe vagy, és mégis fókuszálsz olyan emberekre, eseményekre, részletekre, amik kikerülnek az internetre?
3: Alapvetően az én célom nem az, hogy ezek a képek a nyilvánosságban megjelenjenek. Tehát nem így tekintek rájuk startból. Persze ez is a része, és természetes folyamat az, hogy ezt a külvilág, és úgy igazából mindenki meglássa. Én amire hangsúlyt szoktam fektetni, és szerintem ez is az egész, ez most már MKT mellett inkább a fotózásnak a... De végsősorban ezt az MKT-ről is rá lehet húzni. Sőt, nagyon is, hogy az emberek. A fókuszban mindig is az emberek lesznek. És az a kis világ, amit a Jóisten belénk teremtett. És ezt igyekszem visszaadni. A közösség formáját, az emberek mienségét, az ottani hangulatot, azokat a cselekedeteket, azokat a programokat, amik történnek, azokat minél hitelesebben, minél őszintébben és minél bentebbről, minél intimebben visszaadni az embereknek. Főként azoknak, akikről készül. De hiszem azt, hogy későbbiekben majd ez lesz az, ami a külső embereket is megfogja.
2: Melyik lesz a következő alkalom? Ezt nyilván tőled kérdezem, mert te látsz inkább bele.
3: Magának az MKT-nak a következő állomása az a nyári gyakorlat lesz. Ez igazából az a közeg, ahol valójában tudnak gyakorolni, és gyakorlatba ültetni mindezt azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az első két szeminárium alatt megszereztek, magukban szívtak. Ezt tehetik igazából a saját gyülekezetükben, vagy néhányokkal majd az idei Váltsirányt Ike Fesztiválon is találkozni fogunk, vagy igazából ott lesznek velünk, mint önkéntes, mint munkatárs, és még az év vége fele ránk egy harmadik szeminárium, ahol mindezt kiértékeljük majd a nyári gyakorlatot, illetve még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra a közösségre, ami itt születőben van, és igazából beleszületik majd az egész ikés közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Polgár Dávid István szervezővel és Vékhunor Szabolcs résztvevővel beszélgettünk a második alkalommal megszervezett munkatársképző tanfolyamról.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A május éjszakája mindig különleges hangulatot hordozott. A természet ébredésével együtt a szívekben is új remények, szerelmek és hagyományok keltek életre. Becske Adrián, a Viski Folkműhely zenei szekciójának koordinátora mesél nekünk a május éjszakájának varázsáról. Megtudhatjuk, hogyan készültek egykor a fiatalok, milyen szerepe volt a szerenádnak, a májuskosárnak és a májusfának, és hogyan élnek tovább ezek a hagyományok napjainkban.
5: Ugye május 1-e előtt éjszaka vagy esti órában indul a közösségi program, és aztán végén pedig egy szerenázásos maratonnal folytatódik. Mesélj kérek ennek a hátteréről, ennek az elmúlt 8 évnek az időszakáról.
6: Hát ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Fát állítanak. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt. Az éjszaka folyamán figyeltem, hogy hol mit látunk. Feldíszítik szalagokkal, lufival, és akkor a lányoknak a kapujába állítják. És ahogy tovább haladunk, ugye korba vagy időbe, a nagyobb fiúk viszont már a barátnőknek, akiknek elég komoly szándékaik vannak, nagy virágkosarakat visznek, és ezt kíséri az éjjeli szerenádozás. Tehát ezt a hagyományt, ahogy említettem is, mi az elődeinktől kaptuk meg, és ezt úgy így egybe foglalva azt csináljuk, hogy a Viski tájházba ebből a szerenádozásos részt mi ezt így közösségi szinten csináljuk, és az úgy kapcsolódik hozzám, hogy a Viski folkműhelyben a vonós hangszereket oktatom, és minden évben újabb és újabb diákokat csatlakoztatok ehhez a szerenádhoz. A műsorrend, vagyis az éjjeli szerenádrend, az szintén az, amit még ott Forgon Laci bácsék húztak, meg Cébei Lajos bácsék, meg annak idején még Csüri Lajos bácsék, meg Pálkari bácsék, ezek mind a nagy viski zenész elődök, mi tőlük tanult, vagy hát nem tőlük, de azt a szerenádos rendet tanítom be az ifjú viski zenészeknek. Én úgy gondolom, hogy ha ők már egyszer innen elmennek, mert sajnos ez benne van a pakliba, azért az én útravalom nekik az, hogy egy viski népdalcsokorral és a május éjszakai rendel bocsátom őket útjukra, hogy ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és hová tartoznak, és hogy várjuk őket nagyon sok szeretettel vissza. És akkor ennek kerítettünk egy ilyen hagyományőrzéses alkalmát, hogy a tájházba hívogatunk mindenkit, ez egy nyílt program, aki szeretné meghallgatni, hogy őrizzük mi a hagyományt, és hogy elevenítjük fel ezeket a szokásokat. Ott a gyerekekkel közösen egy nagy májfát feldíszítettünk, és elmondtuk, hogy mi ez a hagyomány, aki még esetleg nem találkozott vele, és elég szép számra sikeredett, közel 50-60 fő volt tegnap este a Viski tájházba, és akkor ott elkezdjük a szerenádot. Előzetesen azért mindenkinek kiküldem a szöveget, akinek nincs, akkor kinyomtatom, és kezükbe adjuk, hogy ez tényleg úgy hangzódjon, mint egy nagy kórus. És ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon szépre és nagyon meghatóra sikeredett. Ott vagyunk, még egy kicsit együtt beszélgetünk, és aztán elindul ez az egész csapat a következő helyszínekre. Ilyenkor megyünk a parókiára, utána iskolaigazgató, KMKS elnök, a városháza képviselőjéhez. Tehát vannak ilyen tisztelethelyeknek, nevezzük mi ezt. És aztán a zenész gyerekeknek, mindenkinek van egy

0: Ne, bővítjük a csapatot, és az ifjoncoknak is nagyon megtetszett ez a szokás.
1: Milyen volt a
0: Igen?
1: fogadtatás, vagy mivel illik viszonozni a szerenádot, amit visztek?
0: Hát a fogadtatás az minden évben nagyon-nagyon nagy és nagyon szeretettel fogadnak minket mindenhol. Az tény, hogy ugye már, tehát nem tudjuk titokba tartani, hogy na most oda is megyünk, meg oda is megyünk. Az lenne a meglepetés, ha egy-egy helyre nem mennénk, ahol előző éven voltunk. Hát ilyenkor, ugye amikor a szerenád elkezdődik, akkor az, akinek visszük, akkor ő fogadja azzal, hogy vagy az ablakon kukucskál ki, ugye az utolsónál, a Nyisd ki babám az ajtónál van az, hogy neki a villanykapcsolgatással kell jelezni, hogy fogadja-e a szerenádot, vagy nem fogadja a szerenádot. Ugye ez onnan jön ez a szokás, hogy annak idején, amikor ez tényleg még meglepetés volt, hogy a lány nem tudta, hogy a fiútól szerenádot fog kapni, akkor ezzel jelezte, hogy fogadja-e a fiú közeledését, vagy úgymond szerelmi vallomását, vagy nem fogadja. Ha nem volt villanykapcsolgatás, akkor elkullogtak. Ha volt villanykapcsolgatás, akkor pedig fogadta a szerenádot, kijött, és megvendégelte a zenészeket. Ez a hagyomány is fennmaradt, akkor egy kis üdítővel, csokoládéval, egy kis ilyen apró süteménnyel vendégelik meg a résztvevőket. Hát ezt mi felduzzasztottuk a pár zenészről, tényleg, ahogy mentünk tovább-tovább, akkor jöttek velünk azok a tagok is, akik kíváncsiak voltak, hogy ez hogy zajlik tovább, vagy egyszerűen egy jó estét szerettek volna maguknak. Persze hajnali 3-ig nem kísért minket ez a nagy, nagy énekkar. Folyamatosan így, aki úgy útba esett haza, akkor már ő ott maradt, de hogy elég sokáig jöttek, és ez tényleg nekem is egy nagy öröm, hogy van értelme a munkának, és hogy másnak is fontos ez, meg közös ügy, és hogy így egybe vagyunk, és ezek között a szürke hétköznapok, meg minden gonddal terhelt hétköznapokban ez egy ilyen üde színfoltja volt ez a szerenádozás, és hogy tényleg azt láttam, hogy nagy lelkesedéssel jöttek velünk a többiek is.
2: Visken, korábban sok zenekar jártatta ezt az éjszakát, még a háború idén is több zenekarról tudtunk, akik veletek párhuzamosan muzsikáltak.
0: Igen, ez most is így volt, tehát még volt egy felnőtt zenekar, ugye ők igazából, tehát ők azok, akik azt a hagyományt őrzik, hogy fiatal emberek, vagy férjek, vagy ilyen nősülendő fiúk megkérik őket, hogy akkor hozzanak szerenádot a kiválasztottjuknak, és most is így volt ilyen. Mi inkább a hagyományőrzésre állunk rá, hogy akkor a gyerekeknek is érdekes lett. Tehát inkább közösségi programot csinálunk belőle, mert hát ez a mi profilunk. De volt párhuzamosan, most is volt egy zenekar, aki tőlünk, velünk együtt, vagy tőlünk függetlenül, tehát nekik is vannak ezek a biztos pontok, vagy ilyen tiszteletzenék, ahol ők is megjárják. Tehát volt olyan hely, ahol ide nem találkoztunk, de tavaly találkoztunk, tehát van, aki két éjjeli zenét kapott.
3: Az elmúlt percekben Becske Adriennel a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátorával beszélgettünk.
4: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
3: Erdély. Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség áprilisban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyermekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából a gyülekezet egy emlékfát is elültet a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelkipásztorral, Molnár Endrével és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A riport mester Pilbák Kincső.
5: Püspöki vizitációt fog

0: Fogadott a székelykakasdi református egyházközség. Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk a gyülekezeti életről.
1: Hát a székelykakasdi református gyülekezetben nagyon jó emberközeli és istenközeli tevékenységek folynak. Egy több mint 500 lelket számláló gyülekezeti közösségről beszélünk. Vasárnaponként istentiszteletek vannak, nőszövetségi alkalmak, bibliaórák, gyermekcsoportok, ifi csoportok, van egy roma gyerek csoport vallásóránk, ahol úgy, mint a többi csoportban, nagyon lelkes gyerekek jönnek el.
2: És úgy tudom, hogy nincsenek feljegyzések, hogy lett volna a közelmúltban püspöki vizitet.
1: Nem volt a közelmúltban. Sőt, egyáltalán nem is emlékszem, nem találtam arra utaló bejegyzést, hogy lett volna a püspöki vizitáció. A gyülekezetünk több mint 3 évszázados létezése óta, és nagyon örvendünk ennek a vizitációnak, és kitüntetve érezzük magunkat, megtisztelő a püspök úrnak a látogatása, és a vizitációs bizottságnak a látogatása egy kedves, jó hangulatú alkalom.
2: Hogyan készültek erre a találkozásra?
1: Hát a vizitáció alkalmával ugye megvizsgálják a gyülekezetnek az életét, úgy a lelkipásztornak a szolgálatát, a munkáját, mint magát az egész gyülekezetet. Az irodában megvizsgálnak mindenféle iratokat, ez így van rendjén is, így van jól. Szakmai, hasznos tanácsokat kapunk, melyeket majd a szolgálatunk elkövetkezendő időszakában jól tudunk hasznosítani, hogy jobban menjenek a dolgaink. A gyülekezetet is, a nőszövetséget, a presbitereket, a vallásórásokat, az ifiseket is meglátogatja a vizitációs bizottság, majd pedig lesz egy közös ünnepi istentisztelet. Készültünk a kórusunkkal, a gyerekekkel fogunk énekelni, és mivel, hogy az idén a gyermekek éve van, akkor arra gondoltunk, hogy a főtiszteletű úrral és a gyerekekkel a templom udvarán egy emlékfát fogunk majd az istentisztelet után elültetni. Úgyhogy azt is előkészítettük, és lázasan örömmel készülünk erre az alkalomra.
2: Ön, mint aki így közelebbről benne van ebbe a gyülekezet formálásba, úgymond, mit tud elmondani a gyülekezeti életről, milyen ez a faluban?
3: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mintha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mintha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra. És emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is. Tegnapi nap nekem számomra ez egy nagyon ünnepélyes hangulat volt, mindannak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, készült az imaházban a tőzött káposzta, és egy csoport a süteményekkel foglalkozott, egy csoport meg a hidegtállal dolgozott, ugyanakkor mi meg készültünk a kórussal, tehát egy terembe annyi aktivitás egyszerre, mindenki tudta, hogy mit kell csináljon, úgyhogy nagyon-nagyon szép alkalom volt látni azt, hogy tényleg mindenki oda teszi magát.
2: És volt itt külön találkozás a roma gyerekek csoportjával, nekik külön foglalkozások vannak így rendszeresen tartva.
3: Igen, vallásórát szoktunk tartani a gyerekeknek, és a vallásórás gyerekek után ők következnek. Tehát próbáltuk már a vakációs biblia heten, hogy együtt tartsuk meg, de sajnos, hogy annyira nem ismerik a nyelvünket, hogy akár a román nyelvet se, hogy hiába beszéltünk magyarul, románul, egyszerűen nem tudtuk lekötni a figyelmüket, és így rájöttünk, hogy nekik külön alkalom kell. Úgyhogy nagyon jól tudunk haladni velük, nagyon-nagyon fogékonyak, odafigyelnek, bátrak. Talán úgy érezzük, hogy most ők nagyon-nagyon akarnak felzárkozni.
2: És hallottam, hogy énekeltek a tiszteletes úrral egy cigány nyelvű éneket. Emiatt meg kellett tanulják akár önök is az ő nyelvüket?
3: Igen, megtanultuk. Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy vakációs bibliahelyten mindig abban gondolkozunk, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor román gyerekek is szoktak járni, meg ugye roma gyerekek is, és mivel hogy nagyon nagy arányban járnak a nagyon, tehát ott van 20-30 magyar is, ugyanennyi cigány gyerek jár el a vakációs bibliahelyten, és behoztam a magyar éneket, román éneket, és akkor bejött a cigány ének is, és már ott kezdtük el ezt az éneket, de igazából ott jöttünk rá, hogy a magyar gyerekek is szerették ezeket az énekeket, és nem haragudtak meg a roma gyerekek, hogy énekeltünk az ők nyelvükön. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen nekik külön csoportjuk.
0: A gyülekezet és a lelkipásztor család között érezhető a kölcsönös támogatás. A falu egyik lakója a családot méltatta, akikre elmondása szerint mindig lehet számítani.
4: Én már alképes idős vagyok, és szinte legrégebbi nőszövetségi tag egyike, de az a lényeg, hogy összetudják fogni a falu középosztályát és fiataljait, mert ez nagyon-nagyon fontos, és bármilyen tevékenységben, bármi problémával lehet rájuk számítani, de egy biztos, biztos számításuk lehet akárkinek. Egy szuper család, szuper.
0: A gyerekek kérdésünkre elmondták, ők is nagyon várták a találkozást.
2: Vártátok a püspök urat?
5: Igen.
2: És jártok templomba?
5: Én igen.
6: Én igen.
7: Igen.
8: Én is.
9: Igen.
10: Én is. Igen.
2: Szoktatok énekelni?
11: Igen.
12: Igen.
0: A gyülekezet tagjai pedig beavattak, hogyan élték meg ezt a vizitációt.
13: Nagyon örventünk ennek a vizitációnak, csak kicsit meglepetés volt, mert ilyenben nem volt részünk még soha. És nem tudtuk, hogy kell, mit kell csinálni, ugye vár, mert milyen a falusi ember. Mindent úgy akar, hogy jó legyen. És mindent úgy, hogy ne vajon szégyen. Mi ennek érdekében eleinte kicsit féltünk, de ahogy jött az idő, megbátrodtunk a gondolattal, és azótától mi vártuk. Hál' Istennek eljött ez a nap is, és itt vagyunk együtt, közössége, és örvendünk, hogy megértük ezt a nem mindennapi ünnepét. Reméljük, hogy a püspök úr jól fogja érezni magát, és jó emlékekkel megy el Kakasról, és majd még eszébe jutunk, hogy létezik Székely Kakas is, és elmegy a hírünk másfelé is.
2: Hogyan készültek fel a gyülekezet különböző csoportjai?
14: A nőszövetség tagjai ételkészítéssel készültek, és mi a férfiak pedig mitsütéssel, hússütéssel próbálunk kedveskedni a püspök úrnak, mert nagy megtiszteltetés, hogy ellátogatott hozzánk és a szerény közösségünkbe. Igyekszünk mindent megtenni, hogy jól érezzék magukat, és mivel hogy ez egy összetartó közösség, ezért én már tudtam előre, hogy itt nem lesz gond, mert kisegítjük egymást, meg mindenki beleadja a tudása szerint a maximumot.
15: Hát ez mindenképp nagy esemény a mi egyházközségünk életében. Erre még nem volt példa. Mindenképp nagy eseményként éljük meg. Készültünk is, próbáltuk oda tenni magunkat. Mindenki a maga módján, a lehetősége szerint, mindenki ideje szerint kapcsolódik. Ilyenkor ki szoktuk takarítani a templomot, persze nem csak erre az alkalomra, ezt szoktuk gyakorolni időközönként, de ilyenkor odafigyelünk jobban a részletekre, az imaházat is kitakarítjuk, rendet tesszük az udvar, tehát úgy, mint amikor vendégek érkeznek, és főleg fontos vendégek számunkra. Ugyanakkor a szeretett vendégség az jelentős a mi közösségünk életében, ezt szerintem nagyon jól is gyakoroljuk, mivel az egyházközségünkben gyakran vannak események, már nagyon gyakorlatiasan oldjuk meg ezeket, tudjuk, hogy ki, aki süteményt készít, ki, aki töltött káposzta elkészítésében segít, vagy akár bármilyen más menüben. Persze készítettünk erre az alkalomra is süteményeket, reméljük, hogy ízletes lesz a vacsora, oda tettük magunkat.
0: A vizitációt záró istentiszteleten részt vettek a környék lelkészei is, jelenlétükkel támogatva az egyházközséget.
16: Én csak az istentiszteletre érkeztem, azóta vagyok itt, de nekem egy nagyon kellemes élmény volt. Az ige hirdetés, a felszólalók, amit mondtak, ahogy mondták, ahogy segítettek betekinteni abba, hogy mi is történt itt. Biztos, hogy nagyon sok minden, aminek nem voltunk részesei, de így már egy kicsit mégis benne találjuk magunkat. Nagyon szeretem a zenét, nagyon tetszett az, ahogy lelkesen énekeltek. A gyülekezet kórusa, ifjai örvendek, hogy a kollégánkat így is támogathattuk, hogy eljöttünk és jelen voltunk, és hogy ilyen sok kolléga eljött, hogy énekelhettünk mi magunk is, ezt megígértük neki, hogy fogunk, örömmel énekeltünk. Nekem minden mozzanata nagyon áldásos és építő volt.
0: A nap végén mindenki hálával és elégedetten tekintett vissza a találkozásra, amelyet a gyülekezet egy emberként közösen szervezett meg, ünnepként élve meg azt.
5: Így, hogy eltelt ez a nap, hogyan élték meg, hogyan érezték magukat?
6: Hát élményekbe gazdag volt. Szép, nagyon szép volt. És tényleg így olyan hamar össze is jött minden. Itt egy páran egy-kettőre megterítettük azt. Aztán, mire jöttek a presbiterek a gyűlésből vissza, hogy segítsenek nekünk, minden el volt intézve. Hát itt most mit kell csinálni? Hát semmi, mert mi mindent megcsináltuk. Szóval nagyon szép volt. Szép volt maga az igék, a minden. Összességében volt szép minden.
4: Hálások vagyunk mindené, hálások, és adjon a Jóisten erőt, kitartást mindenkinek továbbra is. Sok ügyes segítségünk volt a fiatalok. Tessék végignézni, mindig voltak segíteni. Maximális. Most már túl vagyunk mindenen. Úgy érzem, hogy elégedett mindenki. Mi is most már. Megsegített a Jóisten.
7: Az elmúlt percekben Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
8: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyedi adópolitikai profilt rajzolnak ki Magyarországról a Forvis Mazár legfrissebb régiós elemzésének adatai. Hazánk páratlanul alacsony 9%-os társasági adóval és a digitális adó megoldásokkal az élmezőnybe tartozik, ugyanakkor a 27%-os áfa és a szektorális különadók sokasága továbbra is egyedülálló a térségben. Bár a béreket terhelő 41%-os adóék meghaladja a régiós átlagot, a családi adókedvezmények terén Magyarország nyújtja a legnagyobb segítséget. 3 gyermek esetén az adóteher 18% alá csökken, ami a legjobb érték a vizsgált 25 ország közül. Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szentai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, a záróeseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. A közösségépítés, mint a fiatalok legfőbb motivációs eszköze lesz a témája az idei Bárka Akadémiának. A Református Egyház ifjúsági programja 2026. május 16-án tartja tavaszi szakmai napját a budapesti Rádai Házban, ahová pedagógusokat, lelkészeket és ifjúsági munkásokat várnak. Kovács Nikoletta, a szakmai vezető, az esemény kapcsán elmondta, a mai fiataloknál a hagyományos módszerek már kevésbé működnek, ezért a hangsúlyt a valós kapcsolódásra és a tapasztalati tanulásra kell helyezni. A szakmai napon a résztvevők előadásokon és workshopokon ismerhetik meg a Bárka módszertant, amely az élménypedagógiát ötvezi a keresztény lelkiséggel. A program célja, hogy a szakemberek olyan gyakorlati eszközöket kapjanak, amelyekkel segíthetnek a bezárkózó fiataloknak az integrációban és a felelősségvállalásban. Május 11-én éjfélig lehet még jelentkezni a Pénztárs Szövetség pénzmesterek elnevezésű online versenyére. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége 8-szor hirdette meg a középiskolásoknak szóló pénzügyi vetélkedőt, amelyre eddig már 2500 diák regisztrált. A közel 4 millió forintos összdíjazású versenyben a 9-től 11. évfolyamos tanulók mellett a felkészítő tanárokat és az iskolákat is jutalmazzák. Az alapszakaszból a legjobb 50 versenyző jut tovább a május 22-ig tartó döntőbe, ahol kvízek és esszé feladatok várják a résztvevőket. A szövetség friss kutatása szerint a hazai lakosság biztonságérzetét jelenleg leginkább az egészségi állapot és a munkahely stabilitása határozza meg. Karbantartás miatt átmenetileg leállnak az A-Box csomagautomaták jövő hétfőn. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a Fox Post hálózat érintett egységei május 11-én este 9 órától kedd hajnali 3 óráig frissítés miatt nem lesznek elérhetőek. A cég weboldala és a Z-Box automaták a leállás alatt is zavartalanul működnek majd. Mint ismert, a Paketta és a Fox Post összeolvadása már zajlik. A jövőben a márkanév egységesen Fox Post marad, az automatákat pedig típusuktól függően A-Boxként és Z-Boxként használhatják az ügyfelek.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Növekedés, gyülekezet építés címmel rendezte meg Tiszán inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon a Nyilasmisi Ház auditoriumában és a Kossuth utcai református templomban. A tanácskozás alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévő presbiterek találkozzanak egymással, valamint az erdélyi és a felvidéki testvérszervezetekkel, ezzel is kifejezve, hogy a presbiteri közösség összetartozik hitben és nemzetben egyaránt. Helyszíni összeállításunkban elsőként Barna Sándort, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Kedves testvérek, bizonyára észrevettétek már, hogy a dolgok mennyire meg tudnak változni, attól függően, hogy mi van bennük. Gondoljunk egy házra, hogyha üres, hogyha személytelen, hogyha hideg. És milyen más, amikor belakják a holmiával, a melegségével, emlékeikkel. Valahogy ez jutott eszembe, mert ilyen a mi életünk is, hogy Isten nem csak megmentett minket Jézus Krisztusban, hanem nem hagy üresen, változatlanul, hanem betölt kegyelmével, jelenlétével, céljával, és amikor ezt teszi, akkor átalakít minket. Ahogy az imént hallottuk, és itt két fogalom van, egyik a megigazolás, a megtérés. A megigazolás egy olyan jogi fogalom, hogy nincsen többé károsztatásunk bűneink miatt. Jézus Krisztus minden úgymond, ami ellenünk szól, a bűneink alapján, azt ő felvitte a keresztre. És ez egy jogi fogalom, a másik pedig a megszentelődés, és ebben azt a hasonlatot szeretném használni Péter apostol a gyermek képét. Hogy egy kisbaba nem tett semmit ahhoz, hogy ő megszülessen. Ez a újjászületés, ez Isten kegyelme és ajándéka. Elhívott, kiválasztott, hallottuk, vagyis, hogy Isten a világ, a diszkriminációt elítél, Isten gyakorolja, ő kihív, elválaszt, megszentel. De a megigazolás az már egy olyan folyamat, amiben részünk van, hiszen a gyermek is megtanul járni, enni, inni, beszélni, cipőjé, bekötni. A megszentelődés az olyan fogalom, ami ránk is vonatkozik, amiben növekednünk kell, amiben előrébb haladhatunk, fokról fokra. Nem tudom, hogy ismerjük ezt a kifejezést, hogy Pán Péter szindróma. Nem ez a pszichológiának a leghivatalosabb kifejezése, ez úgynevezett pop pszichológiának az elnevezése. Egy jelenség, amely mindig is létezett, de például a mai fiatal generációra nagyon sokszor mondják, hogy soha nem nőnek föl. Aki ebben a Pán Péter szindrómában szenved, az még egy olyan férfi, aki nem kötelezi el magát, aki nem akar önálló lenni, aki tulajdonképpen azt várja, hogy apa, anya gondoskodjon rólam, én csak jól akarom érezni magam, nem akarok felelősséget vállalni, elköteleződni ebben a világban, vagyis hogy nem növekszik. A Korintus levélben azt mondja Pál, hogy amikor gyermek voltam, akkor úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy éltem. De aztán felnőttem, és elhagytam a gyermeki dolgokat. Vagyis, hogy ez a természetes, hogy növekszik. Nagyon aranyos egy kisgyerek, de hogyha 10 év múlva is ugyanúgy viselkedik, vagy 20 év múlva, akkor az kétségbejtő. Kell növekedni. Növekedés a témája ennek a mostani konferenciának. És tudom, hogy gyülekezet építés, a gyülekezetet akarjuk növekedni, de úgy gondolom, hogy az a gyülekezet tud növekedni, az a gyülekezet tudja betölteni a küldetését, amely nem éretlen, hanem érett felnőtt hívő emberekből áll.
3: Palic Róbertel, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség alelnökével beszélgetek itt a presbiteri találkozón. Hogyan indult, hogyan szerveződött ez a találkozó, egy kicsit idézzük fel.
4: Köszönöm szépen, áldás békesség. A Presbiteri Szövetség megújulásakor 2021-ben került elhatározásra, hogy a szövetség munkája úgy fog alakulni, hogy lesz évi két országos konferencia, az egyik Berekfürdőn, a másik Balatonszárszón, lelkiségi alkalmakként és aktuális témákkal évi egy alkalommal kerületenként, egyházkerületenként kerül sor egy kerületi szintű rendezvényre. Most jutott el a megújulás arra a pontra, hogy Tiszán innen az első kerületi rendezvény megtartásra kerül. Ez a 0 kilométer ebből a szempontból.
3: Mekkora munka volt összeszervezni, úgymond mekkora csapattal sikerült, és mekkora munka volt összeszervezni ezt a presbiteri találkozót?
4: Igazából ez egy ilyen 3-4 fős csapat dolgozott. Természetesen ennek megvan a maga szervezési feladatai, onnantól kezdve, hogy az adminisztratív részét össze kell állítani, a vendéglátását meg kell szervezni, a programot össze kell állítani. Igazából nagyon felemelő volt azt látni, hogy nagyon jó volt a pozitív fogadtatásokat látni a lelkészek, presbiterek részéről, hogy erre szükség van. És én bízom benne, hogyha ez a rendezvény beváltja azokat a reményeket, amelyeket fűzünk hozzá, ami pedig az, hogy bemutassuk azt, hogy nem máshol, nem másút, hanem itt nálunk a Tiszán innen vannak olyan gyülekezeti élő példák, amelyben növekedés van, amelyben ajándékok vannak, amelyben gyümölcstermés van, amelyből erőt lehet meríteni, meg lehet újulni, fel lehet frissülni a szolgálatban, akkor ez motiválni fogja arra, hogy bizony kicsi lesz nemhogy a mi auditoriumunk, hanem akár még az egyházkereti székház nagy terme is a következő rendezvényre.
3: Mit lehet tudni a rendezvényről, hány napos lesz, illetve milyen programok lesznek?
4: A klasszikus hétvége, gyülekezeti hétvége lesz ez igazából, tehát péntek délutántól vasárnap délig. Egy nyitó előadással és nyitó istentisztelettel kezdődik, kerekasztalbeszélgetés, előadás, lelki alkalmak, és ami ebből a szempontból új, de szerintem fontos újdonság, hogy nem pusztán úrvacsorás istentisztelettel zárul, hanem, és ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy a konferencia egy gyülekezettel együtt úrvacsorázzon, tehát hogy ne elkülönült rendezvény legyen, hanem a gyülekezettel együtt éljük meg az úrvacsora ajándékát, így a Miskolc belvárosi egyház községgel kerül sor úrvacsorás alkalomra, vasárnapi istentisztelettel egyben, így a gyülekezeti csütörtöki hétközi alkalom bűnbánati alkalom volt, és az itteni lelki ajándékokért úrvacsorás istentisztelettel gyülekezeti közösségben adunk hálát vasárnap.
3: Programok során lesznek előadások, kerekasztal beszélgetések, ezek milyen témákat fognak felölelni, mikről fognak beszélgetni itt a presbitáltársak?
4: A program lényege a növekedés, és hogy a növekedés hogy segíti elő a gyülekezetépítést. Arra irányul minden programpont, hogy milyen működő példák vannak, milyen élő gyakorlatok vannak, milyen olyan kifejezetten Tiszán inneni gyülekezeti eredmények vannak, amelyek nem önmagukban érdekesek, hanem amelyek tanulságosak, amelyekből inspirációt lehet meríteni, amelyekből töltekezni lehet, és amelyeket el lehet vinni a saját szolgálatba. Ennek megfelelően a szendrői gyülekezeti modell kerül bemutatásra nagytiszteletű Benke András részéről, és minden fajta gyülekezet típusban megmutatjuk a pozitív példákat, ezért Ábrám Tibor főgondnok a nagy gyülekezeti példát és az intézményekkel való kapcsolatok példáját mutatja be. Tóth Viktória egy egészen pici gyülekezetnek a nagyszerű rendezvényeit és munkáját mutatja be, hogy milyen nagyot tud alkotni egy kis gyülekezet, lásd a lelkesítőt, és hogy egy kicsit haza is beszéljünk itt a Miskolc belvárosba, Elekes Botton ifi vezetőnk pedig azt fogja bemutatni, hogy lehet néhány ifisből egy egészen nagy ifit, egy igazán nagyméretű ifit sokszorosára növelni, nem csak létszámban reményeim szerint, hanem mélységében is, tehát lelkileg is építkezve. És a főelőadó Eszter Gáli előtt pedig azt fogja bemutatni, hogy hogyan kell mindezeket a pozitív példákat stratégiában elhelyezni úgy, hogy abban az egyes presbiter megtalálja a maga helyét, vagyis tudjon arra válaszolni, hogy mi az én dolgom a gyülekezetemben, mivel tudok én hozzájárulni ahhoz, hogy az én gyülekezetemben, az én szolgálatomban, az én közösségemben is ugyanilyen áldásos gyümölcstermő alkalmak és növekedés legyen.
3: mennyi résztvevőre számítanak itt az első tiszáninneni presbiteri találkozó kapcsán?
4: Igazából jelenleg 41 feliratkozónk van. Én ezt kiinduló pontnak tekintem. Újra kell építeni a presbiteri szövetséget, és ez egy bevezető alkalom, aminek nem is a létszám az elsődleges oka, mert az a legfontosabb, hogy már van, és vannak alkalmak is, hogy ha meg tudjuk szólítani a presbitereket, és a legfontosabb példa, hogy akkor tudjuk a presbitereket megszólítani, ahogy a misszióban is az a legfontosabb, hogy odaéljük az evangéliumot az emberek elé, ugyanígy meg kell mutatni a presbitereknek, hogy ennek az alkalomnak van értelme. Az lenne a lényeg, hogy az aktív presbiterek magvetők legyenek a gyülekezetükben, és ezt az alkalmat úgy szeretnénk megmutatni, a kerületi alkalmat, hogy az minden egyház megye bevonásra kerüljön, tehát most Borsod-Gömör kezd, és jövőre szándékaink szerint Zemplén kerül sorra.
3: Mostani világunkban a presbiternek milyen feladatai vannak egy gyülekezetben? Valószínűleg azért mindenkinek gondolom személyre szabott. Milyen feladatot látnak el a presbiterek?
4: A presbiter esetében két nagyon fontos, de nagyon összekapcsolódó funkciót el kell különíteni. Az egyik az, hogy döntéshozó szerepben van, tehát alapvetően a gyülekezet mindenfajta alkalmának, anyagi, úgymond ügyes bajos dolgának az intézője, nagyon leegyszerűsítve, de valójában ez csak a törvényi oldala a kérdésnek. Ennél egy még sokkal fontosabb kérdés, hogy szolgáló legyen a presbiter, és lássa meg a feladatot onnantól kezdve, hogy akár csak kinyissa a templomajtót, kirakja az énekszámokat, bármilyen az ő számára alkalmas szolgálati területen építse Isten országát. Ez a legegyszerűbb feladattól a legösszetettebb feladatig terjed. Nyilván, hogy most saját példát mondjak, nyilván én ügyvédként a gyülekezetnek a szerződéseit, pályázatait intézem, de ugyanígy az egyik legnagyobb ajándéka az egyháznak, hogy mindenfajta korcsoport, mindenfajta szakma képviseltetik benne, és éppen ezért mindenki megtalálhatja a saját magához illeszkedő történetét, és ebben ez a szép, bár egyébként most majd a nyitó beszédben is meg fogok emlékezni dr. Szombati Zsigmond áldott emlékű presbiterünkről, aki 96 esztendős korában hunyt most el, és aki szülésznőgyógyászként 6000 gyermeket segített életre, de ugyanakkor, amikor felújítottuk a templomunkat, akkor fölvette a köpenyt, és fölment, és a templom tetőről bizony tolta le a sitet és a hulladékot. Ebben is vállalta a szolgálatot. Ilyen lelkiségű, ilyen szolgálatkészségű presbiterek vannak, és azt mutatja meg ez a konferencia, hogy nem csak elbúcsúztatunk ilyen presbitereket, hanem most is vannak ilyen presbiterek, és azon dolgozunk, és azért szervezünk konferenciát, hogy egyre több ilyen presbiter legyen, és így épüljön egyházunk, és ebben egyházkerületünk, és valamennyi gyülekezetünk.
3: Hogyan látja, miként tud a presbitérium, a presbiterek tisztsége megújulni, tehát úgymond megfiatalodni? Itt említette, hogy ez is cél.
4: Természetesen mindig azt kell látni, hogy az Isten mindig ad szolgálattevőket. Most a nyitó beszédben még előtte vagyunk, de fogok beszélni Illésnek arról az élethelyzetéről, amikor teljesen összeomlik, és az Úr, amikor visszaküldi a szolgálatba, akkor nem csak visszaküldi a szolgálat, hanem a szolgatársat is ad mellé. És ezért, amikor arról gondolunk, hogy újuljon meg az egyház, és legyenek új szolgálattevők, akkor az imádság évében a legfontosabb, hogy ezért tegyünk, cselekedjünk, és imádkozzunk érte.
3: Szigetiné Bósz Mariannával, presbiterrel folytatom az összeállítást. Miért is fontos ez a mostani háromnapos alkalom, ez az első presbiteri találkozó itt az egyházkerületben, hogyan látja?
5: Nagyon örülünk neki, hogy végre mi is megszervezhettük ezt. Mindenképpen fontos, hiszen ahogy a mai ige is mondja, a mai napi ige mondja, a növekedés. Tehát ugye nem csak az egyházkerületben, nem csak a presbiterek tudnak ezért tenni, hanem maga a presbiteri szövetség is, hogy az egyházunk bővüljön, növekedjen, és úgy gondolom, hogy egy nap talán kevés. Ma megérkeztünk, beszélgetünk, ismerkedünk, holnap egy egész napos lesz, vasárnap pedig a templomba egy úrvacsorás istentisztelettel búcsúztatjuk. Én szerintem ez egy követendő példa, ha lehet ezt mondani, igen.
3: Mit vár a mostani alkalomtól, hiszen lesznek különböző előadások, konferenciabeszélgetések, úgymond a presbiterek egymástól is tanulhatnak, jó tanácsokat oszthatnak meg. Mit vár ettől a háromnapos alkalomtól?
5: Hát úgy, ahogy mondta, hogy tanulhatunk. Tanulhatunk egymástól, átadhatjuk egymásnak a tapasztalatainkat, közben a hitben el tudunk mélyülni. Ez egy igazi összetartás. Tehát ahogy a nagy, bocsánat, hogy ezt mondom, a nagy cégek csinálnak egy ilyen összetartást, hát ez is egy ilyen összetartás. Érkeztek Erdélyből, Nagyváradról, az ország különböző területeiről, és természetesen Miskolcról is. Már most a beszélgetésekben látjuk, hogy mennyi minden van, amit egy picit másképp csinálnak, vagy mi másképp csináljuk, mert nyilván amiben egyek vagyunk, az a református vallás és a hit.
3: Egy presbiternek mostanában mi a feladata, milyen kihívásokkal néz szemben, ezt hogyan látja?
5: Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy presbiter lehetek. Ugye a presbiter világi döntéshozó, világi ügyintéző. Nyilván a gyülekezetnek is sok feladata van, de a presbitereknek kell irányt mutatni, különböző szakok vannak, ugye, tehát van pénzügyi bizottság, ilyen bizottság, olyan bizottság, foglalkozunk az idősekkel. Tehát én azt mondom, hogy egy jó presbiter, vagy egy jó presbitérium, az olyan, mint a zászlós a csapat élén, a gyülekezet élén. Segítünk a lelkészeinknek összefogni a gyülekezetet, a terhet levesszük a vállukról, és közben ott van a nagyon felelősségteljes döntéshozatal, a pénzügyi dolgokkal is, hogy jól sáfárkodunk, hova fektessük be, mi mindenre jusson pénz a mai világban, ami ugye nem is egyszerű. Hát biztos, hogy több feladata is van, de talán ennyi fért most bele.
3: Ugye itt szóba került, hogy a növekedés lesz a témája a presbiteri találkozónak. Ön személy szerint hogyan gondolja, hogyan növekedhetnek a gyülekezetek, hiszen azért tapasztaljuk sajnos mostanában, hogy fogyás és csökkenés is van, akár külhoni református gyülekezetekben. Mit gondol erről így a kettőnek a függvényébe?
5: Igen, sajnos én döbbenten olvastam az elmúlt népszámláláskor, hogy vagy nem nyilatkoztak, vagy ha nyilatkoztak is, akkor olyan érdekesen, de az előző népszámláláshoz képest a reformátusok, de gondolom más egyház is így van vele, jelentősen csökkent a létszám. Én nem mondanám azt a sok-sok szóbeszéd ellentétbe, hogy azért, mert a lelkészeink nem példamutatóak. Ezt azért nagyon-nagyon-nagyon sok lelkész nevében kikérném, hogy nem erről van szó. Az emberek rohannak. Rohannak. Néha talán futtukban imádkoznak egyet, de nem tartják fontosnak azt az elmélyülést, amit nem csak a hit ad, hanem a templomba, az ige hirdetés és a közösség. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy minek járjak templomba, én otthon is hiszek Istenbe, és nem ugyanaz otthon imádkozni. Teljesen más, amikor az ember eljön akár hétköznap, akár vasárnap templomba. Itt van egy csodálatos közösség, aki a legtöbbje mélyen ismeri egymást. Csak egy kis gondoskodás egymásról. Meghallgatjuk az igét, amiből mindenki, ha más nem, egy mondatot aznapra magáévá tud tenni. Az elmélyülés is más. Nagyon az otthon, aki azt mondja, hogy otthon ő ugyanúgy tud imádkozni, olyan elmélyülten, mint a templomban, én ezt nem hiszem el. Ez olyan, mint az otthonról végzett munka. Nekem nem mondja senki, hogy közben a rántást nem kavarja meg. Tudom, mert a Covid-ba erre voltunk kényszerülve, és koncentrálni kellett, hogy ugyanúgy el tudjak mélyülni, mint a templomba. Tehát A vallási közösség egy csodálatos kis, nagy közösség. A lelkészeink példát mutatnak, nagyon-nagyon jó ide járni, és hogy a növekedés. Hát, én azt hiszem, hogy nagyon csodálatos lelkészeink vannak, mert nagy tisztelet úr azt mondja, hogy fogjunk kézen egy másikat, hívjuk, hozzuk, beszéljünk neki, imádkozzunk érte, és most kaptunk olyan feladatot is, hogy kis névsort vállaltunk, és egy évig, aki ezt vállalta, azért a 10-12 emberért imádkozik. Ez is egy nagyon jó dolog, de azért mindenütt a fiatalságot kell megszólítani. Nagyon jó ifi körünk van, tényleg évről évre bővül, csodálatos Isten tisztelet előtt például kis zenekar játszik. Akit ez nem vonz ide, hát az nem mondom, hogy buta, de biztos, hogy sokat veszít. Sokat veszít. Táborozást csinálunk. És ezek ilyen indirekt dolgok, mert ide hozzák a gyereket, és akkor meglátják, hogy jaj, de jó kis csapat, délután van egy kis istentisztelet, tábor után, és már nagyon sokan vannak, akik a tavalyi tábor, meg a tavalyi tábor után már gyülekezeti tagjaink. Tehát mindent meg kell fognunk, nagyon-nagyon igyekszünk, hogy nagy tiszteletű úrnak, nálunk Meleg Attilának, ő mindig azt mondja, de nyilván minden lelkész ezt mondja, hogy a legszebb templom a teli templom. Ő megcélozta az 1000 fős gyülekezetet. Hát ebbe segítünk neki, és azt hiszem, hogy ez a presbiteri konferencia is ezt fogja szolgálni.
1: Kedves hallgatóink, Növekedés, gyülekezetépítés címmel rendezte meg Tiszán Inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon. Az alkalomról készült Sütő Dávid Pelé összeállítása.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, Máriavában tartanak a tavaszi munkák az Avasi Arborétum fenyőkertje melletti lomboskert, mintegy 158 parcelláján. A lomboskertet Adorján Imre kezdeményezésére az Avasi Arborétumért Alapítvány és az Avasi Arborétum baráti köre hozta létre. A 4,5 hektáros területnek jelenleg körülbelül a fele betelepített. A fennmaradó rész közösségi kertként működik, amelyben főként zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, de különleges növények is megtalálhatók a területen. Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgetünk. Elkezdődtek a tavaszi munkálatok a mezőgazdaságban, a kiskertekben és a közösségi kertekben is. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bokros István egyetemi docenst, az Avasi Arborétum baráti körének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen aktuális tavaszi teendők vannak jelenleg a közösségi kertben, én arra kérem, hogy mutassa be az Avasi Arborétum fenyőkertje mellett található lombos kertet, hiszen a tapasztalataim szerint még mindig kevesen ismerik ezt a zöld területet.
2: Kezdjük talán egy ilyen történeti áttekintéssel. Dr. Radorján Imre főorvosnak volt az a kezdeményezése, hogy egy növénygyűjteményt hoz létre, és ennek a növénygyűjteménynek első része, ami most Avasi Arborétum fenyőkertként üzemel, az egy 1,5 hektáros terület, a Percel-Mór utcának a keleti oldalán található, és ez az, ami látogatható, és tulajdonképpen arborétumként üzemel. 1986-ban kezdték itt telepíteni a fákat, és a munkák segítésére alakult meg az Avasi Arborétum Baráti Kör nevű egyesület, ez egy közhasznú civil egyesület Miskolcon, viszont a fák hamar nőttek, és gyakorlatilag a baráti kör tagjai már akkor a fenyőkertben is gazdálkodtak a szabadon maradt területen, de nem maradt szabad.

0: örökzöldek. Körülbelül 350 fa fajta van, lombos fa fajta van, és 250 örökzöld fajta. Összességében 1200-nál is több egyet található a területen, de ez hatalmas terület, és bár a fák árnyékolnak, ezért ugye itt elég nagy tere van a gazdálkodásra, jó napfényes környezetet biztosító terület, és az egész 4,5 hektár az fel van osztva 200 darab, egyenként 200 négyzetméteres parcellára.
1: Még egy picit visszatérve a lomboskert fáira, ugye több mint 1000 fa található benne, azt nem kérem, hogy sorolja fel mindannyinak a fajtáját, mert hát kevés lenne a műsorunk is hozzá, de milyen különleges fajták találhatók ott?
0: Hát hoznom kellett volna a kimutatás, és hát gondolom főkertész asszony, ő felügyeli nálunk ugye ezt a közösségi kertet, tudnám mondani, hogy melyik a legértékesebb, de ilyen virginiai szilva, és hát a legkülönbözőbb juharfa, nyírfák, hát az örökzöldekből is egy csomó fenyő a féle. Olyan különlegesen szép fa, ami kuriózum lenne, tehát virágzásra, mint ugye egy cseresznye virágzat, vagy valami, az egyetlen egy van, de megmondom őszintén, annak nem tudom a nevét, mert parcellánként nyilván vannak ezek tartva, de latin névvel, és próbálkoztam ugye a latin elnevezésről lefordítani, de elég hosszadalmas ennyi fának a, tehát ez tényleg egy kertészmérnökkel.
1: Hány parcellán gazdálkodhatnak a kertbarátok?
0: Most 158 parcellánk van, amin lehet ugye gazdálkodni, tehát ezeknek a 200 négyzetméternek nem minden területe használható, tehát egy parcellát kiadunk, de nem 200 négyzetméterért kell fizetni, hanem 100 ér, vagy 150 ér, vagy 50 ér, amennyi a gazdálkodásra alkalmas terület.
1: Mekkora egy ilyen parcella?
0: Hát a 200 négyzetméter, nincs egész 10 méter a szélesség, és valamivel több, mint 20 méter a hosszúsága.
1: Kik igényelhetnek parcellát a közösségi kertben? Milyen feltételekhez kötik egy-egy parcella bérlését?
0: Ez úgy indult, hogy a baráti kör tagjai, akik vállalták ugye a fáknak a gondozását, ugye azok gazdálkodtak ezen a területen, de aztán nagyobb lett az igény, meg ugye a terület is, ezért már gyakorlatilag bárki ugye bejöhet, aki vállalja a házi rendnek megfelelően és műveli a kertjét, viszont hát minden évben probléma, most is több mint 10 várnak, hogy bejöhessenek, bejutassanak a kertre, mert ugyan vannak mindig visszaadott kertek, mert elköltöznek, idősek már nem bírják művelni egyéb problémák miatt, de mindig több a igénylő, mint a visszaadott kerteknek a száma. De elvileg nincs akadálya, bárki bejöhet.
1: Mit jelent a házirend? Ugye elmondta, hogy ha a házirendet betartják a bérlők, akkor bérelhetik ezt.
0: Hát a házirend egy oldalas, az a lényeg, be van ez a terület kerítve, ugye mondjuk a kerítés az már elég régi, a vadisznók azok simán bejönnek, az őzek meg átugorják, tehát azért vannak problémák. Nagyon gazdag egyébként, ha itt tartunk állatvilágban, mert a nyúltól a fátszánig, a mókusig, a siklóig, tehát nem is azt mondom, hogy lombos kert, hanem lassan már állatkert színszó alatt is lehetne róla beszélni, tehát gyakorlatilag be van kerítve, és mindenki lakattal zárjuk, mindenkinek van kulcsa, és ha kimegy, bezárja, bejön, bezárja, tehát egy zárt terület.
1: Vannak-e olyan szabályok, amelyet be kell tartania a gazdáknak, a bérlőknek? Tehát vannak-e olyan kötelezettségeik, amelyeket, ha nem tartanak be, esetleg el is veszíthetik ezt a parcellát?
0: Hát a legfontosabb szabály, hogy művelni kell a területet. Aki nem műveli a területet, ugye azt évvégén felszólítjuk, hogy adja le a területet, illetve hát ha valami olyan kihágást csinál, ami a házi rendbe van, szemetel, letör egy ágat, kárt okoz a növényekbe, ugye a védett növényekbe. Ez a terület egyébként természetvédelmi területnek van nyilvánítva, tehát a mi feladatunk amellett, hogy közösségi kert van és gazdálkodunk, a területnek a karbantartása, fenntartása, a fűnyírás, a gajazások, a komposztálás, van egy bemutató komposztkertünk, az önkormányzatnak a megfelelő részlege ott szokott ilyen beutató előadásokat tartani, és ilyen közösségi programokat szervezni.

0: ahol a komposztálás fontosságára irányítják a figyelmet, illetve szakmailag is bemutatják, hogy hogy néz ki ez a dolog.
1: Milyen növények termesztésére alkalmas ez a közösségi kert, és valójában mit termesztenek a gazdálkodók ebben a kertben?
0: Tulajdonképpen vegyszermentes biokert vagyunk, de bármit lehet termeszteni, ami nem fázszárú, tehát ami egy év alatt, vagy tehát könnyen eltávolítható, tehát ne zavarjon be. Ezt a, tulajdonképpen a lombos kertet távlatilag arborétummá szeretnék fejleszteni, de hát az akkora pénzügyi forrásokat igényel, hogy a közeljövőben nem nagyon látom lehetőségét ennek, viszont a meglévő állom a megóvása, ugye az és gondozása az az elsőrendű feladat, amellett, hogy mindenki ugye gazdál. Hát a legtöbben ugye a zöldség, a paradicsom, paprika, de banánfát is látok már, amit télire bevisznek a rendes lakásukba, nyáron kihozzák cserépbe. Olyan növényeket látok, hogy a nevét se hallottam még, ugye, és termesztenek magas ágyásokat, tehát hogyha a talaj nem annyira megfelelő egy-egy növénynek, akkor hoznak be megfelelő talajt, és akkor úgy gazdálkodnak.
1: A baráti kör elnökeként milyen feladatokat kell ellátnia, hogyan fogja össze a kertbarátok közösségét?
0: Hát nekem tulajdonképpen, mikor megválasztottak, akkor nagyon sok dolgom nem volt az adminisztráción és a gazdasági dolgokon kívül, illetve kifele képviselni a kertet, mert Darnai László gondnokunk gyakorlatilag mindent megcsinál, sajnos ő elhunyt, és így a gondnoki feladatok is rám maradtak, és így hát most kicsit már sok időmet is elveszi a dolog, de ugye a gondnoki bére nincs pénzünk, tehát ezt az elnökség fölvállalta, hogy korábban a gondnoknak fizettünk nem túlságosan nagy bért, de akkor kiderült, hogy korábban az önkormányzat fizette a vizet, ami locsoltunk, mégis a fákat is öntöztük, de a önkormányzat már ugye nem tudta ezt viselni, és akkor a vízdíj egy 800 000 forint évente, körülbelül hát attól függ, hogy milyen csapadékos vagy száraz az időjárás, és ez tulajdonképpen a gondnoki bér volt, tehát azért nem szedünk most több tagdíjat, mert a gondnok helyett a gondnoknak a munkáját, ugye társadalmi munkába az elnökség tagjai látják el.
1: Milyen jellegű segítséget igényelnek általában a bérlők? Mire van szükségük?
0: Hát gyakorlatilag elmaradt, mert az önkormányzatnak ugye a pénzügyi szűkösség miatt, ugye a fáknak a gondozása, gajazása tulajdonképpen, mert vannak elszáradt ágak, ugye azok leesnek, balesetveszélyt jelentenek, éveken keresztül elmaradt, mert nekünk, mint a baráti tör tagjainak nem volt jogosultságunk semmihez se hozzányúlni. És akkor megegyeztünk a főkertész asszonnyal, akivel nagyon jó a kapcsolatunk, hogy ezeket a gajazási munkákat mi elvégezzük. Én egyébként erre kértem egy pályázat keretében árajánlatot, 3,5 millió, 4 millió forint körüli értéket mondtak, és ezt akkor a baráti kör tagjai télen társadalmi munkában végzik el.
1: Milyen a bérlők összetétele? Gondolok itt arra, hogy idősebbek, fiatalabbak veszik igénybe ezt a szolgáltatást, vagy pedig nagyon vegyes a kép?
0: Hát azt mondom, hogy nem csak, hogy vegyes a kép, hanem nagyon színes kép is van. Hát az egyetemi kollégák, vagy a korábban az egyetemen dolgozók, azok hát ilyen 25%-os arányban vannak, de jellemzően az avasi panellakásban lakó olyan bérlőink vannak, akik korábban valahol vidéken laktak magánházba, és hozzászoktak ahhoz, hogy egy kis kertet művelnek, viszont ugye beköltözve ide az avasi lakótelepre erre nem volt lehetőségük, és nekik ez egy kiváló adottság, hogy viszonylag közel. Vannak aztán fiatalabbak is, akik gyakorlatilag ezt pihenésre, szalonnasütésre, a gyerekkel kijönni, levegőzni, és mondom, rettentő széles a skála. Az idős korosztály azért jellemzően 50% körül meg kellene nézni, de mindenkinek az életkorát persze nem tudom, csak úgy ránézésre, vagy egy ilyen összkép több mint a fele nyugdíjas, de jellemzően ők azok, akik leadják a kertet, és akkor állandóan fiatalodunk, mert mindig a fiatalabbak veszik ki. Ami pedig a foglalkozást vagy egyebeket illeti, hát az nagyon széles körű. Említhetném még, hogy a Miskolci Nemzeti Színház színésznője is bérel náluk parcellát. Egy kicsit féltem is kiadni neki, hogy hát egy színésznő meg a kertészkedés, és kiderült, hogy mintaszerű parcellája van, és mutatnivaló, hogy hogy gazdálkodik.
1: Hogyan tartják egymással a kapcsolatot a kertbarátok? Van-e valamilyen együttműködés, vagy közös közösségi program?
0: Hát ez valóban egy baráti kör, gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit egy idő után, és van, akik majdnem azt mondom, hogy kint laknak, mert reggel kijön, és akkor este hazamegy a kertből, ilyen árnyéksátor, székeket, asztalokat ki lehet helyezni, és gyakorlatilag hát a tagságnak a nagy része az minden nap kint van, és főleg a parcella szomszédok ilyen mikroközösséget alkotnak, de a nagy közösséggel sincs probléma, mert bármikor bármit meghirdetek, hogy 20-30 ember kell, mert most a gajakat odébb kell tenni, vagy takarítani kell, vagy a komposztkertet rendbe kell rakni, akkor mindig sokan vannak és csinálják.
1: Jelenleg milyen munkákat végeznek a kertben?
0: Hát most mindenki ültet jellemzően. Illetve hát ma is volt egy csőtörésünk, mert ugye az is egy állandó probléma, hogy ezt ugye 95-ben, ezt, hát talán nem mondtam, hogy 1995-ben lett bekerítve ez a terület, és azóta gazdálkodunk ott, és hát a 95-ös vízvezeték rendszer azért már pláne az avas oldalban, ahol egy kicsit mozog is a talaj, meg minden problémák vannak, úgyhogy a legnagyobb gondunk a vízvezetékkel van, és hát meg kell oldani, nincs pénzünk arra, hogy vízvezetékszerelőt foglalkoztatunk. Szerencsére kiderül, hogy a szakmája több embernek, több élőnek is korábban vízvezetékszerelő volt, meg hát ugye egyébként is elég sokan értünk hozzá, meg nem a legbonyolultabb az öntöző rendszernek a vízvezetékét megcsinálni.
1: Tehát összefogással azért meg tudják oldani, igen, a problémákat.
0: Igen, igen.
1: Tavasszal nyílik mindig a kert, ilyen március környékén, és igen, meddig tart a szezon?
0: Hát hivatalosan én úgy örököltem meg, hogy március 15-től november 15-ig vagyunk nyitva, és utána ugye van a téli bezárás, ahol ezeket a gajazásos és egyéb munkákat, tehát a többség, akkor is bejárogatunk, minden hónap első hétvégén ugye nyitva vagyunk, hogy mindenki meg tudja nézni, hogy milyen a táj télen is odakint, vagy hogyha valamit nagyon akar, akkor ugye azt meg tudja csinálni. De én rugalmas ember vagyok, és akkor mindig az időjáráshoz igazítunk, mert nyilván nem érdemes esős időben, amikor még nem lehet semmit se csinálni, korábban nyitni, illetve a zárás is olyan, hogy az időjáráshoz igazodik, de gyakorlatilag most március elejétől november végéig az időjárástól függően.
1: Bár azt elmondta, hogy most még nincsenek üres parcellák, illetve üres területek, amelyek bérlőket várnak, és sokan állnak sorba azért, hogy gazdálkodhassanak egy kicsit. Aki a hallottak alapján mégis csatlakozni szeretne a baráti kör tagságához, azt hogyan teheti meg?
0: Hát nagyon egyszerű, a legtöbb tagunk egyébként ismer valakit a kertben, aki bérlő, és akkor ott minden információt megkap, de van egy Avasi Arborétum baráti kör Facebook csoport, és aki oda fölmegy, ott mindig minden aktuális információ megvan, meg elérhetőség. És hát nagyon nem reklámoznánk magunkat, mert ahhoz, hogy most ne 10-es, hanem 50-es várólistánk legyen, annak tulajdonképpen nem nagyon van értelme, de egyébként nem lehetetlen ugye bekerülni, csak elég kitartónak kell lenni.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgettünk.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon 3 kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkészhiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszpórában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben 2 évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Barlangi mentő gyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként több napos földalatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ág nehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Újabb 30 nappal meghosszabbították a rendkívüli állapotot Parajdon, pontosan 1 évvel a bányakatasztrófa kezdete után. A székelyföldi településen 2025. május 8-án hirdettek először veszélyhelyzetet, miután a korontpatak vize áttörte a védműveket és elárasztotta a tárnákat. A tiltás június 7-ig biztosan érvényben marad, a sószoros és a veszélyeztetett területek továbbra sem látogathatók. Bár a patakvizét már csőrendszerben vezetik át a bánya felett, az oknyomozó riportok szerint a szükséges védelmi munkálatok jelentős része még várat magára. Szakértők figyelmeztetnek, a föld alatti üregek beomolhatnak, a víz magas sókoncentrációja pedig továbbra is fenyegeti a környék ivóvízellátását és a mezőgazdaságát. A katasztrófa felelőseit pedig 1 év elteltével sem nevezték meg a hatóságok. Átlagosan 10%-os áremelésre számíthatnak idén a strandolni vágyók. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint a fürdők a megnövekedett energia és üzemeltetési költségek miatt kényszerülnek drágításra, így egy 4 fős családi nap kiadása már könnyen elérheti a 30 000 forintot is. A gyulai várfürdőben főszezonban már 5300 forint lesz a belépő, míg a fővárosi strandokon 5 és 8% közötti áremeléssel érdemes kalkulálni. A szakemberek szerint a látogatók tűrőképessége már a határon mozog, több fürdő pedig a magas rezsiköltségek miatt csak későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal tudja fenntartani működését. Már a finisénél tart Nyíregyháza több mint 500 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a márciusban indult program ütemterv szerint halad. A tervezett 30 helyszín közül 19-en már be is fejeződtek a munkálatok. A város saját forrásából megvalósuló beruházás részeként több ponton újultak meg az utak, a kerékpárutak és a járdák. A kivitelezők a legtöbb helyszínen június 1-jéig végeznek a feladatokkal. A városvezetés közölte, a cél az, hogy a fejlesztések révén Nyíregyháza teljes területén biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés.
0: az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyol felhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Deep Purple The Very Best Of lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Deep Purple brit hard rock együttes 1968-ban Roundabout néven alakult Hertfordban. Nevüket Peter DeRoss azonos című dalából vették át. A stílus egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenekara, amely sokan a Led Zeppelin, a Black Sabbath mellett a heavy metal előfutárának tartanak, bár a zenészek sosem tartották magukat heavy metal együttesnek.

Az együttest ugyan hard rock zenekarként tartják számon, emellett azonban több zenei stílus is megtalálható a zenéjükben. A 60-as évek végén készült lemezeiket a progresszív rock, a pszichedelikus és blues rock, a klasszikus zene, valamint a korszak pop zenéje jellemezte. Az 1970-es évek elején készült albumaikkal egy keményebb zenei világ felé fordultak, ennek révén a világ egyik legnépszerűbb hard rock zenekarává nőtték ki magukat.

Az együttes 1969 nyarán kialakult klasszikus felállása Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, Ian Paice, Richie Blackmore 1973-ban felbomlott. Ez a felállás jelentette az együttes legsikeresebb korszakát, s olyan klasszikus rockdalokat hagyott az utókor számára, mint a Black Knight, a Fireball, a Highway Star, a Child in Time, vagy a minden idők egyik leghíresebb gitár riffével indító Smoke on the Water.